0: vébe is, és ők sírva mondták ezt, hogy hát csináljunk egy éves tábort. Nos, aztán most már 34. vagy 5. éve táborozunk.
1: Igen, ez egy hosszú idő. És maga az, hogy az atya ferences szerzetes legyen, arra mi indította?
0: Hát ugye én Csíkszeredában nőttem fel, ott vannak ferencesek Csíksomjón, tehát egyfelől láttam is, meg aztán úgy gondoltam, ha már lúd, akkor legyen kövér. Ha már jó Istennek adom az életemet, hát akkor, na, akkor legyek szerzetes. Meg nagyon tetszik nekem Szent Ferenc élete, ugye szoktam mondogatni, nem vagyok olyan okos, mint a jezsuiták, nem is vagyok olyan jámbor, mint a bencések, hát én ilyen ferences kisebb testvér nekem. Ugye Szent Ferenc, van egy történet, hogy döntött el, milyen pasztorációs irányt vegyen. Hát mondta Leó testvér, hunyd be a szemedet, és forogjál gyorsan körbe, sarkat körül, most állj meg, na, merre mutat az orrod? Na arra, na akkor arra megyünk evangelizálni. Szóval ilyen jól átgondolt, kidolgozott módszerei voltak Szent Ferencnek, és nekem tetszik ez a egyfelől szabadság, másfelől ez a lazasság is. Uh-huh.
1: És hogyan tudja megélni, említette Szent Ferencnek a lelkületét, hogyan tudja megélni az atya, azt hiszi Szent Ferencnek az életvitelét a saját életében?
0: Hát ugye mostan engem nagyon meglepett, hogy őszinte legyek, ugye mindenki látja, mennyi baj van a világban. Háborúk, meg gazdasági krízis, meg gázkrízis, meg tehát már lassan mindenféle demográfiai krízis, szóval van baj elég. És gondolom, hogy Leó pápa is összeült a bíborossaival, nunciusaival, hogy kéne írni egy receptet erre a sok bajra, betegségre, nem? És olyan érdekes, mert egyetlen nevet írtak erre a receptre, az, hogy Szent Ferenc, nem? Tehát 2026, na, és elgondolkozhatunk, hogy végül is Szent Ferenc mitől válasz ezekre a bajokra. Hát most, ha reklám helye lenne, akkor azt mondanám, hogy maradjanak itt a 6 órás szentmisé, mert pont erről fogok beszélni. De úgy röviden mégis összefoglalva, ugye a szűzanya is, Szent Ferenc is, de mi úrunk Jézus Krisztus is. Hát a szent egyszerűségre, szegénységre törekedett, és én azt gondolom, hogy ez a nagy kapzsi, fogyasztó, birtokló világnak tényleg jót tenne, hogy egy kicsit ilyen, ezen az evangéliumi egyszerűség, természetesség, szegénység, hát útján járjunk. Ugye Szent Ferenc azt mondta, hogy a szegénység úrnőjének a lovagja akar lenni. Aztán ugye a mi úrunk Jézus Krisztus is olyan érdekes, hogy békét visz mindenhova, egymással szemben álló embereket kibékít. És Szent Ferenc is ezen, Uram, tégy engem a békéd eszközévé. Tehát olyan szép ez a vonás, hogy nem háborút, nagy csütörtök, nagy péntek, ugye Jézus föltámad, és nem bosszút áll, nem háborúra hív, nem kirúgja az apostolait, hanem átdöfött kézzel, rőzsét gyűjtottan a galileai tó partján, tüzet rak, halat süt, és mondja, gyertek fiú, biztos egész éjjel megfáztatok, melegedjetek meg, na, finom halat sütöttem, nyami, nyami, na. Péter, szeretsz-e te engem? Tehát, hogy igen, valahol ez a béke teremtő Szent Ferenc, tehát amit Jézustól tanult ő is, ugye logikus. És a harmadik dolog, amit nagyon úgy gondolom, hogy meg kéne az ember, mai ember tanuljon, a természet tisztelete és szeretete. Tehát, hogy hát Jézust, ha megnézzük, azért legyünk őszinték, ők nem a nagy templomokban, vagy nem tudom, hol tartotta a nagy beszédeit, hanem a hegyi beszéd, meg mit tudott a olajfák hegyén, meg tehát természet közelébe él és virul, vagy dolgozik. És hát a szűzanya is, legyünk őszinték, hol jelenik meg? Hát akkora katedrálisok, templomok vannak, de Fatimába, vagy Medjugorjéba, vagy Lourdesba, hát mit tudom, nagyon eldug, a természetben jelenik meg. Tehát úgy tűnik, hogy a szűzanya is vonzódik a teremtett világ iránt, és Hát Szent Ferenc is, hogy a teremtett világ védőszentje. Tehát én azt gondolom, ez a három dolog, hogy egy kicsit úgy javulna, most csináltattam ilyen kis korongokat, szeretnék minden házba rakni, hogy Ferences recept. Hmm. Igen, hogy ez a három dolog, hogy egy kicsit úgy legalább egy-egyet komolyan venne minden család, én azt hiszem, sokat gyógyulna a világ. Valóban lakhatóbb, élhetőbb és fenntarthatóbb lenne biztos mindannyiunk élete.
1: Említette az atya, ugye a hivatásáról beszéltünk az atyának, és a hivatásnak a részén sokaktól hallom én is az én ismeretségi körömben, hogy sokan küzdenek azzal, hogy mi a hivatásuk, vagy nap mint nap mire hív bennünket a Jóisten. Az atya szerint hogy tudjuk ezt igazán megtalálni, hogy mi az Istennek az üzenete számunkra?
0: Tehát ugye én szoktam mondogatni, hogy a szűzanya találkozik a Jóistennel. József beszél a mennyei atyával. Tehát én biztosra veszem, hogy ők nem valami prototípusok voltak, hanem minden ember ugyanabból a matricából került ki. Tehát benned is, bennem is, mindenkiben megvan az adóvevő készülék, amivel a Jóistennel tudunk kommunikálni. Tehát azt hiszem ez a legelső dolog. Harmadikos gyerekeknek úgy tanítsuk a hittanórán, hogy szól Isten hozzánk. Kettős pont. Eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar nekünk. Tehát nagyon egyszerű. Tehát nem kell, Isten nem komplikálja el a dolgokat. Tehát, hogyha mondtam, hogy az Európai Unió tervezte volna az embert, akkor biztos lenne 8 lába, 6 keze, nem tudom, elő-hátul szem, meg mindenféle nyúlványok, hogy biztos legyen, hogy el nem esik, meg ilyesmi. Jó, Isten nagyon egyszerűen rakott össze bennünket. És a vele való kapcsolat is, azt gondolom, nagyon egyszerű. Tehát a legszebb vágy, álom, ami benned megfogalmazódik, az Isten akarata. Tehát most a fiú, melyik lányt kell elvegye? Hát aki melyik mellett szárnyai nőnek, nem? Akiért le tudná hozni az égről a csillagot. Hát ilyen egyszerű. Azt menjen oda, és kérje meg a kezét, nem? Igen. Tehát ilyen egyszerű. Hivatás, hát aminél szebbet én nem tudok elképzelni. Hát én biztos, hogy nem vagyok orvosnak való, mert úgy igazából irtozok a vértől, nem? Hát úgy borkóstolásban se tudnék azért nagy karriert befutni, mert úgy születtem gyárilag, hiányzik a szaglás készsége az én. Uh-huh. Na, hát hogy mondjam, mesterséges intelligenciával lehet, hogy valamit még megértenék, de így nem érzem a szagokat. Tehát, de van valami, ami az emberek iránti empátia, tehát sok minden predesztinál is az embert feladatra. Tehát én is árván nőttem fel, tehát biztos, hogy sokkal fogékonyabb vagyok arra, hogy hiányzik az apuka, hogy család melege nincs meg. Tehát biztos, hogy ez engem segít. Tehát mindenki nézzen szépen magába, térjen le, te van egy örökivádási kápolna, ajánlom Pió atya, itt szeretettel fogad mindenkit, és gondolkozzon el, hogy mi az, ami őt igazán boldogá teszi. Mikor érezte, hogy kibontakozik, hogy szárnyai nőnek, és akkor abban az irányba el kell indulni, és persze nem kell egyből, mit tudom, hát kis Mária is ugye igen mondott az kis Jézusnak, hát pont ma fogjuk ezt ünnepelni, de attól nem lett még 3 óra múlva meg a kisbaba. Tehát, hogy hónapok szépen nála is, karácsonyig van idő. Tehát, hogy le legyünk türelmetlenek az Úr, ha elkezdi bennünk a munkát, akkor biztos be is fejezi.
1: Meg mennyire szép, hogy az atya mondta, hogy árván nőtt fel, és milyen nagy családja lett az atyának ehhez képest.
0: Egy ismerősöm mondta, hogy a méhészeknek azért nagyobb van, úgyhogy ne legyek elég beképzelt.
1: Van még idő, hogy még nagyobb legyen az a család. De hogyha már itt vagyunk, akkor említette az atya, hogy mennyi gyereket sikerült már befogadni az évek során. Most, hogyha így meg kéne tippelni, vagy nem tudom, hogy az atya tud pontos számokat, most pontosan mennyi gyermek otthon működik, és ehhez körülbelül mennyi nevelő kell, hogy ezt a feladatot ellássák?
0: Hát ugye úgy van, hogy az évek alatt változnak, tehát a gyerekek megnőnek, kirepülnek. Mindig kérdezik, hova lettek a gyerekeket. egy 10 éves gyereket befogadsz, 5-6-10 év múlva kirepül. Uh-huh. Logikus, tehát olyan, azt mondják, hogy körülbelül 7000 valahány gyereket fogadtunk be, jelenleg hát olyan 568-69 gyerekünk van. Uh-huh. Hát olyan közel 50 otthonban. Tehát, hogy mondjam, hát ahogy most a román állam szerint 12 gyereknél ne legyen több egy gyerek otthonban, de valahol kicsivel több van, meg minden, tehát így összejön a sereg. Hát nálunk az a norma, hogy 6-7 gyerekre, 5-re egy nevelő, tehát azt szeretnék összeköltözni, vagy tehát ne váltásba jöjjenek az emberek, hanem úgy család modell legyen, hogyha valakinek a keze elveszik, hát akkor a protézis az egy kézhez hasonló valami szokott lenni, tehát igazából na mostan persze, hogy a tragédia az, hogy ma meg se születnek azok a gyerekek, akik 90-ben az utcára kerültek. Tehát, hogy akkoriban 450 ezer gyerek született Romániába, most 140 valamennyi ezer. Uh-huh. Tehát, hogy igen, megtanulták az emberek az angyalgyártás kisipari és nagyipari módszereit, és tényleg ez egy tragédia, mert most én nem azt mondom, hogy inkább üljön az utcán a gyerek, de hát a lét azért még mindig sokkal izgalmasabb, mint a nem lét.
1: Igen, pontosan. És így a nevelőkre rátérve azért az egy komoly munka, hogy ennyi gyermekért felelősséget vállaljanak. Hogy néz ki így a mindennapjuk, meg hogy tudják azt, hogy ha jól tudom, akkor nyilvánvalóan a vallásos és a keresztény életre nevelik a gyerekeket, hogy így meglegyen nekik is a saját maga gyakorlatuk a hitben, illetve az élet, megéljék a hitet is saját maguk e között. Kell határt szabni, vagy ez így egyben van?
0: Hát ugye úgy van, hogy az Unió is, de Magyarország és Románia is azt szeretné, hogy a bajba lévő gyerekek, a családdal elsodródott gyerekeket, hát egy család fogadja be, nevelő szülőkhöz kerüljenek. Hát 35 éve mindig ezt mondom. Na de azt is látom, hogy az emberek sajnos egy macskát, kutyát hamarabb hazavisztek, mint egy gyereket. Uh-huh. Na, nem mondom, hogy azzal kevesebb vagy több baj van, de tény. És ezért én úgy gondoltam, hogy ha aki erre vállalkozik, annak ha én adok egy lakást, vagy kicsit megszervezem az életét, talán hamarabb igen mond. Na de így is azt látom, nagyon kevés nagy lelki ember van, aki azt mondja, megosztom az életemet gyerekkel. Hát én mit mondjak? Én nekem sose jelentett nyűgöt a gyerek. Tehát, hogy én mindenhova magammal vittem mindig a gyerekeket. Tehát kirándulni, vagy nyaralni, vagy mindenhova. Tehát én temetni, érsekatyához látogatni. Gyerek szerintem ajándék, és hát gyerekek élvezik is azt, hogy az ember viszi magával, és közben leül, és hát nem mondom, hogy nem kell nógatni őket a tanulásra, vagy a munkára pláne, de hát azért jó dolog. Na most, hogy miért nem vállalják az emberek tömegesen, akár a vérszerinti gyereket is, vagy akár hát a bajban lévő gyereket, én szoktam mondogatni, én ilyen józsefi értelemben érzem magamot apának. Eszembe se jutott, de jó Isten megszólított, hogy ne féljek, befogadd a gyermeket. És ennek is van egy története, hogy mikor a legelső gyereket úgy hozták az utcáról, semmit nem tudtunk róla, jött egy néni, is mondta, az állomásba találta, és itt hagyja nekem. Hát mondta, ezt maga találta, vigye haza, legyen boldog. Hát azt mondja, a férje elhagy. Hát mondta, engem még a érsek fog elhajtani, úgyhogy itt ne viccelődjünk, és kezdődött a misses. Mondtam, üljön le a templomba, imádkozzon, én is imádkozok. Mert Szentleg Úristen megmutatja magának, mert mindig mi általában úgy gondoljuk, hogy az ilyen problémás dolgot majd neki fogja megmutatni. A jó dolgot azt nekem, de ne menjünk ebbe bele. Hát és elkezdődött a Szent Mise. És ha hiszed, ha nem, hát az volt, hogy az evangéliumot én olvastam fel, hogy ez minden napra elé van írva, és az őrző angyalok ünnepe volt ez a nap, ez se hiszen véletlen volt, és az az evangéliumi rész volt benne, aki egyet is a legkisebbek közül befogad, az engem fogad be. És akkor felnéztem, és az a 10 év körüli roma kislány, varkocsosok, mit tudom, ott ült a padba, vigyorgott rám. Hát még arra gondoltam, hogy na hát, a nagy szenteknek olyan nagy látomásaik vannak. Hát egy ilyen magamfajta székelypap, most mit akar? Hát megjelent egy ilyen cigánpurdé formájában, jó Isten. És azt mondtam, legyen meg a te akaratod, befogadlak. Tehát ilyen józsefi értelemben érzem magamot apának, és de igazából utolsó ítélettel azt hiszem, apa egyre megy.
1: Uh-huh. Igen, meg látszik is, hogy utána egyre gyarapodott. Azt hiszem, Csaba atya úgy szereti ezeket a gyerekeket, ahogy Isten szeret bennünket, nyilván úgy senki sem tud szeretni, de ez is egy kihívás, hogy feltétel nélkül. Nagyon tetszett az, még korábban hallottam Csaba atyától, hogy senki sem tehet róla, hogy hova születik, és hogy egyik gyermek sem zsákutca. És mit gondol Csaba atya olyankor, amikor valakik már lemondtak a gyerekről, és már, mit tudom én, mert úgy is viselkedik, úgymond meg is adja az okát, azt, hogy tudja úgy látni Csaba atya, hogy mégis ugyanakkor a nagy szeretettel fordul ahhoz a gyermekhez.
0: Tehát ugye, ha mi keresztények vagyunk, és átgondoljuk komolyan Krisztus tanítását, ugye, hogy ki volt az első olyan pogány ember, akit Jézus küldött a pogányokhoz? Evangéliumban. A garadai ördöngös. Pál az ő zsidó volt, tehát hogy mondjam, a garadai ördöngös ott a sok disztió között, meg mindenféle, ott már nem zsidók éltek. És Jézus valószínű hallott róla, hogy ott van egy ember, kikötözték a sírokhoz, őrjön, mindenki dobál, kiabál, nem tudom miféle. És Jézus oda megy. Tehát az egy direkt út volt oda, tehát nem úgy, hogy éppen arra járt. És akkor megkeresi. És szó nélkül is mit mond? Hogy nekem fontos vagy. Hát én félreraktam a dolgaimat, eljöttem hozzám, mert én tudom, hogy te jó vagy, van benned valami rossz, de attól megszabadulhatsz. Téged azért mennyi atyám teremtett. És tény az, hogy ugye hát tudjuk jól, a gonosz lélek az elhagyja ezt az embert, és utána ez leül Jézus lábához, és meghallgatja, és tanít, leszedik róla a láncot, és felöltöztetik, és végül azt mondja Jézusnak, hogy Mester, én szeretnélek követni tégedet. És azt mondja Jézus, hogy hát menj, mondd el minden rokonodnak, hogy mennyire szeret téged az Isten. Tehát ez egy pogány ember volt, akit Jézus az evangélium örömhírével küldi a világba, nem? Uh-huh. Tehát az első pogány, vagyis azért pogányok vagyunk, nem vagyunk zsidók, tehát hogy mondjam, láncszem, az első láncszem, uh-huh. nem? Vagy miért nevezik Mária Magdolnát az apostolok apostolának? Azért, mert ugye ott nagy csütörtökön, nagy pénteken, hát eléggé úgy visszavonultak az apostolok, szóval mindenkinek valami más dolga volt, de nem voltak ott a kereszthordozás, tehát egy 1000 idegenes Simon kellett cipelje Jézus után a keresztet, az egy kis fricska, hogy mondjam, a kereszt alatt is egyedül János ott találtatoskodik, de Mária Magdolna ott van, és Mária Magdolna húsvét hajnalán még nem kelt fel a nap, sötét van, és rohan megy ki a temetőbe, és ott Jézussal találkozik, és hát Jézus mit keresse? Hát ha te vagy a kertész, mondd meg, hova tetted, hogy magammal vihessem. Hát ilyen naívság, nem? Egy női naívság. Hát most pont azért lopták el Jézus testét, hogy most neki visszaadják, nem? Uh-huh. Tehát naívság. De végül Jézus néven szólítsa, Mirjám, Rabóni, Mester, lábához borús. Azt mondja, na Mária, semmi baj, menj, szólj a apostoloknak, találkozunk a Galilea tenger partján, semmi kecmec, menjünk tovább, építsük tovább Isten országát. Tehát, hogy Mária Magdolna által üzeni meg az apostoloknak, és az apostolok által nekünk, hát, hogy feltámadt, hogy él, hogy nem haragszik, hogy nem csak a életre jött vissza, hanem a szeretetre is. És hát ez is olyan izgalmas, vagy ugye mondtad Szent Pált, hogy hát az evangéliumok mellett Szent Pál leveleid szinte minden vasárnap felolvassuk a templomban. Miért? Azért, mert hát ez egy bűnös ember volt, aki rossz úton járt, aki ének idején ideológiai, politikai alapokon

0: szeretni, hát nem csak a Szent Pálokat, hanem az ő szeretet himnuszát ő is írja meg. Mert hiszem, hogy benned is, és mindenkiben ott van egy szép szeretet himnusz.
1: Uh-huh. És többször említette az atya az igének a hirdetését Pál apostolon keresztül is, de többször feljött már. Nem tudom, biztos találkozott már az atya olyannal, amikor valaki teljesen bezárt, és nem akarta beengedni az igét. Olyankor az atya szerint mi erre a kulcs, vagy mi a megoldás?
0: Hát kevesen mi ferencesek is azért megfeledkezünk erről. Szent Ferenc azt mondta, hogy kisebb testvérek, menjenek, s hirdessék az evangéliumot. És ha nagyon muszáj, akkor prédikálhatnak is. Tehát nem tudom, mi sokszor csak a beszéd által szeretnénk elintézni a dolgokat. Tehát azt gondolom, hogy oda kell állni melléjük. Szeretni kell. Tehát én mindig azt mondom, hogy a gyereket az első bekerül az utcáról hozzánk, de itt tanórára vigyék el, menjek, fürdessék meg, tömjék meg jól a pocikáját, és aludja ki magát, és nyugtassuk meg, és hogyha megnyugszik az a gyerek, akkor kíváncsi lesz, akkor magától is kérdéseket fog feltenni. De én azt gondolom, hogy a mai világban is az ember tele van feszültséggel, idegességgel, mindennel, és akkor én neki akarok hirtelen hirdetni evangéliumot, hát felkapja a vizet, és talán még valamit hozzám is vág. De, tehát biztos, hogy ez a nagy Isten közénk jön. Mennyi baj lehetett 2000 évvel ezelőtt? Háborúk, adták, vették egymást a piacon. És hogy megnyugtasson bennünket, elment egyet bujocskázni a Názáret Poros utcáin a gyerekekkel, nem?
1: De.
0: Tehát nem azzal kezdte, hogy kiállt, és karácsony éjszakán felálltotta a jászolba, és jól kiosztotta mint a pásztorokat, hogy mély borgőzös az orruk, vagy hasonló, nem? Hát, valamit tanuljunk Krisztustól.
1: És hogyha már így ennyiszer említjük a gyerekeket, az atya szerint mi az, amit tudunk tőlük tanulni? Mert ugye Jézus is azt mondja, hogy gyermekeknek kell lennünk, hogy be tudjunk jutni Isten országába.
0: Tehát egy egész könyvet írtam én a gyermek Jézusról, hogy az gyermeki tulajdonságok mennyire fontosak. Tehát azt hiszem, például ez, hogy játékos a gyerek. Tehát, hogy neki akármi van, mindig tud játszani azzal, tehát hogy mondjam. Tehát, hogy ez a pajkos, vidám, gyermeki vonás, hogy kiveszett a mai világból. Tehát régen még voltak karikatúrák, vagy mit adomány, tehát ilyen vidám dolgok, mesti mese, meg minden, most kőkemény politika. Aztán most már nem is kell horrorfilmet nézni, elég, ha megnézed az esti híradót, meg egész ilyen forogsz az ágyad, most nem tudsz aludni. Tehát, hogy igen, tehát ez nem jó. Tehát én azt hiszem, hogy gyerektől ezt a vidámságot, mondjak egy történetet, egy nagy árvíz volt a Székelyföldön, a Nyikó mentén, és én is elmentem, hogy aznap, ugye az délután volt az árvíz, és másnap reggel ott voltam, és mentünk vagy két busszal, és mondtam, hogy azokat a gyerekeket, akik, tehát én nem iszabban, mocsokban, én elviszem Szovátára, és akkor rendbe rakják a dolgot, utánuk jönnek, és minden, és tényleg össze is gyűlt, én vezettem az egyik buszt, és hát vezetem, hallom, kacagnak a gyerekek, és hát olyan volt, hogy a temetésre jöttünk, 18 ember meghalt az árvízbe, tehát gyerekek, felnőttek, óriási tragédia volt, és kérdem a gyerekektől, hogy mit kacagtok? Az egyik fiúcska, ötödikes, hatodikos mondta, hogy az anyukával ők minden nap imádkoztak, hogy a Jóisten adjon nekik egy Dacia-t. És azt mondja, hogy ezen a napon elkezdett recsegni, ropogni az ég, meg minden, és leszakadt a felhő, ilyen felhőszakadás volt, és ilyen villámáravíz volt, és egy nagy, ez egy szép piros Dacia-t az ablakon behozott nekik a nappaliban a víz. Hát ez úgy tetszett a gyerekeknek, hogy hát hogy mondjam, tehát ők ezt látták, hogy kértük, megkaptuk. Egy másik fiúcska elmesélt, azt mondja, hogy hát úgy volt, hogy a nagymamámik aznap nagy tusást szerveztek Székelyföldön, ilyenkor a tiszta ágyneműt és mindent kimosnak, kifehérítenek, kikeményítenek, szóval minden, őt elvitték a nagymama, a dédnagymamához,

0: ne zavorjon, nehogy valami galibát csinálj, vagy valamit leverjen, vagy ilyesmi. Na és hát ezek mindent kimostak, kikeményítettek, kivasaltak, berakták a szekrénybe, és jött a nagy víz. És azt mondja, mi felmentünk az emeletre, és amikor lejöttünk, ugye az ajtón bejött a víz, ablakon kivitte mindent, és nagymama ott állt az üres házba, és mondta, hogy hol a szekrény? Hát a gyerekeknek annyira tetszett az, hogy... Na, tehát, hogy mondjam, most nem mondom azt, hogy tragédiám, mi felnőttek, kacagjunk, de biztos ez a játékos jókedv, ez a gyermeki lelkület nagyon fontos lenne.
1: Igen, hogy kicsit máshonnan nézzük a dolgokat, vagy vizsgáljuk a dolgokat. És ugye már jó, mit mondott Csaba, hogyha 35 éve van az első gyermek?
0: 92-től.
1: 92 óta. Tehát már jó pár éve működik ez az alapítvány. Milyen érzés volt először, amikor felnőttek az elsőként kezdett gyerekek, és kiröpültek, illetve most is milyen érzés látni felnőni azokat a gyerekeket, akik az alapítvány szárnyai alá kerülnek?
0: Hát az az igazság, hogy én most ilyen nagytatai üzemmódban dolgozok, tehát könnyen poénkodok, mert a munka dandárját a kollégáim viszik. És van egy 45, hiszen 50 olyan kollégám, akik nálunk nőttek fel. Tehát például én most itt vagyok, de a Dévai házat Noémi viszi, aki 6 éves korába került hozzánk, leérettségizett, aztán egyetemet végzett, aztán 10 évet dolgozott nálunk, és most ő vezeti a Dévai házat, és hát ő írott alá, meg pénzügyet, mindent ő rendez. Hát közben azért felhív, hogy ezt azt elmondjon nekem, vagy megnyugtasson, hogy gondolj szás is, de ugyanúgy mostan például a Gyergyó Szentmiklósi kollégával vagyok itt, aki Pali szintén nálunk nőtt fel, és Petrozsémben szintén, vagy mit tudom, Szászvároson szintén egy olyan kolléga vezeti a házat, feleségével együtt nálunk nőttek fel, és hát Borszékon, Tusnádon, de sok olyan munkatársa van, aki, hát, na, még mindig azt mondom, a házi kenyér jobb, mint a bóti.
1: Pontosan. És most már inkább az alapítványt keresik meg, hogyha szeretnék, vannak olyan szülők, akik esetleg nem tudnak gondoskodni a gyermekükről, vagy mondanak róla, akkor az alapítványt keresik meg.
0: Hát az most olyan komplikált, mert egyszer meg kell keressék a faluba, vagy a városba a szociális munkást, csak utána megyei szinten, szóval nagyon elmagyarázni is hosszú, de így az, hogy végül is hozzánk is így, így kerülnek gyerekek.
1: Igen.
0: Sajnos most már az utolsó 7-8 gyerek úgy került hozzánk, hogy zárják be, mit tudom, például a reformátusok is a gyerekotthonaikat, anyagilag nem nagyon nehéz fenntartani, és akkor ezeket a bezárt otthonokból fogadtunk be gyerekeket.
1: Mert a kezdetekben még úgy volt, hogy Csaba atyát keresték meg, hogyha jól tudom, meg ez az első gyermek is, aki jött, ő is ugye Csaba atyán keresztül, és utána épült ki, gondolom, ez az egész rendszer.
0: Hát én mindig azt mondtam, befogadni bármelyik ház befogadhat, kirúgni csak egyedül én. Szóval azt fenntartottam ezt a... Na, ugye, mert voltak és vannak olyan gyerekek, akik azért, na hát sok nehézséget okoznak. Hát a nevelők is, vagy főleg az igazgatók, akkor hívnak fel, hogyha már valakivel nem bírnak. És akkor, hát akkor mindig le kell ülni, és tudom, mondjak ilyen történetet is el, hogy, hát hívnak, hogy... Hát a Peti így, meg úgy, meg nyolctantárból bukik, meg minden, amit el tudsz képzelni, és akkor az ember oda megy. Na, hát meghívom általában egy fagylaltra, vagy süteményre, tehát hogy azt láttam, hogy a férfiaknál, hogyha megiszok én velük 2-3 sört, akkor könnyebben lehet kommunikálni, párbeszédre nyitottabban. A gyerekeknél az általában 2-3 fagylalt gombócot, ha megeszik az ember, akkor már utána már úgy még egy dobostortával kicsit megspékeli, akkor már, hogy mondjam, könnyebben, na, megnyílnak a gyerekek, és azt mondja a Peti, hogy de minek kell egy nőnek gyerek, ha nem látogatja meg? Ez egy hatodikos fiúcska, nyáron nem tudtuk elvinni Balatonra, táborra, mert hát az anyukája nem jön el, hogy aláírja, akkor nem tudjuk útlevelet csináltatni, minden. És persze a gyerek feszült, ideges, haragszik, és jól ad bokrostól. Tehát mindenkire haragszik. Tehát ugye általában mi is úgy vagyunk, hogyha felkapjuk a vizet, lehet olyannak is mondunk valamit, amit nem kellene, vagy nem érdemli ő meg, de hát ilyen az emberi természet. És akkor, hát most ilyenkor mit lehet csinálni? Hát ugye elmondom neki, hogy nézd, anyukádnak 11 gyereke vagy, van. És az egy óriási dolog, hogy egy nő vállalja a gyermekét. Mert én azt gondolom, a mai világban a legtöbb gyerek nem éli meg azt, hogy megszülessen. Tehát nem jut el odáig. Tehát, hogy nézd meg, hogy 11 gyerek hány családban van? Tehát egyszer anyukád egy hősasszony. Másfelől, amikor, na, mit tudom, összeomlott az élete, gondok voltak, egészsége, bajok voltak, akkor nem az utcán hagyott téged, hanem elhozott és ránk bízott. Elintézte papírokat, minden, ez is egy óriási dolog. Aztán mostan ugye, hogy az lenne jó, hogy az anyukát talpra álljon, megnyugodjon, erejőbe, egészségbe, anyagiakba, újra kezdjen. Na de ha te segítesz, azzal jól tanulsz, hogy jókot hallsz rólad, hogy szépen beszélsz vele, akkor biztos könnyebb lesz neki talpra állni, nem? Mm-hmm. És olyan jó volt látni, mert a gyerek szemében látta, hogy megértette. És az is jó, hogy nem bukott meg, mert ugye, hogy egy tanévet újra kell járatni, az nálunk komoly pénz, befektetés. Tehát jobb, hogyha nem bukik a gyerek, és ugye hát el is felejtettem én már a történetet, és voltam most nem olyan rég a Gyulafehérváron a kispapoknak tartottam lelki napot, és kis szemináristáknak, és... Hát, feljöttek egy busszal gyerekek, és oda jön hozzám Peti, és azt mondja, papács, írtam egy verset a szeretetről. Elolvassam? Mondom, hogy ne? Szóval hozom a telefont. Na de, közben engem elsodortak visézni, úr, legyen veletek, de látta, hogy Peti ott ül a templomba, ott elő, és fogja a telefon, de nem az ő nézegesse, hanem, hogy lássam, hogy ő bevetésre kész. Hűha, végig gondolkoztam, hogy de mi van a versben, nem? Igen. Hát ez olyan, hogy na, egy kamasz kölyök nagy őszinteségi rohamjába itt, na, hát nem mindenki úgy gondolkozik, mint én. Teológia tanárok előtt, nem tudom, na jó van, na mégiscsak azért, mikor vége lett a misének, hát mondom, van itt köztünk egy fiatal titán, írt egy verset, meghallgassuk el. Mondták, igen, persze, na jó van. És erre tényleg kijött a Peti, és hát, hogy mondjam, nagyon szépen elszavalt egy verset. Hát, hajazott is egy kicsit a szeretet himnuszra, meg minden meg is kérdezte, ez nem a mesterséges intelligencia írta, mondta, nem, papács, ne bántson engemet, hát ezt én írtam. De nagyon-nagyon öröm volt az én szívemben. Tehát, hogy mert most persze elítélheted azt a gyereket, hogy enned adok, meg törődök veled, ez a hála, meg a tanárokat, mit kiabálsz. Tehát, hogy mondjam, ettől a kis sündisznyó még nagyobb tüskéket fog növeszteni, nem? Tehát, hogy nagyon fontos, és ugyanezt gondolom a családban is, munkahelyen is, mindenütt, hogy a másik, hogyha pipa, vagy rossz kedvű, vagy szomorú, hát akkor valahogy szedjük ki belőle azt, hogy ez mitől van. És türelemmel, szeretettel biztos, hogy sikerül.
1: Igen, pont erről is akartam kérdezni az atyát, hogy ugye nagyon sok gyermek, aki az alapítványhoz kerül, eléggé nagy mély szegénységben él, és viszont sokkal inkább fontosabb akár a lelki szegénység, amikor valaki lelkileg szegény. És hogy mit gondol erről Csaba atya, hogy ezen hogy lehet változtatni?
0: Hát ugye húsvétra készülünk, gyerekektől szoktam kérdezni, hogy vajon miért támad fel Jézus 3 nappal később? Hát nagy pénteken betyároson, olyan hollywoodi mosolya, jöhetett volna vissza, nem? Vagy legalább nagy szombat reggel, szegény Mária ne rágja a körmét, nem? Hát gondolom neki is kellett 3 nap, hogy valahogy lenyelje a békát, mert az embernek tenyerébe szeget ütnek, akkor az nehezen megy. Tehát, hogy igen, nem kell kapkodni. Uh-huh. Tehát, hogy most valamit akarsz, ha Jézus ugye, többször mondja, hogy nem érkezett el az ő ideje, vagy ennek most még nincs itt az ideje, hát vajon annak a beszédnek, amit én akarok a kollégámmal, a gyerekemmel folytatni, itt van az ideje? Uh-huh. Lehet, hogy én megennék egy kis fajlaltot vele, utána jobb idő lenne a beszélgetésre? Nem tudom. Uh-huh. És az, hogy nem vagyunk egyformák, hát ez egy áldott szerencset. Az én testemben, a tiédben is azt mondják, több mint 100 trillió sejt van, nem? És van, amelyik itt a vörös vérsejt, de van, amelyik a látás idegebe végzi a maga a feladatát, és ezek közül egy se él egy hónapnál tovább. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy egy nagy hangyabúj vagyok, és akármelyik kis sejt, hát mindegyiknek van anyagcseréje, szaporodik minden, tehát önálló élőlény, ha úgy nézzük, nem? Uh-huh. És akármelyik elromolna, se kezdene szaporodni, rákos dagalat, nem tudom, meg tud ölni engemet. Uh-huh. Tehát, hogy most akkor melyik a leglényegesebb uh-huh. sejtem, vagy nem? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy angróban vagyok ember együtt. Külön-külön nem vagyok ember. És azt mondom, a társadalomnak is, hát vannak ilyen, meg olyan beállítottságú, és mindenki a maga talentumát kell megkapja, és azt kell kamatoztassa. Tehát kis ibolya, hogyha azt szeretne, hogy belőle sok olajat préseljenek, mint a napraforgóból, akkor nagy kudarc élményei lennének, nem? De a napraforgó is azt mondaná, na most mától fogok, én fogok illatozni, hát na, nem hiszem, összejönne, de mindenkinek megvan a maga szerepe és feladata, és hát ez a szép, és az a jó, hogyha egymást nem nézzük le, nem értékeljük le.
1: Említette már többször is az Atya a húsvétot. Ugye mindannyian hordozzuk a saját magunk keresztjeit. Biztos már volt az Atyának is, amikor elesett a keresztel, vagy hogy nehezebb időszak, mélypont volt. Olyankor mi az, ami segít az Atyának felállni újra?
0: Hát ugye nevelőknek azt szoktam mondogatni, hogy hát, hogy ezek a gyerekek mind angyalok lennének, a fene se alkalmazna egyet se közületek, nem? Biztos, hogy nem. Tehát milyen jó, hogy a gyerekekkel baj van, és az indokolja, hogy hát, hogy mondjam, na, alkalmazzak én pedagógusokat. A másik dolog meg az, hogy hát ugye mostan mennyi pénzt fizetünk, hogy elmenjünk Tirolba, hogy a fekete pályán leüljünk, nem? Ruhát veszünk, és kaszkát, és mit tudom, és fizetünk, és mindenütt fizetünk, és végül ott vagyunk fent, miért? Mert kihívás is, le akarom győzni, nem? Uh-huh. Hát egy pedagógusnak egy ilyen, hogy mondjam, peti, ez egy fekete pálya, nem?
1: Igen.
0: Vagy hazajön a férjed, és nagyon dühös, és meg minden, az is egy fekete pálya. Tehát nem föltétlenül, és nekünk keresztényeknek azért tudnunk kell, Jézus azt mondta, hogy aki utánam akar jönni, az vegye vállára minden nap a keresztjét, menjen fel a fekete pályára, és jöjjön le vagy 3-szor, nem? Uh-huh. Tehát csak ezt elfelejtsük. Tehát, hogy Jézus nem egy pihepuha, mit tudom, mama hotelbe hívott meg bennünket, sehol nincs a Szentírásban, hogy Jézus mondja, hogy az angyalok majd vörös szőnyeget terítenek elétek, és fújják a trombitást, ti méltóztassatok bevonulni a mennyek országába, nem?
1: Igen.
0: Erről nincs szó. De én, hogy őszinte legyek, az élet fekete pályáit élvezem. Kihívás. Elé teremteni egy anyagi dolgokat, megoldani problémákat, tehát hogy mondjam, nem unalmas. Tehát, és sajnálom azt, aki, hát hogy mondjam, fél a terheléstől. Uh-huh. Tehát kicsit úgy képzelem el, hogyha én nem tudok úszni, és valaki elvisz a Balatonra, és belelök, hát akkor nagyon rossz néven veszem, mert meg akar ölni engemet, igaz?
1: Igen.
0: De ha megtanít úszni, uh-huh. lassan, türelmesen, hát akkor, mikor bevisz a vízbe, akkor nem fogok kijönni még délbe, se ebédelni se, mert jó a víz, mert jó úszni, mert jó dolog, nem? Uh-huh. Na most ugyanezt gondolom, hogy a tanulás, a munka, újságírás, vagy bármi, hát önmagában, ha megtanultad, sikerélményeid vannak, akkor nem tudom abba hagyni, nem?
1: Igen.
0: Hát akkor ott a Pulitzer díja, valahogy csak el kell hozzam. Hát ezért olyan jó cikk volt ez, de nem adták ezért, de hát írok még jobban. Igaz? Tehát, hogy ha legyen meg bennünk ez a, nem azt mondom munkamánia, hanem hogy élvezzük azt a feladatot, amit Isten ránk bízott.
1: Uh-huh. És még egy utolsó kérdésem lenne az atyához, hogyha össze kéne foglalnia így az életét egy mottóban, akkor mi lenne az?
0: Hát amikor pappá szenteltek, akkor kellett egy mottót választani. Nekem az bejött. Isten azt akarja, az emberiség egy nagy családot alkosson, és mi egymásnak testvérei legyünk. Ez a vatikáni zsinatból vettem ezt a mottót. Hát úgy magamba közben, mikor úgy, ugye nem csak azért, mert egy szép Mári ünnepen van ez a beszélgetés, de akit te szentszűz, Szentléleket, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatva mélyedbe hordoztál. Tehát ez az élet filozófiám, miért? Egyfelől, hogy hordoztál, tehát ugye meg vagyunk keresztelve, szent áldozásra járultunk, Isten hordozók vagyunk. Tehát ezt sose szabadna elfelejteni, hogy te egy kétlábú járó, élő tabernákulum vagy, nem? Teofor, vagy Krisztofor, Krisztus hordozó, tehát ez egy gyönyörű. Mária is ezt csinálta, ment Erzsébethez. Miért? Szolgáló szeretet vezette. Tehát, hogy engem is mi vezessen? Szolgáló szeretet. Jó dolog jónak lenni, jó dolog jót tenni, jó dolog olyan kincseket gyűjteni, ami megmarad az örök életre, mert legyünk őszinték, az a gyerek, akit befogadtam, felneveltem, minden, az szembe fog jönni az örök életbe velem. De a házam, az autóm, azok nem jönnek. Azt a rozsda megeszi, a moly szétrágja, igaz? Igen. Tehát olyan kincseket gyűjtök, ami megmarad az örök életre. És a harmadik, ami nagyon tetszik a szűzanyánál, ugye megérkezik Erzsébethez, 150 kilométer, és nem azzal kezdi a Erzsébet, ne tudd meg, ezek a mai tevehajcsárok milyen pofátlanok, és hogy viselkednek, miket, jaj, ne is beszéljünk róla, meg lett 6 vízfolyag a talpamra, a fülem tele van homokkal, jaj, Erzsébet, és akkor beírta volna Szent Lukács, hogy Erzsébet felette nagy síralmai, idő meglátogatta az ő drága idős rokonát, Erzsébetet. De nem ez van a Szentírásban, hanem magasztalja lelkem az én Uramat. Mm. Tehát egy jókedvű, derű öröm. Tehát, hogy Krisztust hordozni a szolgáló szeretet útján, és jókedvűen, derűsen. Hát ugye, Szűzanya jó példa.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Rajkai Eszter beszélgetését hallották Bőte Csaba atyával hivatásáról és szolgálatáról. A műsort az Apostol TV készítette.

Itt ikat lelkem, fáj egy korgott hangos szemtelen. Csak egy némának látszó poros könyv a

az áldás gondolatokat hallják. Áldáskérés. Most hát, boríts be minket, Istenünk, remény ruhába, őriz az úton, és taníts, szeretetből szeretni, legyen életünk a halálból életre támadás példázatává, és minden értelmet meghaladó békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, őrizze meg szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket igaz mozdulatokban, életünket, egész valunkat Krisztus Jézusban, az értünk jött kegyelem.

Nem félek, mert nem a félelem lelkét kaptam, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ez az ige akkor lett számomra fontos, amikor a megtérésem után megismertem. A megtérésem előtt egy beteg ember voltam, depressziós, szorongásos ember, és hát 4 éven keresztül ez az állapot nagyon-nagyon súlyosan fennállt, orvosokkal, gyógyszerekkel, kórházakkal, és aztán egyszer csak Isten engem minden előzmény nélkül ebből kigyógyított, mégpedig egy húsvét vasárnapon. Fekszem szépen az ágyban, és már reggel van, 9:30 fele, arra ébredek, hogy a bensőmben egy hang beszél. És azt mondja a belső hang, hogy van valaki, és ez Jézus Krisztus, aki meghalt, érted? Meghalt, és föltámadt. Eredj, menj el oda, és nézd meg, mert ez ma van. És annyira, de annyira meggyőző volt, hogy akkor én kipattantam így az ágyból, fölkaptam valamit, és elmentem egy közeli templomba, mert gondoltam, hogy hát biztos ezt akarja ez a hang. És akkor ott könnyek formájába kijött az egész, és tudtam belül, hogy én most már meggyógyultam. És amikor pedig meggyógyultam, akkor rájöttem arra, hogy az élet az nem félelemből áll. Ekkor találtam rá erre az igére Pál apostol egyik levelében, hogy ennek nem kell így lennie, és hogyha valakit bármilyen okból elfog a félelem, és elimádkozza ezeket a szavakat, az nagyon-nagyon sokat segít. Belülről a lelkükből kifelé a testükre is hatva, megvalósul. Hiszen Isten igéje pedig teremtő szó.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: Irgalmasság órája.
1: Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, és nem vonta meg tőlem irgalmát.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, s én felüdítelek titeket, mondja az Úr. Gyertek ide mind, és halljátok, kik félitek az Istent, elmondom, mi nagy dolgot tett vélem.
1: Volt egy asszony, aki már 12 éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá. Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában.
0: Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.
1: És azon mód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben és megkérdezte.
2: Ki érintette meg a ruhámat?
1: Tanítványai ezt válaszolták.
3: Látod, hogy szorongott a tömeg, mégis azt kérdezett, ki érintett meg?
1: De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előrelépett, mert hisz tudta, hogy mi történt vele, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá.
2: Leányom, hited meggyógyított téged, menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges.
0: Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem.
4: Érted-e még, hogy nem érted, ami nem is értelem, de ami van idelen, még sincs másért, csak te érted.
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama, üdvözíts minket!
5: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.
0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Istenem, Uram, te emberi szóval beszélsz hozzánk, a szavak eszközét használod, hogy közeledjünk hozzád. Adj nekem nyitott és éber hitet, hogy magamba fogadjam mindazt, amit lelkem mélyén mondani akarsz. Hogy csendet teremtsek magamban, és így mondjak valamit rólad. Világosítsd meg szívemet, szememet, hogy lássam az igazságot rólad és az általad teremtett világról, és tisztítsd meg lelkemet, hogy erőd eltöltsön és átalakítson.

Az öröm hír hordozója. Miután Jézus saját magát szőlőként jelölte meg, minket meg szőlővesszőknek, hozzáteszi. Azért mondta ezt, hogy részesítsen minket az ő örömében, és így örömünk tökéletes, teljes legyen, ahogy Jánosnál olvassuk. Megrázó szavak ezek. Ki merne tökéletes örömöt ígérni, hanem az Isten? Az öröm, amelyről Jézus beszél, kettős. Annak öröme, hogy Isten szeret minket, illetve az az öröm, hogy a szeretettel egymást is szerethetjük. Az evangélium szüntelenül erről a kettős egy szeretetről beszél. Isten irántunk való szeretete nélkül képtelenek lennénk egymást szeretni. Márpedig e szereteten kívül semmi sincs, ami tökéletes örömet tudna nekünk adni. Hogy ez az öröm minden emberhez eljusson, Isten kiválaszt néhányakat, hogy az öröm üzenetének a hordozói legyenek. A pap és a keresztény hírvivő arra kaptak meghívást, hogy az öröm és a szeretet szolgái legyenek ebben a világban. A remény és a reménytelenség között tántorgó embereknek, azoknak, akik a létezés értelmét keresik, akik derűre és békére vágyódnak, a papok és a hírvivők azt a feladatot kapták, hogy szüntelenül ismételjék, az életnek van értelme. Világunkban minden ember helyettesíthetetlen értékkel bír, mivel Isten szereti őt. A pap az a szolga, akinek Istentől kapott küldetése szerint reményt és bátorságot kell adni a másoknak. Világosságként kísérnie a vaksötét éjszakában botorkálókat. Isten nem hagy téged magadra a világban. Konkrét segítséget nyújt neked. Papjait állítja rendelkezésedre, akiktől megtanulhatod, hogy számodra is létezik a tökéletes öröm.

0: A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
3: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Második János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
4: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük Önöket, hogy a Mária kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel,

és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak. Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

fejemet, ne ostorozzon két kezed, ellankaszt úgy is már a kín, megháborodtak csontjaim.

mentsd meg a testem, nagy beteg. Mit érsz azzal, ha meghalok? Emlékszik rád egy vak halott?

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Koncsik Domonkos technikus kollégám nevében is, én Takács Ibolya vagyok. Önök pedig a Mozaikot, a Mária Rádió két hetente jelentkező programajánló magazin műsorát hallják. Én úgy gondolom, hogy a szűzanyáról nem lehet eleget beszélni, és nem lehet nagyon sokszor emlegetni őt, főleg itt a Mária Rádióban. A legkiemelkedőbb Mária témájú tárlat az augusztusi időszakban a Budapesti Városház utcában található majd. A Mária kiállítás. Hallgatóink hallhattak már többször interjút a Mária kiállításról, ugye egy évben háromszor rendezik meg, és mindig megújul ez a tárlat. Ugye több mint 15 ezer darabból álló vallásművészeti gyűjteményt nézhetünk meg, illetve ezeknek a válogatásait. Vendégemmel, Dankovics Attilával a szűzanyát megjelenítő képekről, szobrokról és különböző alkotásokról beszélgetek a mai adásunkban. Attila az Istenanya Alapítvány kuratóriumának a tagja és a Mária kiállítás egyik szervezője. Szeretettel köszöntöm, Attila, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Szívesen, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, illetve önt is.
0: Ugye most idén augusztusban 30. alkalommal rendezik meg a Mária kiállítást itt Budapesten, de ne a mostani kiállításról kezdjünk el rögtön beszélni, hanem beszéljünk egy kicsit az Istenanya Alapítványról. Mi ez az alapítvány, mikor jött létre, milyen céllal jött létre, mi a feladatuk?
1: 8 évvel ezelőtt jött létre az alapítvány, és a kiállítások szervezése, a kiállítások hordozása, gondozása volt az apropója, hogy létrehoztuk ezt az alapítványt. Úgyhogy így először visszaugranék, több mint 11 évvel ezelőtt indult útjára a kiállítások sorozata. 2015-ben tartottuk az első kiállítást. Alapítónk, a kiállítás létrehozója, megálmodója, Gera Olga, aki még kislánykorában, 8-10 éves kislánykorában kezdett el képeket, szentképeket, képeslapokat gyűjteni, és az ő gyűjteménye volt az a kiinduló pont, az az alap, amit, hát ő ezt mindig is vallotta, nem magának gyűjtötte azokat a tárgyakat, képeslapokat, különböző műalkotásokat, amelyek mind-mind a szűzanyához, a Szent Családhoz, a Szent Család életéhez, Krisztushoz kapcsolódtak, ugye a zarándok útjairól is így később. Mindig barátainak előszeretettel mutatta meg ezeket, és 2015-ben gondolta azt, hogy hát most akkor már egy nagyobb plénumnak is megmutatja, mert tényleg olyan sok-sok pozitív visszajelzést kapott, és 2015 húsvét nagy hetén egy kis Kúria utcai alaksori helyiségben volt az első kiállításunk. De annak is nagyon nagy sikere volt, sőt, látogatók egy-két óra múlva visszajöttek, és hoztak egy-egy Lourdi Madonna, vagy egy fatimai szobor másolatot, és mondták, hogy elfogadjuk-e, mert ők szívesen hozzájárulnak így a kiállításhoz, a gyűjteményhez, a gyerekek már annyira nem értékelik, és így bővült, gyarapodott a gyűjtemény, és hát így mondták, biztattak bennünket, hogy így csináljunk rendszert ezekből a kiállításokból, és hát a nagy keresztény ünnepek alkalmával, főleg ugye húsvét, advent volt, amikor pünkösd alkalmával is, illetve a nagy Mária ünnepek alkalmával, nagy boldogasszony, kis boldogasszony ünnepe alkalmával hoztuk létre ezeket a kiállításokat. Hosszú-hosszú éveken keresztül vándorkiállítás jelleggel. Ahová hívtak minket, oda elvittük a gyűjteményt, ami hát úgy kezdetben még viszonylag könnyen működött, hiszen akkor még csak pár ezer darabból állt a gyűjteményünk, ma viszont már közel 17 ezer darabból, mondhatni Európa legnagyobb ilyen jellegű gyűjteményét gondozzuk, úgyhogy emiatt is létjogosult volt, hogy egy alapítványt hozzunk létre. Sok-sok önkéntes közreműködésével hozzuk létre magukat a kiállításokat, a kiállítások átrendezését, felépítését, gondozását, tehát vannak restaurátor barátaink, nagyon régi darabok is vannak, amelyek ugyanakkor szépek, érdemes ugye az utókor számára megőrizni őket, de rászorulnak restaurálásra, és akkor így barátaink segítenek. Illetve hát maga a kiállítás szervezése, működtetése is önkéntesekkel, az alapítvány tagjaival, illetve hozzánk társuló baráti körrel működik. Úgyhogy emiatt hoztuk létre ezt az alapítványt, ami most már közhasznú, illetve magát a gyűjteményt is már közgyűjteménynek tekintjük, mivel annyian hozzájárultak az elmúlt évek során, hogy ez már nem tekinthető csupán egy magángyűjteménynek, a magja az, amit Olga elkezdett 41 néhány évvel ezelőtt, de már tényleg pályát ritkítja, és ez is egy nagy öröm számunkra, hogy nagyon sokan akár saját alkotással, akár saját zarándokútról szerzett gyűjteménye, vagy pedig régi, sokszor anyáról leányra öröklött tárgyakkal, rúzsafüzérekkel, kegyszobormásolatokkal is gazdagítják a kiállításunkat.
0: Hogyha visszaemlékszik a legelső kiállításra és annak a kiállításnak a képeire, a kiállított tárgyaira, akkor azok mennyiben voltak mások, vagy azok kiállításra kerültek-e újra, mint amiket mostanában lát a közönség?
1: Igen, hát az első kiállítás néhány egyszerű kis asztalon és 4-5 vitrínben, falon található 20-30 képpel indult. Hát azóta mai kiállításaink már annyira gazdagok, tehát egy körülbelül egy olyan 5-6-7 ezer tárgyat tudunk egyszerre megjeleníteni. Ez körülbelül ugye a harmada a teljes kiállítási repertoárnak. Nyilván vannak olyan darabok, amelyek szinte minden kiállításon ott megtalálhatóak, megtekinthetőek. Vannak visszatérő ezekhez az alkalmakhoz, az adventi időszakban rengeteg betlehemes van, és vannak olyan betlehemeseink, amik annyira különlegesek, hogy emiatt is szinte mindegyik alkalommal kiállítjuk. Van például egy földi mogyoróból készített betlehemes, csak maga az ötlet miatt, vagy a maga a humoros megközelítés miatt is, nem azért, mert hogy egy nagy értékű valami, de szinte minden kiállításunkon helyt kap. Tehát, hogy vannak a régi 9-10 évvel, 11 évvel ezelőtti kiállításról is visszatérő darabok, de folyamatosan megújul. Általában kiállításainkon van egy vagy két külön asztal, ahol az újdonságok asztala van, és az adott év, ugye, tehát az előző kiállítás viszonylatában kapott újdonságokat, vagy akkor alkotott újdonságokat mutatjuk be. És hát ami még érdekes így a kiállítás kapcsán, hogy majdhogy nem minden tájnak van egy különleges története. Tehát amikor hozzák a látogatók a saját őrzött zarándokútról, vagy saját alkotású tárgyaikat, akkor így megkérdezzük őket, hogy milyen apropóból került hozzájuk, vagy miért alkotta, hogyan alkotta, milyen körülmények között, vagy hogy honnan került. És hát vannak azért olyan különleges alkotások, amelyek nem kiállításra készültek, tehát például hadifogságban készült türelempalack, ami például az egyik isonzói hadifogságban készült 2 év alatt. Ez a család egyik nagy becsben tartott emléke volt a nagypapáról. Nagyon a szívükhöz nőtt, de mégis úgy érezték, hogy az számukra is egy nagyobb öröm, hogy így közkincsé teszik, és elmondták ennek a türelempalacnak a történetét, és így rendszeresen a kiállítási tárlatvezetéseken mesélünk ezekről. És így tovább él a nagypapa emléke is, illetve hát ez a tárgy is egy újabb életet kapott, egy újabb reménysugársokak számára, hogy a lehetetlen helyzetekből is van kiút, és hogy a szűzanya segítségével, vagy Krisztus segítségével nincs lehetetlen, és bármilyen nehéz helyzetből is ki lehet jönni, és jóra lehet fordítani azt a sorshelyzetet.
0: Miért Isten anya lett az alapítvány neve, hiszen ugye a Mária kiállításokat szervezik?
1: Igen, a kiállításaink Mária és Krisztus életéhez kapcsolódó tárgyakat mutatnak be, és hát maga az alapítvány is elsősorban a Mária tiszteletet, a nagy boldogasszony ősi magyar hagyományokban mélyen gyökerező boldogasszony tiszteletet szeretné továbbvinni, ezt életben tartani, és mindazt, ami ehhez a tényleg igazán gazdag kulturális hagyatékhoz kapcsolódik, ezt ápolni, gondozni, és ezt így bemutatni. A magyar hagyomány azt tartja, hogy 7 nagy Mária ünnep van. Van is egy ilyen kifejezés, hogy 7 boldogasszony. Ez a 7 fő Mária ünnep. Mária életéhez kapcsolódóan 7 különleges életeseményt megörökítő emléknap, emlékünnep. Ezekről is mesélünk. Ezekhez is kapcsolódnak egyrészt azok a búcsújáróhelyek, azok a kegyhelyek, amelyeket szívesen bemutatunk, és ahonnan származnak akár azok a kegytárgyak, kegytárgymásolatok, amik a kiállítási anyagunk nagy részét kiteszik. Úgyhogy ez egy nagyon fontos része, így egyfajta küldetése alapítványunknak, hogy azt a ősidők óta meglévő tiszteletet, ami egyrészt Mária iránt, Szűz Mária iránt, hiszen ő egy nagy példa mindannyiunk számára, az ő élete szorosan összefonódott Jézus Krisztus életével, magától a betlehemi történésektől egészen a Golgotáig végigkísérte őt, illetve hát később is tartja azt a hagyomány, hogy ő is közreműködött az apostolok küldetésének kiteljesedésében, segítette őket, sőt, vannak olyan hagyományok, hogy az evangéliumok írásában is segítette őket. Másrészt, ugye épp hamarosan lesz ez a nagy ünnep, a legnagyobb Mária ünnep, igen, nagy boldogasszony ünnepe, Mária mennybevételének ünnepe, és azóta úgy tartjuk, hogy ő az édesanyánk, aki mindannyiunkat figyelemmel kísér, mindannyiunkra gondját visel, és hát a magyarság számára Szent István óta pedig különösen nagy jelentősége van ennek a Mária ünnepnek, hiszen épp ezen a napon, augusztus 15-én halála előtt ajánlotta fel országát, népét és koronáját Szűzanyának, így lett Magyarország Regnum Marianum, Mária országa, ő a mi örökös királynőnk, és a királyok az ő helytartói, a Szent Koronával megkoronázott királyaink, és ez a magyar hagyomány mélyen gyökerezik a magyarok tudatában, és a Mária tisztelet szinte minden emberben ott van, még azokban is, akik nem járnak rendszeresen szentmisére, nem vesznek részt szentáldozáson, nem járnak rendszeresen itt templomba, de valahol tudat alatt vagy valahogy így az ősöktől örökölt hagyomány miatt van egyfajta Mária tisztelet, odafordulás így a Szűzanyához. Lehet, hogy sokszor csak bajban, nehézségben, de azért megvan. És öröm számunkra is azt látni, hogy mondhatni felekezettől függetlenül. És a világ minden részéből tényleg nagyon sokan jönnek, ugye megfordulnak a kiállításon, főleg az utóbbi időben, amióta a belváros szívében, a Városház utcában kaptunk mondhatni állandó helyet. Sydneytől azt mondhatni Miamiig, és Oszlótól tényleg Dél-Afrikáig mindenhonnan voltak. És olyan mély tisztelettel, tényleg így meghajlással, és tehát egy ilyen megható gesztussal jönnek távoli vidékekről is, hogy érezzük azt, hogy ez a Mária tisztelet, ez egy örök, és itt a Kárpát-medencében is, de a világ nagyon sok részén ez egy élő hagyomány. Úgyhogy ezt szeretnénk így támogatni mi magunk szerény módján, és hát ez a küldetésünk fő.
0: Ugye a katolikus vallásban, ugye nálunk katolikusoknál tényleg nagyon nagy a Mária tiszteletnek a kultusza, tehát hogy nagyon, nagyon odafigyelnek az emberek arra, hogy a Szűzanyától is segítséget lehet kérni, és őt is nagyon tiszteljük. Az egyéb keresztény vallásokban is ott van, de azért nem ennyire mélyen, én úgy gondolom. Mennyire, ugye mondta, hogy bárhonnan, tehát különböző országokból, felekezetekből, vallásokból jönnek, mennyire gyakori az, hogy mondjuk egy ateista ember, ahogy éppen ott a belvárosba sétál, betér, és látszik rajta, hogy valami megérinti. Volt-e már ilyen példa?
1: Igen, voltak ilyen példáink is. Volt, aki egyszerűen csak műgyűjtő szemlélettel jött be, aztán, ahogy látta, és meséltük a történeteket, és mondtuk, hogy hát itt nincs semmi olyan, ami eladó lenne, vagy amit itt tovább tudnánk adni, mert annyira egyedi darabok vannak. Többnyire tényleg olyan egyedi darabok, és ami látható, lehet, hogy hasonló mondjuk egy Lourdi Madonna a szemben lévő kegytárgyboltban kapható Lourdi Madonnához, de ami nálunk van, annak egy külön története van. Az egyik például egy leégett soproni házból került hozzánk, és sértetlenül a házi oltáron ott maradt az a Lourdi Madonna porcelán, úgy, hogy minden...
0: De csodák vannak.
1: Igen, és hogy ezekről a csodákról mesélünk, és akkor ő is úgy megérintődött, így meghatódott, és azt mondta, hogy, hát, hogy ez egy csoda, és hogy ezt ő szívesen elvinni. Ez például egy amszterdami úr volt, és hogy ő ezt így kivinné oda. Hívtak egyébként minket Münchenbe is, illetve Böjte Csaba atya hívására voltunk Erdélyben is, így három alkalommal is, és hát itt Magyarországon belül is, így több helyen, Sopronban,
0: Még mindig vannak ezek a kihelyezett kiállítások, vagy ezek a lehetőségek?
1: 2022 adventi időszakában kaptuk azt a lehetőséget itt a belvárosi Városház utcában, hogy itt mutassuk be a kiállításunkat, és itt raktárra is leltünk. Azóta nem vittük vándorkiállítás jelleggel máshová, de szívesen, tehát nyitottak vagyunk rá, hogyha megfelelő körülményeket kapunk, találunk, akkor így szívesen bemutatjuk a kiállításunkat. Azt meg előzően, mivel nem volt állandó helye kiállításnak, csak egy raktárban, raktárhelyiségben volt, és vészelt át azokat az időszakokat, amelyek két kiállítás időszak között volt, akkor csak így működött, hogy meghívásra, akárhová hívtak minket, nagyon szívesen vállalkoztunk rá, és akkor így elvittük a kiállításainkat.
0: Ugye augusztus 15-ihez kötődik a legközelebbi kiállítás, az lesz most 2026-ban a következő Mária kiállítás. Mikor lesz a megnyitó, pontosan ezt lehet már tudni?
1: Igen, augusztus 15-én, könnyű megjegyezni, igen. 15 órakor, tehát délután 3 órakor lesz a megnyitó, most hétvégére esik, és akkor emiatt a korábbiaktól eltérően egy korábbi időpontban, tehát délután 3 órakor, 15 órakor lesz a megnyitó.
0: Lehet tudni már a megnyitónak a programját?
1: Hasonlóan az előző évek programjához Gera Olga kiállítás megálmodója, létrehozója fog egy megnyitóbeszédet tartani, és a Lélekhang együttes szívhez szóló Mária dalokkal fogja emelni az ünnep fényét, hangulatát, kiállítás megnyitóját.
0: Ugye, és mindig van egy olyan dal, ami mindig elhangzik, amire azt mondta nekem, hogy igazából ez már a Mária kiállításoknak a himnusza is lehet.
1: Igen, mondhatjuk azt, Mária mély csendjéről szóló dal. Eredetileg magát a szövegét Gyermekem címmel Gera Olga, a kiállítás megálmodója írta, és Décsi Magdolna, Lélekhang együttes egyik énekese, sőt, tehát ő karvezető is, tehát ő egy énektanár, zenetanár, ő írta a dalt hozzá, gyönyörű, tényleg szívhez szóló dal.
0: Hallgassuk meg!

0: Önök a Mária Rádiót hallják, benne pedig Mozaik című programajánló magazin műsorunkat. Vendégem itt a stúdióban Dankovics Attila, az Isten Anya Alapítvány kuratóriumának a tagja és a Mária kiállítás egyik szervezője. Ja, beszéltünk arról, hogy a kiállítás megnyitón a Lélekhang Együttes szokott zenélni, ők emelik a megnyitót, a megnyitónak a fényét, ha mondhatom így. Honnan a kapcsolat ezzel az együttessel?
1: Régóta hozzátartozik a baráti körünkhez az együttes tagjainak többsége. Ez az együttes 2010-ben szerveződött, egy zenész baráti körből. Vannak közöttük profi zenészek, illetve amatőr zenészek is, és akik mindennapi munkájuk mellett nagy örömmel zenélnek együtt. És már kezdetek óta, az első kiállítás óta meghívtuk őket, és nagyon szép Máriás dalokat, Máriával kapcsolatos, Krisztus életével kapcsolatos dalokat írtak, írnak. Nem olyan régen a Kossuth Rádió egyik pályázatán is szerepeltek, és ott egy előkelő egy elismerésben részesültek, ilyen keresztény imákat, illetve verseket zenésítettek meg, tehát hogy ezzel is foglalkoznak. Elsősorban saját szerzeményeket adják elő, és nagyon szép szívhez szóló dalokat írnak. Az Isten Anya Alapítvány ki is adta az egyik gyűjteményüket, ezen kifejezetten Máriás dalok szerepelnek, saját szerzemények, és hát mind nagyon szép szívhez szóló dalok.
0: Mi a CD-nek, a lemeznek a címe?
1: Lehet, Dalok Máriához.
0: És ez hol kapható? Ezt, hogyha valakit ez érdekel, az hol tud hozzá?
1: Istenanya.hu honlapunkon keresztül, illetve webshopunkon keresztül, és hát a kiállításokon is beszerezhetőek, vásárolhatóak.
0: Tehát ugye akkor önök nem csak a kiállítást szervezik, hanem a Mária tiszteletet, azt kiadványokon keresztül is eljutatják az emberekhez, jól gondolom?
1: Igen, így van. Néhány könyvet is kiadtunk az elmúlt évek során. Ez az első kiadványunk az Ave Maria című könyv volt. Ennek is érdekes története van. Annak idején így jártunk többször így zarándok utak során a Szentföldön, Jeruzsálemben, Betlehemben, illetve Názeretben, és Názeretben, ami úgy Máriának egy kiinduló állomása életének, így a Szent Család otthona. A Szent Család egykori otthona fölé építették az Angyali Üdvözlet Bazilikát, és az Angyali Üdvözlet Bazilikában, illetve a körülötte lévő kerengőben gyönyörű Mária képek, mozaik képek, 3-4 méter, 3x4 méteres hatalmas mozaik képek láthatóak, de ezek körül se brossúrát, se képeslapot, semmit ott így nem lehetett így beszerezni, és akkor így hosszú utánajárással, meg engedélyeztetéssel eljutottunk oda, hogy kaptunk rá engedélyt, hogy akkor mi kiadjuk ezeknek a képeknek a gyűjteményét, úgy, ráadásul azzal kiegészítve, mert hát már a Mi Atyánk című könyv, ami 125 nyelven sorolja fel a Mi Atyánk ősi imádságot, de Mária imáról, az Üdvözlégy Mária imáról nem volt semmilyen jellegű kiadvány, úgyhogy ezzel kiegészítettük, és az Üdvözlégy Mária imát azok országok, hiszen itt 75-80 ország ajándéka mindaz a jelenlévő, ott abban a térben jelenlévő mozaik kép, amelyekről így képeket készítettünk. Most az adott országok nyelvén megjelentettük az Üdvözlégy Mária imádságot is, és Bőte Csaba atya írt hozzá egy bevezetőt, hogy a mai világban, amikor tényleg annyifelé zarándokolunk, annyiféle emberrel találkozunk, hogy milyen nagy lehetőség is, meg egy ajándék is így a sorstól, hogyha együtt elmondunk egy imádságot, és akkor így tudjuk egymás imáit is akár. Úgyhogy ez volt az első kiadványunk, aztán később ilyen nagyon sokan betérő látogatóink közül nálunk kapnak így ötletet zarándoklatra, búcsújáró helyek felkeresésére, hiszen ezekről mesélünk, Lourdesről, Fatimáról, Kárpát-medencei búcsújáró helyekről nagyon gazdagok vagyunk, mondhatni aránytalanul, tehát akár a népességhez, akár a területhez képest is nagyon gazdagok vagyunk Máriás búcsújáró helyekben, és akkor így többen is így biztattak minket, hogy ezekről írjunk, és így született meg a Boldogasszony Anyánk című kiadványunk, Mária kegyhelyek Magyarországon a címet viselő könyvünk. Ebben 50 kettő búcsújáró hely, illetve ezek a Kis-Magyarországról, tehát így a belső Magyarországról származó búcsújáróhelyek, és hát nagy, legnagyobb búcsújáróhelyünk Csíksomlyó szerepel, tehát így 52 plusz 1, 53 búcsújáróhely, rövid története, illetve a búcsús énekek, dalok, szövegek, és hát az adott helynek az oltárképe, vagy az a búcsújáróhely kegyszobra található így fényképen, fotón, ugye ez is egy ilyen gyűjteményünk. Ezen kívül térképekkel, tehát egyrészt világtérképpel, másrészt Kárpát-medencei térképpel is így segítjük az arándokokat, hogy ezekre a búcsújáróhelyekre, Máriás kegyhelyekre eljussanak.
0: Beszéljünk egy kicsit az augusztusi kiállításról. Mi lesz a tematikája? Ugye Betlehem, illetve karácsonykor a Betlehem köré épül azért, tehát az van a középpontban. Húsvétkor azért a húsvéti témák, a Golgota, a kereszten látható Jézus, tehát most mennyire lesz inkább csak Mária a középpontban?
1: Igen, a nyári tárlat magával, a színvilágával is, meg hát természetesen a kiállítási installációkkal és a repertoárral is, elsősorban a két Nagy Mária ünnephez, sőt mondhatni három Nagy Mária ünnephez, mert bár Nagy Boldogasszonytól Kis Boldogasszonyig, így ez a két Boldogasszony ünnep köze, tartjuk majd a kiállítást, ez egy bő három hetes nyitvatartási időt jelent, de azért Sarlós Boldogasszony ünnepe, ami nem olyan régen volt, azért bele folyik ebbe az ünnepkörbe, hiszen augusztus 20-a, ugye az új kenyér ünnepe, Sarlós Boldogasszony ünnepe pedig az aratás kezdetének is az ünnepe. Ezen kívül még nagyon sok és színes néphagyomány kapcsolódott ehhez az ünnepkörhöz, és úgyhogy ezek az ünnepek adják a fő ívét ennek a kiállításnak. Aranysárga színt kap a kiállítás, ugye mindegyik tárlatunknak így más-más, így az alaptónusa. És hát ebben a nyári tálatban bontakozik ki legszebben Mária élete íve gyermekkorától a mennybe menetelig. És így elsősorban a Madonna ábrázolások, fehér Madonna ábrázolások, de hát vannak fekete Madonna ábrázolások is, ezek is ilyen sajátos megközelítések. És hát Máriának a különböző életszakaszával, élet fordulójával, sorsfordulójával kapcsolatos ábrázolások, akár képi, akár szobor formájában, kis plasztika formájában, ezek jelennek meg, és ezek viszik a brímet.
0: Megvan már akkor az összes anyag, az összes kép, az összes szobor, minden, ami most augusztusban lesz, vagy még válogatják?
1: Válogatjuk. Általában úgy történik így a képek, és hát a teljes kiállítási repertoár cseréje, hogy az ünnep előtti napokban így összejön egy kis csoport, önkéntesek csapata, és akkor ott egy napot erre szánunk, és akkor reggeltől estig, van úgy, hogy késő estig tart a tárgyak cseréje. És akkor ott ráhangolódva egyrészt az ünnepre, másrészt meg ugye az éppen aktuális helyzetre feldíszítjük, kiállítjuk, kicseréljük azokat a tárgyakat, amelyek az előző kiállításból kim voltak. És hát így ez mindig egy ilyen rögtönzés is, de azért van egyfajta rákészülés, tudatosság, és amint említettem, van egy olyan asztal, vagy két asztal is, ahol az újdonságok kerülnek bemutatásra.
0: Én azt vettem észre, amikor a kiállítást párszor megtekintettem, hogy ott a középső hosszú asztalon mindig ott vannak a Mária jelenéseknek a történetei, illetve az, hogy melyik országban mikor voltak Mária jelenések. Hát, hogy 20-25 darab ilyen van kitéve, az biztos szerintem, de lehet, hogy több is. Viszont nem mindig ugyanaz, hanem hogy ez is változik, hogy mikor, melyik Mária jelenést mutatják be, vagy melyikről tájékoztatnak minket, látogatókat. Ez mitől függ?
1: Hát igen, ezt mi úgy mondjuk magunk között, hogy az idővonal, ugye az elmúlt 2000 év Mária jelenései, illetve hát ezekhez a Mária jelenésekhez kegyhelyek, búcsújáróhelyek is kapcsolódnak, és ezeknek a búcsújáróhelyeknek a kegyszobrát, vagy kegyképét, annak másolatát mutatjuk be. És hát ugye a tárlatvezetések során ezek közül szemezgetünk. Jelenleg az asztalon 46-47 ilyen búcsújáróhely kapott helyet, ezeket állítottuk ki, ezeket mutatjuk.
0: Az egyik oldala 20, ahogy én gondoltam.
1: Igen, így van. És hát ezekről mindig az aktualitásoknak megfelelően. Tehát ugye a téli időszakban, ugye december 9-e, 12-e környékén van Guadalupe-nek az évfordulója. Akkor többször mesélünk Guadalupe-ről. A nyári időszakban, a nyári búcsújáróhelyekről, Kárpát-medencében elsősorban egyébként a búcsújáróhelyek titulusa Kisboldogasszony, Nagyboldogasszony, tehát hogy ezek jellemzőek, akár csak amiatt is, mert hogy így nyári időszakban gyakrabban jártak búcsúzni az emberek búcsújáró helyekre, és akkor Nagyboldogasszony helyekről mesélünk. Mátaverebély-Szentkút például az egyik híres búcsújáró helyünk. De hát nagyon sok Kisboldogasszony templom is van, Mária Remetén például itt így Budapesten a közelben. Úgyhogy emiatt is így változik, hogy éppen mit emelünk ki. Ugye az évkörön belül más-más ünnephez vagyunk így közelebb, de attól függően is így, mivel szeretünk mindig újabb helyeket bemutatni, olyan helyekről, búcsújáró helyekről is szívesen mesélünk, amelyek úgy nincsenek annyira köztudatban. Például a csehországi Philipsdorfról van, amikor róla mesélünk, vagy Mária Besterce, hogy azért Horvátországban Fekete Madonnával büszkélkedő búcsújáró hely, ott is nagyon sok csoda, ima meghallgatás történt, tehát hogy így mindig más-más, így éppen az aktuális csoporthoz hangolódva is mesélünk nekik, és így igyekszünk bemutatni azt a gazdagságot, egyrészt a Mária jelenések történetén keresztül, másrészt Mária életének, életpéldájának bemutatásával is, hogy gyakorlatilag az a 2000 évvel ezelőtti eseménysorozat, illetve mindezek a jelenések, ezek máig üzenettel bírnak számunkra, és aki éppen tényleg csak úgy váratlanul becsöppen a kiállításra, szoktuk is neki javasolni, hogy keressen egy olyan tárgyat, ami úgy szívéhez szól, és akkor esetleg mesélünk neki, és megkap egy olyan üzenetet, ami éppen aktuális neki abban az élethelyzetben, amiben éppen jár, és kap akár vigaszt, vagy tanácsot, vagy egy olyan példát, ami így tovább lendíti abban az élethelyzetben. Úgyhogy sokan meglepődnek. Voltak olyan vendégeink, akik azon lepődtek meg, éppen egy nagy búcsújáró helyről meséltem, így a világ második legnagyobb búcsújáró helye Brazíliában van. És nem tudom miért, de valahogy ugye ez került így szóba, Aparecida. Meséltem róla, és akkor megrökönyödve láttam az egyik látogatónkat, hogy erről mesélek, hogy éppen ő egy brazil misszionárius, és hogy mondtam, hogy hát erről a helyről csak képet tudok mutatni, nincsen kegyszobrunk, de mondta, hogy igen, pár óra múlva lesz, és elment a Bakács térre, és hozott egy kegyszobor másolatot. Tehát, hogy ezek is ilyen véletlen idézőjelben.
0: Hogy nincsenek véletlenek.
1: Találkozások, hogy igen. Éppen akkor erről, és akkor így van egy aparecidai szűzanya szobrunk is, és be tudjuk mutatni azt a fekete Madonna szobrot, ráadásul egyedül öltöztetett Madonna szobor, egy szép Madonna. Úgyhogy így érdekes találkozások és csodák vannak a kiállításon.
0: Kell-e regisztrálni annak, aki szeretné a kiállítást megnézni?
1: Nem, minden további nélkül a nyitvatartási időben, ami hétköznap délután 3 órától 7 óráig, este 7 óráig tart, bárkit szívesen látunk vendégül, és mindenféle regisztráció nélkül, akár a kiállítás megnyitójára is, illetve hát a kiállítás bármelyik napjára szabadon be lehet jönni, és belépődíj nélkül, tehát így szabadon látogatható a kiállításunk.
0: Hogyha egy csoport érkezik, akkor a tárlatvezetést azt előre kell kérni, vagy van ott olyan személy, aki ezt így megcsinálja, megteszi?
1: Rendszeresen tartunk tárlatvezetéseket szerdán, illetve szombaton, valamint így előre bejelentett csoportoknak egyeztetett időpontban az ő igényeik szerint bármikor. Úgyhogy hát érdemes egyébként, tehát hogyha így csoportok szeretnének jönni, járnak hozzánk rendszeresen imacsoportok, rózsafüzér csoportok, rózsafüzér társaságok, illetve az utóbbi időben diákcsoportok az ország különböző részéről. Most az elmúlt durván másfél évben 2500 diák járt nálunk, de illetve azt megelőzően is főleg azért több budapestiek, de most tényleg a világ minden részéről jönnek, hagyományos csoportok, zarándokcsoportok is, illetve egyszerű turisták, és hát innen Budapestről, illetve Magyarországról pedig így iskolás csoportok. Ők bejelentve előre szervezett módon, és így tartunk nekik külön tárlatvezetést, de bárkinek tényleg szívesen.
0: Attila, én azt látom, hogy ön borzasztóan élvezi és szereti ezt a kiállítást. Nagyon, nagyon sok mindent tud Máriáról, ezekről a tárgyakról. Ezt jól látom, hogy ez valahol az életének egy része?
1: Igen, örömmel végzem ezt a fajta szolgálatot, ezt a fajta munkát. Már ugye 11 éve, és hát számomra is nagy ajándék találkozni olyan emberekkel, akik tényleg mélyen Mária hívői, szeretői. Nagyon sok olyan tanúságtételről is kaptam mély benyomást. Voltak, akik barátnőjük, barátaik biztatására mentek ki például Medjugorjébe, vagy egy olyan zarándokhelyre, ahová egyébként nem mentek volna. Sokan köztük akár ateisták, és ott úgy megváltozott az egész életük. És most örömmel mondták már, hogy 10-szer, 15-ször voltak, és hogy annyira megváltozott az életük, és hogy olyan csodákban van azóta is részük, és öröm ezeket hallani, úgyhogy számomra is egy nagy ajándék találkozni ott ilyen emberekkel, ilyen megtért emberekkel, vagy akár olyan hívőkkel, akik már nagyszülőktől, szinte így a vérükben örökölték a mély Mária tiszteletet, mély vallásosságot. Volt a kiállításunkon például egy balerina. Ő egy orosz származású balerina Moszkvából. Elmesélte, hogy ott anyáról leányra rózsafüzéreket örökölnek, és egy maréknyi rózsafüzért hozott így a kiállításnak, ami az elmúlt hát közel 200 évben öröklődött így szülőktől a gyermekek számára, és hogy milyen mély ott is a hit, a vallásosság. De ugyanígy itt erdélyekkel találkozni, amikor Erdélyben 3 alkalommal tartottunk kiállítást, számunkra is nagy ajándék volt ott látni azokat a mélyen hívő és mélyen a szűzanya tisztelőként élő székelyeket, akiknek akár Guadalupéről vagy Fatimáról meséltünk, és hogy könnyes szemekkel, könnybelábadt szemekkel hallgatták a tárlatvezetéseket. Tehát ott igazán mi voltunk úgy megérintődve, és olyan ajándékban volt részünk, hogy ezért is hálásak vagyunk, hogy ezt a munkát végezhetjük, és ezt nyugodt szívvel mondhatom kollégáim önkéntesek nevében is, mert nagyon sokan őszintén mi ajándékokban és ilyen csodákban részesültünk az elmúlt évek során.
0: Említette ugye a rózsafűzért, hogy egy marék rózsafűzérrel tér vissza. Szerintem annyi rózsafűzér szemben az Eklézsiában sincs, mint önöknél kiállítva. És nagyon különleges rózsafűzérekkel is lehet találkozni. Tehát, hogyha valaki betér erre a tárlatra, bemegy a Mária kiállításra, szerintem minimum 1 vagy 2 órát szálljon rá, hogy ő végignézze, mert ha mindent tényleg végig szeretne nézni, akkor azért ehhez idő kell, jól gondolom, igen, hogy ide azért nem elég úgy bemenni, hogy na most itt végig szaladok igen. Ezek között a tárgyak között.
1: Igen, hát nagyon tömény, nagyon sűrű, ezt mondják is sokan. Vannak, akik 5-6-7-szer visszajönnek, és akkor a kiállító tér különböző sarkaiba ülnek le, és akkor csak azzal foglalkoznak, csak a rózsafüzérekkel, csak az érmékkel, medálokkal, csak a szobrokkal, csak a feszületekkel. Tehát annyira gazdag, bőséges a tárlat, tehát például a rózsafüzérekből több mint 700 darab, 700 féle van, és egészen különlegesek, tehát a bélicskai sóbányából származó sókristályból készült, vagy a Guadalupei az utcaporában 8-10 éves gyerekek által, és ott pillanatok alatt összehajtogatott papírból készült, de szabályos rózsafűzér, ami annyira egyedi, hogy nincs még egy olyan, vagy a babszemből készült, hiszen annyira szegények voltak, hogy egy babszemekből fűzték a rózsafűzért, és azzal imádkozták haza a férfiakat a frontról, második világháborúban, és hazatértek a Donkanyarból, és nagyon komoly háborús helyzetekből. Tehát, hogy ilyenek vannak, ezeknek külön története van sokaknak, úgyhogy ezekről is ott mesélünk, de ugyanígy a feszületeknek is egyszerűen az emberi kreativitás végtelensége, tehát, hogy egy adott téma, akár a feszületek, vagy a Máriás medálok, de annyiféle formában, annyiféle képen jelennek meg, hogy egyszerűen nagy csoda és ajándék számunkra, hogy ezekkel így találkozhatunk, hogy így ennyi megközelítés létezik.
0: Így igaz. Műsoridőnk lassan lejár. Én azt tanácsolom hallgatóinknak, hogyha szeretnének egy kicsit közelebb kerülni a szűzanyához, akkor mindenképpen menjenek el 2026. augusztus 15-én 15 órakor a Mária kiállítás megnyitójára, a legújabb Mária kiállítás tárlat megnyitójára. Helyileg hova is lehet menni? Városház utca,
1: Városház 5. utca 4 szám, 5. kerület belváros, Városház utca 4 szám. Ez a Ferenciek terétől egy perc séta a belvárosi templomhoz
0: az
1: közel.
0: Az Eklézsiával szemben.
1: Így van.
0: Hát könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is. Illetve, hogyha augusztus 15-én nem tudnak elmenni, akkor valamelyik nap menjenek el a két Mária ünnep között, mert tényleg érdemes, és szánjanak erre időt. Én azt tanácsolom önöknek. Attila, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és beszélt erről a tárlatról, és erről a sok-sok szép Mária képről, rózsafűzérekről, szobrokról, mindenről, ami a szűzanyát tiszteli, és a szűzanyát közelebb hozza hozzánk.
1: Nagyon szívesen, és várjuk önöket sok szeretettel a kiállításunkon.
0: Nagyon köszönöm hallgatóink figyelmét is, illetve az adományaikat, hiszen az adományaik nélkül nem jöhetett volna létre ez a műsor sem. Koncsik Domonkosnak köszönöm a technikai háttér biztosítását. 2 hét múlva lesz legközelebb Mozaik, hallgassanak minket akkor is. Viszont hallásra, Takácsi Baját hallották.
2: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinját hallották.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Juhász Gábor atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm Mári Rádió hallgatóit. A katekézis alatt be lehet telefonálni a témával kapcsolatban a 061-374-0904-es telefonszámon. Tehát még egyszer 061-374-0904. A mai napon úgy tűnik, hogy be fogjuk fejezni a gyónás szentségével kapcsolatos gondolatainkat a kompendium alapján. A 312-es pontnál tartunk, mit jelentenek a búcsúk. Nos, hát igen. Látjuk, a búcsúkkal kapcsolatban igen sok történelmi és teológiai félreértés volt, ezért érdemes elkezdeni a legelején, hogy miről van szó. Tehát mint már az Ószövetségben is kialakult egyfajta bűnbánati fegyelem, és már az Ószövetségben is, hát nem Szent Jónás volt, de előképei megvoltak, hiszen már az Ószövetségben is, hogyha valaki olyan súlyos bűnt követett el, ami hát az akkori rendtartás szerint valamiféle, nem gyónást, de bevallást követelt, akkor elment valami paphoz, vagy zsinagóga előjáróhoz, és egy időre kizárták a zsinagógából. Attól függően, hogy mennyi volt, mekkora volt a bűne. És akkor egy idő után van, hogy vezekelt, és akkor egy idő után visszafogadták. Látjuk, Jézus azt mondja, hogy amit megkötök a földön, az föl lesz oldva a mennyben is. Miért mondja ezt az apostolainak, és valami óriási nagy dolog, amit mond? Azért, mert, és az nagy, nagyon nagy dolog, amit mond. Azért, mert az Ószövetségben azt mondták, hogy azért, mert a zsinagóga, vagy a templomnak a liturgikus közösségben valakit visszafogadtak, az nem azt jelenti, hogy őt az Isten is visszafogadta. Tehát a kettő nem azonos. És Jézus ezért megdöbbentő, amit mond az apostoloknak, hogy amit ti megköttök, az meg lesz kötve a mennyben is. Amit ti feloldotok, az fel lesz oldva a mennyben is. Tehát ez a megkötni, feloldani, ez egy megint csak egy héber kifejezés, és egyrészt megkötni jelenti azt, hogy valamiféle bűnbánati cselekedetet kiszabni a bűnért, másrészt feloldani, az pedig azt jelenti, hogy feloldozni, de ugyanakkor azt is jelenti, hogy valamit megkötni, akár a tanításban valamit megkötni. Feloldani valami alól, valamiféle törvényparancsolat alól valamiért valakit feloldani. Tehát ez egy ilyen sok jelentésű kifejezés volt a farizeusok világában. Tehát a tanítványok pedig eléggé megdöbbentő és óriási kegyelmi módon megkapták azt, hogy ha ti valamit feloldoltok a földön, az fel lesz oldva a mennyben is. Tehát Isten nevében kijelenteni, hogy én feloldozlak téged az Atya, a Fia és a Szentlélek nevében. Igen, ám csak hogy. Azok után, hogy valaki megvallotta, meggyónta a bűneit, ezek után azért még az nem azt jelenti, hogy ő teljesen megtisztult. Hogy is mondjam, a barátom, jótevőm ellen valamit elkövetek. És ezek után az ember azt mondja, hogy én vétkem. Tehát megbánom. Megkövettem a barátomat, jótevőmet. Megbocsájt, oké, földet reál, semmi probléma, oké, menjünk tovább. Még a barátságot is helyreállítja. De attól én nekem, ha valóban belátom a bűnömet, nekem még ott van az, hogy a ménkőben lehettem ilyen gazember. Tehát mi vezetett ide? Tehát mélységében kell átgondoljam azt, hogy hogyan züllöttem el oda, hogy jótevőm ellen ilyet cselekedtem. És ez a lelkiismeret furdalás, ez idő kell. Tehát tényleg idő kell, hogy az ember megértse, meg tudjon bocsájtani önmagának, ez nagyon-nagyon fontos dolog, nagyon nehéz dolog. Tehát az igazán lelkiismeretes ember, aki keresi a szent élet útját, az leges-leges legutoljára önmagának tud megbocsájtani. De az Isten megbocsájtott neki, el kell fogadni. Az Úr azt mondta, nem kételkedhetek benne. A fele barátommal azt mondta, megbocsájtok, kész, oké. De attól még találkozom a fele barátommal, és továbbra is úgy vagyok vele, hogy jaj, de ciki. Ez biztos, hát persze, hogy emlékszik rá, de hogy tudnám kifejezni azt, hogy egy szó, tényleg én ég az arcomon a bőr, 2 méteres lángokban, még most is, de mindegy, menjünk tovább. Szóval ez ott van, na ez a tisztó tűz, drága testvérek, ennek a tisztó tűznek a bűnhődésnek egy ilyen benső pszichológiai magyarázata, hogy az embernek meg kell tisztulnia ahhoz, hogy egyrészt látja, mennyire jót tesz velünk az Isten, és ehhez képest én mennyire gazember vagyok. És megköszönöm, az ő irgalmában megtisztulok. De ez egy folyamat. Ez egy szép, lassú pszichológiai folyamat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a tisztó tüzet sem feltétlenül úgy kell elképzelni, sőt, biztos, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy az ördögök jönnek és sütögetik az embert, mint a pokolban, azzal a különbséggel, hogy ennek előbb-utóbb vége lesz. A tisztó tűznek a pokolhoz semmi köze. Olyan értelemben semmi, de semmi köze nincsen hozzá, hogy ott az ördögök valamiféle hatalmat kaptak volna a lelkeken. Nem. A tisztó tűz, onnan már csak egy ajtó van, a mennyek országába. Aki oda bekerült, annak már vidám az élet. Még akkor is, hogyha azt mondta neki az örök bíró, hogy jó van, fiam, akkor vagy lányom, bekerülsz, de amíg az utolsó ítéletig itt fogsz bűnbánatban szenvedni. Az már fantasztikus. Ne feledjük el, amit nem tudom, itt mondtam, vagy hittanórán, mindegy, hogy a pokolban 10 000 év múlva 10 000 évvel gazdagabban tudják, hogy mindörökké elkárhoztak. Azért, mert az időnek, az időről való elméleti tudás az egy elméleti tudás, fogalmi tudás, de amit megtapasztalt az ember idő múlását, 10, 20, 30, 40, 50, 60 év, az egy olyan információval, érzelmekkel, fejlődéssel vagy degradációval teli időintervallum, amely úgymond a lénye legbensejében éri el az embert, és ezt fogalmilag nem lehet helyettesíteni. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy az idős ember nem az a kérdés, hogy mennyit tud, hanem hogy azt a tudást hogyan élte át. Tehát lehet, hogy valaki, mit tudom én, 3 diplomás egyetemi vagy doktorátusra rendelkező egyetemi tanár volt, és kezdi elfelejteni a dolgokat, mert hát ő is 80 éves. De ő rengeteg mindent szintetizált, ő rengeteg mindent átérzett, és most átérzi azt, hogy amit annyira becsült, és amiből meg tudott élni, az is elvétetik tőle. A megaláztatás. Mi a legfontosabb az életben? Tehát egy sokkal mélyebb szintézissel tudja azt mondani, hogy igen, az Úristen, az örök élet értékei. Hát persze itt aztán reméljük, hogy tudja, hogy ki a jó Isten, és tudja, hogy tehát valóban az igaz kinyilatkoztás eléri őt, és nem pedig valami bugris sufni szektának a rögeszmerendszere, aminek odaadja a lelkét, aztán a jó Isten látja, mit tud vele kezdeni. De az a lényeg, hogy az időnek a múlása, amit megtapasztalt az ember, az egy olyan vastag keményedet, vastag bölcsességet tud adni, amivel beleöregszik az ember az Úristenbe, a szó legpozitívabb értelmében. Vagy fordítva, olyan ostobaságot tud az ember lelkére rányomni, olyan kérget, amivel beleöregszik a pokolba. Tehát itt ezért nagyon fontos dolog, hogy a tisztó tűz az nem más, És igen, és hát ezek az ideig tartó büntetések, amik a bűneink elkövetése és feloldozása után még megmarad egy ideig tartó büntetés, az azért van, hogy az ember saját

átérzés, önvád és önmagamnak megbocsátás Isten kegyelméből, ez lehet gyorsabb és lehet lassabb. És itt jön a búcsúnak a lényege, hogy jó, megint vissza a történelemre. Az első századokban már hát realizálták azt, hogy ugye Szent Jónás után, a bűnbánat tartás után megmarad, tehát ez az egyház tanítása, marad egy ilyen büntetés, és az volt az elgondolás, az volt az eszme, hogy ezt lehet, hogy elmondtam, mindegy, megint el kell, hogy mondjam. Tehát elkövette valaki a bűnét, ezek után hát bevallotta a papnak, és nem kapta meg a feloldozást, hanem először vezekelnie kellett. És a vezeklésnek az volt az eszméje, hogy mire a vezeklésnek végére ér, addigra ő úgymond megtisztult a rosszra való vágytól. Hát igen, csak hogy tömegével előfordult egyre inkább az, hogy az egyház tömegegyház lett, és nem a vértanúk egyháza, hanem már a békeidőknek az egyháza a negyedik században, hogy mire a szükséges, megkívánt, előírt bűnbánati gyakorlatot elvégezte fiktív Pista bácsi, addigra elvégzett, megint összeszedett magának annyi bűnt, mint annak rendje. És akkor ott állt, hogy hát megjelent, föl se oldoztak még, hát de megint kapok a nyakamba sok hét vagy sok hónap elégtételt, és bizony emberek, nagyon sok ember éveken keresztül, vagy akár haláláig nem ment gyónni, áldozni. Nem mehetett. Ebből komoly problémák származtak, tehát lelkismereti problémák, ennek megvan egy mindenféle egyéb tanításbeli háttere, mindegy, erre reflektálni kellett. És majd az ír szerzetesek lesznek azok, akik hát ír-angol szerzetesek mennek Európába, eljönnek Európába téríteni a néppándorlás pogány népeit, és ezek az ír szerzetesek azt mondták, hát akkor itt valamit csinálni kell, ez így nem megy, változtassunk a dolgon. Tehát nem az lesz, hogy nem azt csináljuk, hogy bűnbevallás, penitencia, bűnbánat gyakorlás, és a végén, amikor elvégezte, akkor feloldozzuk, hanem bevallja a bűnét, feloldozzuk, és ezek után megtartja a bűnbánatot, tehát a penitenciát, amit kirovunk rá. Így is tudtak azért penitenciát kiróni, tehát itt azért volt eléggé kemény fegyelem, ahhoz képest a mai az fegyelemnek se tekinthető. A régi úgynevezett penitenciárius könyvek, azok tudtak alkotni, azért az nem volt semmi. Tehát manapság, hogyha a hívő kap egy rózsafűzért elégtételül, úgy érzi, hogy aránytalanul büntették. Az valamikor a korai középkor, meg az élet középkor, az a dolog nem így nézett azért ki. Ha csak egy rózsafűzért kapott, hát adott a jó Istennek. Mindegy, tehát az a lényeg számunkra, hogy egyszer csak megfordult ez a dolog, tehát bevallotta a bűnét, feloldozták, elmentett áldozni. És a szentáldozás kegyelmének a segítségével, megtisztulva az örök büntetéstől, most már mehetett tovább, hogy hát akkor élem a keresztény életemet, de azért még azokért a dolgokért, amiket elkövettem, ideiglartó büntetések várnak rám, amelyeket különböző módon ebben az életben a szenvedések elfogadásával, az életem Istennek ajánlásával tudok engesztelni, de hát ugye az ember nem tudja, hogy most tulajdonképpen mennyit engesztelt abból a rengetegből, amivel tartozik. És nem csak visszamegyünk most még az ókeresztény korra. Már az ókeresztény korban, ahol nagyon nagy szigorúság volt, és igen hosszú penitenciákat is tudtak adni, előfordult az, hogy olyan emberek, akik megjárták a vértanúság útját,

közben jártak a bűnösökért. Például, szépen leírva egy példával. Bevittek keresztényeket, akár 100-150-et egy cirkuszi játékra. Ráengedték a vadállatokat, rájuk engedték, de egyszerűen a vadállatok jól laktak. És ott maradt Piri néni, vagy Józsi bácsi, aki esetleg valamit belemartak, de nem ették meg, nem lett baja, túlélte. Ők a szószoros értelemben azért az életveszélyben kitartottak Krisztus mellett, úgymond vért vérükkel tanúsították kitartásukat, tehát szerencsétlen módon nem tudtak azonnal üdvözülni, nekik azért még volt egy másik megpróbáltatás is, előbb vagy utóbb, vagy békében meghaltak, de az a lényeg, hogy túléltek a dolgot, és hát nekik különleges érdemeik voltak. És ezek az emberek elmentek a püspökhöz valakiért közben járni, hogy én a magam szenvedéseit, tanúságtételének a kegyelmeit fölajánlom fiktív Józsi bácsinak a borzasztó bűneért, engedj el, püspök atya, egy részt az ő büntetéséből. Na ez a búcsúnak a kezdete. Tehát, hogy a majdnem vértanú, a saját szenvedéseinek az érdemeiből fölajánl valamit azért, aki nem szenvedett, hanem bűnözött veszettül, és a püspök elenged neki, vagy elengedi a büntetést, tehát a bűnbánati cselekedetet, vagy azt enyhíti, részleges búcsú. Tehát itt az ős egyházban ez elkezdődik, tehát ezt nem a középkor kezdte el, a középkorban ez kivirágzik. Tehát amikor jön Luther a maga rögeszme rendszerével, az ember, aki nagyon sokat tudott, és rettentően sok mindent borzasztó rosszul, de ehhez képest legalább jó gőgös volt, akkor ő ostobaságokat beszél, és borzasztó kárt tesz az Anya Szent Egyháznak. Tehát a búcsúknak a gyakorlata az olyan elképesztő gazdag dolog volt az emberek életében, a búcsújárás. Ez olyan nagy ajándék volt a lelki tapasztalat, a megtérés kegyelmi tapasztalat szempontjából, hogy ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Tehát ebben kárt tenni, alias Luther, tehát ez egy igazi kártevő, a szó minden kegyelmi értelmében. Tehát végtelen szeretettel ajánlom ezúton is, már szerintem elfogyott a kiadónál, ha csak nem nyomtatták újra, Luther, a forradalom sötét oldala. Ez a címe a könyvnek. Luther, a forradalom sötét oldala. Pavel Lisicki írta, egy lengyel szerző, akinek már több könyve is magyar fordításba került. Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát én beszéltem történésszel, aki elolvasta, és azt mondta, hogy nagyon jó. Tehát forrásmunkák, amire ráépít, ahogy összerakja, nagyon-nagyon jó. Csak egy kis érdekesség, mert ugye azért kell Lutherrel foglalkozni ebből a szempontból, mert ugye Luthert újra és újra kitünteti a liberális, és sajnos nem csak a liberális, a liberális katolikus is kitünteti azzal, hogy felkelt a búcsúk elleni visszaélés ellen. Testvérek, a búcsúk elleni visszaélés, a búcsúkkal kapcsolatos visszaélés ellen felkelt a pápa is, legfeljebb nem tudott mit csinálni. Nem volt hozzá világi hatalma. Amikor Luther fel kell a búcsúk ellen, nem csak a búcsúk ellen kell fel, hanem borzasztó sok minden ellen kell fel, és ebben a borzasztó sok mindenben a fejedelmet betámogatják, mert az jó pénz volt, és be lehet támasztani a pápának. Mindegy, el lehet olvasni ebben a könyvben. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy icipicit lássuk ezt, és ne a posztmodern, liberális, katolikus vallás ellen, egy istenes ateista őrültre hallgassuk, hogy ő majd megmondja, mi volt akkor. Ő bármikor bármit megmond, és annak ellenkezőjét ma este, mert hullára nem érdekli, hogy mi az igazság. Abszolút nem érdekli. Tehát olyan dolgokat, olyan előadásokat lehet hallgatni interneten, hogy nem feltétlenül muszáj,
amelyeknek a történelmi értéke az nem is tudom, hát a pöcegödör. Döbbenet. És emberek ezt hallgatják. Tehát én azért hallgatok meg ilyeneket is, mert tudni akarom, hogy mi az eretnekség, vagy mi az őrület körülöttem, hogy milyen oldalakról támadják az igazságot, akár történelmi igazságot, dogmatikus igazságot, hogy ne. És ma végtelen sok forrás, lehetőség van arra, hogy egyszerű Józsi bácsi végtelen bonyolultan a média elképesztő lehetőségeivel tudja előadni rettentő öntudattal az emeletes marhaságot. És ha ezt Piri néni nem tudja helyén kezelni, akkor a végén a Piri néni egy ateista, antikatolikus őrülté válik, jó lehet bölcső katolikus. Tehát ezt ilyen mezei egyszerűséggel kell meglátni, különben elúszunk. Visszatérve. Szóval így kezdődött el a búcsúknak a gyakorlat az ősegyházban, kezdettől fogva. Tehát ez az apostolokra megy vissza, az apostoli korra megy vissza, és nem a középkor, a középkorban egyre szélesebb, az ugye anyaszenti ház óriási lesz, kiterjed a világban, és létrejönnek egyre több búcsújáróhely létrejön, főleg az érett középkorban, virágzó középkorban, és ez mind-mind az emberek üdvének a javára. Ezek csodálatos dolgok. Ugye Szent Mártonnak a sírja óriási, mindenek előtt Jeruzsálem, magától értetődik. Aztán Szent Mártonnak a sírja, aztán Campo di Stella, Compostella, óriási búcsújáróhelyek. Aztán egyre több. És az emberek üdvözülni akarnak, tudják, hogy ezt a világot itt kell hagyni. Ezért nagyon boldogan mennek zarándokolni. És azt gondolom, hogy ma is az emberek boldogan mennek zarándokolni, főleg akkor, ha megtudják, hogy miről szól a történet, ha megtapasztalták egyszer azt a lelki nyugalmat, megerősödést, hogy olyan tisztán tér vissza az ember. Tehát az egy másik élet, ami elkezdődik. Ha egyszer az ember őszintén elmegy és teljesíti a feltételeket, akkor megtapasztalja a megtisztulást. Visszatérve tehát az ideig tartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően felkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer önmaga vagy a megholtak számára az egyház segítségével. Na, nézzük csak ezt a megfelelő föltételek. Itt egy nagyon fontos dolog van, amit sajnos sokszor elfelejtenek megemlíteni. Azért teljes búcsút nyerni nem olyan egyszerű. Miért? Azért, mert a teljes búcsúnak az a feltétele, hogy amikor az ember a teljes búcsút megnyeri, akkor szabad a bocsánatos bűnökre való vágyaktól is. A bocsánatos bűnökre való vágyaktól is. Ez nagyon, nagyon kemény kijelentés, feltétel. Tehát nem csak a halálos bűn, hogy nem, ezentúl nem fogok ölni, ezentúl nem fogok paráználkodni, ezentúl nem fogok lopni, csalni, hazudni, szaladkümes összeesküvésben részt venni. Nem. Hanem a bocsánatos bűnökre sem vágyom. Hogy lehet ezt elérni? Teszi föl teljes joggal a lelki életben, reflektív ember. Nagyon egyszerű. Kérem szépen, az ember elhatározza, hogy másnap búcsút akar nyerni, teljes búcsút akar nyerni. Reggel nem eszik, vagy ha cukorbeteg, akkor valami minimálisat eszik, ami kell, ami életéhez szükséges. Nem iszik. Annyit iszik, amit feltétlenül szükséges. Korán kell, tehát ha lehet, akkor legyen álmos. Egy kisé fáradt. Ezek után útra kell, és elmegy a búcsújáró helyre. Ez a legjobb az, hogyha még ha egy darabig vonattal is megy, vagy busszal,
de egy jelentősebb távolságot legyalogol, ha képes rá, magától értetődik minden, tehát most az eszméjét mondjuk a dolognak. Amihez képes lehet itt valamit engedni a testi erőfeszítésből betegség, öregség kapcsán. Tehát elmegy, töri magát, mire odaér valóban elfárad, meggyón, és részt vesz szentmisén, megáldozik. Mindezt a búcsúnyerés, elmondja a búcsúnyerésnek az imádságait, és mindezt azzal a szándékkal, hogy teljes búcsút akar nyerni az ő bűneire, vagy az elhunytaknak a lelkei számára. Teljes búcsút akar nyerni. És akkor mi történik? Édes Istenem, csak le akarok ülni, mert rengeteget gyalogoltam. Tehát én nem akarok, mit tudom én, rave diszkóba menni, hogy egész éjjel, mit tudom én, félpiásan örjöngek. Nem. Szeretnék leülni. Szeretnék valamit enni, mert veszett éhes vagyok. Inni is jó lenne egy kicsit több vizet, mert most már nagyon-nagyon szomjas vagyok. És mindent elkövetek, hogy csak imádkozzak, tehát semmi más ne jön a fejembe, ezért imádkozom, kezd elfáradni a fejem, de nem baj, erőltetjük, már alig tudok gondolni valamire, de amire gondolok, az csak az imádság. És így veszek részt a szent áldozásban, a szent misén a szent áldozásban, így kérem Istennek a búcsút adó kegyelmeit, és az ember megtapasztalja érzelmileg is, hogy megtisztult, hogy valami másképpen kezdődik, hogy tényleg elnyerte azt. Tehát ha ezt tisztességgel megcsinálja, akkor elnyerte a búcsút. Ha és amennyiben. Nem teljességgel, tisztességgel csinálta meg, akkor legalább részleges búcsút nyer. Nem tudjuk hány napot, vagy hány hónapot, vagy évet, de részleges búcsút nyer. Mit jelent az, hogy hány napot, évet? Az, hogy régen a szigorú penitenciális könyvekben, tehát amelyekben benne volt a penitenciálé, az volt a neve, olyan könyvek alakultak ki a korai középkorban, amelyekben benne volt az, hogy milyen bűnre, milyen elégtételt szabnak ki. És ez az elégtétel, hát az úgy nézett ki, hogy hány nap, hány hét, hány év, és ilyenek. Éppen ezért a részleges búcsút is abban szabták meg, hogy hány nap, hány év a vezeklést töröl el az Anyaszentegyház kegyelméből a Jóisten egy részleges búcsú kapcsán. Ezért vannak rajta a régi szentképeken az ilyen szövegek, hogy ennek az imádságnak az elimádkozása 6 vagy 7 napi búcsút, egy hónapi búcsút eredményez. Természetesen ehhez is ott kell lennie az embernek, hogy mentes a halálos bűnöktől, tehát a kegyelem állapotában van. Itt nem kell olyan feltételeket teljesíteni, hogy ne legyen benne semmiképpen se a bocsánatos bűnre való vágyakozás. Tehát úgymond könnyebben lehet a részleges búcsukat megnyerni, tehát azért tegyük hozzá, ahhoz is az embernek a szent életre kell törekednie, és nem pedig megalkudni. Tehát látjuk azt, hogy ez azért, ez a, főleg a teljes búcsú, ez nem egy olyan dolog, hogy bűnöztem, veszek egy búcsú cédulát, és akkor majd akkor meg van bocsánatva, el van engedve, megyek, újra bűnözök. Ez nem így működik. Tehát miről szóltak a búcsú cédulák? A búcsú cédulák arról szóltak, ezek úgynevezett alamizsnás búcsúk voltak. Hogy valaki elkövetett valami szúnya bűnt, és egy bizonyos összegért kapott egy cédulát, egy papírt arról, hogy ő neki a büntetése az el lesz engedve, mert hogy ő hozzájárult az alamizsnájával, a pénzével az Anyaszentegyháznak ehhez vagy ahhoz a céljához. Például a keresztes hadjáratok.
keresztes hadjáratok számára befizetett valamit. Vagy a legfontosabb itt, amikor a bazilikának, a Szent Péter bazilikának az építése folyt, akkor búcsú cédulákat hirdettek, és azért, hogy legyen miből felépíteni a Szent Péter bazilikát. Tehát valaki megvette a búcsú cédulát, a búcsú cédulával elment gyónni, és akkor ő neki teljesíteni kellett a feltételeket, természetesen ezek után is, amit az előbb elmondtam, de ő neki a vezeklése a teljes búcsújért, az úgy mond, hát megtörtént. És amellett, hogy ő megtisztul a halálos bűnök és bocsánatos bűnökre való vágyakozástól, neki nem kell semmit a világon továbbiakban tennie, valami különleges teljesítményt ahhoz, hogy megkapja. Tehát ez egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, egy csúszós dolog. Látjuk azt, hogy pillanatokat rosszul lehet értelmezni, rosszul lehet gyakorolni, mert pénzé meg lehet venni. És amit lehet rosszul gyakorolni, azt rosszul is gyakorolják. Ahogy Murphy törvénye mondja, ami elromolhat, az el is romlik. És mi történt itt? Hát az történt, hogy a pápaság kiadta ezt az egész a pénzügyi lebonyolítást a Fuggereknek, a Fugger bankháznak. A Fuggerek voltak a legnagyobbak, a Fuggerek voltak ebben az időben, akik a pápa választásokat, császár választásokat és mindenféle egyebeket fizettek. És érdekes dolog, Bogár Laci bácsi rengeteget beszél erről, de rengeteget lehet olvasni a Fuggerekről, hogy kik voltak ők. Római katolikusok voltak, tegyük hozzá, egyszerű takács család nőtte ki magát a Fugger bankházzá, és a végén megszűnt, amennyire tudom, a bankár tevékenységük megszűnt, és átmentek ingatlanba. Tehát manapság ingatlanban van a vagyon. De létezik továbbra is, a Fuggerek léteznek, és létezik egy Fuggeráj. El is érdemes rámenni az interneten, egy olyan öreg otthon, amiben fillérekért lehet bemenni, tehát, és minden lakónak, a Fuggeráj minden lakójának minden nap, tehát amikor bemegy, akkor meg kell ígérnie, hogy elimádkozik a Fuggerek üdvösségéért egy üdvözlégy Máriát, semmi többet. Kis érdekesség. Szóval a történelem tud nekünk mutatni egy kidolt. Na mindegy, visszatérve. A Fuggerekre lett bízva. A pénzügyi bonyolítása a búcsúcéduláknak. És ők pedig rábízták búcsúcédula hirdetőkre. Hát és itt aztán ez nagyon-nagyon koszos dolog lett. Mert aki hirdette, az is valamit kapott. A Fugger bankház teljes természetesen kapott részesedést a bevett összegekből, és hát megérkezett egy szép összeg a Vatikánba is. És valóban voltak visszaélések, és valóban voltak olyan búcsúcédula hirdetések, amik autóan mentek, hogy bedobod a pénzt, megkapod a papírt, meg van bocsánatva a bűnöd, hogy ehhez neked egyébként meg kell tisztulnod, hogy neked el kell menni gyónni. Hát ez nem volt hangsúlyozva. Éppen ezért a pápaság ez ellen felszólalt. A hamis gyakorlat ellen felszólalt. De nem tudott mit tenni. Tehát az őrültnek, főleg akkor, amikor nem volt internet, meg itt e-mailbe kiértesítem, ostoba, Kázmér, sufni szerzetest, hogy ilyen őrültségeket, ha egy mód van, hát ne hirdessem, mert ez nem erről van szó. Nagyon más volt az élet, nem voltak még szemináriumok, az majd a trienti zsinat után jön létre. De rengeteg őrült szaladgált az utcán, egész más volt az anyagi élet, szegénység volt, ugyanúgy, mint ma, borzasztó kísértés volt a pénz. Valóban rosszul bántak vele, sokszor rosszul bántak vele, de nagyon sok embernek az üdvössége, nagyon sok embernek a java jött ki belőle. És valóban abban a pillanatban, hogy elkezdődött a zsinat, a trienti zsinat, 1545-63,
abban a pillanatban abbahagyták a búcsú cédulákat. Tehát az ilyen alamizsnás búcsukat úgy, ahogy van, beszüntették. Pontosan azért, mert látták, hogy ebben több a kár, mint a haszon. Tehát rengeteg másféle búcsú van, semmit nem vesztettek a kedves testvérek, de ezt el kell tüntetni. De hangsúlyozott, a búcsú nyerés módja, tehát mint búcsú cédula, alamizsnás búcsú, azért, mert azt eltöröljük, az nem azt jelenti, hogy a búcsú lehetőségét, a búcsú teológiát töröljük el, és ez borzasztó nagy különbség. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a búcsú teológiája megmarad, a búcsú gyakorlata megmarad, jobban el kell magyarázni, elő kell rá készülni, és az élet megy tovább. És nem pedig eljátszani a lutheri bazári majmot, hogy majd én megmondom, hogy az Anya Szent Egyház hogy csinálja és mit csináljon, és neki halál mindegy az, hogy hány százezer embernek a lelkét terheli meg az ostobaságával, a maga végtelen nagyképű gőgös eretnekségével. Befejezve tehát a témát, tehát az egyház segítségével kapjuk meg, hiszen a büntetések, amiket elenged számunkra Isten, illetve az Anya Szent Egyház, ezeket a büntetéseket a Szent mindenek előtt Krisztus, a boldogságos Szűz Mária és a Szentek érdemeire való tekintettel engedi el, úgymond az adósságot, és megint képet váltunk, az adósságot az egyház kincstárából fizeti le, és nem pedig a bűnösnek kell lefizetnie, akkor nagyon sokat csocsózna a tisztó tűzben. Drága testvérek, ennyit a bűnbánat szentségéről és a búcsukról. Ha van erre valami reflexió, két hét múlva csak hanganyag lesz, nem leszek személyesen itt a stúdióban, akkor 4 hét múlva szeretettel várok minden reflexiót. Dicséretessék a Jézus Krisztus!

Áldalak téged, dicsőséges Atya, aki nekem rettenthetetlen szívet adsz, hogy hozzád menjek még a lángokon át is. Ime, amit hittem, azt most látom, amiben reméltem, azt most birtoklom, amit óhajtottam, azt most magamhoz ölelhetem. Ajkam is szívem téged val meg, lényem legmélyéből feléd törekszem. Megyek, igen, megyek hozzád, egyedül igaz Isten, aki a te fiaddal, ami úrunk Jézus Krisztussal és szent lelkeddel élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Szent Ágnes.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
4: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük Istent, hogy hitük legyen épp és erős, és ez mutasson nekik utat az Istennek tetsző életre.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Minden.
5: Az örvendetes rózsafüzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az arázatban rejlik. Az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad ezeket, mint Mária. A te igened az amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
7: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülről elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formálja. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabárnál kulmá vársz, mint Mária. Szíved tisztasága, kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária,
9: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld Mária hudoltes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben gyermekként, némán csodálkozom, mint a pásztorok, leborulsz előtte, mint a napkéti bölcsekre, nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben csodálkozó, hát a örvendezve az ő békében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
11: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell lenni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztállátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton, minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszedsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
10: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
10: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes.

0: Tatar.
1: O Sojuszus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe vésd a történteket, elegondolkodott adjuk. Szívébe vésd az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk.

0: kegyet, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te szülött fiat életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örökért jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent dohanyzsak elmondása megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
3: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösség hitének erősödéséért ajánlottuk fel.
4: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 9-e. Tele vagyunk bűnnel. Izajásnál olvassuk ezt az 59. fejezet, 12. versében. Tele vagyunk bűnnel. Igei igazság szólal meg itt. Amit a ma embere a legkevésbé sem tud befogadni. Ez a bűnről szóló tanítás, ami a teljes romlottság lehet. Mai ige szakaszunk ennek a döbbenetes leírása, hiszen itt vérről, hazugságról, álnokságról, hamis ítélkezésről, erőszakról és lázadásról olvashatunk. Pusztulásról, félelmetes sötétségről, egy szóval görbeségről, szakadékokról, mindarról, amit megteszünk, és ami elválaszt minket az Úrtól. Ennek az állapotnak tetten érhető jele a békétlenség. Ennek a tele vagyunk bűnnel állapotnak tetten érhető jele a nyugtalanság. Akár medve alkatúak vagyunk, akár galamb alkatúak vagyunk. Egyaránt kielégítetlenül feszült az életünk. Hol a megoldás erre, hogy tele vagyunk bűnnel? Tele vagyunk hazugsággal, álnoksággal, hamis ítélkezéssel, erőszakkal, lázadással. Nem az Úr keze rövid? Amíg azonban nem látjuk be, hogy tele vagyunk bűnnel, és gonoszságunkat be nem ismerjük, ahogy a 12. és a 13. vers mondja, hanem folyton csak hárítunk, másra kenünk, mást okolunk, tehát ha folyton csak hárítunk, addig marad minden a régiben. A tékozló fiú hazatalálásának döntő mozzanata volt a bűnlátás és a bűnvallás, ahogy azt Lukácsnál olvassuk a 15. fejezet 17. 19. versében. A bűnlátás és a bűnvallás után következett a megtérés, a konkrét elindulás az Atya felé, az ő kegyelméből. Amíg nincs megtérés, marad a törvény. Ebben áldott eszköz az idézőjelben államrendje, hiszen egy korrekt államhatalom nélkül mindent megemésztene a gonosz.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya Rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség az ember igazi megújulásának a forrása.
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
4: 20 éve szól a magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
0: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Közös szív, cselekvő remény címmel tartottak teremtésvédelmi nyári egyetemet Veszprémben. Személyi változások lépnek életbe a külhoni Magyar Egyházmegyékben. Rekord idő alatt kapkodták el a jegyeket a Bájói Kárpit londoni kiállítására. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Július 1-je és 3-a között rendezték meg a Közös Szív Cselekvő Remény elnevezésű teremtésvédelmi nyári egyetemet Veszprémben, írja a Magyar Kurír. A Katolikus Pedagógiai Intézet és a Caritas in Veritate Bizottsága közös programjának a Davidicum Kollégium adott otthont, melyen 82 katolikus intézményben dolgozó pedagógus vett részt. Udvardi György érsek köszöntője után neves szakemberek tartottak előadást, Gelencsér András a klímahelyzetről, míg Neumayer Éva a biomimikri területén elért eredményekről beszélt. Cipán Katalin kitért arra, hogyan alakíthatja egy közösség a fenntarthatóbb jövőt, a későbbiek során pedig Takács Sánta András beszélt a helyi közösségek erejéről. Néhány jó gyakorlatként a Pannon Egyetem, a Veszprémi Davidicum Kollégium és a Gödi Búzaszem Iskola teremtésvédelmi munkája is bemutatásra került. Jelentős lelkipásztori átalakulások lépnek életbe a külhoni Magyar Egyházmegyékben, közli a Magyar Kurír. A gyulafehérvári főegyházmegyében Kovács Gergely érsek döntése nyomán számos plébánián változás lép életbe. Csíbi Levente, Nagy Szebenen, Lázár Hunor Imre pedig a Gyergyó Alfalvi plébánián lesz segédlelkész. Círják Otto érseki titkári kinevezést kapott, miközben 5 idős lelkipásztor nyugállományba vonul. A Szatmári Egyházmegyében püspöki intézkedésre szeptember 1-től Melega Ferenc István Máramarosszigetre kerül, emellett több plébánia és filia, köztük József háza és Hosszúmező ellátását is összevonják. A felvidéki egyházmegyéket is érintik a változások. Molnár Tamás Nagy Magyaron kezd plébánosi szolgálatot, a pozsonyi magyar híveket pedig Varga Viktor új dómi káplán fogja pasztorálni. További részleteket az egyházmegyék honlapján olvashatnak. Kevesebb, mint 24 óra alatt keltek el a jegyek a British Museum történetének egyik legjobban várt kiállítására, írja a kultúra.hu. A legendás Bájói Kárpitot története során először és valószínűleg utoljára Franciaországon kívül is megcsodálhatja a nagy közönség. A Kárpit, melynek pontos keletkezési helye ismeretlen, monumentális méretekkel bír, csaknem 70 méter hosszú és 350 kg-ot nyom. A történelmi erekje feltehetőleg 1070 körül készülhetett, és 58 képben latin feliratokkal meséli el Anglia 1066-os normann meghódítását. A műtárgy korábban mindössze 2 alkalommal hagyta el Bájő városát. A kiállítás egy történelmi jelentőségű kultúrdiplomáciai csereprogramnak köszönhető, melyet Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezett. Az egyedülálló tárlat szeptember 10-én nyílik meg a British Múzeumban, várhatóan a jövő év júliusáig lesz látogatható. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.

Az Isten országa nem eszemiszom, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. Aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt és rokonszenves az embereknek. Ezért arra törekedjünk, ami a békességre és kölcsönös épülésünkre szolgál.

0: Áldott legyen Istenünk, atyánk. Ő megoltalmazza gyermekeit, és nem veti meg kéréseiket. Alázatos könyörgéssel kérjük őt valamennyien, adj világosságot szemünknek, Urunk. Köszönjük, Urunk, hogy fiad által elküldted nekünk a világosságot, add, hogy egész nap bőven áradjon ránk az ő fényessége.
1: Adj világosságot szemünknek, Urunk.
0: Urunk, a te bölcsességed vezessen a mai napon minket, hogy megújult lélekkel járjunk, keljünk.
1: Adj világosságot szemünknek, Urunk.
0: Add, hogy érted a kellemetlenségeket is erős lélekkel viseljük, és mindig nagy lelkűen szolgáljunk neked.
1: Adj világosságot szemünknek, Urunk.
0: Irányítsd ma gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, hogy tanulékony lélekkel fogadjuk gondviselő intézkedéseidet.
1: Adj világosságot szemünknek, Urunk.

0: Istenünk, igazi világosság és világosság alkotója. Esedezve kérünk ott, hogy hívő lélekkel gondolkodjunk mindarról, ami szent, és mindenkor a te fényességedben éljünk. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és veszessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk

0: Leó pápa a 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. Július 11-én szombaton Leó pápa mintegy 200 szegénnyel ebédel a Borgo Laudato Si-ben, amely a Castel Gandolfói pápai villakertjében található. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az idei összejövetel egy 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az olaszországi Albano egyházmegye szegényeivel ebédelt. Ez a találkozás azóta éves rendezvényé vált, a Laudato Si felsőoktatási központ támogatásával, amely a Borgo Laudato Si projekt fejlesztését felügyeli. Minden évben más egyházmegyét hívnak meg, hogy összehozza a szegény embereket, menekülteket, migránsokat és más nehézséggel küzdőket, és lehetőséget kínáljon nekik a teremtés szépségében elmerülni egy napra, valamint a pápával való találkozásra. Az idei rendezvényt a Laudato Si felsőoktatási központ, a Szeretetszolgálat dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezi, vagyis azokat az egyházi intézményeket és szervezeteket egyesíti a kezdeményezésben, amelyek az olasz fővárosban a kiszolgáltatott embereket kísérik. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója elmondta, hogy a Borgo Laudato Si-t azért hozták létre, hogy bebizonyítsák, a teremtésvédelem és az emberi személy gondozása egy és ugyanazon küldetés. A kezdeményezést Leó pápa társadalmi perifériákon élők felé tett erőfeszítéseinek újabb lépéseként jellemezte, megjegyezve, hogy a találkozás megerősíti az egyház hivatását, hogy jelen legyen mindenhol, ahol az emberi méltóság meghallgatást, közelséget és reményt igényel. Ezt az üzenetet erősítette meg Luis Marín de San Marín érsek, a Szeretetszolgálat dikasztériumának prefektusa is, aki szerint a pápa választása rávilágít arra, hogy a valódi szeretet a közelség, a találkozás és a megosztás által fejeződik ki. Amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki sincs Isten szívének peremén. Baldassare Reina bíboros, a pápa a római egyházmegyéjének általános helynöke, elmagyarázta, hogy a meghívottak olyan emberek, akiket naponta kísérnek a plébániák, a karitász és számos egyházi és társadalmi szervezet a városban. A Szentatyával való találkozás visszaállítja a központi szerepét azoknak, akik túl gyakran a perifériára szorulnak, mondta a bíboros, hozzátéve, hogy ez egyben felhívás az egész keresztény közösség számára, hogy vállalja a befogadás felelősségét. A szervezők szerint a kezdeményezés tükrözi a Borgo Laudato Si küldetését, ahol a teremtett világgal való törődés, az emberi fejlődés és a keresztény képzés egyesül a találkozás, a részvétel és a hit konkrét tapasztalatain keresztül. Az esemény számos katolikus jótékonysági szervezet, plébániai közösség és önkéntes szervezet támogatásának is köszönhető, amelyek a Róma szerte kiszolgáltatott embereket segítik, valamint a helyi vállalkozásoknak, amelyek reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Borgo Laudato Si projekt jegyében alakították ki a pápai villák kertjeiben az átfogó ökológia oktatása szemléltetésére azt a kertet, mely nyitva áll minden látogató előtt. A Borgo szó itt egy ökológiai kisvárost jelent, melynek lakói növények, virágok, bogarak, lepkék, madarak, a pápák Castel Gandolfói nyári nyaralója kertjének történelmi környezetében, mely így kézzelfogható példát mutat a Laudato Si enciklika elveinek alkalmazhatóságára. A Borgo hármas célkitűzése, az átfogó ökológiai oktatás, a körforgásos és regeneratív gazdaság, valamint a környezeti fenntarthatóság. A Borgo Laudato Si 55 hektárnyi területen fekszik, amely 35 hektár gyönyörű kertre és 20 hektár mezőgazdasági területre, valamint gazdasági épületekre, üvegházakra és kiszolgáló épületekre oszlik. A Borgo Laudato Si feladata a pápai kertek tekintetében azok megőrzése, karbantartása és gondozása, valamint fejlesztése olyan új technikák és technológiai újítások alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a terület gazdagságának és integritásának megőrzését a jövő nemzedékei számára.
1: A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A Szent Atya államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, amelyben aláhúzza, hogy csak az isteni irgalmasság képes hitelesen szolidáris érzelmeket önteni az emberek szívébe, és elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. A pápa emlékeztetett júniusban tett apostoli látogatására, amelynek során Lodigiánóban lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorolt családoknak lett missziós apostola. A lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották az Európai Kolumbán közösségek részvételével a 27. nemzetközi találkozót, amelyhez kapcsolódóan különleges eseményeket is szerveztek. Ez a történelmi hagyományokat felidéző találkozó segít megerősíteni a lelki és kulturális kötelékeket, amelyek összekötik a lombard vidéket a kelta kolostorok gyökereivel, Szent Kolumbán, Európa nagy apátjának fényes tekintetétől és ihletétől vezérelve, akinek mottója még ma is a remény ígéretét közvetíti nekünk. Élj Krisztusban, ahogy Krisztus él benned. 14. Leó pápa levelet küldött Maurizio Malvestiti Lodi püspöknek, amelyben köszönti a találkozó résztvevőit. Gratulál kitartásukhoz, amellyel ezt a kezdeményezést évek óta folytatják. Egyre több Szent Kolumbánt követő egyházi és polgári közösséget vonnak be Európa szerte, megismertetve a nagy apát lelki örökségét és aktualitását az európai kultúra számára. A Szent Atya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy Szent Kolumbán nevében, és mintegy tőle tanulva, nem tartják meg maguknak Isten ajándékait, hanem megosztják azokat mindenkivel. A Kolumbán napokon sok különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozhatott egymással, és együtt fedezhették fel újra a keresztény hagyomány értékeit, hogy válaszoljanak korunk kihívásaira. Ezek között kiemelten nagy jelentősége van a béke kihívásának. Ezzel kapcsolatban a pápa arra szólít, hogy tanuljuk meg Szent Kolumbántól a kiengesztelődéshez nélkülözhetetlen hozzáállást, vagyis a bűnbánat magatartását, amellyel Isten elé helyezzük magunkat, alázattal beismerve hibáinkat, személyesen és közösségileg is. Amikor pedig egy konfliktus háborúvá fajul, halált és pusztítást hozva magával tragikus módon, akkor ahelyett, hogy egymást hibáztatnánk, Isten könyörületéért kell fohászkodnunk az irgalmas ítélőbíróhoz. Csak az isteni könyörület képes emberi könyörülettel elárasztani a szívünket, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Ezekkel a gondolatokkal zárja levelét a pápa, melyeket a Szent Apát ragyogó alakja ihletett. Minden jót kívánva a Lodiban megrendezett Kolumbán napra, ahol nemrég lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska előtt, majd apostoli áldását adja a találkozó résztvevőire. Az 523 és 543 között született ír szerzetes bejárta fél Európát. Szent Kolumbán Angliában, Bretagne-ban, a Rajna völgyében, majd Lombardiában hirdette Isten igéjét. Monostorokat alapított, melyeket szigorú regulával vezetett. Kora kiemelkedő apostolának tartották, aki új lendületet adott a lanyhuló keresztény életnek. Észak-Itáliában a Bobbiói kolostorban halt meg 615-ben. Földi maradványait az ottani székesegyház kriptájában őrzik. Az 1940-es években avatták szentté. Ha elveszed az ellenfeleket, nincs többé harc. Harc nélkül pedig nincs győzelmi koszorú. A harccal együtt jár a bátorság, a virrasztás, a türelem, a hűség, a bölcsesség és a kitartás. De ha valakitől elveszed a szabadságát, a méltóságától fosztod meg, írta Kolumbán a szerzetesekhez. Kolumbánusz 543 körül született Írország középső keleti vidékén Leinster tartományban. Nagy műveltségre tett szert, az egyházi és világi tudományokban is jártas volt. Fölismerve, hogy számára a világ túl sok veszedelmet rejt magában, a magányban és az imádságban keresett menedéket. Ír szerzetesek nyomában a kontinensre akart menni, hogy vezekléséhez zordabb körülményeket találjon, és a népvándorlás következtében újra elpogányosodott vidékeken hirdesse az evangéliumot. 12 társával együtt útnak indult. Először a Brit-sziget legdélibb pontján Cornwallban kötöttek ki, Angliában, később a galliai Bretagne-ban, majd a Rajna völgyében, s végül Lombardiában hirdették az evangéliumot. Annegréban Gotrannus burgund uralkodó egy régi római erődítmény romjait ajánlotta fel a szerzeteseknek, hogy kolostort alapítsanak. A környéken hamarosan híre ment a szerzeteseknek, akik fehér habitusban, kereszt alakban nyírt tonzúrával, szüntelen imádságban és böjtölésben éltek, és kezük munkájával rendezték a kolostor környékét. Az ott élők közül egyre többen kérték, hogy Kolumbán tanítványai lehessenek, így idővel további 2 kolostort alapított. A 3 közösség irányítására Kolumbán a saját tapasztalatai és az ír szerzetesség hagyományai alapján regulát írt azoknak, akik az ő vezetése mellett törekedtek a tökéletességre. Regulája rövid és rendkívül szigorú volt. Szabályokat adott a szerzetesi engedelmességre és a tökéletességre, és szigorú büntetéseket rót ki a szabály megszegőire. Az őskeresztény idők örökségeként építette be a szerzetesi életbe a szeretet és az apostoli buzgóság gyakorlását. Szigorú szerzetesi életformája hamar elterjedt a német, francia és itáliai földön is. 612-ben Itáliában, Genovától nem messze, Bobbióban alapított monostort. Egy kis település mellett, a Szent Péter tiszteletére emelt kis templomhoz kapcsolódva épült föl a kolostor, amely századokon át a szerzetesség és a kultúra fellegvára volt. A 10. században Itália legjelentősebb könyvtára is itt volt. Kolumbán a Bobbiói kolostorban halt meg 615. november 23-án. Erekjét a székesegyház kriptájában őrzik. Tisztelete több országban is elterjedt. Emléknapját 1969-ben vették fel a római naptárba, és ezáltal az egész egyház ünnepe lett.
0: A túrázótól az zarándokig a ferences protomártírok ösvényén. 6 napos gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. Az Edizioni Terra Santa, a Szentföldi kiadó, közzétette a ferences protomártírok, vagyis első vértanúk ösvényének kalauzát, amely egy körút Dél-Umbrián keresztül. A válladon lógó hátizsák annak a képe, amiről gyakran nem tudsz lemondani. Mielőtt elindulnál, nehéz megválni a mindennapi életedet kísérő tárgyaktól. Minden nélkülözhetetlennek tűnik. Útközben a nézőpontod megváltozik. Kilométerről kilométerre a súly lelassítja a tempódat, és rájössz, hogy néha a felesleges, messze felülmúlja a szükségeset. Ez az egyik legerőteljesebb kép, amelyet Alessandro Corsi, a Ferences protomártírok ösvénye című kötet egyik megalkotója használt egy olyan élmény leírására, amely messze túlmutat a túrázáson. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A sietéssel jellemzett korunkban az zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le, fedezzük fel újra az emberibb tempót, és adjunk helyet a lényegnek. Ez a szellem élteti a zarándoklatot, egy 6 szakaszból álló körutat, amely Dél-Umbrián halad keresztül, érintve Ternit, Stronconét, Calvi dell'Umbriát, Narnit és San Geminit. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának, Szent Berárd, Otto, Péter, Akkurz és Agyutus testvérek szülőhelyét járja végig. Assisi Szent Ferenc küldte őket 1219-ben Marokkóba prédikálni, majd a következő évben megölték őket. Vértanúságuknak olyan következményei voltak, amelyek meghatározták az egyház történetét. Az öt szerzetes tanúságtétele annyira ékes szóló volt, hogy Lisszaboni Fernando Ágoston rendi kanonokot a ferencesség felvételére késztette, aki a későbbi páduai Szent Antal lett. A 2010-ben megálmodott és 2015-ben felavatott ferences protomártírok útja még mindig kevéssé ismert más útvonalakhoz képest, de rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Erdei ösvények, ősi apátságok, ferences remetelakok és történelemmel átitatott falvak kísérik a zarándokot egy olyan úton, amely egyben lelki gyakorlat is. Az utazás során újra felfedezed a lassú tempót, ami lehetővé teszi, hogy megvizsgáld önmagad, mondja Corsi. Rájössz, milyen az élet. Vannak napsütéses napok, vannak esős napok, vannak emelkedők, vannak lejtők. Ez történik a mindennapi életben. A hat szakasz megtétele fizikai felkészülést is igényel. A hátizsák közel egy hétre a zarándok otthonává válik, és pontosan emiatt egy kis egzisztenciális iskolává alakul. Hat napig mindent magaddal viszel, amire szükséged van. Arra kényszerít, hogy szembenézz egy egyszerű, de kulcsfontosságú kérdéssel, mire van valójában szükségem. A teremtett világról való elmélkedés, amely Assisi Szent Ferenc számára oly kedves volt, így összefonódik a bejárt helyekről való szemlélődéssel, a Fundiszi Szent Benedek apátság romjaitól, a Szent Urbánó Szent barlangjáig, a Romita di Cesi-től a ferences kolostorokig, amelyek az egyes szakaszok végén fogadják a zarándokokat. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az idegenvezetőkönyv térképekkel, gyakorlati információkkal, valamint történelmi, művészeti és spirituális adalékokkal segíti a túrázót. De célja mindenekelőtt az, hogy segítsen az olvasónak belső élményként megtapasztalni az utazást. Ezért vonja le a következtetést Corsi, az útvonal mindenki számára nyitott. Sokszor turistaként indul az ember, és zarándokként végzi. Ez talán a ferences protomártírok útjának leghitelesebb szintézise. Egy utazás, amely Umbrián és sok esetben azoknak a szívén halad keresztül, akik úgy döntenek, hogy elindulnak, és megnyílnak a belső megtérés lehetőségének.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Két igen, négy bakancs, párkapcsolat gazdagító túra. Nagymaroson folyamatosan. Szülőknek, pároknak, házasoknak, jegyeseknek. Párkapcsolat gazdagító túra, ha szeretnénk egy kicsit kizökkenni a hétköznapi mókuskerékből, és új élményekkel gazdagodni. A túra során elgondolkodtató kérdések, feladatok segítségével beszélgethetünk kettesben a kapcsolatunkról. A két igen lelkes mentorpárjai álmodták meg és hozták létre a négy bakancs párkapcsolat gazdagító túrát, ahol Magyarország egy csodás táján barangolva a túrán résztvevőknek lehetőségük nyílik a párkapcsolatokat is ápolni a különböző témákban kapott játékos kérdések és feladatok segítségével. A túrához kapcsolódó kérdések a helyszínen lévő QR kód megnyitásával érhetők el. A túra elején az alábbi témák választhatók. Alaptúra. Összeköltözés előtt. Házasságkötés előtt. Gyermekvállalás előtt. Hosszabb ideje kapcsolatban lévőknek. Felnőtt elköltöző gyerekeket nevelő pároknak. Kisgyermekes pároknak. Én hitem, te hited, mi hitünk. Tudatos párkeresőknek. Fogantatási nehézségekkel küzdő pároknak. A túra ingyenesen elérhető mindenki számára az év bármelyik napján. A körtúra a temető melletti parkolóból indul. A cím 2626 Nagymaros, Rákóczi-Ferenc utca 37 szám. Érdeklődni lehet az infokukac.kétigen.com címen, illetve a következő telefonszámon +3620 777 72 22. Zarándokút Alsó Szentivánra, a fatimai szűzanya első magyarországi kegyhelyére. Időpont július 13-a hétfő. További időpontok augusztus 13-a csütörtök, szeptember 13-a vasárnap, október 13-a kedd. Nem szükséges regisztrálni. A programszervező Mária út közhasznú egyesület. Gyülekező a Hardi templomnál reggel 6 óra 50-kor, indulás 7 óra 10 perckor. A táv 8 kilométer, oda-vissza 16 kilométer. Érkezés a zarándok helyre körülbelül 9 óra 30-kor. Ünnepi szabadtéri szentmise. 10 órakor az Alsó Szent Iváni Szűz Mária Szeplőtelen Szívek egy templom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöpernő Esperes kanonok, a pát irodaigazgató Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklat célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. A papi képzés megújításáról tanácskoznak a kolumbiai püspökök. Hálát adtak a megszületett gyermekekért a vértes somlói kegytemplomban. Az egyház a remény világító tornya a mély válságba süllyedt Kubában. Jönnek a részletek, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. A papi hivatások képzésének megújításáról tanácskoznak a kolumbiai püspökök július 6-a és 10-e között Bogotában, számolt be a Fidesz. A kolumbiai püspöki konferencia 121. plenáris ülésének középpontjában a papképzés áll, szinodális és missziós szemléletben. A tanácskozáson mintegy 90 püspök mellett szemináriumi előjárók, papnövendékek, szerzetesek és világi hívek is részt vesznek. A résztvevők a papképzés országos irányelveit tartalmazó dokumentum megújításán dolgoznak. A püspökök hangsúlyozzák, a papnevelés nem csupán a szemináriumok feladata, hanem az egész egyházi közösség közös felelőssége. A kezdeményezés hátterében az is áll, hogy világszerte csökken a papok száma, ami egyre nagyobb lelkipásztori terhet ró az egyházra. Kolumbiában mintegy 48 millió katolikust közel 9700 pap szolgál, így egy lelkipásztorra összesen 5000 hívő jut. Július 5-én ismét összegyűltek a zarándokok és a gyermekáldásra váró párok a vértes somlói Sarlós Boldogasszony kegytemplom ünnepén, közli a Magyar Kurír. A somlói búcsú az egész vértesben különösen kedves ünnep, a gyermekáldásra vágyók kiemelt zarándok helye. 2017 és 26 között már több mint 100 ezüst hálaszív tanúsítja itt a boldogságos Szűz Mária közbenjárását. Az ünnepi körmenet a falu központjából indult a gyönyörű környezetben épült kegyhelyhez. A püspöki szent mise előtt Fésztere Zsuzsanna helytörténész idézte fel a sváb telepesek mély hitét. Spányi Antal püspök idén 12 új hálaszívet áldott meg. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott imái meghallgatásra találtak. A megható ceremónia zárásaként a főpásztor külön megáldotta azokat a párokat is, akik még várnak a gyermekáldásra. A kubai egyház a remény egyik utolsó támasza a súlyos gazdasági és társadalmi válságban, mondta José Luis Correale-re a szükséget szenvedő egyház rendezvényén. A Magyar Kurír cikke szerint a 10,8 millió lakosú karibi országban az üzemanyag, áram, gyógyszer és élelmiszer hiány miatt általános a nélkülözés. A fiatalok külföldi rokonaik révén tömegesen hagyják el hazájukat, mert nem látnak jövőt Kubában. Az iskolákat bezárták és minden este tiltakozó tüntetéseket tartanak. Az egyház viszont továbbra is segélyakciókat szervez, támogatja a rászoruló családokat és közvetítő szerepet vállal a társadalmi feszültségek enyhítésében. A szerzetes szerint a kubai katolikus közösségek anyagiakban szegények mégis gazdagok, megosztják egymással azt a keveset, amiük van, imádkoznak és a hitből merítenek reményt és erőt a mindennapokhoz. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Nem félek, mert nem a félelem lelkét kaptam, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ez az ige akkor lett számomra fontos, amikor a megtérésem után megismertem. A megtérésem előtt egy beteg ember voltam, depressziós, szorongásos ember, és hát 4 éven keresztül ez az állapot nagyon-nagyon súlyosan fennállt, orvosokkal, gyógyszerekkel, kórházakkal, és aztán egyszer csak Isten engem minden előzmény nélkül ebből kigyógyított, mégpedig egy húsvét vasárnapon. Fekszem szépen az ágyban, és már reggel van, 9:30 fele, arra ébredek, hogy a bensőmben egy hang beszél. És azt mondja a belső hang, hogy van valaki, és ez Jézus Krisztus, aki meghalt, érted? Meghalt, és föltámadt. Eredj, menj el oda, és nézd meg, mert ez ma van. És annyira, de annyira meggyőző volt, hogy akkor én kipattantam így az ágyból, fölkaptam valamit, és elmentem egy közeli templomba, mert gondoltam, hogy hát biztos ezt akarja ez a hang. És akkor ott könnyek formájába kijött az egész, és tudtam belül, hogy én most már meggyógyultam. És amikor pedig meggyógyultam, akkor rájöttem arra, hogy az élet az nem félelemből áll. Ekkor találtam rá erre az igére Pál apostol egyik levelében, hogy ennek nem kell így lennie, és hogyha valakit bármilyen okból elfog a félelem, és elimádkozza ezeket a szavakat, az nagyon-nagyon sokat segít. Belülről a lelkükből kifelé a testükre is hatva, megvalósul. Hiszen Isten igéje pedig teremtő szó.

0: Dér Katalin egyetemi tanár teológus gondolatait hallották.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallhatják. Július 9-én, te jó ég, már így elment, ez a nyár is, már lassan mondhatjuk így is. Szóval nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Veszprémi stúdióban, a mikrofonnál Földi Gábor, és örömmel köszöntöm itt a stúdióban velem szemben Szijjártó László esperes urat, a Várpalotai esperesi kerület esperesét. Belebonyolodok, igen.
1: Palotai esperesi.
0: Palotai, bocsánat, igen. Szóval dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké elme, szép jó reggelt mindenkinek, és hát valóban így van, nagyon megy a nyári szünet. Nemrég mondta ki Várpalotán is, meg hát nyilván máshol is, a igazgatóasszony a bűvös szavakat, hogy a tanévet ünnepiesen bezárom, és reméljük, hogy minél később kerül sor arra, hogy az újat megnyitja.
0: Ne, hát figyelj, hogy ezt így elnézzük, akkor pont ezt nem látjuk, hogy...
1: Hát igen, sajnos.
0: Hogy minél később, mert nagyon repülnek a napok az órákról, és beszélünk, mert... Na mindegy, a lényeg az, hogy mivel készültünk erre a szűk másfél órára önöknek, nagy részben a Balatoni Csillagösvény missziós körútról beszélgetünk, és örömmel hívjuk majd Böte Csaba testvért telefonon. Aztán beszélünk még a Caritas nyári táborairól is, miután Laci atya felolvassa nekünk az evangéliumot, és 8 óra után pedig programajánlóval jelentkezünk a Veszprémi Várnegyedből. Hát természetes, hogy ezt megtesztük, hiszen elképesztő csodákkal várjuk a látogatókat, illetve az érsekség, pontosabban a turisztikai központunk, és lesznek persze hírek, napszentje is, ahogy megszokhatták, és szerintem akkor indítsuk el is a mai napindítót az evangélium megismerésével, Laci atya, kérlek.
1: A mai napunkra szóló evangélium Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 7-től a 15. versekig. A mottója: ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Evangélium Szent Máté könyvéből. Ezt a 12-t küldte Jézus, megparancsolta nekik: a pogányokhoz vezető utakra ne térjetek rá, s a szamáriaiak városaiba ne menjetek be. Forduljatok inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. A betegeket gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, az ördögöket üzzétek ki. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Övetekbe ne szerezetek se arany, se ezüst, se részpénzt, ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. A munkás ugyanis megérdemli a bérét. Ha egy városba vagy faluba betértek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó, és maradjatok nála, míg tovább nem mentek. Amikor házába léptek, köszöntsétek. Ha méltó rá a ház, rászáll a békétek. Ha nem, békétek visszaszárhátok. Ha valaki nem fogad be benneteket, és nem hallgat szavatokra, hagyjátok ott a házát, sőt, a várost is, és még a port is rázzátok le a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint annak a városnak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvérek! Van egy mondata a mai evangéliumnak, amely talán egész nap velünk maradhat, ha hagyjuk megszólítani a szívünket. Jézus ezt mondja a tanítványainak: ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Milyen egyszerű mondat, és mégis milyen mély. Hiszen ha őszintén végig gondoljuk, Mi az életünkben az, amit valóban megérdemeltünk? Megérdemeltük, hogy megszülessünk? Megérdemeltük vajon a szüleink szeretetét? Megérdemeltük, hogy valaki megtanított bennünket imádkozni? Hogy valaki először keresztet vetett velünk? Hogy valaki elvezetett bennünket akár a templomba? Megérdemeltük Isten türelmét, amikor újra és újra megbocsátott nekünk? Nyilván azt gondolom, hogy érezzük a választ, nem érdemeltük meg ezeket. Ez nem érdem, hanem kegyelem. Hisz az életünkben szinte minden Isten ajándéka. Talán ezért olyan nehéz néha hálásnak lennünk. Hajlamosak vagyunk azt nézni, hogy mi hiányzik még, és közben megfeledkezünk arról, hogy mennyi mindent kaptunk már ingyen, ajándékként, kegyelemből. Jézus nem csak arra emlékeztet, hogy kaptunk, hanem arra is, hogy amit kaptunk, annak tovább kell áradnia, azt tovább is kell tudnunk adni. A szeretet olyan, mint a forrás. Ha elzárjuk, poshadni kezd. Ha továbbadjuk, friss marad. Éppen most, ahogy jöttem be a stúdióba, egy reggeli rádióműsornak a hír összefoglalóját hallottam, és abban szerepelt az, hogy mennyire sok a szúnyog, és milyen sokan panaszkodnak, és pontosan ott is azt mondták, hogy mi is nagyon sokat tehetünk ez ellen, hogyha gyűjtjük a vizet is, mert öntözésre meg szükségünk van, de vagy takarjuk le, vagy ne engedjük, hogy megposványosodjon. Mert akkor az nyilván, most így mondom, hogy meleg ágya vagy meleg vize, ugye a szúnyoglárváknak. Nem szabad hagynunk a szeretetet sem, hogy megposhadjon. Mert az olyan, mint egy forrás. Nem szabad elzárnunk. Eszünkbe juthat akár Sík Sándornak az egyik gyönyörű versora is. Adj többet, mint amit kérnek tőled. Milyen csodás gondolat. Adj többet, mint amit kérnek tőled. Ez valójában evangéliumi gondolat. A keresztény ember nem csak kötelességből teszi a jót, hanem azért, mert Krisztus szeretete túlcsordul benne. A mai világban nagyon sokan fáradtak, és talán köztük vagyunk mi magunk is. Nem csak testileg, hanem lelkileg is lehetünk fáradtak, sőt, az ember megfáradhat még akár az emberi kapcsolataiban is. Megfáradhatunk akár a betegségben is, vagy éppen a betegápolásban. Rengeteg az aggódás, a bizonytalanság, a csalódás az életünkben. És milyen különös, hogy ilyenkor nem mindig nagy dolgokra van szükség. Egy telefonhívás, egy türelmes meghallgatás, egy őszinte mosoly, egy jelenlét, egy látogatás. Vagy éppen egy imádság valakiért. Talán észre sem vesszük, hogy Isten éppen rajton keresztül szeretne valakit megvigasztalni. Jézus azt is mondja tanítványainak, hogy ne vigyenek magukkal fölösleges dolgokat. Ne az anyagi biztonságukban bízzanak, hanem a mennyei atya gondviselésében. És nyilván ez nem azt jelenti, hogy felelőtlenek legyünk, hanem azt, hogy ne a birtoklás adja az igazi biztonságunkat. Ma nagyon sok reklám azt sugallja, akkor leszel boldog, ha még ezt is megveszed, még azt is megszerzed. Jézus pedig egészen mást mond. Azt üzeni, az ember igazi gazdagsága nem abban van, amit felhalmoz, hanem abban, amit szeretetből továbbad. Ingyen kaptuk Isten szeretetét, ingyen is kell azt továbbadnunk. Érdekes, hogy amikor valakinek segítünk, sokszor úgy érezzük, hogy mi kaptunk többet. Talán mindannyian átéltük már ezt. Sőt, én biztos vagyok abban, hogy mindenki tudna ilyet mondani a saját életéből. Nem sokára beszélünk majd egy pár gondolat elejéig, akár a táborokról, karitász táborokról. Ott is számtalanszor megtapasztalják a táborosztatók, hogy mi a gyerekek hálája és köszönete? Egy mosoly, egy könycsepp azért, hogy véget ér a tábor. Ennél nem is kell, azt gondolom, több. Egy gyermek mosolya, egy olyan könycsepp, ami azé a bánaté, hogy véget ér a tábor. Elindultunk vigasztalni valakit, és végül mit értünk haza megerősödve? Elmentünk beteget látogatni, és az ő hite erősített bennünket, tanított bennünket. Adtunk egy kis időt valakinek, és közben a saját szívünk telik meg békével. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Egy látogatás, egy telefonhívás, egy jelenlét, egy meghallgatás, az nem kerül pénzbe. Isten országában más a matek, ha szabad ezt így mondani. Aki ad, az gazdagodik. Aki megbocsát, az szabadabb lesz. Aki szeret, az maga is egyre inkább szerethetővé válik. Jézus a békéről is beszél itt az mai evangéliumban. Amikor beléptek egy házba, kívánjatok békességet. Békessége háznak. És milyen fontos ez ma napjainkban különösképpen. Annyi ingerültség, türelmetlenség és kemény szó vesz körül bennünket. Pedig lehet, hogy egy család légköre egyetlen ember békéjén múlik. Lehet, hogy egy munkahely hangulatát egyetlen mosoly is megváltoztathatja. Lehet, hogy egy régi harag, egy régi sértettség egyetlen bocsánatkéréssel véget érhet. A keresztény ember odaviszi Krisztus békéjét, ahová belép. Nem mindig prédikációval, sokszor csendes, türelmes, mosolygós jelenléttel, hiteles élettel, figyelmes szeretettel. Végül Jézus arról is beszél, hogy lesznek, akik nem fogadják be az örömhírt. Ez nyilván számunkra, hívő emberek számára nagyon fájdalmas. Mi is megtapasztaljuk, hogy nem minden jó szándék talál nyitott szívre. Nem minden szeretetet viszonoznak. Nem minden jóságot értékelnek. Ilyenkor ne keményedjen meg a szívünk, és ne váljunk keserűvé. Jézus nem azt mondja, hogy haragudjatok, hanem azt mondja, érdekes, ahogy fogalmaz az evangéliumban, menjetek tovább. Bízzátok rám az emberek szívét. Ti tegyétek meg azt, amit meg kell tenni, a többit bízzátok rám. Mert a megtérés végső soron mindig az Isten műve. Isten bennünket akar erre felhasználni, de a vége az mindig az övé. Talán a mai napra vigyük magunkkal ezt az egyetlen mondatot. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ha ma valakinek tudunk csak egy jó szót mondani, tegyük meg. Ha valakit fel kell hívnunk, ne halogassuk. Ha valakitől bocsánatot kell kérnünk, kérjünk bocsánatot. Ha valakiért imádkoznunk kell, ne felejtsük el. Mert lehet, hogy éppen rajtunk keresztül szeretné ma Isten megérinteni egy embertársunk szívét. Kérjük a boldogságos Szűz Máriát, aki egész életével befogadta és továbbadta Isten ajándékát, hogy tanítson bennünket nyitott szívre, hálás lélekre és önzetlen szeretetre. Áldott napot kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: És akkor folytassuk is a Mária Rádió csütörtök reggeli napindítóját, ahogy Laci atya mondta a gondolataiban, a nyári táborokról, méghozzá a Caritas országos nyári tábor helyéről, Balatonakaliról beszélgessünk egy picit. Ugye ti nyitottátok meg, ha jól emlékszem, a nyári tábor szezont.
1: Mi voltunk a másodikok.
0: Másodikok.
1: Kárpátaljai diákok, gyerekek voltak az elsők. Uh-huh. Még az iskola hét volt valójában, és akkor valóban a nyári szünet első hete az a miénk volt Balatonakaliban, és most Várpalota és környéki gyerekek voltak elsősorban. Igyekszünk minden évben úgy kialakítani, hogy a főegyház vagy a más-más területeiről tudjanak ott táborozni gyermekek. Minden egyház megye valójában egy-egy hetet kap itt az akali táborban, és ha jól emlékszem, akkor éppen azon a héten be is jelentkeztünk gyerekekkel, és beszélgettünk.
0: Pontosan,
1: egy kicsit.
0: Van. Két hete csütörtökön.
1: Így van.
0: Nagyon nagy élmény volt, több hallgató is visszajelezte, hogy hát ő ilyen műsort olyan szívesen hallgatna még párszor. Mondom, jó, oké, dolgozunk rajta.
1: A fiatalok nagyon érdekes ezt így most egy rádió műsorban elmondani, mert ugye hajlamosak vagyunk, most már mi is kezdünk a fiatalkorból, ugye kijebb csúszni, egyre kijebb csúszunk, és ugye nekünk is hányszor elmondták azt, hogy mert a mai fiatalok ilyenek meg olyanok, és most már hajlamosak vagyunk mi is azt mondani, hogy mert a mai fiatal ilyen meg olyan,

0: vissza, és ők nyilván sokkal közelebb állnak a mai diákokhoz, gyerekekhez, korban, időben is, meg akár szókincsben is, vagy szleng nyelvben is, és sokkal jobban meg tudják értetni magukat a diákokkal, vagy mondhatnám a saját diáktársaikkal, csak náluknál fiatalabbakkal, és mint tényleg annyira odafigyelnek rájuk, és a kicsik meg nagyon hallgatnak rájuk, és követik őket, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenki számára nagyon gyümölcsöző.
1: Igen, és gondolom tetszett is nekik a feladat, hogy felnőttként bántatok velük, illetve
0: így van.
1: Tudták tovább.
0: Igen. Így van, tehát hogy abszolút fiatal felnőtteként kezeltük őket, és ők ezzel egyáltalán nem éltek vissza, hanem azt mondom, hogy jól éltek ezzel. És én hálásan köszönöm mindenkinek, aki a diákok közül diáksegítőként segít a táborokban, mert ez a felnőttek számára nagyon nagy segítség.
1: Igen. És ha jól tudom, akkor nem közvetlenül, vagy párhuzamosan volt Csopakon is egy ilyen tábor.
0: Igen. Az pedig a Veszprém vármegyei közgyűlés jóvoltából, most már nagyon-nagyon régóta kapunk ott is szintén egy hetet az üdülőfaluban, ahol ugyancsak rászoruló gyermekeket tudunk táboroztatni. Ott is arról számolhatok be, hogy hálások voltak azok, akik ebben az évben is ott tudtak lenni. Ugye a Balaton közelsége az ott is nagyon számottevő, de szinte minden nap nagyon-nagyon sok programmal készültek a szervezők. Veszprémbe hozták a diákokat, aztán a Kalandparkba, a Sobri Jóska Kalandparkba. Természetesen a balatonozás is jelen volt, de a Kabóca Báb Színház is lement, és ott helyben a gyerekeknek egy kis rögtönzött műsort adott elő. A közgyűlés elnöke, Polgárdi Imre elnök úr meglátogatta a diákokat, megajándékozta őket, és ami még túlmutató ezen, és kicsit már át is vezethetjük akár Csaba testvérre a gondolatokat, hogy nem csak mi kapjuk ezt a hetet a vármegyei közgyűléstől, hanem ugyanebben az időben erdélyi diákok is jönnek, és ez nagyon jó lehetőség, mert az anyaországban lévő diákok találkoznak az erdélyi diákokkal, és be tudok számolni arról is, hogy még akár életre szóló barátságok is köttetnek ott. És én azt gondolom, hogy sok minden máson talán ez az egyik legfontosabb.
1: Így van, és nagyon jó, hogy ezek a táborok megvalósulhatnak. És ha már Csaba testvért említetted, akkor nem sokára vissza is jövünk, megkeressük őt telefonon, és akkor folytatjuk a műsorunkat. Köszönöm szépen a célját!

0: folytatjuk is a Mária Rádió csütörtök reggeli napindítóját innen a Veszprémi stúdióból, és ahogy már Laci atyával mondtuk, a Balatoni csillagösvény missziós körútról fogunk beszélgetni, ami immár 13. alkalommal indul útnak, hogy a Balaton környékének településein hirdesse az evangélium örömhírét, erősítse a közösségeket, és reményt vigyen az emberek szívébe. Az idei missziót is természetesen Bőte Csaba ferences szerzetes vezeti, akit alig ha kell bemutatni hallgatóinknak. Erdélyben végzett több évtizedes gyermekmentő szolgálatával, hiteles tanúságtételével, és mindig reményt sugárzó gondolataival, emberek ezreinek mutatott utat a mindennapokban. Nagy öröm számunkra, hogy a mai reggelen itt a telefonvonalban köszönhetem Bőte Csaba testvért. Szeretettel köszöntjük a hallgatók nevében, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Gondolok kell már, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: És akkor Laci atyát is köszöntöm természetesen, és át is adom a szót.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szervusz, kedves Csaba testvér.
1: Nagyon szeretettel köszöntöm a kedves atyát, és a kedves Mária Rádió hallgatókat.
2: Ugye balatoni csillagösvényről beszélgetünk. Épp az előbb egy műsorban elmondtam, hogy a műsor részeként elmondtam, hogy nyári táboroztatások is zajlanak a Balatonpart különböző pontjain, többek között Csopakon is, ahol az elmúlt héten Erdélyből is voltak a Vármegyei Közgyűlés jóvoltából diákok a főegyházmegyénk területéről is voltak, és milyen jó az, amikor tudnak találkozni az anyaországbeli gyerekek, a erdélyi fiatalokkal, gyerekekkel, és még akár életre szóló barátságok is köttethetnek. És én azt gondolom, hogy a balatoni csillagösvény is hasonló dolgot is jelenthet, hisz ti hozzátok azokat az értékeket ide a Balatonpartra, amelyek a szívetekből túráradnak, és az előbb a napindító evangéliumban is egy kicsit erről beszélgettünk, vagy elmélkedtünk, hogy ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. És milyen jó mindig megtapasztalni, hogy az a szeretet, ami bennetek van, a Jóisten iránti szeretet, a természet iránti szeretet, a hazánk iránti szeretet, a szülőföld iránti szeretet, azt nagyon hitelesen tudjátok itt számunkra közvetíteni. Hogyha erről egy kicsit beszélnél nekünk, illetve azokról a helyszínekről, ahová most már évek óta hagyományosan visszatértek és jöttök, illetve, ahogy láttuk ugye a programban, vannak új helyszínek is az idei évben.
1: Hát, a szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit. Valóban ugye a mai evangélium arról szól, hogy menjetek és hirdessétek az örömhírt, és ezt miért hirdethetnék akár a gyerekek száján keresztül is, ugye Jézus azt mondta, hogy a gyerekek elhallgatnak, akkor követ fognak megszólalni. És hát úgy igazából 13 évvel ezelőtt kedves nővérek, Vera nővér és Gabi nővér, iskola nővérek, szegény iskola nővérek, Erdélybe Szovátán kaptak egy gyönyörű szép telket, és gondolták, hogy építenének oda egy ilyen, hát egy ilyen fészket maguknak, kolostort, vagy mindent, és hát igazából nem volt pénzük hozzá. És éppen azt szólták nekem, hogy a pályázatok nem jönnek össze, meg nem tudom micsoda, és akkor mondtam, hát végül is, hát imából és régebb is énekből és gyerekkacagásból mi ne lehetne otthont építeni. És hát ott volt egy kedves siófoki férfi, Barna Tamás úr, és hát mondta, ő megszervezi, úgyis évek óta nekünk fáhő a Balaton környékén, olyan kevés nyári vallásos program van, inkább ilyen világi programok vannak, és akkor hát eljöttünk az első ilyen csillagútra, csillagkörútra, és hát nagyon jó sikerült, mert tényleg miséztünk, énekeltek a gyerekek, kis koncertet is tartottak meg, mosolyogtak szépen székelyruhába is, kiáratnál kicsit persejeztek, és annyi pénz összegyűlt, hogy igazából aztán kiöntötték az alapot az épületüknek, és akkor aztán így lassacskán tényleg megépült egy gyönyörű, szép, hát olyan Kóskároly ízű épületük van nekik ott a nővéreknek, ahova egész Sóvidékről járnak a gyerekek, nem csak táborozni, hanem hát ők inkább zenetábort csinálnak, olyan, hogy napi 8 órát énekelnek. Tehát olyan profi kórusuk van, hogy több ilyen ugye, gyerekkórus olimpia is van a nagyvilágban, nem tudom mennyire tudják a kedves hallgatók, és bizony többször megnyerték, tehát olyan helyen, hogy itt a Svájcban volt egy ilyen kórus találkozó, és ott volt a Mexico City, meg pekingi, meg párizsi zeneiskolának a kórusai, és a mi gyerekeink elhozták az első helyet, úgyhogy nagyon-nagyon ügyesek és talpra esettek, és hát főleg a két kedves nővér tényleg hát emberfeletti munkát végez, az biztos. Na és hát ugye ez most a gyerekeknek a fénypont az egész éves kórus találkozóknak, mert ugye délelőtt azért megnézzük a Balatonvizet, még mindig olyan jó melege, mint amilyen szokott lenni, meg néhány fajlalt is, meg dínye is előkerül ilyenkor, meg minden, és akkor délután estére szépen befonják a hajukat, kiöltöznek, a lányok amúgy szeretnek öltözni, ez nincsen nagy baj, és akkor hát kezdődik a szemlése. Hát, nagyon nagy élmény nekem mindegy egyes stáció. Hát az idén ugye úgy van, hogy Hunyadi János év van Erdélyben, meg Márton Áron év van, úgyhogy hát őket szeretnénk egy kicsit promoválni, hogy mondanánk így, meg persze mi úrunk Jézus Krisztus, meg a boldogságos Szűzanyát. Tehát ugye ez tőkemény evangelizáció, hisz végül is hát ez a dolgunk, hogy igen, hogy hirdessük az örömhírt a kedves testvéreknek. Tehát, hogy én gondolom, hogy jó Isten jó világot teremtett, élhető világot. Olyan világot, amelyikben hát jó Isten gyermekének szeretetbe élnie.
2: Így van, és számunkra pedig az a nagyon szép és nagyon gyümölcsöző, hogy ahogy ugye már sokszor olyan közhelyesen is mondani szoktuk, de valójában nagyon igaz és nagyon mély valóságtartalma van, hogy aki énekel, ugye az kétszeresen is imádkozik, és ezt olyan jó megtapasztalni, hogy az a gyönyörű diák énekhang, ami egy hatalmas kórussá formálódik, és ezt a szentmiséken megtapasztalni, és a szentmisék után a kis mini rögtönzött koncertekben. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon felemelő, és ez valóban evangelizáció, hisz itt a szentmiséken összegyűlnek és eljönnek olyan embertestvéreink is, akik talán nem rendszeres templomba járók. De én többször hallottam már visszajelzéseket arról, hogy valami nagyon megérintette őket, minthogyha az angyali kórus énekét hallották volna itt a földön, földi körülmények között a diákokon keresztül, és aztán megmaradtak továbbra is a Jóistennek a szeretetében és szolgálatában. Úgyhogy ez valóban, ahogy mondtad, evangelizáció. És nagyon jó szívvel vettük azt is, hogy ugye nem mindig ugyanazok a helyek, ugye vannak nyilván ugyanazok is, hisz a Balatonpart az állandó, viszont mindig, ahogy látom, most már évek óta csempésztek bele azért új helyszíneket is. Az idén is, ahogy látom a programban.
1: Hát azt hiszem, ami örök, az a Koloska völgye volt, mert ez egy olyan szép hely. Amúgy hát a nővérek azt szeretik, hogyha zárt helyen énekelnek. Én már sokkal jobban szeretem, hogyha valahol ilyen természetközeli helyen, például Almádiba, hát ott van a fő park, és ott van egy kis ilyen zenepavilon.
2: Így van, ott találkoztunk többször is.
1: Ott szokott lenni a zenmise, hogyha ott van. Igen, meg hát ugye Zirc az egy gyönyörű nagy templom, hát logikus, hogy van. És akkor aztán mostan Sokoropátka az egy ilyen, ott épült meg a világ legnagyobb székely kapuja is. Hát mint székely gyerekek szeretnénk tényleg oda elmenni, és hogy ott is legyen egy szentmise. De igazából oda menjünk, ahova a legjobban hívnak. Tehát na, minket hívni kell, és akkor ugye, úgy van a székely gyereknek, az anyukája azt mondja, hogy fiam, ha megkínálnak étellel, akkor előre azt kell mondani, hogy köszönöm szépen, jó vagyok lakva. másodszor is azt kell mondani, és harmadszor el lehet fogadni. Tehát valahogy mi is így vagyunk, hogy hát ha nógatnak valahol, akkor szíves, akármilyen éhesek vagyunk, akkor is. Hát ilyen, na, várja a széke ember, egy kicsit istálják őt. De most, hogyha valahol vágynak arra, hogy mi oda elmenjünk, kisfalu, nagyfalu, mindegy, nagyváros, mi mindenhova elmenünk szívesen. Hát csak az igazság, hogy a gyerekek azért egy hét után már ugye elfáradnak meg. Hát a kis ruhácskájuk is azért már. Tehát ugye körülbelül annyi elég is, tehát egy ilyen missziós körútra, tehát hogy 40 napot azért nem vállalunk gyerekek.
2: Igen, igen, igen. Említetted Csaba testvér Zircet. Megígértem az Irci Karitás csoportunk tagjainak, hogy innen is élőadásból köszöntjük őket. Ezt most meg is tettük. Viszont egyik évben ott tudtam lenni én is veletek Zircen, az Irci Bazilikában, és egy olyan szép és valóban evangéliumi jelenetnek lehettem ott személy és fültanúja, amit most azért mondanék el, mert ez valóban evangéliumi. A Csaba testvérje, te tartottad a szentmisét, te voltál a főcelebráns, és a szentáldozás ideje alatt mi többen mentünk áldoztatni. Tömve volt a Zirci Bazilika, és nagyjából az áldoztatás felénél elfogyott az oltári szentség. És mi szépen, ahogy kiürültek a cibóriumok, és kifogyott belőle az oltári szentség, mi elindultunk hátrafelé feléd, és csak itt széttettük a kezünket, hogy most mi lesz. És te mit tettél, nem tudom, emlékszem még rá, felálltál, oda mentél azokhoz, akik nem tudtak szentáldozáshoz járulni, és szépen sorban megáldottad őket, egy kis keresztet rajzoltál mindenkinek, pedig nagyon sokan voltak még. És ott az jutott eszembe, hogy ilyen a jó Isten. Amikor mi emberek széttárjuk a karunkat, hogy most mit csináljunk, te a jó Istent megjelenítetted, és összetetted a kezed, és megáldottad őket. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fantasztikus jelenet volt és élmény, ami nem ilyen szimpadias, hanem az belülről jött, és te nem gondolkodtál, hanem azonnal cselekedtél. És valóban ott a jó Istent teljes mértékben megjelenítetted, mert mikor mi emberek széttesszük, akik most mit csináljunk, te pedig megmutattad, hogy mit kell tenni. Áldást kell adni. És ti ilyenek vagytok most a mi számunkra ezen a héten.
1: Igen, azt hiszem az volt az első alkalom, hogy Zircen misétünk, és
2: így van.
1: A kedves atyáknál elég sok partikula volt, de nem gondolták, hogy ilyen sokan eljönnek, és megleptük, de adja az Isten, hogy minél többször így meglepődjünk, hogy ne az, hogy üres a templom, hanem azon lepődjünk meg, hogy tele van. Hát ugye mindenkinek tudnia kell, ott kereszteltek meg bennünket. Az a mennyei születési helyünk, tehát a szülőföldünknek a szíve a templom, és hogy vágyjunk oda menni, vágyjunk ott találkozni. Ó, milyen édes, gyönyörűséges a templomban a testvérek egysége. Tehát szóval meg kéne gyakrabban tapasztaljuk, és azt gondolom nem csak a gyerekek énekéért kell menjünk oda, hanem azért, mert hát a mi úrunk Istenünk Jézus Krisztus, hát ott fogad bennünket, ott van a irodája, tehát a munkahelye, tehát ott összegyűjti a panaszainkat, meg a fájdalmainkat, meg az örömeinket, és azt gondolom, hogy vágyjunk a templomba menni. Beengedjük el a őseink által verejtékes munkával megépített gyönyörű templomainkat, úgyhogy ez biztos, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy imádság helyévé tegyük a szülőföldünket, templomainkat.
2: Nagyon köszönjük.
1: Közben megérkeztem a Kármelita nővérekhez, itten Pécs környékén, és kedves nővérek állnak itt az ajtóba, és most a 8-tól lesz a szentmise, és hát azért fogom felajánlani, hogy a csillagösvény minden egyes stációján valóban tényleg a mi úrunk Jézus Krisztus evangéliumát tudjuk hirdetni.
2: Nagyon szépen köszönjük a szentmise felajánlást
1: is. Minden kedves hallgatót szeretettel köszöntök, és áldott szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Nagyon szépen köszönjük, Csaba testvér, a hallgatók nevében is, és kívánunk áldott szép napot neked is, és valóban a Jóisten kegyelme segítsen benneteket, és minél több embernek a szívét tudjátok megmozdítani ebben a pár napban, és azért a szolgálat mellett kívánunk neked is, a nővéreknek is, a diákoknak is azért felüdülést, és azért a Balaton meleg vizét is tudjátok kihasználni ezekben a napokban. Isten áldjon benneteket!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenekkel dicsértessék!

0: És már folytatjuk is a Mária Rádió csütörtök reggeli napindítóját, és természetesen a Balatoni Csillagösvény missziós körútról fogunk beszélgetni. Nem is húzom az időt a részletekkel, hiszen a leghitelesebb forrást kerestük meg. Ricsi, szervusz, jó reggelt köszöntünk itt a Mária Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó reggelt kívánok mindenkinek.
0: Minden a kiemben. És Laci atya is itt van velünk a stúdióban továbbra is. Nem tudom, hallottad-e Csaba testvérrel a való beszélgetésünket?
1: Természetesen.
0: Akkor jó. Tehát, hogy részleteket nem árult el a helyszínekről, úgyhogy most első körben erre kérnélek meg.
1: Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, kedves Laci atyát, műsorvezető urat.
0: Köszönöm.
1: 13. alkalommal kerül megszervezésre a Balatoni Csillagösvény missziós körút itt a Balaton és a Bakony környékén. Mindig nagy örömmel jövünk. Alapvetően ez egy mozgó lelki gyakorlat a kórus és a résztvevők számára is. Idén 8 helyszínre fogunk elmenni. Pénteken, július 10-én Balatonalmádiban kezdünk, ott lesz este 18 órakor szentmisél. Csaba testvér aznap Almádiban lelki gyakorlatot is tart, 10 órától. Július 11-én megyünk Sokoropátkára, ez egy teljesen új helyszín. Ahogy Csaba testvér is említette, itt van a világ legnagyobb székelykapuja, és egyben az összetartozásnak az egyik jelképe is a székelykapu, oda is nagyon nagy szeretettel készülünk. Délután Zircre megyünk, a Bazilikába. Elmondhatom, hogy a kórus és a gyerekek számára is ez az egyik kedvenc helyszín. Nagyon szeretik a zirci bazilikát, nagyon szeretik a zirci közösséget. Mindig örülnek, ha a zirci bazilikába énekelhetnek, léphetnek fel. Július 12-én vasárnap 10 óra 30-kor Balatonfűzfőn a Jézus szíve plébánia templomnál, a Rom templomnál lesz hagyományos, szokásos szentmise. Július 13-án Siófokon este 6 órától, 14-én Búcsú Szent Lászlón, ott 17 órától lesz a szentmise a Szent László plébánia templomban, a kegytemplomban. Valamint július 15-én a Koloska völgyben, a gyermek Jézus kegyhelyen, oda is mindig nagyon nagy szeretettel megyünk, és mindig örömmel halljuk, hogy a kegyelem árad, és nagy öröm számunkra, hogy kialakulhatott ez a kegyhely, hiszen nagyon sok házaspárnak, fiatal házaspárnak segít a gyermekáldás során, és öröm mindig, amikor kapjuk a visszajelzéseket, hogy a gyermek Jézus közben járt azért, hogy egy újabb gyermek megszülethetett. És július 16-án a Balatoni Csillagösvény eseményeihez kapcsolódva a kórus meg Csaba testvér Szegedre látogat. A Szegeden lesz a Ferences Ifjúsági Találkozó, és ott koronázzák meg a Balatoni Csillagösvénynek a záró akkordját. Ott lesz egy esti szentmise a Ferences, alsóvárosi Ferences templomba, a Ferences Ifjúsági Találkozó egyik lezáró motivumaként.
2: Nagyon gazdag a program, és olyan szép volt az a megfogalmazása, hogy mondtad, hogy ez egy mozgó lelki gyakorlat, 8 alkalmon keresztül valójában, és ez, azt gondolom én is, hogy ez tényleg valóban így is van, hisz egy lelki gyakorlat, éppen mi az atyákkal voltunk az elmúlt héten, az pontosan nyilván azt a célt is szolgálja, hogy egymáshoz is közelebb kerüljünk, és nyilván a legfontosabb az, hogy a magához, a Jóistenhez. És itt a gyermekek, akik Csaba testvérrel jönnek, az ő mosolyukon keresztül, az ő kedvességükön keresztül, az énekükön keresztül, Én azt gondolom, hogy akik ott vannak, azok mind-mind közelebb kerülhetnek a Jóistenhez, mert én ilyenkor mindig úgy érzem, minthogyha az angyali karban ülnék én magam is, nem énekesként, hanem mint hallgatóként, és minthogyha tényleg a mennyország szállna ilyenkor le közénk a szó legszorosabb értelmében.
1: Teljes mértékben egyetértek ezzel a gondolattal. Az én helyzetem egy kicsit speciális, hogy őszinték legyünk. 2013-ban kezdetét vette a balatoni csillagösvény. Én is erdélyi gyerek vagyok. Én is énekeltem ebbe a kórusba 15 éven keresztül. És a Jóisten úgy terelte az útjaimat, hogy Magyarországra, Siófokra költöztem, itt dolgozom, mit végzek, szolgálatot.
2: Így nem véletlen, hogy a siófoki hely is.
1: Igen, szolgálatot. És Barna Tamásékkal, akik ennek az egész csillagösvénynek a megálmodói, kitalálói, felkarolói, nagyon jó barátságot ápoltunk éveken keresztül, és még mindig nagyon mély baráti viszony fűz hozzájuk. És nagy öröm volt a számomra, hogy ők felkértek arra, hogy legyek a csillagösvény főszervezője, és ez akkora megtiszteltetés a számomra, hogy emlékszem, hát 14-15 éves kisgyerek voltam, amikor a csillagösvény elkezdődött, és gyermekként jöttünk erre a mozgó lelki gyakorlatra, és annyira felemelő érzés volt, hogy mindig megtapasztalhattuk az összetartozásnak az erejét. Mindig megtapasztalhattuk azt, hogy az Isten ott van, az Isten jelen van, az Isten ott fúj, ahol akar. És annyira szép tényleg a mai evangélium is, hogy amit az Isten jónak lát, amiből az Isten jót akar kihozni, azt mindig megáldja. És annyira jó ezt az egészet, ezt a kegyelmet ingyen adni. Ezt az áldást ingyen osztani. És nagyon sokszor találkozunk olyan emberekkel, olyan zarándokokkal a csillagösvény során, akik mindig visszajönnek, mindig visszatérnek. És Laci atya is említette a beszélgetésben, hogy nagyon sok olyan emberrel találkozunk, aki a mindennapokban nem biztos, hogy gyakorolja a hitét. Nem biztos, hogy elmegy minden nap szentmisére. Nem biztos, hogy minden nap imádkozik. De eljön a balatoni csillagösvényre, és azt érzi, hogy a hit összetart bennünket. Azt érzi, hogy ez a közösség, ami itt van, valamilyen szinten felemeli és hozzávezetni az Istenhez. És ez annyira jó érzés, hogy tudunk valamit adni, és nem pénzért adjuk, hanem oda tudjuk adni a hitünket, oda tudjuk adni az életünket, a keresztény identitásunkat, és meg tudjuk mutatni, hogy a szeretet, meg az Isten iránti elköteleződésünk, az nagyon sok jót tud teremteni.
2: Így
1: és
2: van.
1: Ezért fontos a balatoni csillagösvény. Mert hogy az összetartozásról, a szeretetről, és nem a különbözőségekről szól, hanem arról szól, hogy keresztények vagyunk, hogy az Isten szeret bennünket, és mindig meg akar szólítani. És néha így, néha úgy szólít meg, de megszólít. És ha megszólít, akkor nagyon jó ott lenni.
2: Így van, és ahogy mondtad itt az összetartozást, én többször, Istennek legyen hála, többször már sikerült részt vennem Csíksomjón a pünkösdi zarándoklaton, és én azt gondolom most, hogyha említetted az összetartozást, vannak olyan honfitársaink, akik még nem tudtak oda eljutni, és így ezt nem tudták átérezni és megérezni, de én azt gondolom, hogy ami itt a balatoni csillagösvényen történik, azokon a helyszíneken, egy kicsit a csíksomlyói nyerget hozzátok el közénk. És
1: a mini eset... csíksomlyót.
2: Így van, mini csíksomlyót, és aki oda nem tud esetleg elmenni, azok jöjjenek el ezekre a helyszínekre, mert itt kicsiben átélhetik azt, amit ott mások pedig nagyban. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon, ezt is nagyon hálásan köszönjük nektek.
0: Igen, és hát sajnos a műsorodjunk lejárt, mert a híreknek kellene szólni, úgyhogy nagyon köszönjük, Ricsi, hogy itt voltál velünk ma reggel, és még egy fontos információt, hogy a hallgatók hol tudnak utána nézni, hogy pontosan a helyszínek mikor és hol lesznek.
1: A Balatoni Csillagösvény Facebook oldalán minden elérhető, és alapvetően nagyon sok hírportál a Mária Rádiónak az újságában is láthatják a plakátot, és tényleg mindenkit nagyon nagy szeretettel és tisztelettel hívunk a Csillagösvény állomásaira. Legyünk együtt, tartozzunk össze, és éljük meg együtt a hitnek az ajándékát, a szeretetnek az elköteleződését.
0: Úgy van, nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatóink, akkor a következőkben a hírekkel jelentkezünk, és az elmúlt percekben pedig Kis Rihárd Mihály akolitust hallhatták a Balatoni missziós körúttal kapcsolatban. Köszönjük, Ricsi, és áldott szép napot kívánunk. Dicsértessék Jézus Krisztus.
3: Hírek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Hálát adtak a megszületett gyermekekért a vértesomlói kegytemplomban. Személyi változások lépnek életbe a Veszprémi Főegyházmegyében. Fiatalok jelentkezését várja az idei Hittel az Egyetemen keresztény gólyatábor. Most pedig jöjjenek a részletek, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristekéjé és Borbálát hallják. Július 5-én ismét összegyűltek az zarándokok és a gyermekáldásra váró párok a vértessomlói Sarlós Boldogasszony kegytemplom ünnepén, közli a Magyar Kurír. A somlói búcsú az egész vértesben különösen kedves ünnep, a gyermekáldásra vágyók kiemelt zarándok helye. 2017 és 26 között már több mint 100 ezüst hálaszív tanúsítja itt a boldogságos Szűz Mária közbenjárását. Az ünnepi körmenet a falu központjából indult a gyönyörű környezetben épült kegyhelyhez. A püspöki szent mise előtt Fésztere Zsuzsanna helytörténész idézte fel a sváb telepesek mély hitét. Spányi Antal püspök idén 12 új hálaszívet áldott meg. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott imái meghallgatásra találtak. A megható ceremónia zárásaként a főpásztor külön megáldotta azokat a párokat is, akik még várnak a gyermekáldásra. Személyi változások lépnek életbe a Veszprémi Főegyházmegyében augusztus 1-től, olvasható az Egyházmegye honlapján. Saját kérésére nyugállományba vonul Horváth Lajos, bakonynánai plébános és Salgó Ferenc pápai plébániai kormányzó. Szolgálatukat az érsek köszönettel ismerte el. A pápai szent Anna plébánia vezetését Darnai János veszi át, aki több új megbízást is kapott, köztük a pápai kórház lelkészi szolgálatot. Tel Nándor diakónust érseki szertartóvá és lelki igazgatóvá nevezték ki, míg Kulcsár Dávid az apostoli nunciatúrán végzett szolgálata után a Veszprémi Főszékes Egyházi plébániára kerül káplánként. Udvardi György érsek emellett új espereseket, referenseket és káplánokat is kinevezett, valamint több pasztorális terület vezetésében is változásokról döntött. További részleteket a Veszprémi Egyházmegye honlapján olvashatnak. Július 24-e éjfélig várja a fiatalok jelentkezését a Hittel az Egyetemen röviden hegyként emlegetett gólyatábor, írja a Magyar Kurír. Ez az egyetlen országos szintű, egyetemektől független keresztény gólyatábor, amely idén Szolnokon kerül megrendezésre augusztus 10 és 15-e között. A 2008 óta működő, eredetileg Pannonhalmi Bencés diákkezdeményezés célja, hogy a keresztény értelmiségi fiataloknak támogatást nyújtson az egyetemi évei kapujában. A tábor szervezői változatos programokkal várják a frissen érettségizett vagy felsőoktatásba készülő fiatalokat felekezeti megkötés nélkül. A résztvevők többek között hasznos információkat kapnak a felsőbb évfolyamon tanulóktól, és keresztény ifjúsági közösségeket is ajánlanak számukra. A részletes programokról és a jelentkezés menetéről a hegy saját honlap oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Kedves hallgatóink! A szerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
3: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a Napszentjéről.
5: Giuliani Szent Veronika, kapucinus apáca. Mercatellóban született 1660. december 27-én. Città di Castellóban halt meg 1727. július 9-én. 67 évet élt. Jómódú szülők hetedik gyermekeként született. Édesanyja különös áhítatot érzett az Úr Jézus kínszenvedése iránt. Haldokolva minden leányát Jézusunk egyes szent sebébe ajánlotta. Veronika lányának az Úr Jézus lándzsával átdöfött szentséges szíve jutott. Ez a hagyaték döntő hatással volt Veronika további életére. 17 évesen egy sereg kérő elutasítása után apja akarata ellenére belépett a kapucinus apácák Città di Castellóban lévő kolostorába. A kolostor csendjében a megfeszített Krisztus egyre jobban beavatta szenvedéseibe. Stigmatizált szent lett, akinek először a homlokán, majd az oldalán, végül a testén is látható lett Jézus minden seb helye. Több mint 30 esztendeig viselte ezeket a sebeket, melyek igen nagy fájdalommal jártak, de Veronika mindezt örömmel viselte. Jezsuita gyóntatója parancsára naplót vezetett, amelyet később 10 kötetben adtak ki. A benne található rendkívüli dolgokat több szemtanú is megerősítette. Rendkívüli kegyelmekkel elhalmozott élete sok irigyet szerzett neki. Gyanúsnak tartották, és bizalmatlanok voltak vele szemben. Sokan ellene is fordultak. Apátnője komoly próbára tette. 5 éven keresztül kenyéren és vízen böjtöltette. Sebb helyét fájdalmas és megalázó vizsgálatoknak vetették alá, megfosztották újonc mesteri tisztségétől is. Csak a vasárnapi szentmisén vehetett részt, azon is csak leghátul, az ajtó mellett állva. Szentáldozáshoz nem járulhatott. 50 napig bezárták a betegszobába, s nem érintkezhetett nővértársaival sem. Levelezéseit is betiltották. Eleven Kálvária hegy lett, ahogyan azt gyóntatója is kifejezte. Végül is elérkezett a fordulat ideje. A püspök jelentette Rómának a megfigyelések eredményét. Veronika hite kifogástalan, engedelmessége töretlen, a misztikus jelenségek pedig szakadatlanul folytatódnak. A pápa rehabilitálta, s nem sokára a nővérek egyhangúlag apátnőjükké választották. 14 évvel később, 1727. július 9-én halt meg. 1804-ben boldoggá, 1839-ben szentté avatták. Emlékezzünk meg a megtestesülésről nevezett Boldog Mária nővér életéről is röviden. 1820-ban született Guatemalában. Szüleitől már kislány korában megtanulta Krisztus és az oltári szentség iránti szeretetet. 18 éves korában belépett az egyetlen latin-amerikai alapítású szerzetbe, a betlehemiták rendjébe. Küldetése, hogy megújítsa és új lendületet adjon a kongregáció életének. a betlehemiták lelkiségének megfelelően megírta a rendi alkotmányt, majd szülővárosában új házat nyitott a rend számára. Mária nővér később Kosztarikában telepedett le, mivel Guatemalában egyházellenes kormány jutott hatalomra, és ezért hazája elhagyására kényszerült. Sajnos a vallás ellenes üldözések erre az országra is átterjedtek, így Dél-Amerikában először Kolumbiában, majd Ecuadorban keresett menedéket. Itt halt meg 1885. december 23-án. Második János Pál pápa avatta boldoggá a Szentpéter Bazilikában 1997. május 4-én. A megtestesülésről nevezett Mária nővér lelkiségének középpontjában Jézus szívének tisztelete, szeretete állt. Küldetésének érezte, hogy engesztelje Jézus fájdalmas szívét az ima, a munka, a szenvedés, a keresztek vállalása, a betegség által, minden esetben alávetve magát az isteni akaratnak. Erre a szeretetre alapozva újította meg rendjét, ezt a lelkiséget hagyta örökségül nővértársainak. Mária a buzgóságnak, szelídségnek, önmegtagadásnak példaképe volt, úgyis mint nővér, úgyis mint főnöknő. Ma a betlehemiták rendje jelen van szolgálatával Dél-Amerika országaiban, Spanyolországban, az USA-ban, Indiában és Kamerunban.
3: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Ismét nagy szeretettel köszöntjük Önöket, a Mária Rádió Veszprémi stúdiójából folytatjuk a Rádió Csütörtök reggeli napindítóját. Szeretettel köszöntöm ismét Szijjártó László Esperes urat itt velem szemben, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: És még nagyobb szeretettel köszöntjük a telefonvonalban Lószné Dömötör Renikőt, a Veszprémi Érsekség iroda vezetőjét. Jó reggelt, Renikő, szervusz!
2: Szép jó reggelt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenekkel, szervusz, Enikő.
2: Szervusz, kedves Láci atya, szervusz, kedves Gábor, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk ma reggel is. Mondhatjuk, hogy hétről hétre velünk tartasz, és meg tudjuk örvendeztetni hallgatóinkat, illetve azokat is, akik tervezik, hogy Veszprémbe látogatnak, a legújabb látnivalókkal, programokkal, túrákkal kapcsolatban. Úgyhogy nem is húzom az időt, hiszen mindenkinek kevés van belőle. Arra kérnélek, hogy egy kicsit avasd be hallgatóinkat, hogy mit is tudnak megnézni, hogyha eljönnek hozzánk Veszprémbe, a Várnegyedbe.
2: Igen. Nagy örömmel teszem, de még mielőtt bármit elkezdek, arra szeretném buzdítani a kedves hallgatókat, hogy látogassanak el a honlapunkra, ott pedig iratkozzanak fel a hírlevélre, hiszen a hírlevélben aktuálisan előre minden hónapról pontos tájékoztatást kapnak, hogy milyen program lesz, és amikor erre járnak nálunk, vagy éppen a Balaton vízétből egy kicsikét már ki szeretnének jönni, akkor látogassanak el hozzánk, sétáljanak a várban, és a programjainkat pedig vegyenek részt. Júliusi hírlevelünkből fogok idézni. Elsősorban az állandó programokra szeretném felhívni a figyelmüket, hiszen sok állandó programunk van, ezek a vezetett séták. Július azért különleges hónap, mert egy országos sajtóanyagban a kertjeinket tettük, a felújított kertjeinkre tettük a hangsúlyt, és ezért csak júliusban az esti 6-os palota sétához hozzátettük a palotakert, érseki palotakert látogatását. Ha már egész nap a Balatonon voltak, este jöjjenek föl hozzánk, és az esti 6-os túrán pedig vegyenek részt, megismerhetik a palotát és a hozzátartozó kertet most júliusban. De a többi sétánkat is nagy szeretettel ajánljuk. Ezek a vezetett séták azért izgalmasak, mert egy szűk másfél óra keretében egy egész 1000 éves történelmen ívelhetnek át a vezetőink segítségével, és kézzel fogható, szó szerint így van, ahogy mondom, kézzel foghatóan láthatják az 1000 év történetét a székesegyházunkban, a Szent György kápolnánkban, a Gizella kápolnánkban, no, ott nem lehet megfogni a falat, zárójel, de például a Székesegyházban azokat a köveket, amik az eredeti Szent István király által alapított Székesegyház falai, azok például megsimogathatóak, és nagyon megrendítő, hogy még most is állnak, és azon falok között imádkozhatunk. Szóval látogassanak el a sétáinkra. Nagyon izgalmas, és egy időutazásban vehetnek részt. Aztán szeretném felhívni a figyelmüket a filmvetítéseinkre, 1000 év öröksége címmel. A várprojekt beruházásról, ami még jelenleg is zajlik, az elmúlt 4-5 évéről 27 forgatási nap keretében elkészült egy a teljesség igénye nélkül egy film. Azt gondolom, hogy kukkanthatnak egy kicsit a kulisszák mögé, az elkészült falak katon már láthat, viszont szinte felfoghatatlan a mögöttes munka, 2000 ember munkája, több száz szakember, több kivitelező, generál kivitelezők, építészek, mesteremberek munkáiba engedünk egy betekintést, amennyire a lehetőségünk megengedte. Ez a filmvetítés kétszer látható, pénteken este 5 órakor, és szombaton egy vársétát követően egy 52 perces filmben nézhetik meg a várpázásnak a pillanatait. Aztán szintén szeretném Önöket invitálni a Kasztellum étterembe, ami a Vár utca legvégén a királyi szoborpárnál található. Itt két érdekességre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Bogáncs és Lilium Magdolnák virágai című kiállításuk az év kiállítása díjat nyerte 2025-ben, és ehhez alkottunk egy sütemény és egy koktél párost. Kóstolják meg, mert nagyon különleges, de pápai krémest is, II. János pápába kedvenc krémesét is lehet vásárolni azon kívül. Az egyik legjobb borunkból, az 1277-es borunkból egy 1277-es fagyit alkottunk. Ilyet biztos, hogy még sehol máshol nem kóstoltak, kóstolják meg, nagyon finom. És Magdi nagyon jellegzetes karamell fagyi történetét ajánlom, hogy hallgassák meg az Egyház Megye honlapján. Egy hangos könyvben meghallgatható, és ennek emlékeként Magdi fagyit is, egy karamell fagyit is lehet vásárolni a Kasztellum étteremben. De ugyanilyen állandó lehetőség, program lehetőség, de még hadd hívjam fel a figyelmet Hévíztől egészen Veszprémig. Még jelölés nélkül, de a honlapunkon, bodimariamagdolna.hu honlapon végig kísérhetik azt a tervezett kerékpárutat, amire már lelki anyag elkészült. Tehát akár családosan, akár egyénileg, akár barátokkal egy-egy szakaszt vállaljanak be. De csak a bátrabbaknak ajánlom, mert még nincsen végig jelölés, az még folyamatban van, viszont lelki anyagot adtunk hozzá. Egy kis tekerés és egy kis lelki elmélyülés, és mindezt Magdival. Talán ezek azok az állandó programok, amiket semmiképpen se hagyjanak ki, de vannak olyan események is, amik időponthoz kötöttek, ilyen a nagyszülők világnapja, ami a július 25-26-ai hétvégén van. Ezen a hétvégén a nagyszülők a Bíró-Gicelli ház kiállításait ingyenesen látogathatják, és ezen kívül pedig a háromnapos esemény sornak a részleteit is megláthatják. A Székesegyházban kezdődik, majd utána Hévízen az Idrétanában lesz egy szent mise, a kápolnában, és így próbálunk hálásak lenni mindazért, amit nagyszüleink értünk és az utódokért tesznek. Aztán egy felüdítő program Szent Háromság tére július 31-én egy ösztöndi program keretében részt vett és nyertes fiatal jazzzenészeket hallhatunk. Ez egy esti felüdülésként ajánlom július utolsó napján.
0: Az igen. Nekem is döbbenet volt így végighallgatni, hogy azért ez nem semmi. Laci atya, te ugyanezt érezted. Láttam az arcodon.
1: Így van, és bennem még egy kérdés megfogalmazódott itt a nyári forró napok, amik mögöttünk vannak, meg még valószínű, hogy előttünk is, hogy esetleg ezekhez a sétákhoz, mondjuk egy ilyen, amikor a gyönyörű szépen elkészült kerteket megtekinthetjük, hogy esetleg arra van-e lehetőség, hogy borkostolást is mellé tenni?
2: Ó, igen, van erre lehetőség, sőt, nagyon jó, Laci atya, hogy ezt mondtad, mert hogy 17-én lesz egy borkostolónk az érseki palota pincében, erre is nagy szeretettel invitálok mindenkit, sőt, amikor az előbb említett 31-i Szent Háromság téren levő koncert lesz, ott is egy pohár érsekség pincészet borával várjuk a kedves hallgatókat, egy kóstolóra, nézőket.
1: Akkor mindenképpen buzdítunk mindenkit erre.
2: Igen, és még egy lehetőséget kihagytam, igazad van, Laci atya, mert hogyha azt hiszem 20 fős csoport fölötti létszám van, akkor pedig lehet kérni borkóstolót egy közösségnek is, bárkinek, sőt egyébként orgona muzsikát is, mindezt a turisztikai irodánkon keresztül, vagy pedig az érseki pincészet honlapján keresztül, a borászatunkon keresztül.
0: Így van, tehát hogy pontosan azt beszélgettük mi korábban is, hogy itt egy egész napot el lehet tölteni a Várnegyedben, akár reggel 9 órától már, ahogy nyitnak.
2: Úgy, hogy aki elmegy a nap végén, megfogadja, hogy visszajön. Ebben egészen biztos vagyok.
0: Igen. Még egy záró kérdésem lenne, és utána elengedünk, hiszen igazgató úr már ott vár téged, hogy a filmvetítés egy nagyon jól sikerült dolog ezzel a tárlatvezetéssel, hogy erről, hogy milyen visszajelzéseket kaptál, hogy miért érdemes ezen részt venni szombaton 14 órától.
2: Igen, az a tapasztalatom, ez tényleg személyes tapasztalat, és

0: megérteni minden jelenetét ennek a filmnek. Hadd mondjak el, mivel a film vágásában társproducerként vettem részt a forgatásban. Az első vágat az közel, tehát több mint 200 valahány perc volt, nem emlékszem már pontosan, és rengeteg jelenetet kellett kihagynunk fájdalom közepette. Tehát például a kedves nézők, majd ha megnézik a filmet, akkor látnak egy papucs képet, két másodpercig. Ennek a története pedig az, hogy amikor megtalálták ezt a valamit sárban a régészek, akkor ugye utána elvitték, és senki nem tudta egészen pontosan, hogy ez mi az, csak mi ez, csak sejtették. Majd amikor meghozták a restaurátorok, a restaurálás után, akkor mindenki döbbenten nézte, hogy egy gyönyörű, magas sarkú, női zöld papucsról, díszes papucsról beszélünk. Az volt a több száz évig a földben. Egyébként ez a papucs megtekinthető a kiállításunkban is, ajánlom, hogy ezt is nézzék meg, mint számos más a felújítás során talált lelet mellett, ez a Birovicei házban van a kiállításunk. Szóval ilyen és ehhez hasonló jelenetek tömege maradt ki, viszont mégis azért egy ízelítőt tudtunk adni abból, hogy milyen grandiózus ez a munka, és bátran mondhatjuk, hogy az elmúlt 250 év legnagyobb megújulásának lehetünk a szemtanúi.
1: Így van, ami nem semmi dolog. Nagyon szépen köszönjük, Enikő, hogy itt voltál. Lejárt sajnos a műsoridőnk, és akkor buzdítunk mindenkit, hogy a veszprémiérsekség.hu vagy a vetk.hu oldalon nézelődjenek, és jöjjenek el hozzánk.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm én is. Köszönöm nagyon, Laci, hogy itt voltál ma reggel, és hogy műsorvezetőtársam voltál. Élmény volt, úgyhogy várunk vissza legközelebb is.
2: Számomra is élmény volt, úgyhogy hálásan köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Köszönjük szépen, köszönjük hallgatóink figyelmét, és tartsanak továbbra is velünk, hiszen a napindító az aktuálissal folytatódik a budapesti stúdióból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Otthon a családban. Nemes egyszerűséggel. A történelmi családokról napjainkban.
1: Üdvözlöm Önöket, Riddel Lórán vagyok. Ez itt a Nemes egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz történelmi családok mindennapjait. Jó reggelt kívánok kedves hallgatóinknak! A budavári palota egy eldugott, kevéssé ismert szegletében található egy különleges hely, a Habsburg ház Nádori ágának családi sírboltja. Ez a kripta a 19. század vége óta gyakorlatilag változatlan formában maradt fenn, és talán meglepő, de még a 2010-es évek közepén is temettek ide Habsburg családtagot. A mai adásban erről a különleges helyről lesz szó. Vendégem Kis Henrietta, akivel közösen idézzük fel a kripta sokszor hányattatott sorsát, és azt is megnézzük, kik nyugszanak a budavári palota a falai között. Szervusz, Henrietta!
2: Szervusz, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szép jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Előjáróban beszéljünk röviden arról, hogy ez a kripta hogyan alakult ki, mikor alakult ki, kiket temettek oda.
2: Az nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy bár ugye Habsburg-Nádori kriptának nevezzük ezt a sírboltot, és valóban, ahogy említetted is, a Habsburg-Lotaringiai ház, ugye Nádori vagy Palatinus ágának a hivatalos temetkező helye, azonban ezt nem a Habsburg család építette, ezt a kriptát. Tehát eljött egy pont a kripta életében, amikor ez Habsburg sírhelyé alakult, vagy avanzsált, de magát a kriptát azt nem ők építették, egy kicsit korábbra kell visszamennünk az időbe, Mária Terézia uralkodása idejére. A Mária Terézia királynő a 18. század ugye közepén, második felében egy komoly barokk palota építésébe kezdett a Várhegyen, a Budai Várhegyen, annak a déli részén, és ebben a barokk épület együttesben létrehozott, ugye megépült egy palotakápolna, amelyet Szent Zsigmond tiszteletére szenteltek, tehát Szent Zsigmond palotakápolna volt. Ez a kápolna 1768-ra készült el,

0: egy évvel később, 1769-ben szentelték fel, és ez alatt a kápolna alatt, már az első időktől kezdve létezett kripta, tehát épült
1: ha
0: alá kripta.
1: Viszonylatban nézzük, ez hol? Nagyjából hol helyezkedik el?
0: Ez a Dunai szárnynak, tehát a budavári palota Dunai frontjának, budai épület szárnyának nagyjából a közepén, tehát a kupola alatti épület rész alatt, tehát a föld alatt található a kripta maga. Tehát oda kell, hogy képzeljük az... magunkat. A templom is a kupola közelségében volt, tehát ez alatt az épület szárny alatt. Ugye a templomot, a kápolnát ma már nem lejjük meg, mert azt a II. Világháború után, a 60-as évek elején lebontották. Helyén a Magyar Nemzeti Galériának a kiállító tereit hozták létre, tehát hogyha belépünk ezekbe a kiállító terekbe, ott már egyáltalán nem ismerhetők fel ennek a kápolnának a jelei sem, tehát nyomokban sem tartalmaz kápolnát már a budavári palota. Azonban a kripta alatta érintetlen maradt szerencsés módon, és gyakorlatilag így, ami még a jelentősége is ennek a gyönyörű helyszínnek, hogy a századfordulón, a 19.-20. századfordulóján ezt a kriptát átépítették, dekoratívabbá tette ugye a maga Habsburg-Lotaringiai család, annak is a nádori ága, és ez egyfajta zárványként megmaradt a budavári palotában, nem csak hogy túlélte az ostromot, hanem az azt követő átalakításokat, átépítéseket, bontásokat. Azért is különleges, mert nincs más ilyen helyszíne a budavári palotának, amely a 19. század, 20. század fordulójának, tehát az eredeti szépségét mutatná ma.
1: Nagyon kalandos lemenni a föld alá, az ember nem is gondolná, hogy egy ilyen kis ékszerdoboz rejlik ott. Magát a kriptát, amikor kialakították, ez nem rögtön királyi vagy nádori temetkezési hely volt?
0: Nem. Először ez a kripta arra is alkalmas volt, hogy a palota személyzete oda temetkezhessen. Ugye Mária Terézia királynő nem költözött a palotába, nem rezideált a budavári palotában. Tudjuk azt, hogy nem is töltött egyetlen éjszakát sem az épület falai között. És az angol kisasszonyok rendjének a tagjai költöztek be a palotának pont azon szárnyába, ahol a Szent Zsigmond palotakápolna is alatta a kripta is volt, és 1770 és 1777 között, tehát mintegy 7 éven keresztül ők éltek a palota falai között, és hát nekik lett volna lehetőségük a kriptába temetkezni, azonban ez alatt az időszak alatt egyetlen angol kisasszony sem hunyt el, így nem temetkeztek a kriptába. Azonban mégis történt temetés a kriptába a palota személyzetének a tagjai közül. 10 személyt temettek el, felnőttek és gyermekek is vannak közöttük, és hogy rámutassak arra, hogy kiket is értek a palota személyzete alatt, például köztük volt a palota kapusa, a kapusnak a felesége és a gyermekeik, az új kapus, a kápolnának az egyik plébánosa, tehát őket temették a kriptába, a felnőtteket a kriptának az oldal falába, a gyermekeket pedig a padozat alá helyezték el, ugye az ő kis koporsóikat. Aztán az angol kisasszonyok távozása után a Nagyszombati Egyetem költözött a királyi palota falai közé, gyakorlatilag a kripta használaton kívül rekerült, és évtizedeken keresztül nem is használták, tehát nem történt temetkezés a kriptába. Egészen addig, amíg el nem érkezünk a történelmi időben József Nádornak a korszakához, az ő nádorságához, akinek a családi élete ugye bővelkedett tragédiákban, és hát ő lesz az, aki gyakorlatilag hát újra kezdi használni a kriptát, és hát az elhunyt szeretteit temetteti a sírboltba.
1: A hallgatók előtt nyilván közismert vagy ismeretes József Nádor élete, de hát nem árt azért fölidézni az ő életét, például hogy miért is nevezzük őt a legmagyarabb Habsburgnak.
0: Hát ez az, amire most néhány mondattal nagyon nehéz válaszolnom, és pont most, amikor jövőre lesz a születésének a 250. évfordulója, tehát ő 1776-ban született, és 1847-ben hunyt el, és hát a közelgő évforduló véget is mostanában nagyon sok konferencia foglalkozik az ő életművével, tevékenységével, városépítő, városszépítő tevékenységével. Úgyhogy most nem rádióműsorok, hanem gyakorlatilag többnapos konferenciák foglalkoznak vele, úgyhogy nehéz erre válaszolnom. Én azt szoktam úgy összefoglalóan mondani, hogy ha a reformkorba képzeljük magunkat, akkor nincs olyan szociális, kulturális, tudományos intézmény, amelynek a létrejötténél ő ne állt volna ott, ő ne bábáskodott volna, ne támogatta volna jó szóval, pénzzel, telekkel, a császári udvarban való kijárással. Tehát nélküle, hogy csak néhány példát mondjak, nem létezne Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Nemzeti Múzeum, Ludovika, Műegyetem, nem sétálhatnánk, nem andaloghatnánk a Margit szigetnek a gyönyörű platánfái alatt. Rengeteg dolog köthető a nevéhez, és hát volt is elég ideje rá, hogy ő egy látványos és eredményes tevékenységet végezhessen, hiszen 51 éven keresztül volt a Magyar Királyságnak a nádora, ugye az utolsó előtti nádora, és hát ma is számos intézmény még ma is működik, aminek a születésénél ő ott volt.
1: Nagyon magas labdát dobtam fel ezzel, hogy most ebben a műsoridőben beszéljünk az ő életéről, hiszen tényleg rengeteg mindent tett. Említetted a Nemzeti Múzeum építésének a támogatását, de ezen kívül még a Széchenyi könyvtár megalapítását is ő támogatta. A városképnek a klasszicista stílusú fejlesztésében is, nagyon, fejlesztéséért is nagyon sokat tett. A Német Színház, Gellért-hegyi csillagvizsgáló, számos vasútvonal építése fűződik az ő nevéhez.
0: Hát ez egy komoly lajstrom.
1: Igen, igen.
0: És ne feledkezzünk meg a hölgyekről, tehát a feleségeiről se, akik ugye teljes mellszélességgel mellette álltak, és akik a szociális gondoskodásnak az alapjait rakták le József Nádorral együtt.
1: Igen, igen. És említetted nagyon röviden, hogy nem sétálhatnánk a Margit-sziget platánfái között, de nem csak ott nem, hanem például ugye a Városligetnek a parkosításában is jelentős szerepet játszott, sőt, még ugye a Budavári Palotának a parkosításában
0: igen,
1: is,
0: igen.
1: És ez talán kevésbé ismert mindenki, hogy az urk szokás az volt, hogy minden szülöttnek valamilyen polgári foglalkozást is kellett választani, és akkor hát ugye ez kapcsolódik, hogy miért is volt ő ennyire megszállottja a botanikának.
0: Igen, ő a botanika szerelmese volt, ő ugye ennek a szakmának a csínyát, bínyát tanulta ki, és hát ahogy említetted, nem csak a Margit-szigeten vagy a Városligetben kamatoztatta ezt a szenvedélyét, hanem így van a királyi palotát övező várkertben is. Ugye akkor a nádori rezidenciához kapcsolódó kerteknek nem csak a területét növelte, és ugye hozzátette a Várhegynek a Duna felé nyúló lejtőit is, ugye hozzá kapcsolta a várkertekhez, hanem tudjuk azt, hogy több mint 2400 féle növényt honosított meg a várkertben, és hát szenvedélyes rózsa termesztő volt, és több mint 300 féle rózsafajt ápolt és gondozott, sokszor önmaga is metszegetett a királyi kertekben. Úgyhogy a kertnek a csodájára jártak, volt is itt, tehát ez diplomáciai reprezentációs céllal is ugye használták ezeket a kerteket. 1814-ben volt itt egy király találkozó, amikor az osztrák császár, a porosz király, és az orosz cár találkoztak Budán, és hát ők is megcsodálhatták a nádori vagy királyi kerteket.
1: Korábban említetted, az ő élete ez tragédiákkal volt övezve, és hát végül is ezért is alakult ki a nádori kripta, hiszen harmadik felesége és kislányai korán meghaltak, és akkor kérvényezte akkor az uralkodónál, hogy ne a hagyományos bécsi kapucinusok templomába temessék el az ő családját, illetőleg őt majd későbbiekben, hanem itt ebbe a kriptába.
0: Igen. Tehát a családi életet, tehát amennyire egy sikeres és eredményes városépítő, városszépítő tevékenységet mondhat magáinak József Nádor, hát úgy ezzel szembeállítva a családi élete bővelkedett tragédiákban. Ugye három felesége volt, akik közül kettőt eltemetett, ők gyermekszülés következtében haltak meg, és a három feleségtől összesen 8 gyermeke született, és mint édesapa 4-et temetett el. Úgyhogy sok-sok szomorúság hát fűződik az ő privát családi életéhez, és így van, ahogy említetted, az első kis halott, aki a családból a kriptába került. 1820-ban Erzsébet Karolina főhercegnő volt, aki 23 napos korában hunyt el, és hát ő volt a kriptának az első Habsburg halottja. Aztán 17 évvel később, 1837-ben újabb tragédia érte a nádori családot. A harmadik feleségétől származó tinédzser korú fia, Sándor Lipót főherceg hunyt el. Ez volt az a pont, az a fordulópont, amikor egy kérvénnyel fordult a császárhoz, 5. Ferdinándhoz, hogy engedélyezze azt, hogy ő a szeretteit itt Budán, végül is a közelében, ugye, tehát a budai rezidencián temethethesse el, és így szakíthasson a családi hagyományokkal, amely szerint ugye a bécsi kapucinus templom kriptájába nyugodjanak az elhunytak, és miután megkapta ezt az engedélyt, gyakorlatilag innentől nevezhetjük a ugye már korábban létező kriptát a családi sírboltnak.
1: Magának a kriptának a tervezésében, kivitelezésében számos művész neve fölmerül.
0: Ugye József Nádor, amikor megkapta az engedélyt, hogy ez családi sírbolt legyen, akkor nyilván fölmerült benne, hogy akkor a kriptát ugye a családhoz méltó módon átalakítsák, vagy dekoratívabbá tegyék. Ugye akkor még, amikor az első temetések történtek a kriptában, akkor még a koporsókat egyszerűen csak elhelyezték a sírboltban, egy ilyen kis állványzaton. És cél volt az, hogy később ezek a koporsók márvány síremlékekbe, tehát márvány szarkofágokba kerüljenek elhelyezésre. Na most ez nagyon-nagyon hosszasan húzódott, tehát ez a kriptának az átalakítása gyakorlatilag csak a századfordulón történt meg. Tehát József Nádor elhunyt 1847-ben, ő volt a hatodik, aki a családból a kriptának a lakója lett, és a századfordulón végülis a leszármazottai tudták megvalósítani azt a vágyott célt, hogy a kripta ugye igazán méltó legyen a családhoz, és ekkor történt meg a dekorálása, ekkor történt meg a koporsóknak márvány szarkofágokba helyezése, és a szarkofágok pedig nagyon komoly szobrászati díszítést kaptak, és hogy ebben a munkában tényleg a korszaknak a jeles alkotói szobrászai vettek részt, Zala György például, Stróbb Alajos, Senyei Károly, tehát a nagyok, tehát akik a palotának a belső díszítésében, ugye a századfordulón megújuló, újjászülető királyi palotának a belső díszítésében is részt vettek. Tehát tényleg a korszaknak a nagyjai dolgoztak a sírbolton. Nem csak szobrászati díszítést kapott a kripta, hanem ekkor került a falakra műmárvány burkolat, illetve ekkor történt meg a mennyezetnek a kifestése is.
1: Kripta legnagyobb rombolás az a II. Világháborút követően kb. 20 évvel érte. Meglepő módon, és Istennek hála, hogy tulajdonképpen a II. Világháborút II. Világháborúban, amikor gyakorlatilag az egész vár egy romhalmazzá vált, a kripta az gyakorlatilag sértetlen maradt a benne lévő halottakkal együtt. Viszont 1966-ban történt egy nagyon komoly behatolás.
0: Valóban, ahogy említetted, a kripta szerencsés módon túlélte ugye a fővárosnak a II. Világháborús ostromát, és a kripta történetében a legszomorúbb pillanatok ezután következtek. Többször betörtek, többször feltörték a sírboltot, de a legbrutálisabb beavatkozás az 1970-es évek elején történt. És hogyha megengeded, akkor ezt egy kicsit úgy elmesélném, ezt a egyébként nagyon megrendítő történetet. 1973-ban járunk gondolatban az időben, amikor Zolnay László régész a királyi palotát, vagy tehát volt királyi palota, budavári palota környékén végez régészeti feltárásokat. Ugye neki köszönhetjük a budavári gótikus szoborleletnek a megtalálását is, amely ugye a Budapesti Történeti Múzeumban ma is látható. És hozzászaladt oda egy munkása azzal, hogy jöjjön gyorsan, mert hogy ő egy olyan helyszínt talált, ahol koponyákkal lehet gurigázni, és valószínűleg valami törökkori sírról lehet szó. Persze Zolnay László, aki maximálisan tisztában volt a királyi palotának az építés történetével, ő tudta, hogy nem török sírokról van szó, hanem a Habsburg-nádori sírboltról, és hát ő az, aki nagyon megrendítő sorokban megörökítette azt a látványt, ami eléjük tárult, amikor a betörést követően ők lementek a helyszínre, lementek a sírboltba. És hát szomorú olvasni ezeket a sorokat, hogy a betörők a kriptának a két ablakán, két szellőző ablakán keresztül leereszkedtek a sírboltba, eltolták a márvány szarkofágoknak a fedőlapjait, hidegvágóval fölmetszették a benne lévő fém koporsókat, kirángatták a koporsóikból az elhunytakat, férfiakat, nőket, gyermekeket, időseket, meggyalázták a holttesteket, ellopták a halotti öltözetüknek a díszítményeit, a halotti ékszereket, és hát mindezeken túl, hogyha még ezt lehet fokozni, akkor a kriptát is tönkretették. A kripta falain számos szimbólum látható, körök, négyzetek, amelyek ugye komoly jelentéssel, meg jelentőséggel bírnak, és hát ezek a szimbólumok szolgáltak céltáblaként az elkövetőknek, ezekbe lövöldöztek. Amilyen nagy port kavart ez a betörés, és ugye nagyon sokat cikkezett róla a korabeli sajtó, olyan gyorsan el is ült, tehát olyan gyorsan le is állították a nyomozást.
1: Tehát valóban komoly műszaki, egyrészt műszaki felszereltség kellett, olyan helyen mentek le, ami hát nem volt köztudomású, tehát helyismerettel is rendelkezhettek. Vannak most is az interneten különböző blogok, meg hát, ha jól tudom, te is rendelkezel némi információval, nem tudom, hogy ezeket meg tudod-e osztani, vagy megoszthatod-e, hogy valójában kik lehettek ezek, akik betörtek oda, hiszen akkoriban a 70-es években több ilyen sírrablás is történt, és több személy is gyanúba keveredett.
0: Csak kérdéseket tudok én is feltenni. Ugye nagy kérdés az, hogy kik voltak, ahogy említetted, hogy kik voltak, akik ismerték a lejáratot. Ugye egy nagyon, két nagyon szűk lejáratról, tehát ablakról van szó. Nyilván hosszú időt vett igénybe, amin ezen sok szerszámot, reflektort, hidegvágót levittek a sírboltba. Sok kérdést vet az fel, hogy miért nem látta ezt senki, miért nem hallotta senki, nem beszélve ugye az a magáról a síroknak a kifosztásáról, és hát a lent történt események, hogy erre sem figyelt fel senki sem, és nem beszélve a lövöldözésről, hogy ezt hogy nem hallotta senki. Ugye a budavári palotát akkor a honvédségnek a kis katonái őrizték, tehát ez nem volt egy látogatható helyszín, ez egy lezárt helyszín volt. Zolnay László visszaemlékezésében arról tesz említést, hogy katonai súranóknak a nyomait látta ugye a feldúlt kriptában, a padlón, a porban. Úgyhogy én ezt mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy merre mutatnak a szálak. Én nyilván nem szeretnék konkrét szemét vagy konkrét csoportra rámutatni.
1: 1985-ben kezdődött meg a kriptának a restaurálása, és 1987 végére meg is valósult. Mennyiben sikerült teljesen ezt a kárt helyreállítani?
0: Hát ez sikerült áldozatos munkával, sikerült helyreállítani, és ebben a munkában nagyon, tehát oroszlán részt vállaltak a Habsburg-Lotaringiai háznak a tagjai is, akik időt, energiát, tudást, nem tapasztalatot nem kímélve ott voltak a sírboltban, és részt vettek a restaurálásnak a folyamatában. Úgyhogy nekik is egy nagy köszönet, hogy részt vállaltak ebben, illetve ezzel a helyreállítási munkával párhuzamosan egy nagyon komoly antropológiai vizsgálat zajlott, ugye az elhunytakat meg kellett vizsgálni, és aztán újra temetni, és ennek a vizsgálatnak hát a két főszereplője, az egy antropológus házaspár volt, Kisze István és Hankó Ildikó. Mellettük sokan és több intézmény is részt vett ebben a vizsgálatban, tehát orvosszakértők is, és ami a lényeges itt, hogy a vizsgálat nagyon komoly eredményekkel zárult, tehát nagyon sok új információt tudtunk meg az elhunytakról. olyan információkat, amiket vagy nem tudtunk, vagy nem voltunk bennük biztosak, milyen betegségben szenvedtek a családtagok, miért hunytak el, tehát mi volt a halálok. Ugye ezt ugye bejegyezték a halotti anyakönyvben, de nyilván 100 év távlatában, ugye a 70-es éveknek a tudásával sokkal konkrétabb, sokkal pontosabb eredményeket lehetett kialakítani. Mivel a II. Világháborút megelőzően 15 személyt temettek a kriptába, és ők 4 generációhoz tartoztak, sok mindent meg lehetett tudni, hogy az örökletes betegségekről, anatómiai adottságokról. Tehát, hogy ez a 70-es években egy nagyon komoly eredménynek számított, tehát sokat megtudtunk az elhunytakról, főleg orvostörténeti szempontból érdekesek ezek. 2 családtag esetében is volt komoly kérdőjel, még annak a gyanúja is felmerült, hogy esetleg gyilkosság áldozatai lettek, és ez az antropológiai vizsgálat, ez tisztázta azt, hogy nem erről szól, vagy nem erről van szó. Az egyik elhunyt az Alekszandra Pavlovna, aki József Nádornak az első felesége volt, első pál cár, ugye orosz cárnak a lánya, aki hát egy nagyon boldog, nagyon rövid házasságot követően, másfél évnyi boldogságot követően hunyt el gyermekszülés következtében, és mivel a terhességnek nem volt semmilyen, terhesség során nem volt semmilyen probléma, ezért felmerült a gyanú, hogy esetleg nem természetes módon hunyt el, hogy esetleg mérgezésnek az áldozata lett. Az antropológiai vizsgálat során sikerült bebizonyítani, hogy nem erről van szó. Kicsi kislánykora óta TBC-s volt, és ez a betegség, ez a várandóság révén akkumulálódott, és gyakorlatilag emiatt hunyt el. A másik személy József Nádornak a fia, István Nádor, aki követte őt a nádori székben. Vele kapcsolatban merült fel, hogy amikor 1867-ben meghalt, akkor esetleg önkezével vetett véget az életének, vagy valaki erre kényszerítette. Ma már tudjuk, hogy ez sem igaz. Ő is egy súlyos betegség következtében, tehát nagyon komoly tüdő betegség miatt hunyt el. És valóban 1987-re mégis a kripta régi szépségében nyithatta meg a kapuit, és engedhette be a látogatókat. A rendszerváltás után további elhunytakat temettek el a kriptába. 1992-ben még 9 személyt, és a 2010-es években pedig még 2 személy lett a kriptának a lakója. Tehát jelen pillanatban 26 családtag Alusszait örök álmát, reméljük, hogy ez már nem lesz többé a sírablóktól megzavarva. És nagyon fontos az hangsúlyoznom, hogy ez a kripta, ez ma is a Habsburg-Lotaringiai háznak, tehát a nádori ágnak a hivatalos temetkező helye.
1: Köszönöm szépen, Henrietta, hogy velünk voltál, és erről a nagyon érdekes történetről meséltél, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Viszonthallásra.
0: Én is köszönöm a lehetőséget. Viszonthallásra.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Közös szív, cselekvő remény címmel tartottak teremtésvédelmi nyári egyetemet Veszprémben. Személyi változások lépnek életbe a külhoni magyar egyházmegyékben. Rekord idő alatt kapkodták el a jegyeket a Bájói Kárpit londoni kiállítására. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Július 1-e és 3-a között rendezték meg a Közös Szív Cselekvő Remény elnevezésű teremtésvédelmi nyári egyetemet Veszprémben, írja a Magyar Kurír. A Katolikus Pedagógiai Intézet és a Caritas in Veritate Bizottsága közös programjának a Davidicum Kollégium adott otthont, melyen 82 katolikus intézményben dolgozó pedagógus vett részt. Udvardi György érsek köszöntője után neves szakemberek tartottak előadást, Gelencsér András a klímahelyzetről, míg Neumayer Éva a biomimikri területén elért eredményekről beszélt. Cipán Katalin kitért arra, hogyan alakíthatja egy közösség a fenntarthatóbb jövőt, a későbbiek során pedig Takács Sánta András beszélt a helyi közösségek erejéről. Néhány jó gyakorlatként a Pannon Egyetem, a Veszprémi Davidicum Kollégium és a Gödi Búzaszem Iskola teremtésvédelmi munkája is bemutatásra került. Jelentős lelkipásztori átalakulások lépnek életbe a külhoni magyar egyházmegyékben, közli a Magyar Kurír. A gyulafehérvári főegyházmegyében Kovács Gergely érsek döntése nyomán számos plébánián változás lép életbe. Csíbi Levente, Nagyszebenen, Lázár Hunor Imre pedig a Gyergyó Alfalvi plébánián lesz segédlelkész. Círják Otto érseki titkári kinevezést kapott, miközben 5 idős lelkipásztor nyugállományba vonult. A Szatmári Egyházmegyében püspöki intézkedésre szeptember 1-től Meleg a Ferenc István Máramarosszigetre kerül, emellett több plébánia és filia, köztük József háza és hosszú mező ellátását is összevonják. A felvidéki egyházmegyéket is érintik a változások. Molnár Tamás Nagy Magyaron kezd plébánosi szolgálatot, a pozsonyi magyar híveket pedig Varga Viktor új dómi káplán fogja pasztorálni. További részleteket az egyházmegyék honlapján olvashatnak. Kevesebb, mint 24 óra alatt keltek el a jegyek a British Museum történetének egyik legjobban várt kiállítására, írja a kultúra.hu. A legendás Bájói Kárpitot története során először és valószínűleg utoljára Franciaországon kívül is megcsodálhatja a nagy közönség. A Kárpit, melynek pontos keletkezési helye ismeretlen, monumentális méretekkel bír, csak nem 70 méter hosszú és 350 kg-ot nyom. A történelmi erekje feltehetőleg 1070 körül készülhetett, és 58 képben latin feliratokkal meséli el Anglia 1066-os normann meghódítását. A műtárgy korábban mindössze 2 alkalommal hagyta el Bájő városát. A kiállítás egy történelmi jelentőségű kultúrdiplomáciai csereprogramnak köszönhető, melyet Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezett. Az egyedülálló tárlat szeptember 10-én nyílik meg a British Múzeumban, várhatóan a jövő év júliusáig lesz látogatható. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Budapesti Mária Rádió kápolnájából. A szertartást Kirer Imre atya mutatja be.

Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Csütörtök a papi hivatások napja, ezért imádkozunk hivatásokért. Mindenható Isten, te elküldted fiadat a világba, hogy megváltunk és örök főpapunk legyen. Ilyen kiárasztottad a Szent Lelket, hogy működjön egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az élet szentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad egyházadat. Ébresz papi hivatásokat, adj bátorságot fiataljainknak, hogy igen mondjanak hívásodra, és álhatatosak maradjanak küldetésükben. Adj áldozatkész buzgosságot minden hívőnek, hogy imával és tettekkel segítsék papjaikat és egymást a hozzád vezető úton. Amen.

0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: A mai napon csaózunk Szent Ágoston áldozópa és 119 társa kínai vértanúkról emlékezünk meg. 1648 és 1930 között szenvedtek vértanú halált. A Qing dinasztiától kezdve a kínai néptársaságig. Közölött 87 kínai katolikus és 33 nyugati misszionárisról emlékezünk meg. A szentmisét pedig Elhony Piroskáért ajánljuk fel. Az üdvözült lelkek örvendezzek a mennyben, Krisztus követték, Krisztusért vérüket ontották, és most vele együtt újonhatnak örökkön örökké. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ebben a szent áldozatban. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk!
2: Megkeresztünk ellened!
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!
2: És add meg nekünk az üdvösséget!
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre!
2: Amen!
0: Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez!
2: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmaz!
2: Uram, irgalmaz!
0: Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Ágoston áldozó pap és társai, kínai vértanúk hitvallása által egyházadat csodálatos gondviseléseddel megerősítetted. Add, hogy néped a reábízott küldetéshez hűséges maradjon, nyerje el a szabadság növekedését, és a világ előtt tanúskodjék az igazságról. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
3: Olvasmány Ozeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat, de minél inkább hívtam őket, annál inkább távolodtak tőlem. A bálóknak áldoztak, és a bálványoknak mutattak be áldozatokat. Én tanítottam megjárni Efraimot, karomon hordoztam, mégsem ismerték el, hogy gondjukat viseltem. Puha kötelékkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt, lehajultam hozzá, enni adtam neki. Szívem elváltozott egész bensőmre meg. Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom. Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember. A közöttetek élő szent, aki nem a harag tüzével jön. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála!

0: A Zsoltár válasza: ragyogtasd ránk arcodat, Istenünk, és mi szabadok leszünk.
1: Ragyogtasd ránk arcodat, Istenünk, és mi szabadok leszünk.
0: Figyelj ránk, Izrael pásztora, ragyog fel, aki hozzád a kerub, aki trónolsz a kerubok fölött.
2: Ragyogtasd ránk arcodat, Istenünk, és mi szabadok leszünk.
0: Seregek ura, fordulj hozzánk, tekints le az égből, lásd és látogasd meg ezt a szőlőt. Védd meg mind jobboddal. És az emberfiát, akik meg magadnak megerősítettél.
1: Ragyogtasd ránk arcodat, Istenünk, és mi szabadok leszünk.
0: Alleluja.
1: Alleluja.
0: Közel van az Isten országa, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.
1: Alleluja. Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
3: Dicsőség neked, Istenünk.
1: Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támaszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se botot, se sarut. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus!
1: Kedves testvérek! Az embert meghökkentik az Úr Jézus szavai, amiket azokról mondott, akik nem fogadják be az ige hirdetőket. Nem túlzás Szodomát és Gomorát emlegetni velük kapcsolatban. Sőt, talán még az emberi szabadságot is elutasítják ezek a szavak, hiszen azt sugallják, hogy az Isten szavát elvetni nincs is módja az embernek. Azt mindenképpen meg kell hallgatnia. Ha félretesszük az első megrökönyödésünket, akkor megérthetjük, hogy mekkora sértés Isten iránt az ő üzenetének elutasítása. Részben azért, mert a Teremtő méltatja üzenete a teremtményét, és ezt kellő tisztelettel kell fogadnunk. Főként azért, mert evangéliumot, vagyis jó hírt küld az emberek számára. De azért is, mert közösségben akar lenni Isten az emberrel, akit éppen közösségre teremtett. Ha a Teremtővel nem akar közösséget valaki, akkor hogyan tenné meg ezt a többi teremménnyel, embertársaival? Ha az egyik területen aszociális valaki, akkor nyilván a többi kapcsolatban sem mutat másfajta készséget. De egy másik szempont is magyarázhatja az Úr Jézus szigorú hangját. Az ige hirdetőknek külön a lelkére köti, hogy igyekezzenek úgy megjelenni az emberek között, mint közülük valók, mint akik jó barátként akarnak valami fontos és jó dolgot közölni velük. Ezért tiltja, hogy bármiben is föltűnést keltsenek, vagy fölényesnek tűnhessenek az emberek szemében. Ha valaki a hasonszőrű idegennel ilyen elutasító, az a vendégbarátság alapvető kötelezettségét veti meg, ami pedig a zsidó emberek számára szent feladat volt. Az ilyen ember, bátran mondhatjuk, az emberségéből kivetkőzött viselkedésű, vagyis olyan, mint Szodoma lakói voltak. Ezért ez a súlyos büntetés. A zsidók felfogása szerint a szó egyenlő az emberrel. Az üzenet elutasítása magának az üzenet küldőjének az elutasítása. Ez egyébként talán még ma is érvényes, ha komolyan vesszük annak ígéretét, aki a szavát adja a megegyezésben. Nyilván Isten szavával kapcsolatosan ez hatványozottan érvényes. Isten üzenetének megvetése magának Istennek a megvetése, tehát istentelen magatartás. Ezzel az illető elutasítja a maga teremtményi mi voltát is, ő önmagának istene, és semmi más felsőbbséget nem fogad el. Hogyan is fogadnál akkor azt a tanítást, ami az üdvösséget nyitja meg az ember számára? Gőg és önközpótnúság mutatkozik meg az ilyen viselkedésben, ezért ez elfogadhatatlan az emberi közösségben is, és még inkább Istennel kapcsolatosan. Még felháborítóbb az elutasító viselkedés, ha azt is meggondoljuk, hogy milyen hírrel kopogtatnak be az apostolok. Közel van az Isten országa. Ennek a hírnek az elutasítása a zsidó közösségben a prófétai ígéretek elutasítása is, sőt, talán azt is mondhatjuk, hogy a vallásosság elutasítása. Mert hiszen általában az volt a jellemző a zsidó emberekre, hogy várták Isten ígéreteinek megvalósulását. Ezért is áramlottak olyan sokan keresztelő Szent Jánoshoz, mert éppen ezekről az ígéretekről beszélt, és ezek beteljesedésére készítette föl az embereket a bűnbánat hirdetésével. Az érthető, hogy sokan nem tudták elfogadni nem tudtak elmenni Jánoshoz a Jordán vidékére. Na de az apostolok házhoz hozták az Isten üzenetét. Nem kellett fáradozni és utat vállalni ahhoz, hogy akikhez bekopogtak. Csak annyit kellett tenniük, hogy meghallgatták volna Isten üzenetét. Ha valóban volt bennük kegyes várakozás, akkor örömmel fogadhatták Isten ajándékát, a személy szerint nekik küldött felszólítást. Így pedig az elutasítás személyes sértés volt nem csak az apostolok iránt, hanem az Isten iránt is. Ha pedig azt is hozzáveszük, hogy az apostolok egyáltalán nem üres kézzel érkeztek, hanem az Úristen szinte parancsban adta neki, gyógyítsatok betegeket, támaszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat és üzzetek ki ördögöket. Így még érthető Krisztus fölháborodása azon, ha nem fogadják be küldöttjeit. Már csupán a betegek meggyógyítása is rendkívüli ajándék lett volna számukra. Ingyenes könyörület és segítség. De a gonosz kiűzése világos bizonyíték az isteni küldetésről, vagy éppen a lepra meggyógyítása, nem is szólva a halott föltámasztásáról. Az Úr Jézus tehát rendkívüli adományokkal és csodákkal kopogtatott be hozzájuk, és az ilyen ajándékkal érkezőnek a kiutasítása gonoszság, ami felér az öngyilkossággal. Szodoma és Gomorra büntetése valóban kijár az ilyen gonosz lelkületnek. De az Úr Jézus irgalma ezentúl még itt a büntetésben is megmutatkozik, hiszen az elutasítók büntetése majd csak az ítélet napján teljesedik be. Tehát addig még van számukra idő a megtérésre, lelkületük és viselkedésük megváltoztatására. Az Úr tehát a döntésüket mégsem tartja véglegesnek, vagyis az elítélés alapjának. A büntetés ígérete viszont nem fenyegetés, hanem komoly figyelmeztetés. Isten ugyanis senkinek sem akarja a vesztét, hanem üdvösségét, amire teremtette az embert. De ebből nem szabad arra következtetnünk, hogy a mostani döntésünk nem is olyan lényeges, van még a változtatásra idő. Olyan biztos, hogy van még időnk. A gazdag emberről szóló példabeszéde végén az Úr szinte rákiált a vesztélybe rohanó emberre, esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Ez az evangéliumi részlet figyelmeztet minket, hogy minden tettünknek következményei vannak, amikkel számolnunk kell. Tehát fontoljuk meg a döntéseinket és a szavainkat. Amen. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Isten, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket.
4: Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat.
5: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat.
5: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Hogy Isten és a felebagadni szeretet irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat.
5: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Hogy az igazságot és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat.
5: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Hogy a munkásoknak munkást, az éhezőknek kenyeret, a szomogaknak vigaszt és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat.
5: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Elhúny Piroska testvérünknek, akiért a Szent Misét fölajánljuk, add meg Szent Színed boldogító látását, hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Térítsd meg mindazokat, akik a kereszténység ellenségévé szegődtek, hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Tarts távol tőlünk az elemi csapásokat, járványokat, gonosz embereket és a háborút, hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A Szent Atya júliusi ima szándéka, imádkozzunk az emberi élet megbecsüléséért és védelméért, annak minden szakaszában, mert ez Isten ajándéka, hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Jóságos mennyei atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.
1: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kegyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
3: Áldott legyen Isten mindörökké.
1: A bor és a víz titkártal részesülünk annak Istenségünkben, aki kegyesen részesülett ember.

0: Áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
1: Áldott vagy.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja a kezedből az áldozatot, nem élek dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Atyád halál.
0: Mennyhely Atyánk, fogadd el ezeket az áldozati adományokat, amelyket Szent Vértanúid emlékezetére felajánlunk néked. Add meg nekünk, szolgáidnak, hogy neved megvallásában hűségesnek bizonyuljunk. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkedet.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert téged magasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Ezért minden égi és földi teremtmény új éneket zengve áld és imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével, hangos szóval hirdetjük és vég nélkül valljuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hosanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hosanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és néked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és néked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme megváltásunk szent titka. Valahányszor esszük ezt a kenyeret, és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkét szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert fel benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket örök, neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, a kínai vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat 14. Leó pápánkat, Péter főpásztorunkat,

0: jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tiszteleti dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek dicsőséges eljöttét.
2: Meg téged az ország, hatalom és a dicsőség.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
3: Vele békességből köszünk mindenkor.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Krisztus lelke szentel meg engem, Krisztus teste üdvözíts engem, Krisztus vére ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejtsel engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom óráján hívj magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te a Szent Kereszt titkát vértanúi szenvedésében csodálatosan közel hoztad hozzánk. Add kérünk, hogy a szent áldozatban megerősödve Krisztussal híven egybeforjunk, és egyházadban az emberek üdvösségéért munkálkodjunk. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Szent Mihály főangyal, védelmed minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oldalunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Imádkozzunk a békéért. Urunk Jézus Krisztus, az örök Atya fia, küldd el most lelkedet az egész földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közben járunk. Amen. Magyarország fő védőszentjéhez is fohászkodjunk. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjük Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne veszél. Amen. Az Úr legyen veletek.
2: És a lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: A Szent Mise véget ér, menjetek békével.
2: Istennek legyen hála.
3: Szent misét közvetítettünk a Budapesti Mária Rádió kápolnájából. A szertartást Kirer Imre atya mutatta be.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
3: Második rész. A szentségek ünneplése. 74. szakasz. Kiemelkedő helyet kell biztosítani a szentségek kiszolgáltatásának, melyek Krisztus és az egyház cselekményei, és arra rendeltettek, hogy dicsőítsék Istent. Megszenteljék az embereket, és építsék a közösséget. Tudván, hogy a szentségekben maga Krisztus tevékenykedik a Szentlélek által, a legnagyobb gonddal kell kiszolgáltatni azokat, és meg kell teremteni a megfelelő környezetet is. Az európai részegyházak a lelki pásztorkodásban nagyobb gondot fordítsanak a szentségekre, hogy a hívők mélyebben megismerhessék azokat. A szinódusi atyák követelménnyel két veszedelmet akartak elkerülni. Bizonyos helyeken elveszni látszik a szentségek megbecsülése, és semmibe veszik az ünnepelt misztériumokat. Másrészt sok megkeresztelt ember szokásokat és hagyományokat követve szentségekhez járul ugyan életének nagy fordulóin, de nem él az egyház útmutatásai szerint a szentségeknek megfelelően. 75. szakasz. Az eukarisztia. Az eukarisztia a legnagyobb ajándék, amit Krisztus az egyháznak adott. Ebben a titokban megjeleníti Krisztus üdvösségért bemutatott áldozatát. Az eukarisztiában ugyanis benne van az egyház minden lelki java, tudnék maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk. Belőle az egész keresztény élet forrásából és csúcspontjából merít az egyház a zarándok útján, mert benne találja meg minden reményének forrását. Az eukarisztia ugyanis erőt ad életünkhöz, elveti bennünk az élő reménymagvát, és mindegyikünk sajátos mindennapi odaadásához ad erőt. Mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy megvalljuk az eukarisztiában, az eljövendő dicsőség zálogában a benne vetett hitünket, bizonyos abban, hogy a Krisztussal való közösség, melyet most, mint zarándokok a halandó életben megélünk, elővételezi annak a napnak a végső találkozását, amelyen hasonlóak leszünk ő hozzá, mert látni fogjuk őt, amint van. Az eukarisztia az örökké valóság kóstolója az időben. Az eukarisztia isteni jelenlét és Istennel való közösség. Krisztus húsvétjának emlékezete és természete szerint a kegyelem hordozója az emberi történelemben. Az eukarisztia megnyit az isteni jövő felé. Krisztussal, testével és vérével való közösség, ezért részesedés Isten örök életében. 76. szakasza, kiengesztelődés szentsége, a gyónás. Az eukarisztiával együtt a Szent Gyónás szentségének is alapvető szerepet kell kapnia a remény visszaszerzésében. Az Istentől nyert megbocsátás személyes tapasztalata mindannyiunk számára a jövő szempontjából minden remény lényeges alapja. A ma sokakat eltöltő rezignáció egyik gyökere a képtelenség a bűnök beismerésére és a bocsánatkérésre. E képtelenség gyakran abból a magányból következik, ami azt az ember tölti el, aki úgy él, mintha Isten nem létezne. És ezért számára nincs senki, akitől bocsánatot kérhetne. Aki ellenben bűnösnek vallja magát, és ráhagyatkozik a mennyei atya irgalmasságára, megtapasztalja az igazi szabadulás örömét, és folytatni tudja az életet anélkül, hogy tulajdon nyomorúságának rabjává válna. Aki tud élni, a kiengesztelődés szentségével, az elnyeri az újrakezdés kegyelmét, és motívumot talál a reményhez. Ezért az Európai Egyházban újjá kell éleszteni a kiengesztelődés szentségét. Azonban hangsúlyozzuk, hogy a szentség formája a bűnök személyes megvallása és az azt követő egyéni feloldozás. A gyónó és a gyóntató e találkozását a gyónás szertartásának egyéb formáival szemben elsőbbség illeti. A bűn iránti érzék általános elvesztésével és az erkölcsi relativizmus és szubjektivizmus fölfogásával szemben minden egyházi közösségnek gondoskodnia kell a komoly lelkiismeret formálásról. A szinódusi atyák sürgették, hogy világosan kell tanítani a személyes bűn miben létéről, és Istennek a pap szolgálata által elnyerhető személyes megbocsátásának szükségességéről. Az általános feloldozás nem alternatívája a bűnbánat szentsége kiszolgáltatásának.
2: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Enciklikák. Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a tudományról. Nárai Szabó Gábor műsora.
1: Palagáz. A palagáz olyan földgáz, amely a talaj alatti nagy kiterjedési pórusrendszerek apró üregeiben található, és a rétegrepesztésnek nevezett eljárással nyerhető ki. Akár több kilométer mélyen a földbe fúrnak függőlegesen, majd vízszintesen, és az úgynevezett repesztő folyadékkal magas nyomáson megrepesztik a kőzetet. Ezzel kikényszerítik a palagázt a kőzet pórusain át a furatba, majd onnan a kútaknába. E folyadék vízből, szemcsésanyagból, például homokból vagy tinföldből, és vegyi adalékanyagokból áll, mint a nátronlug, a nátriumbromát, korábban a benzol, valamint a formaldehid. A jelentős mennyiségű szennyezőanyagot, például nehéz fémeket tartalmazó repesztő folyadék visszakerül a felszínre, ahol a nagy részét több-kevesebb kezelés után újra hasznosítják. A maradékot szivárgás és párogás mentesen tárolni kell, és egy becslés szerint több mint a fele a föld alatt marad. A repesztéses módszer az utóbbi 20 év során rengeteget fejlődött, ma már hatalmas mennyiségű palagáz kitermelésére van lehetőség, elsősorban az USA-ban, ahol remélik, hogy évtizedekig elkerülhetik az energiabehozatalt. Egy átlagos palagázkút élettartama alatt 10-15 millió liter vízre lehet szükség, ez mintegy 100 ezer európai lakos napi vízigénye. Egy palagázkút létesítéséhez 3 millió, rétegrepesztési eljárásonként pedig 650 ezer liter vizet használnak. Egy gázkút élettartama alatt akár 10 repesztése is szükség lehet. A palagáz készleteket, a gazdaságosan kitermelhető részüket sokszor túlbecsülik, a kitermelési hatásfok kevesebb, mint 20%. A nem hagyományos gázok kis koncentrációja miatt a gázkutak általában néhány év működés után kimerülnek. Ez arra készteti az üzemeltetőket, hogy újabb és újabb kutakat fúrjanak az első körül, ami halmozódó környezeti és társadalmi károkhoz vezet. Kétségtelen, hogy az USA a palagáz készleteinek kitermelése révén önellátóvá vált a fosszilis tüzelőanyagokból, sőt, nagy üzletet csinál a cseppfolyósított gáz exportjából is, de ennek nagy az ára, amit mások fizetnek meg. Miután az elmúlt évek megmutatták, hogy nem akarózik, de nem is lehet lemondani a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásáról, sajnos együtt kell élnünk a környezet jelentős terhelésével. Az igazi megoldás a fogyasztás csökkentése lenne, de láthatóan erre nincs meg a szándék, inkább szenvedünk, és több-kevesebb sikerrel igyekszünk alkalmazkodni a környezeti károkhoz. Bár megelőzhetnénk a bajt, akkor lesz majd igazi változás, amikor a káros hatások, a klímaváltozás, a bányászattal járó környezetszennyezés olyan méreteket ölt, amit már nem tudunk elviselni.
0: Thank you. Nézőpont. Nárai Szabó Gábor osztotta meg gondolatait

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. A papi képzés megújításáról tanácskoznak a kolumbiai püspökök. Hálát adtak a megszületett gyermekekért a vértes somlói kegytemplomban. Az egyház a remény világító tornya a mély válságba süllyedt Kubában. Jönnek a részletek, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. A papi hivatások képzésének megújításáról tanácskoznak a kolumbiai püspökök július 6-a és 10-e között Bogotában, számolt be a Fidesz. A kolumbiai püspöki konferencia 121. plenáris ülésének középpontjában a papképzés áll, szinodális és missziós szemléletben. A tanácskozáson mintegy 90 püspök mellett szemináriumi előjárók, papnövendékek, szerzetesek és világi hívek is részt vesznek. A résztvevők a papképzés országos irányelveit tartalmazó dokumentum megújításán dolgoznak. A püspökök hangsúlyozzák, a papnevelés nem csupán a szemináriumok feladata, hanem az egész egyházi közösség közös felelőssége. A kezdeményezés hátterében az is áll, hogy világszerte csökken a papok száma, ami egyre nagyobb lelkipásztori terhet ró az egyházra. Kolumbiában mintegy 48 millió katolikust közel 9700 pap szolgál, így egy lelkipásztorra összesen 5000 hívő jut. Július 5-én ismét összegyűltek az zarándokok és a gyermekáldásra váró párok a vértes somlói Sarlós Boldogasszony kegytemplom ünnepén, közli a Magyar Kurír. A somlói búcsú az egész vértesben különösen kedves ünnep, a gyermekáldásra vágyók kiemelt zarándok helye. 2017 és 26 között már több mint 100 ezüst hálaszív tanúsítja itt a boldogságos Szűz Mária közbenjárását. Az ünnepi körmenet a falu központjából indult a gyönyörű környezetben épült kegyhelyhez. A püspöki szent mise előtt Fésztere Zsuzsanna helytörténész idézte fel a sváb telepesek mély hitét. Spányi Antal püspök idén 12 új hálaszívet áldott meg. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott imái meghallgatásra találtak. A megható ceremónia zárásaként a főpásztor külön megáldotta azokat a párokat is, akik még várnak a gyermekáldásra. A kubai egyház a remény egyik utolsó támasza a súlyos gazdasági és társadalmi válságban, mondta José Luis Correal Lira a szükséget szenvedő egyház rendezvényén. A Magyar Kurír cikke szerint a 10,8 millió lakosú karibi országban az üzemanyag, áram, gyógyszer és élelmiszer hiány miatt általános a nélkülözés. A fiatalok külföldi rokonaik révén tömegesen hagyják el hazájukat, mert nem látnak jövőt Kúbában. Az iskolákat bezárták és minden este tiltakozó tüntetéseket tartanak. Az egyház viszont továbbra is segélyakciókat szervez, támogatja a rászoruló családokat és közvetítő szerepet vállal a társadalmi feszültségek enyhítésében. A szerzetes szerint a kubai katolikus közösségek anyagiakban szegények mégis gazdagok, megosztják egymással azt a keveset, amiük van, imádkoznak és a hitből merítenek reményt és erőt a mindennapokhoz. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Kírer Imre atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Két hét után ismét lehet engem hallani, ki tudja meddig, de minden esetre Isten megadta a mai alkalmat, és készültem megint kérdésekre, úgyhogy tessenek csak hegyezni a fülüket is, meg a ceruzájukat is. Na meg a Szentírás nyitva tartani. Nem ezzel kezdem, hanem elsősorban szeretném megköszönni azoknak a kedves hallgatóknak a jóságát, akik fenntartják a Mária Rádiót. Hát a mai viszonyok között bizony nem lehet tudni, meddig működhet a Mária Rádió, már csak azért is, mert hiszen ki tudja, milyen drágulás várható, már pedig a Mária Rádió az csak is a kedves hallgatók adományaiból tudja fönntartani magát. Ezért nagyon hálásak vagyunk, és imádkozunk is az adományozókért, mindazokért, akik jóságosan maguk számára is, mások számára is hallhatóvá teszik a Mária Rádió műsorait. Isten fizesse meg a jóságokat, nagy áldozat ez. Köszönjük az imádságokat is, nem kevésbé, mert hiszen az is fontos, mert a Szűzanya Rádióját a Szentlélek is működteti és tartja fenn, úgyhogy Isten áldása mindazokra, akik törődnek velünk. Na, emel rövid bevezetés után mondanám a telefonszámot, meg a kérdéseket. Tehát a telefonszám 061-374-0904-es. 061-374-0904-es. És akkor az első kérdés így hangzik. Mi volt az első eutanázia, amiről a Bibliában olvashatunk? Második kérdés. Mennyi ideig vendégeskedett Szent Pál Péter apostolnál? Harmadik kérdés, hányféle papságról olvashatunk a Bibliában? Na, akkor kezdjük előről, telefonszám 061-374-0904-es. Az első kérdés, mi volt az első eutanázia, amiről a Bibliában olvashatunk? Második, mennyi ideig vendégeskedett Szent Pál Péter apostolnál? Harmadik, hányféle papságról olvashatunk a Bibliában? No, kérem szépen, hát nem tudom, nehéz vagy könnyű, mindjárt el fog dőlni, hogy mennyien telefonálnak. Ebben a hétben az hetet egy igen kedves szentnek, vagy legalábbis számomra nagyon kedves szentnek az ünnepével kezdtük. Ez Goretti Szent Mária. Miért kedves számomra ez a 14 éves vértanú kislány? Azért kérem szépen, mert Szent 12. Pius pápa avatta szenté. Abban az időben, amikor Magyarországon nem, hogy vásárolni nem lehetett, hanem nem lehetett hozzájutni semmiképpen sem, sem keresztény olvasmányhoz, sem pedig szent képhez. És csodák csodája, valahogy külföldről mégiscsak kaptam egy Goretti Mária szent képet, és ettől kezdve a szívem csücske. Amikor aztán eljuthattam végre Rómába, akkor nem Rómában van, Rómához közel a tengerparton, Nettunóban, ott van a holtteste, és ott a ottani kórházban halt meg, és mindjárt föl is kerestem. Úgyhogy általában a jegyesek szoktak hozzá imádkozni, hogy jó legyen a házasságuk. Az ő története ugyanis az, hogy 14 éves kislány, 7 gyermek, gyermek közül a harmadik, aki otthon segítkezett, miután árván maradtak, édesapjuk meghalt. Hát nem valami jó termőföldet kellett művelniük, ő pedig általában otthon serénykedett, meg a kisebbekkel törődött. A szomszédjukban volt egy durva lelkű apa a fiával, aki hasonlóan durva lelkű volt, és szemet vetett Máriára. Egy alkalommal, amikor egyedül találta őt otthon, akkor megpróbálta megerőszakolni, rávetette magát, miután Mária ellenállt hevesen, 14 késszúrással megölte. Még 3 napon élt, úgyhogy élve vitték kórházba, megbocsátott, teljes öntudatban megbocsátotta a gyilkosának, de hát olyan sebeket ejtett rajta, hogy abba bele kellett halnia. A nettunói templomban, ami egészen a tengerpartján van, ez igen érdekes, már csak ez is igen érdekes, az altemplomban van a holtteste, és oda szoktak járulni a jegyesek különféle cédulákkal, amit aztán ott a térgyeplőnek a részébe be tudnak dobni. A sekrestjében pedig külön ki volt, hát most azóta persze én nagyon régen voltam ott, hogy azóta mennyi változás van. Ott voltak a véres ruhák kiállítva, amiket megőriztek, mint erekéket, és nagy tisztelettel vették körül, mint ahogyan én magam is. Na hát kérem szépen, a fiatal lányoknak ajánlom az ő pártfogását, hősies bátorsághoz és tisztaság védelméhez. A másik szent, illetve szentek, 120 vannak, akiket ma ünneplünk, ők a kínai vértanúk. 1648-tól 1930-ig közülük 83 kínai keresztény és 37 misszionárius, aki vértanú halált szenvedett különféle időszakokban. Mondhatnám, hogy szinte folyamatos volt a keresztények üldözése Kínában, mind a mai napig. Hát ma már talán nem kivégzik őket, vagy börtönzik be, de azért mindenféleképpen megfélemlítik. No, kérem szépen, kivéve azt, amelyik az államnak gazsulál, van egy külön ilyen kínai népköztársaság által elfogadott egyházrész. Mi magyarok így mondanánk, hogy békepapok, aki még emlékszik erre. Na kérem szépen, ők pedig hősiesen megmutatták, hogy mit jelent a hithez való ragaszkodás, és a példájuk azért élőnek tartja meg a katolikus egyházat Kínában. A harmadik szent, akiről szeretnék megemlékezni, az majd szombaton ünneplendő Szent Benedek, a nyugati egyházban a szerzetesség atya, aki 800 körül élt, 700 körül élt, és kérem szépen a Benedek rendnek az alapítója. A jelszavuk pedig ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. Ez volt az első monasztikus szerzetes rend jelszava, amit aztán átvettek mások is. Minden esetre nagy tisztelettel tartozunk neki, meg hálával is, mert igazán a keresztény kultúra Szent Benedek által terjedt el, és rendje által terjedt el Európában, és azóta mondhatjuk magunkat igazán európaiaknak. Úgyhogy imádkozzunk Szent Benedekhez, részben, hogy ez az európaiság meg is maradjon. Ne akarják kiirtani, mint nyugaton, vagy másutt is, hanem tartsák meg, tartsák tiszteletben, építsenek rá, mert hiszen igen nagy érték, amiket ránk hagyott Szent Benedek és az ő rendje.

0: Még egyszer elmondom a telefonszámot és a kérdéseket, és utána megkezdjük a hittant. A telefon 061-374-0904. A három kérdés pedig, mi volt az első eutanázia, amiről a Bibliában olvashatunk? Második, mennyi ideig vendégeskedett Szent Pál Péter apostolnál? Harmadik, hányféle papságról olvashatunk a Bibliában? Na, látom, már van is telefon, de azért elkezdjük a hittant. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által, Amen. Már is van telefon, amit hallgatok. Tessék parancsolni.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A kérdésekkel kapcsolódva telefonálok. Az első kérdés, mi volt az első eutanázia a Bibliában? Saul király halála.
0: Második?
1: A második kérdés, meddig volt Szent Pál Szent Péternél? Hát 15 napig volt ez az első jeruzsálemi látogatása útja az idejében.
0: És a harmadik?
1: És harmadik kérdés, hányféle papságról olvashatunk a Bibliában? Hát azt hiszem háromféle papságról.
0: És pedig?
1: A Melkizedek, pap vagy te mindenekké Melkizedek rendje szerint Ároni vagy Lévita papság és az egyetemes papság.
0: Hát azt hiszem, hogy ezt összevethetjük, vagy egybevethetjük a Melkizedekkével, mert hiszen azért Melkizedek, mert az Isten nevezte ki pappá. Úgyhogy ez egyetemes papság. De hát még hozzá lehet venni, de ez így nagyon jó, úgyhogy hozzá lehetne venni a Baál papokat, akikről a Szentírás beszél. De hát az nem igazi papság. Jó. De kísértés volt mindenképpen. Köszönöm szépen a válaszokat.
1: Köszönöm, dicsértessék.
0: Áldott napot kívánok, mindörökké, amen. Na, akkor kérem szépen, a hittanórán elég szomorú dolgokról fogok beszélni. Az a erjedés kora címet adtam neki, ez 850 és 1050 közötti időszakot öleli fel. Tehát 200 esztendő, de nagyon sötét, szomorú 200 esztendő. Az egyház történelem egyik izgalmas kérdése az volt, hogy volt-e a történelemben nőpápa? Hát kérem szépen, ezen sokat rágódtak, főképpen természetesen az egyház ellenes erők. Nagy Károly császárt gyenge utódok követték a nyugat-római császárság trónján. A pápáknak ugyanakkor még nem volt kellő politikai hatalmuk arra, hogy biztosítsák Európa függetlenségét. A pápai állam, hát az a terület, amit Nagy Károly a pápának adott, végül is az egyház alapja lett, a pápai állam alapja lett. Valójában az oligarchák uralma alá került, akik még a pápa választásba is beavatkoztak. Hát kérem szépen, ezt ugyan a későbbi korokban is sokszor megpróbálták, igazándiból Szent X. Pius pápa idején szűnt meg ez, hogy beleavatkozzanak, mert még a Habsburgok is próbáltak a pápa választásba beleszólni. Tehát akkor született egy ilyen kiközösítő törvény, hogy aki ebbe belemel szólni, az többé nem az egyház tagja. Vajon, tehát ezek az oligarchák aztán a hatalmukat arra használták föl, hogy erőszakkal emeltek a pápai trónra méltatlan személyeket, még gyermek ifjakat is. A bárónők is beleszóltak a dologba, visszaéltek politikai hatalmukkal. Ilyenek voltak a hírhedt Teodórák és Marázia. Ez lehetett az alapja a Johanna Papissa történelmi hazugságnak. Tehát azt állították sokan, hogy Johanna pápa nő, vagy nő pápa uralkodott igen rövid ideig, 2,5 évig az egyházban. Ez a személy állítólag IV. Szent Leó utódjaként vezette volna az egyházat 855-től. Ha viszont gondosan megvizsgáljuk az uralkodói kronológiát, akkor kiderül, hogy egyszerűen nincs hely számára, tehát ez csak az egyház nyakába vart púp, hogy valamilyen módon lejárassák, és ezt a sötét korszakot még sötétebbnek tudják feketíteni vagy bemutatni. Hincmár frank érsek követeket küldött IV. Leó pápához. Mire ezek a követek odaértek Rómába, közben a pápa meghalt, és 3. Benedek lett a pápa. Úgyhogy már az új pápa fogadta ezeket a régen küldött követeket. Hát, ha belegondolunk, azért abban az időben az utazás nem volt sem veszélytelen, sem könnyű. Úgyhogy könnyen el tudjuk gondolni, hogy mennyi időbe telhetett, míg a frank királytól eljutottak Rómába. Az viszont történelmi tény, amit tárgyi bizonyíték is hitelesít, hogy 3. Benedek pápa már Lothár császár idejében az egyház trónján ült. Ez a korabeli érmén látható együtt a császár és a pápa képe. A császár viszont éppen 855-ben halt meg, amikor megválasztották volna az új pápát, de hát egyszerűen nincs idő a nőpápa uralkodására, nem fér bele sehogyan sem a kronológiába. Bár ugyan azt állítják, hogy 855-től 2,5 évig uralkodott, de nem igaz, mert 855-től már a 3. Benedek pápa volt. Különben is a krónikákban csak 400 évvel később jelenik meg ez a nőpápa história, nyilván az egyház lejáratására. Azt is meg kell fontolnunk, hogy ez az időszak a keleti kereszténység veszélyeztetettségének az időszaka, terjeszkedik az iszlám, és fenyegeti Bizáncot elfoglalásával. Hát azzal még ugyan jó pár esztendőt, 100 esztendőt kell várni, de minden esetre a fenyegetés már megvolt. No, ha lett volna nőpápa, akkor a bizánci patriárkák, akik annyira vágyakoztak, hogy római pápa helyett legyenek a világegyház uralkodói, vagyis bizánci pápák legyenek, nyilván kihasználták volna a római pápa lejáratására ezt az alkalmat, de nem tették, mert nem volt ilyen alkalom. Vagyis a nyugati egyházban egy ilyen botrány, ha megesett volna, bizonyára kihasználták volna, hogy most már ne a latin, hanem a keleti egyház legyen a világ meghatározója. Ez pedig nem történt meg. Na, ebből következtetünk arra tehát, és világos, nyilvánvaló, hogy kizárható, hogy lehetett volna nőpápa, akármennyire romlott is volt abban az időszakban az egyház sorsa és élete, azért idáig nem jutottak, hogy nőt válasszanak pápává. Tehát a Johanna Papissa históriája az egy szemenszedett hazugság, vagy légből kapott, ahogyan tetszenek finomabban vagy durvábban válaszolni a kérdésre. Tehát nem igaz, ilyen nem volt. Az egyház viszont uralkodott, római pápa uralkodott, hát olykor bizony nem is egy, hanem kettő, de minden esetre, sőt volt, amikor 3 pápa volt, ellenpápa, de minden esetre ez, hogy pápa nő lett volna, ilyen nem fordult elő. Tessék parancsolni, hallgatom a kérdést.
2: Mit értessék?
0: Mindörökké,
2: hát megpróbálok. Az jó. Első kérdésre a válasz, hogy Saul király halála.
0: Igen.
2: A második,
0: milyen volt ez, tetszik tudni?
2: Tessék?
0: Milyen volt ez a halál?
2: Azt akarta, hogy tehát a kardraba döfje magát, vagy hogy kinek mondják a...
0: Fegyverhordozó.
2: Így van, a fegyverhordozó bízta meg, hogy a, ölje meg a karddal.
0: Igen. Jó, menjünk tovább.
2: A második, hogy 15 napig volt a vendége.
0: Igen.
2: És a harmadik pedig ugye hát két fő papság van, az, az Ószövetség, tehát a Lévita, és az Új Szövetség, ami a Melkiszédek, illetve az egyetemi papság.
0: Igen, hát ez egy és ugyanaz. Valóban. Ja. Jó. Nagyon köszönöm szépen a válaszokat. Mindörök jemben. No kérem szépen, ezek után egy kis zene után folytatjuk a hittant.

No kérem szépen, a szomorú egyházi helyzetről folytatom a beszámolót. Minden esetre azok, akik romlásba vitték az egyházat, próbálták meg is menteni. A botrányok megszüntetésére a hatalmukban megerősödő császárok törekedtek. Persze nem minden hátsó szándék nélkül. A császár igyekezett maga pápát állítani az egyház életére. Na, ez önmagában már nem jó. Így több jeles személy emelkedett a pápai trónra, ami önmagában jó, mint például a tudós francia második Szilveszter pápa, vagy éppen a német negyedik Szent Leó pápa. Ilyen módon tehát azt kell mondani, hogy volt az egyháznak ebből haszna, de aztán már leselkedett a újabb romlás, a még nagyobb, ez pedig az, hogy a politikai befolyás a betegségnél is veszedelmesebb orvosság lett az egyház életében. A pápaság így a császári politika függvényé válhatott, bár nem egészen történt ez meg, de valahogy úgy, mint keleten, ahol a császár nevezte ki valójában a bizánci pátriárkát. Ezt nevezzük a keletieknél úgy, hogy cezáropapizmus. Na hát ez a veszély fenyegette a nyugati egyházat is, hogy a császár majd szépen kinevezi a római pápát, és akkor ő lesz egyszer, mint az egyház feje is. Hát ha a valóságban nem is, de jogilag úgy tűnik, mert hiszen tőle függ, hogy ki legyen a pápa. Ez azonban mégsem történt meg, ezek a dolgok, mert aztán az, hát van az egyházban Szentlélek is, úgyhogy igyekezett a Szentlélek közben megakadályozni mindezt. Ugyanakkor ezek a szomorú dolgok, egyházi állapotok a hűbéri rendszerrel függtek össze, vagyis beigazolódik az egyház történelmében is, nem csak az egyesek életében, amit az Úr Jézus mondott, hogy a gazdagság az nagy baj, nehezen jut be a mennyek országába a gazdag. Ez az egyháza a maga egészében is vonatkozik. Ezek a szomorú egyházi állapotok, amik a felső vezetésben mutatkoztak meg, a hűbéri rendszerrel függnek össze. A császárok ugyanis hatalmas birtokokat adtak a püspököknek és apátoknak. Igaz, ezzel vele járt a hat kötelezettség is. Hát tessék csak gondolni, most ünnepeljük ugye a Mohácsi csatát, és ott nem véletlenül vezették a sereget papok is, püspökök is, pontosan azért, mert a nekik adott területek egyszer mint hat kötelezettséggel jártak. Tehát kötelesek voltak nem csak katonaságot kiállítani, hanem azt vezetni is. Így azonban beépítették az egyházat a feudalizmusba, vagyis megerősítették a saját hatalmukat. Kapsz szépen nagy adományt, a jó kereső lehetőséget, ha szépen engedelmeskedsz nekem. Az egyházi hűbér magától értetődően nem szállt apáról fiúra, hiszen azért elvben, de legalábbis hivatalosan a püspöknek, papnak nem lehetett fia. Ebből következik, hogy ez jól jött ezeknek az uralkodóknak, mert hiszen nem veszett el ez a terület, hanem miután az illető püspök, vagy apát, vagy bárki meghalt, visszaszállt magára az adományozóra. Újból föl lehetett használni. Ilyen módon tehát újra meg újra földhasználták ezeket a területeket a hű emberek megjutalmazására, vagyis egyre inkább

0: türelmességet is követel. Hát ebből óriási baj származott. Mégpedig nem csak az, hogy a főpapság került hűbéri birtokba a vagyonok miatt, hanem a főpapi székek és vagyonok vásárlása is kezdődött, azaz ez a Simónia bűne, hogy aki többet ad a püspökségét, mert éppen háborúra készülök, én a király, és okpénze van szükségem, aki többet ad ezért vagy amazért a püspökségét, annak fogom adni, ő lesz a kinevezett püspök. Hát kérem szépen, ez már egészen nagy gyalázat az egyház életében. Nem beszélve arról, hogy persze, ha ilyenek az egyház vezetői, milyenek lehettek az egyházon belül maguk a papok. Így biztos, hogy ez az egyház elvesztésére, romlására történt. Így kinevezhettek laikus, sőt nős embereket is egyházi állásokra, akik persze megkapták ugyan az állást, ebből következően megkapták a jövedelmet, viszont mit sem törődtek magával a feladattal, azaz kinevezték püspöknek, csak éppen nem volt mégsem az egyház negyének püspöke, mert az inkább csak a javadalommal törődött, hogy minél többet kereshessen. Sokszor föl sem szenteltették magukat ezek, mert nem is volt lehetséges, hogy fölszenteljék őket. Csak a jövedelmet húzták a kinevezésükből. Így nyilván el is hanyagolták az egyházi feladatokat, ez a rossz példa pedig szépen az alsó papságra is terjedt, és azok is kezdtek nősülni, és szépen elhanyagolni a maguk feladatait a hívek között. Ilyen módon a lelkiek területén valami egészen nagy, szomorú állapot állt be. Az, hogy az alsópapság elkezdett nősülni, ez az inkontinencia latin elnevezéssel értendő. Hogy aztán ebből hogyan veckelődik ki az egyház, arról majd legközelebb fogok beszélni, mert most van egy telefon, és utána meg már rövid az idő. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki ember.
1: Szeretnék próbálkozni. Az első kérdésre a Saul király halála volt, amikor saját kardjába dőlt. Mert fegyverfogd azért nem akarta őt megsegíteni ebben. A második kérdés az 15 napot tartózkodott a...
0: Ezt honnan tetszik tudni?
1: Hát onnan tudom, hogy amikor Péter apostolnál volt, Jeruzsálembe ment, és a Galata...
0: Na ez az, köszönöm.
1: Igen, Galata 1.18-ból tudom. És a harmadik pedig az Ószövetség, Újszövetségi papságban Áron Levita törzséből származó, Áron leszármazatjai papsága, és a Melkizedek papsága az Újszövetségi, ahol
0: oda kötődik. Tökéletes, kérem szépen. Úgyhogy nem tudok elég öreg róka lenni, hogy kifogjak a kérdésekkel a kedves hallgatókon. Köszönöm szépen, áldott napot kívánok.
1: Viszont kívánom, viszont a Jézus.
0: Szinte mondhatnám, hogy nekem már nem is kell elmondanom újból, mert végül is valóban mind a hárman tökéletesen válaszoltak. Saul halála az első EU tanár, hát EU. Nagyon, nem nagyon akart ő meghalni, de hát ezt már megjövendölte neki a halott idézéskor a Sámuel próféta, és végül is megsebesült a harcban, a filiszteusokkal elleni harcban, és akkor igyekezett ki menekülni a csata sűrűjéből, és nem akarta, hogy a filiszteusok kezébe kerüljön, és ezért mondta a fegyver hordozójának, hogy itt a kard, tartsd, majd én aztán beledőlök, vagy először, hogy ő ölje meg. Hát ez az eutanázia, ez a derék fegyverhordozó erre nem volt hajlandó, hanem a Saul saját magába döfte a kardját, viszont a fegyverhordozó, én nem tudom, félelemből, vagy ragaszkodásból, vagy bátorságból maga is meghalt hasonló módon, úgyhogy Saul és fegyverhordozója együtt veszett el. Második Valóban a Galata levélben maga Szent Pál vallja be, vagy beszél erről az önéletrajzában, rövid kis önéletrajzában, hogy három év után, megtérése után 3 évvel elment Szent

Péterhez bemutatkozni, és 15 napot töltött nála. Gondolom, akkor még Szent Péter családos volt, tehát jól el tudta látni a Szent Pál apostolt, aki aztán a későbbiek során megtanult éhezni is, nem csak vendégeskedni. A harmadik valóban a kétféle papság, ami igazi papság, a levita, ároni papság, és a Melkizedek féle, vagyis az Isten által kiválasztott papság. Hát nem véletlen, hogy ezt mondja a Zsoltáros Jézus Krisztusra, illetve a megváltóra, hogy pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Ez az a papság, amit mi magunk is öröklünk, ez az, amit megalapított Jézus Krisztus, tehát most már ő külön, vagyis a mennyei atya által választott papságot megerősítette a krisztusi papság, átadta és a hatalmat, a szentségek hatalmát. Hát ennyi ebből a szempontból mondhatnánk, hogy háromféle papság van, mert hiszen azért a Melkizedek rendje szerinti papság még a szentségeket nem ismerte és nem gyakorolhatta. Azt Jézus Krisztus külön egy alapító szándékkal adta át az apostoloknak, aztán azok az utódoknak. Vagyis kettő is jó, de az is jó, hogyha három papságról beszélünk, mert ugyan Jézus Krisztus Melkizedek rendje szerint pap, és ezt kapjuk mi magunk is, a krisztusi papságot. Tehát akkor akár kettő, akár három, mindenféleképpen elfogadható a válasz. Köszönöm szépen, és befejezésül imádkozunk, mégpedig keresztes Szent János imádságával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Add meg nekem, Krisztusom, az állandó vágyat, hogy téged kövesselek minden cselekedetemben, a te példád nyomán, hogy szüntelenül azon elmélkedjek, hogyan kövesselek, és úgy viselkedjek, amint te viselkedtél. Segíts, hogy mindenről lemondjak, ami nem kizárólag Isten tiszteletére és dicsőségére szolgál. És azt a te szeretetedért tegyem, ó Jézus, akinek ebben az életben nem volt más élvezeted, és nem is akartál más örömet, csak azt, hogy megtedd atyád akaratát. Ez volt életed és táplálékod. Ó Uram, add, hogy tiszta és tökéletes szeretettel az öröm, az élvezet, a vigasztalás és a dicséret érdeke nélkül szolgáljalak téged. Amen. Magyarország fő védőszentjéhez is, Szent István királyhoz is fohászkodjunk, hogy végül is szabad egyház éljen a szabad országban. Üdvözlégy Szent István király, néped áldott reménye! Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola! Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm szépen a kedves figyelmüket. Egy hét múlva remélem Isten segítségével folytathatjuk. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. És kérjük a továbbiakban is segítségüket, hogy megmaradjon és működhessen a Mária Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Hálát adtak a megszületett gyermekekért a vértes somlói kegytemplomban. Személyi változások lépnek életbe a veszprémi főegyház megyében. Fiatalok jelentkezését várja az idei Hittel az Egyetemen keresztény gólyatábor. Most pedig jöjjenek a részletek, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Július 5-én ismét összegyűltek az zarándokok és a gyermekáldásra váró párok a vértessomlói Sarlós Boldogasszony kegytemplom ünnepén, közli a Magyar Kurír. A somlói búcsú az egész vértesben különösen kedves ünnep, a gyermekáldásra vágyók kiemelt zarándok helye. 2017 és 26 között már több mint 100 ezüst hálaszív tanúsítja itt a boldogságos Szűz Mária közbenjárását. Az ünnepi körmenet a falu központjából indult a gyönyörű környezetben épült kegyhelyhez. A püspöki szent mise előtt Fésztere Zsuzsanna helytörténész idézte fel a sváb telepesek mély hitét. Spányi Antal püspök idén 12 új hálaszívet áldott meg. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott imái meghallgatásra találtak. A megható ceremónia zárásaként a főpásztor külön megáldotta azokat a párokat is, akik még várnak a gyermekáldásra. Személyi változások lépnek életbe a Veszprémi főegyházmegyében augusztus 1-től, olvasható az egyházmegye honlapján. Saját kérésére nyugállományba vonul Horváth Lajos, bakonynánai plébános és Salgó Ferenc pápai plébániai kormányzó. Szolgálatukat az érsek köszönettel ismerte el. A pápai szent Anna plébánia vezetését Darnai János veszi át, aki több új megbízást is kapott, köztük a pápai kórház lelkészi szolgálatot. Tell Nándor diakónust érseki szertartóvá és lelki igazgatóvá nevezték ki, míg Kulcsár Dávid az apostoli nunciatúrán végzett szolgálata után a veszprémi főszékes egyházi plébániára kerül káplánként. Udvardi György érsek emellett új espereseket, referenseket és káplánokat is kinevezett, valamint több pasztorális terület vezetésében is változásokról döntött. További részleteket a Veszprémi Egyházmegye honlapján olvashatnak. Július 24-e éjfélig várja a fiatalok jelentkezését a Hittel az Egyetemen röviden hegyként emlegetett gólyatábor, írja a Magyar Kurír. Ez az egyetlen országos szintű, egyetemektől független keresztény gólyatábor, amely idén Szolnokon kerül megrendezésre augusztus 10 és 15-e között. A 2008 óta működő, eredetileg Pannonhalmi Bencés diákkezdeményezés célja, hogy a keresztény értelmiségi fiataloknak támogatást nyújtson az egyetemi évei kapujában. A tábor szervezői változatos programokkal várják a frissen érettségizett vagy felsőoktatásba készülő fiatalokat felekezeti megkötés nélkül. A résztvevők többek között hasznos információkat kapnak a felsőbb évfolyamon tanulóktól, és keresztény ifjúsági közösségeket is ajánlanak számukra. A részletes programokról és a jelentkezés menetéről a hegy saját honlap oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Kedves hallgatóink! A szerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: 20 éves a Mária Rádió. A következő percekben születésnapi beszélgetést folytatunk főtisztelendő Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsekkel. Hallgatóink és munkatársaink nevében is tisztelettel köszöntöm érsek atyát, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat ez ünnepi alkalommal.
1: Én is köszöntök mindenki, dicsértessék.
0: Mindörökké, amen. 2006. januárjában megszólalt a Mária Rádió, és atya mikor hallott a rádió létéről, és milyen gondolatai voltak ezzel kapcsolatban, hogy még egy katolikus rádió, de a keresztény rádió megszólalt a magyar médiák sorában?
1: Ezt így megmondani én nem tudom, hogy hallottál. Te olyan rég volt, hogy arra emlékszem, hogy amikor a Szent István rádió beindult, hogy ez egy nagy dolog volt, akkor a katolikus rádió, azon ott is voltam a Déli Váv utcában. A Mária rádió az úgy megjelent, egy rövidebb ideig itt is lehetett fogni Kalocsán. Már pontosan az évet nem tudom, hogy mikor. Egy darabig lehetett akkor, hát rendszeres hallgatója voltam abban az időben, de aztán innét elment az adó, utána ez a rendszeres hallgatás megszűnt, mert itt ezen a tájon nem fogható a Mária rádió. Autóval megyek, akkor tudom bekapcsolni, vagy ha Dabason vagyok, a korábban a szüleimnél, vagy a húgomnál, ott tudom fogni. Illetve van egy olyan készülékem, ami végül is fogja, csak az egy helyen van, és én örökké vándorlok ebben a nagy épületbe. Viszem a kis rádiómat magammal, ugye be lehetne programozni a okos telefonon is, de talán be is van, de hát az már túl komplikált az én számomra. Én már ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyik nem bűvöli úgy az okos telefont, mint a fiatalok.
0: Hát a hosszú évek során nagyon sokat hallottuk érsek atyát a Mária rádióban, különböző műsorokban, napindítókban, előre felvett anyagokban, vagy egyéb beszélgetésekben, de ezt időben én se tudom már meghatározni, hogy ez mikor volt először.
1: Az egy elküldött műsor, tehát amikor tartom a tanórát, mint ahogy tegnap is tartottam, akkor azt a mi technikusunk vagy alkalmazottunk szokta továbbítani a Mária rádióhoz.
0: A napindítóban nagyon sokszor interjút kértem érsek atyától, és minden alkalommal teljesítettem.
1: Akkor mikor van rá lehetőségem?
0: Nyilván, ha elutazott vagy olyan program volt,
1: persze,
0: akkor nem.
1: Hát általában szombaton kérték, csak az is egy olyan, hogy én már akkor is szolgálatban vagyok, mint például holnap is, mert a nővérek templomát felújították, itt a Kalocsa iskola nővérekét, és templom szenteléssel egy megkötött ünnepség lesz, oda megyek holnap is. Jövő héten meg, akkor hiszen fölmegyek Pestre majd a Bazilikához, a Mária rádió ügyébe, de mindig van valami szombaton is, vasárnap meg állandóan. Tehát akkor mindig valahol vagyok, amikor így szolgálatban vagyok másutt, hát hétköznap itt jobban ráérek, vagy jobban elérhető vagyok az érsekségen, amikor egy telefonos interjút adok a Mária rádió számára.
0: Mit ad a hallgatóknak a Mária rádió nap mint nap? Mit gondol, mik a tapasztalatok a hívei körében, és ez... Ugye ön is hallgatta a Mária rádiót egy darabig, azt úgy részt vesz a műsorokban, elég gyakran, ugye elküldve az anyagot, vagy élőben a napindítóban, vagy más ünnepek alkalmával.
1: Hát, úgy gondolom, hogy az idősebb hívek hallgatják nem csak a Mária rádiót, hanem mindenféle rádiót. Fiatalok, legyünk tárgyilagosak, nem hallgatnak rádiót, hanem vannak a különböző kütyük nekik, amivel a saját műsoraikat fogják, általában ilyen könnyed műfajú dolgokat. Középkortól fölfele öregkorig hallgatnak rádiót. Ebből adódóan, hogy hogyha Mária Rádiót hallgat valaki, és vallásos hívő ember, akkor örül annak, hogy direktbe vallásos műsorokkal találkozik. Hát édesanyám még írt, Davason jól foghatta a Mária Rádió. Gyakorlatilag, ha a rádiót hallgatott, akkor az volt neki bekapcsolva. Jobban hát nagyon sok ilyen imádságos program van, Rózsafűzér, emlékedések, meg hasonlók. És akkor ő azokat hallgatta, amikor már betegágyon volt, akkor még éjszaka is felébredt, fölkelt, és akkor bekapcsolódott valamelyik imádságba, Rózsafűzérbe. Tehát én úgy gondolom, hogy a idősebb korú híveink számára jelent nagyon sokat a Mária Rádió, akik azonnal találnak benne vallásos műsorokat.
0: Mint ahogy ön is említette, egész közeli tapasztalatok, miután az édesanyjától ezt hallotta, hogy mit jelent neki. Mi is azt halljuk, hogy a betegségben, nem csak a betegségben, a magányban is egy társ tulajdonképpen. Igen. Megszólal, és rendszeres imádságra szoktatja az embert, legalábbis nekünk ez a tapasztalatunk. Érsek atyának mi a véleménye a műsorokról, a lelkiségről, amit a Mária Rádió kezdetektől fogva képvisel, és hogy változott ez az évek során?
1: Hát ez többet kellett volna hallgatnom a Mária Rádiót, ugye, hogy nyomon tudtam volna követni a változásokat. Én olyan időszaki jelleggel tudom bekapcsolni, és kifogok egy olyan beszélgetést, ami lelkiséggel, teológiával, egyházi hírekkel kapcsolatos, akkor azt általában mindig meg is hallgatom. Úgy gondolom, hogy a lelkiségeknek többféle árnyalata van Magyarországon is. Nem lehet összehasonlítani, hogy melyik a jobb, meg értékesebb, és nem lehet azt mondani, hogy a Fokkalaréni tezé, vagy másik ilyen lelkiség irányzat, regnum, vagy az értékesebb, mert az, aki egyiknek a tagja, vagy szimpatizánsa, akkor nyilván azt hallgatja szívesen, amelyik közé tartozik. Egy vallásos ember, keresztény ember nem zárja ki azt, hogy más lelkiségi irányzatokat is megismerjen. Többféle lelkiségi megnyilatkozást van a Mária Rádióban is, ezért hát elég széles körű a paletta.

0: Az Imádság rádiója Mária nevét viseli. Mondják, hogy a név kötelez. Mire hívja fel hallgatóink és munkatársaink, műsorszerkesztőink figyelmét az a tény, hogy rádiónkat Jézus anyjáról, Szűz Máriáról nevezték el?
1: Hát a rózsafűzér az eleve Szűz Mária imádság, ugye akkor róla szóló elmékedések, vagy litánia, nem tudom, hogy szokott lenni, hogy az irgalmasság rózsafűzére kötött imák és adva vannak. Elmékedések, azok pedig attól függőek, hogy ki írta, kiét veszük alapul, amikor a Mária Rádiónak a kimondottan imádságos sugárzásai vannak, mert Zsolozsmát is olykor szoktam hallani, amikor megyek, hogy azt is közvetítenek napi. Most már nem lehet azt mondani, hogy papi Zsolozsmát, hanem az egyház hivatalos Zsolozsmáját a közvetítik. Ez sok tényezős dolog, ki mire vevő, milyen lelki állapotban van, mit hallgat szívesen, hogy milyen elmékedést, vagy szentmise közvetítést ott is. De attól függ, hogy ki tartja a szentmisét, ki prédikál, ez mindig változhat, és más-más gondolatokat, liturgikus élményeket tud közvetíteni egy ilyen alkalom.
0: Van-e olyan műsor, amit különösen fontosnak tart a rádióban?
1: Meg nehéz kérdés, mert olyat nem tudok mondani, hogy én reggeltől estig hallgassam. Műsorokat hallgatnék, akkor lenne az, hogy na, azt mondanám, hogy ezt ki ne adja, ugye, az illetőnek. De mivel itt, ahogy már elmondtam, itt nem fogható nálunk Karocsán, mindig csak úgy érintőlegesen tudom meghallgatni, vagy tetszik, vagy azt mondom, hogy valakinek ez jó. Én általában szeretem a mélyebb teológiai gondolatokat közlő műsorokat, tehát annak vagyok híve. Tehát azt mondom, hogy a Mária Rádió az nem egy ilyen előimádkozó embernek a módján kell, hogy szóljon, mint ahogy vannak a búcsújárásokban az előimádkozók, hanem az egyház gondolataival, a második vatikáni zsinat, a mostani időknek a evangelizációs törekvése szerint szóljon a mai emberhez, amiben van komoly teológia, társadalomra szóló ható tanítás, erkölcs teológia, tehát olyasmi, ami a mai embert szólítja meg.
0: Említette ön is, hogy a fiatalokat nem olyan könnyű megszólítani, esetleg imádkozni itt a Mária Rádióban is, vagy máshol. Volt olyan időszak itt, amikor gyerekek is jöttek vidékről imádkozni, és azt nagyon szerették a hallgatók.
1: Az a nehéz a gyerekeket befogni, a kamaszokat, vagy felnőtteket. Tehát szoktam mondani, hogy az én hittanórámon férfiak vannak. Hát tegnap este is a rossz idő ellenére csak férfiak voltak. Még egy nővér, egy apáca se jött át, mert egy át szokott jönni. Általában nők nem járnak ide, nincsenek kitiltva, félreértés nehesség, mert néha bevetődik egy-egy asszony a hittanórámra. De rendre férfiak vannak. Hihetetlen, azt hiszem, ez egyedülálló az országban, hogy olyan hittanóra, ami férfi hallgatósággal van mindig. Egy-egy nő, ha ott akad. Két orvos volt, akkor pap is volt, olyanok, akik kimondottan felnőtt férfiak. Úgy látszik, ilyenekre vagyok hatással. Tudnélik, én nem vagyok olyan nagyon érzelmes lelkiséget képviselő, egyrészt racionális, másrészt az egyház hivatalos tanítását továbbadó, ilyen férfias megközelítéssel szólok az emberekhez.
0: És mit gondol érsek, Atya, hogy ez a fajta megközelítés, ez férfiakra van jobban hatással, vagy akár egy vegyes hallgatóságra? Mi a tapasztalat?
1: Hát a Mária Rádió biztos, hogy javarészt nőket érint a megkérdezés. lakosságot, milyen arányban vannak férfiak és nők, nők lennének túlsúlyban. Általában a templomokban is ők vannak túlsúlyban.
0: Az idősebb korosztály.
1: Ha kivetényelnek egy egyházi iskolát, az nem mérvadó, hanem ott, ahol önkéntesen mennek az emberek, ott azért akár a hétköznapi miséken, akár a vasárnapi szentmiséken nők vannak többen általában, de még egy énekkorban is. De mondhatnám azt, hogy egy könyvtárban is bizonyára úgy van. Tehát a világi dolgoknál is ez jellemző.
0: Ezt mi is tapasztaljuk, én amikor fogadom az imakéréseket, ez egy héten kétszer van élőben, lehet, hogy már ön is hallott belőle, akkor is általában nők telefonálnak.
1: Hölgyek telefonálnak, igen, ők.
0: De van azért, előfordul, hogy
1: van olyan is, igen.
0: Férfiak, igen. És valahogy a férfi vallásosság megnyilvánulása az egészen más, mint a nőké.
1: Hát bizonyára alkati különbségeink vannak. Mondom, ez így volt a világ életemben, mikor a ifjúsági ittan tartottam, azon is mindig több fiú volt, mint lány. Lányok ott jártak ifjúsági ittanra, vagy mikor családos hittant, ilyesmit. De itt Kalocsán kimondottan férfiak vannak, hűségesen eljönnek.
0: Érsek atya, mit gondol arról, hogy a rádióban elhangzó műsorok, amelyek most már nagyon sokoldalúak, érdekesek, és igazán sok fiataloknak szóló témájú műsor hangzik el, szép zenékkel, beszélgetésekkel. Vannak-e olyan hatással az emberekre, hogy minél közelebb és mindig közelebb Istenhez a megtérés útján?
1: Nem tudom, ebben nem látok bele, csak a tényt állapítottam meg, hogy a mai fiatalság se rádiót, se televíziót, hanem nézi a tablettet, mindenféle kütyükön kapcsolódik be a közösségi médiában. Sőt, azt lehetne mondani, hogy egy ilyen lehatárolt világuk van nekik, hogy ilyen véleménybuborékban vannak benne, és egyáltalán nem is hajlandók mással foglalkozni. Tehát önekik megvan a saját társalkodó körük, nem nagyon kíváncsiak arra, hogy mit mond a Vatikáni Rádió, Kossuth Rádió, a legritkább esetben kíváncsiak.
0: Ez tulajdonképpen válasz is a kérdésemre. Azt gondolom, hogy azért mégis reménykedhetünk abban, hogy ha az autóban vezetés közben valaki meghallgatja a Mária Rádiót, véletlenül akad erre a frekvenciára, akkor ott maradhat, és hat rá a beszélgetés, hat rá az imádság, és az egésznek a lelkülete ezáltal megmozdul benne valami, és közelebb kerülhet a jó Istenhez.
1: Hát azért, mert úton van, nem tud mit csinálni, úgy hagyja. De úgy otthon külön nem kapcsolja be. Ez az én tapasztalatom. Tehát újságot sem olvasnak. Könyvet sem. Én azért hagytam fel a könyvkiadással, mert egy időben kiadtam ilyen prédikáció, meg lelkiségi dolgokat, de rájöttem, hogy nem olvasnak az emberek. Akkor meg minek?
0: Igen, egy bizonyos réteg, meg aki ilyen érdeklődésű körül, és nem annyira fiatal már, ők igen, de én is azt látom, hogy annyira távol vannak most már ettől, tisztelet a kivételnek, hogy én nem is tudom, hogy fog ez visszaállni.
1: Hát nem tudom, valami lesz majd. Hát, most állt meg a Regnum oszlopos tagja, egy civil ember, a Varga Miklós. Ő szerkesztette a Galamb újságot, ez a Regnum belső újságja volt, a külső volt a Zászlónk és a Bocs. Azok is mind megszűntek, de a Galamb is, mert Miklós azt mondta, hogy egyszerűen úgy látja, hogy fölösleg is szerkeszteni, írni, mert nem olvassák a fiatalok. Ugye a Regnumban nagyon még mindig hát sok fiatal van. Ők inkább más módon kapcsolódnak a médiumokhoz.
0: A 20 év egy ember életében is nagyon hosszú idő, azt gondolom. És hát itt a beszélgetés végén mit kíván a rádióhallgatóknak, mert egyáltalán nekünk, akik részt veszünk?
1: Azt kívánom, hogy minél több embert éljenek el, szólítsanak meg, legyen az evangelizációnak egy nagyon hatékony eszköze. Nem baj az, hogyha időseket szólítunk meg, mert az idősek is nagyon rászorulnak az evangelizálásra, hiszen egy olyan nemzedék nőtt fel, amelyik vallási, hitbeli ismeretekben nagyon hiányos, olyan módon élt, hogy távol volt az egyháztól, ha őt visszahozzuk, akkor az nagy dolog. Tehát ha idősebb nemzedéket megszólítunk, és azok visszatérnek az egyházba, vagy újra betérnek, az egy óriási dolog. Hát aztán adja Isten, hogy fiatalokra is hasson a Mária Rádió. De hát jobb a realitás talaján állni, mint illúzióba ringatni magunkat. Elképzelhető, hogy ugye mindenki idősebb lesz egyszer csak, hogy akkor őket is fogja majd érdekelni.
0: Hallgatóink és munkatársaink nevében is nagyon szépen köszönjük főtisztelendő Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsekatyának a rádióban végzett szolgálatát, ezt az ünnepi beszélgetést, hogy ezzel hozzájárult a rádió születésnapi megemlékezéséhez. A Jóisten áldását kérjük és kívánjuk, jó egészséget további szolgálatához itt a Mária Rádióban is.
1: Szívesen, viszont kívánom. Van egy ilyen latin mondás, hogy Noscum prolepia benedicat Virgo Maria, kisdedével szűzanyánk áldását adja ránk. Kívánom a Mária Rádió hallgatóira.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Szívesen.
0: Dicsértessék a Jézus.
1: Dicsértessék a Jézus.

0: Köszönjük a kedves hallgatókat, a Mi Rádiunk című műsort hallják, a mikrofonnál a két műsorvezető,
1: Lukovics Milan
0: és Boros Zoltán. A mai nap a Mi Rádiunk című műsorban a koordinációt érintő feladatokról lesz szó, és köszönjük a önkéntes technikusunknak, Anna Máriának is a szolgálatát, mert különben nem tudnánk adásba kerülni.
1: Így van. Na hát, hál' Istennek nyár közepén is vannak önkénteseink, de az év minden szakában szükség van rájuk, úgyhogy mindig várunk jelentkezőket. Hát nyár, derekán vagyunk, általában jó meleg van, mindenki talán a nyaralásra gondol, a Mári Rádió viszont a nap 24 órájában működik, és a hét minden napján, de azért úgy tűnik, hogy a meleg az bennünket is megvisel. A legutóbbi sok problémánk van, amiről számot kell adnunk a kedves hallgatóknak. Az egyik az az, hogy mi a helyzet Dömössel, a dömösi adónkkal.
0: Igen, hát a nyáron két kockázati tényező is fölmerül a rádió működtetése kapcsán, ugye az adóberendezéseknél. Egyrészt a nagy meleg, azért az nem tesz jót nekik. Nyilván nagyon sok adóberendezésünk klimatizált helységben van, de hát attól még a nagy melegkor azért a klímaberendezéseknek a hatékonysága sem feltétlen mindig a legjobb, úgyhogy a dömösi adónk, az ott volt egy kisebb karbantartás a adó telephelyen, ami nem minket érintett, hanem a főbérlőnket, ezért volt egy pici áramszünet, egy kicsi áramkimaradás, és hát ezt követően az adó az nem indult újra. Sajnos ez egy kilovattos adó, ami a dömösi adóállomásunknak a adóberendezése, úgyhogy most egy cserekészülékkel működik az adóállomás. Nyilván sok kiesés nem volt, tehát a hallgatók talán nem is érzékelték ezt, de az adót már nem tudták újra beüzemelni. Hát nyilván amúgy annak is betudható ez, hogy ez egy 20 éves adóberendezés, és hát tulajdonképpen egy 8 évvel azért túlszolgálta az idejét, úgyhogy hát sok adóberendezés kell még ezen kívül is lecseréljünk, amik szintén hasonló 18-20 év körüli élettartammal működnek még jelenleg, úgyhogy körülbelül olyan 10 adóállomást kell majd cseréljünk, hát legalább ebben az évben, évvégéig mindenképpen. Ugye erre gyűjtöttünk a tavalyi évi októberi maraton során, úgyhogy már elkezdtük a tárgyalásokat a világcsaláddal, a világcsalád által, vagy világcsaláddal kapcsolatban lévő olasz adóberendezésgyártókkal, meg hát nyilván a magyarországi karbantartó cégünk is segít nekünk ebben. Hát tulajdonképpen most a dömösi adó az az ő csere adóberendezésük, de hát sokáig egy ilyen 1 kilovattos adóberendezést, kisebbeket azért talán több ideig tudnak, akár ingyenesen is a részünkre biztosítani, de hát ilyen 1 kilovattos adóberendezésnél ez nem várható el tőlük sem, úgyhogy véletlen majd itt egy, amíg nem tudunk beszerezni új adóállomást, addig majd valamilyen bérleti konstrukciót ki kell alakítsunk velük, és úgy tudjuk üzemeltetni az adóállomást, hát amikor pedig már megvan, hogy akkor melyik célberendezést vesszük meg, majd erre az adóállomásra, meg még ugye egy párra, ahol cserélnünk kell az adóállomásokat, illetve hát hogy az új 60-i frekvenciáknak az elindításához is kell majd egy adó telephelyet ugye fölépítenünk, úgyhogy ezeknek a beszerzését hát nyilván próbáljuk egyszerre ügyintézni, hisz nyilván a gyártó cégek is nagyobb kedvezményt tudnak akkor így biztosítani, de nyilván ilyen szempontból viszont meg egy nagyobb teher jelent a rádióra, egyszeri nagyobb adót, vagy egy nagyobb fizetési terhet jelent, de hát itt is próbálunk a gyártókkal tárgyalni, hogy valami hosszabb fizetési kondíciót kaphassunk, úgyhogy erre azért megvannak azért a lehetőségeink.
1: Ugye a tavaly októberi maraton nyilván nem fedezi a 10 adóberendezésnek a cseréjét, és nyilván az is más, hogy egy komplett adó telephelyet kell kialakítani 60-ban. Ha csak ezt a dömöst nézzük, akkor ezek szerint az 1 kilovattos adó, ez egy nagy teljesítményi adónak számít, és csak ez az egy így forintosítva körülbelül mekkora kárt jelent.
0: Ez körülbelül, mindjárt megmondom, ugye a mostani EU árfolyamon ez ilyen 1 300 000 400 000 forint plusz áfa körül van.
1: De gyakorlatilag egy pár perces áramkimaradás egy 20 éves adónál.
0: Igen, sajnos.
1: Sajnos azt jelenti, hogy rögtön adóval együtt hát legalább 1,5 millió forint akkor
0: igen, ugrott.
1: Igen, körülbelül kicsit több. Na mert ugye ebben a koordinációs tájékoztatóban, hát általában a az anyagi helyzetünkről szoktunk beszámolni a kedves hallgatóknak többek között, és hát akkor a nyár amúgy is ugye mindig nehéz időszak, érdekes módon a Mári Rádióban ilyenkor szokott a hiány felgyülemleni, és ez most sincs másként, hát hogy állunk.
0: És ugye hát ezekben a számításokban, amit majd mindjárt most közlünk a kedves hallgatók, ezekben nyilván az ilyen előre nem látott, vagy a jövendő dolgok azok nincsenek benne, tehát az eddig fölmerült költségeink is az eddig bejövő adományoknak az egyenlegéről tudjuk tájékoztatni a hallgatókat. Ugye a júniusi adatok állnak rendelkezésre. Júniusban 36.340.127 forintnyi adomány érkezett a Mári Rádióhoz. Ugye ez a 127, tehát ezek aprók tulajdonképpen onnan jönnek össze, hogy nagyon nem sok, de azért sok adomány jön már euróban is akár, és hát nyilván ezeket mi forintban tartjuk nyilván a könyvelésen, és hát nyilván ezeket az átváltások miatt vannak ezek a apróságok, de azért egyébként van olyan is, hogy akár valaki 100 forint adományt küld, vagy 500 forintot, tehát vannak azért ilyen kisebb adományok, és a bank számára is érkeznek akár ilyen kis összegű adományok is, úgyhogy hát ebből áll, a teljes egészből, a sok-sok kicsiből áll össze ez a nagy összeg. Hálásan köszönjük a kedves hallgatóknak ezt a nagy összegű adományt. Ugyan ebben az évben ez a legkevesebb összegű adomány összeg havi szinten, hisz januárban volt ettől picit több, ott 37.575.000 forintnyi adomány érkezett, úgyhogy most júniusban érkezett a legkevesebb adomány a Mária Rádióhoz.
1: És minden függvénynek azért általában van minimuma, amelyik nem szigorúan monoton növekszik vagy csökken, úgyhogy ez ilyen előfordul. Viszont hát biztos, hogy senki nem küld mondjuk 1127 forint adományt, tehát hogy akkor ezek a váltásokból erednek. Hát azért, hogyha valaki 100 forint adományt küld, ott már lehet, hogy biztatnánk arra, hogy esetleg pár hónapon keresztül rakja ezt félre, és akkor utána egy összegben, mert hát gondolom azért banki költsége mindennek van.
0: Így van, de hát nyilván most ezeket milyen szempontból nem tudjuk befolyásolni, tehát ez a hallgató belátásán múlik, hogy ezt hogyan teszi meg, és hát mi minden adománynak örülünk, ahogy te szoktad mondani, nincs kicsi vagy nagy összegű adomány, csak adomány összeg van. Úgyhogy hálásan köszönjük a kedves hallgatóknak a nagy összefogását, hogy folyamatosan fenntartják a rádió működését, még hogyha ilyen hullám völgyek is vannak a rádió életében. És egyébként ugye hát azt is azért mondjuk el, hogy ezzel az adomány összeggel milyen egyenlegünk van. A múlt havi egyenlegünk az mínusz 14.407.000 forint volt, ebben a hónapban, tehát a elmúlt hónapban, június hónapban, tehát hatodik hónapban az összes költségünk a 36.340.127 forint adomány mellett 40.380.000 forint költség merült föl, és ezzel együtt meg az előző hónapnak az egyenlegével, így most június végével, tehát június 30-ával mínusz 18.447.000 forint az egyenlegünk. Hát itt az egyenlegnél általában 1000 forintra kerekítjük itt a számokat, úgyhogy körülbelül így áll most a rádió, ezzel indulunk neki az év tulajdonképpen második felének, hisz a év első felének ez az egyenlege, tulajdonképpen fogalmazhatunk úgy is, úgyhogy hát köszönjük a kedves hallgatóknak a támogatását, és a jövőbeni reményünk is az, hogy továbbiakban is támogatják majd a rádiót. Egy nagyon fontos tény még itt az adományokhoz kapcsolódóan, hogy június hónapban még érkeztek a májusi maratonra adományok. Ugye a májusban a Világcsalád által meghirdetett maraton adománygyűjtési napok történtek meg ugye itt Magyarországon is. Ugye ez a maraton tulajdonképpen mindig valami beruházása, vagy valami új rádiónak az elindulására gyűjtenek. A Világcsalád összes tagja egy célért gyűjt, mármint azért a célért, hogy a Mária Rádiók világszinten működni tudjanak. A magyarországi rádiók, a négy magyar nyelvű rádió, a délvidék és a felvidéki Mária Rádiónak a működéséért gyűjtött, már hosszú évek óta erre szoktunk gyűjteni, ugye mivel a felvidék és a délvidéki rádió hát nem tartott, hogy önellátó vagy önfenntartó legyen a helyi adományokból, és hát ezért van erre szükség. És ugye a két hónap, ugye májusban érkezett ilyen célra adomány 5.863.048 forint, és erre jött még június hónap folyamán, tehát hatodik hónap folyamán még 1.315.068 forintnyi adomány jött még ehhez hozzá, úgyhogy összesen erre a célra kicsit több adomány gyűjt össze, mint a 2025-ös évben. Ugye 2025-ös évben 6 millió 600 ezer forintnyi adomány jött összesen erre a maraton célra, most pedig ebben az évben 7 millió 178 ezer 116 forint. Hálásan köszönjük a kedves hallgatóknak ezeket az adományokat is. Ugye itt is a tört szám azért van, mert szintén euróban is érkeztek adományok erre a célra, és ezt az adomány összeget, ezt a maraton adomány összeget, ezt mi különálló bankszámlán tartjuk, és nyilván a Világcsaláddal egyeztetett időpontban, a Világcsaláddal egyeztetett, vagy hogy mondjam, a Világcsaládnak a hozzájárulásával fogjuk eljutatni a délvidéki és a felvidéki Mária-lágyoknak közvetlenül már, de hát a Világcsaládnak a bólintása vagy a beleegyezése is szükséges ehhez, úgyhogy ez ilyenkor általában egy kicsi időt még igénybe vesz, akár több hónapot is, amíg a Világcsalád ezeket a összegeket meg a direkt utalást rábólin, úgyhogy hát reméljük, hogy nagy segítség lesz,
1: hát mind a felvidéki, biztos,
0: mind a délvidéki.
1: Ugye ez bennünket nem segít, ez a 7 millió forint, de azért persze nagyon köszönjük, és ugye amikor ilyen a mi egyenlegünk hát ilyen nagy mínuszt mutat, már mínusz 10 millió forint alatt azért itten a vészharangok elkezdenek kongani, és hát újra ahhoz a jól bevált gondolathoz és kezdeményezéshez folyamodunk, most már több egyszerre egy nyári hónapokban, hogy hát valamiképpen a hallgató külön adományát kérjük a Szűzanya rádiója számára, ugye ezt megszerették, úgy tűnik a hallgatók, a Mária kertje kezdeményezést, hogy ilyen jelképes virágokat adjunk Máriának. Érdekes, hogy a rózsafűzér is egy kicsit ilyen, hiszen ott sem valóságos rózsákról van szó. Ugye az imádság, a jó cselekedet és a böjt, a lemondás, hát ez a klasszikus három formája van az evangélium szerint is a keresztény jótettnek és egyébként bűnbánatnak is. Na és hát akkor itt nyilván ebben lemondás is van, meg jó cselekedet is, és hát emellett az imádság és az önkéntesség, hát ezt tartja életben a Mária Rádiót. Úgyhogy ez a Mária kertje kezdeményezés, ez újra elindult így júliusban és augusztusban. Ennek látszik-e már valamilyen eredménye?
0: A felajánlásokat ugye a honlapon lehet azt hiszem nyomon követni pontosan, én ezt most nem néztem meg, bevallom őszintén,
1: jött
0: a műsorra, készültem, de már én úgy láttam a legutóbb, mikor megnéztem a hét elején, amikor itt a Csertomi valamilyen kicsi egy ilyen összefoglalót nyújtott itt a stáb részére, hogy azért már így a magyarországi térkép azért kezd így szépen
1: virágba borulni.
0: Nyilván most a virágnak a nagysága is azért befolyásolja ezt, hogy mekkora, de hogy az egész ország területéről érkeztek ilyen felajánlások a honlapunkon keresztül, és én azt gondolom, hogy nem mindenki feltétlen esetleg, tehát lehet, hogy hallja a rádióban ezt a felhívást, vagy olvassa a magazinunkban, és nem feltétlenül regisztrál be, vagy a honlapunkon nem feltétlenül teszi meg a regisztrációját, de mondjuk esetleg adományt azt eljutott hozzánk, tehát azt azért mi is érezzük már, ugyanerre majd a összefoglaló számaink majd a hónap követően lesznek meg nyilván egyértelműen részleteiben számszerűsítve, de azért már érezzük, hogy azért vannak akár nagy összegű adományok is érkeztek már Rózsa vagy Mária kertje címszóval, úgyhogy azért érezhető a nagy mínuszunk ellenére is, hogy azért a működésben azért ez nagy segítséget nyújt a számunkra, úgyhogy hálásan köszönjük a hallgatóknak a adományait, meg hát a imáit is, mert azért ez nem csak egy adománynyozási kezdeményezés, hanem azért valamelyest próbáljuk a lelki oldalra is, a imádságra is a hangsúlyt ráhelyezni, hisz ez is pontos, ugyanolyan fontos és ugyanannyira számít, én azt gondolom, meg hát aki a rádiónak a hallgatója, támogatója, én azt gondolom, hogy ezzel ők is ugyanígy egyet értenek.
1: Igen, tehát ugye itten úgy indult, hogy rózsákat ajánljunk föl, de most már különböző színű virágokat lehet felajánlani, attól függően, hogy ez hálaadás, vagy valaki elhunyt szerettünkért, betegünkért történik a felajánlás, illetve hát ima szándékot is lehet hozzáfűzni, ami aztán megjelenik a műsorainkban is, úgyhogy most már egyre kidolgozottabbá válik ez a kezdeményezés, és én úgy érzem, hogy a hallgatók is ezért megszerették. Azért az talán fontos, hogy ugye nagyon számítunk a rendszeres adományokra, Na most hát a rendszeres adakozókhoz azért azzal fordulnánk, hogy ne egyszerűen csak átcímkézzék az adományukat, mert akkor azzal körülbelül ott vagyunk, ahol a part szakad, hanem hát ez úgy szólítaná meg a hallgatókat, hogy hát aki teheti, akkor most egy kicsit az eddigieken felül próbáljon megsegíteni a rádiónak, hiszen a mínusz 18 millió forint az már egy félhavi működésünknek majdnem a költsége, illetve hát szeretnénk ezzel újabb adományozókat megszólítani, akik talán eddig nem járultak hozzá a Mári Rádió fenntartásához, hogy hát ha megtehetik, akkor most tegyék meg, mert most baj van.
0: Így van, és hát tulajdonképpen ez a zárszavunk is, mert vége lesz a műsornak, következik majd a Zsolozsma. Köszönjük a kedves hallgatók imádságait, adományait, támogatását, és hogy hallgatják a rádiót. Elköszön a két műsorvezető,
1: Lukovics Milán
0: és Boros Zoltán.

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Szívünkbe önt szerelmedet, és bőven oszt kegyelmedet, hogy megtisztuljunk általad, és élvezzük jó voltodat.

Te minket megszabadítasz, Urunk, és nevedet mindörökké magasztaljuk. Istenünk, hallottuk saját fülünkkel, atyáink elbeszélték nekünk a csodákat, amelyeket napjaikban tettél egykor régen. Kezed népeket űzött el, őket megletelepítetted. Nemzeteket zúztál össze, őket pedig megnövelted. Mert nem kardjukkal vették birtokba ezt a földet, és nem is az ő karjuk segítette őket, hanem a te jobbod és a te karod és arcod fényessége, mert úgy szeretted őket. Te vagy Istenem és királyom, parancsodra megszabadul Jákob. Veled szórtuk szét ellenségeinket, a te nevedben tiportuk le azokat, akik ellenünk támadtak. Mert én nem az íjamban bízom, kardom meg nem szabadíthat. De te megszabadíthatsz minket sanyargatóinktól, és megszégyeníted ellenségeinket. Minden nap Isten a mi dicsekvésünk, és nevedet mindörökké magasztaljuk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: között széllyel szórtál. Eladtad népedet haszon nélkül, és cserébe érte nem adtak sokat. Szomszédaink előtt gyalázattá tettél minket, gúnyol és csúfol környezetünk. Szálló igévé tettél a pogányok számára. Csak csóválják fejüket a népek. Gyalázatom szemem előtt van egész nap, és szégyenpírban ég az arcom. A gúnyolók és szemrehányók szava miatt, ellenségem és támadóm színe előtt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Könyörülj, Uram, ne hagyd, hogy örökségedet gyalázat érje. Kelj fel, Uram, válts meg minket, hiszen irgalmas vagy. Mindezek most ránk szakadtak, téged mégsem feledtünk el, és nem szegtük meg szövetségedet. Szívünk nem fordult el tőled, lépteink utadról le nem tértek. Pedig megaláztál a sakálok földjén minket, ránk borítottad a halál árnyát. Ha Istenünk nevét elfelednénk, és a kezünket más Isten felé tárnánk, Isten vajon ezt nem kérné számon? A szív titkait csak ő ismeri. Te érted gyilkolnak minden nap bennünket, és leölésre szánt juhoknak tekintenek. Kelj fel! Miért alszol, Uram? Kelj fel, és ne taszíts el mindörökre. Miért fordítod el arcodat? Elfeleded ínségünket és gyötrelmeinket. A föld porába alázták lelkünket, a földhöz tapadt egész testünk. Kelj fel, Uram, siess segítségünkre, irgalmasságodban válts meg minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kelj fel, Uram, válts meg minket, hiszen irgalmas vagy. Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás.
1: Olvasmány a Krónikák első könyvéből. Azokban a napokban Dávid így gondolkozott. A fiam Salamon fiatal és gyenge, a háznak azonban, amelyet az Úrnak építünk, egészen nagynak kell lennie, hogy dicsőséget és hírnevet szerezzen minden nép előtt. Ezért előkészületeket kell tennem. Dávid halála előtt valóban megtette az előkészületeket, azután hívatta a fiát, Salamont, és megparancsolta neki, hogy építsen házat az Úrnak, Izrael istenének. Dávid ezt mondta Salamonnak. Fiam, nekem magamnak volt szándékomban, hogy házat építsek az Úr az én Istenem nevének, de az Úr szózatot intézett hozzám. Sok vért ontottál, és nagy háborúkat vívtál. Ne építs hát házat a nevemnek, mert sok vért ontottál színem előtt a földre. Nézd, született egy fiad, ő a béke embere lesz. Békét adok neki, körös körül minden ellenségétől. Salamon lesz a neve. Az ő napjaiban békét és nyugalmat adok Izraelnek, ő építsen házat a nevemnek. A fiam lesz, én meg atya leszek. Örökre megerősítem Izrael fölötti uralmának trónját. Nos hát, fiam, legyen veled az Úr. Sikerüljön házat építened az Úrnak, a te Istenednek, ahogy előre megmondta rólad. Az Úr adjon neked bölcsességet és okosságot, és nyilvánítsa ki neked Izraelre vonatkozó akaratát. Te pedig tartsd meg az Úrnak, a te Istenednek a törvényét. Szerencsés leszel, ha igyekszel megtartani a törvényt és a parancsokat, amelyeket az Úr Izrael számára Mózesnek adott. Légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj. Nézd, saját szegénységemből félre tudtam tenni az Úr háza számára 100 000 aranytalentumot, 1 000 000 ezüst talentumot, s annyi vasat és bronzot

0: hogy meg sem lehet mérni. Fát és követ is szereztem, de még te is tehetsz hozzájuk. Mesteremberek is nagy számban állnak rendelkezésedre. Kőművesek, ácsok és mindenféle művészetben jártas számtalan ember, akik meg tudják munkálni az aranyat, az ezüstöt, a bronzot és a vasat. Rajta hát, láss hozzá, és legyen veled az Úr. Dávid megparancsolta Izrael minden tisztségviselőjének, hogy segítse Salamont. Az Isten, az Úr nem de veletek volt, és nyugalmat adott nektek körös körül. Az ország népét a kezembe adta, és a föld meghódolt az Úr és az ő népe előtt. Most tehát egész szívvel és lélekkel keressétek az Urat, a ti isteneteket. Rajta, építsetek szentét Istennek, az Úrnak, hogy a szövetség ládáját és az Isten szent dolgait bevigyétek abba a házba, amelyet az Úr nevének építetek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Rajta, egész szívvel és lélekkel építsetek szentét Istennek, az Úrnak. Induljunk hát sátorába, boruljunk le lábának zsámolja előtt. Ezt mondja az Úr. Házam minden nép számára az imádság háza lesz. Induljunk hát sátorába, boruljunk le lábának zsámolja előtt.
1: Olvasmány Szent Ambrus püspöknek a 118. Zsoltárhoz írt magyarázatából. Én és az Atya hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. Nyisd hát ki ajtódat az érkező előtt, tárd elé a lelked, mutasd meg neki szívedményét, hogy lássa nagy őszintességedet, békességed gazdagságát és kegyelme iránti szeretetedet. Tárd ki szívedet, siess az örök fény napja elé, amely minden embert megvilágít. Ez az igaz fény mindenkit megvilágít. Ha pedig valaki bezárja előtte ablakait, akkor megfosztja magát az örök világosságtól. Kizárod Krisztust is, ha becsukod lelked ajtaját. Jól lehet, be tudna menni akkor is, de nem akar erőszakkal betörni, sem pedig kényszeríteni azt, aki nem kívánja, hogy betérjen hozzá. A szűzméhéből született, és beragyogja az egész földet, hogy mindenkit megvilágítson. Befogadják azok, akik arra az örök fénysugára vágyakoznak, amelyet semmiféle éjszaka nem szakít meg. A napot, amelyet minden nap látunk, sötét éjszaka követi. Az igazság napja azonban soha le nem nyugszik, mert a bölcsességet nem követheti rosszaság. Tehát boldog az, akinek ajtaján Krisztus zörget. A mi ajtónk a hit, amely ha erős, megőrzi az egész házat. Ezen az ajtón át lép be Krisztus. Ezért mondja az egyház is az énekek énekében, testvérem hangja zörget az ajtómon. Halld meg, ki zörget, halld meg azt, aki be akar jönni. Nyisd ki az ajtót, hugocskám, kedvesem, galambom, gyöngyöm, mert a fejemet belepte a harmat, az éjszaka párája a fürtyeimet. Fontold meg, mikor kopogtat az isteni ige ilyen nagyon az ajtódon. Mikor lepte be a fejét az éjszaka harmata? A szorongattatásban és a kísértésben levőket látogatja meg ilyen jóságosan. Nehogy legyőzze őket ez a megpróbáltatás. A feje akkor lesz harmatos és párás, amikor teste szenved. Tehát ekkor virasztani kell, nehogy amikor jön a jegyes, zárt ajtóra találva tovább menjen. Ha ugyanis alszol, és nem viraszt a szíved, eltávozik, még mielőtt kopogtatott volna. Ha viszont viraszt a szíved, kopogtat és kéri, hogy nyiss neki ajtót. Lelkünknek tehát van ajtaja, de kapui is vannak. Ezekről mondja a Szentírás. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Ha tehát ki akarod tárni hitet kapuit, akkor belép hozzád a dicsőség királya, és elhozza neked az ő szenvedéséből fakadó megdicsőülést. Az igazságnak is van kapuja, hiszen erről is olvasunk a Szentírásban, amikor az Úr Jézus a próféta által ezt mondja, tárjátok ki az igazság kapuit. Van tehát lélek, amelyiknek ajtaja van, és van, amelyiknek kapui vannak. Krisztus eljön ehhez az ajtóhoz, és kopogtat. kopogtat a kapunál is. Nyisd tehát neki ajtót, be akar jönni. Virrasztva akarja találni jegyesét. Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá. Vele eszem, ő meg én velem. Boldog a szolga, ha ura hazatérve ilyen munkában találja. Bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg én velem.

Istenem, nekem a te ajkad törvénye, drágább sok ezer aranynál és ezüstnél. Igen, nagy jót tettél szolgáddal, Uram, amint megígérted. Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolataidban. Igen, tévelyektem, mielőtt megaláztak, de most már megtartom igédet. Igazán jó vagy, és csak jót teszel, rendelkezéseidre oktass engem. Igaztalan, csalárd terveket szőnek ellenem a gőgösök. Én egész szívvel megtartom parancsodat. Igen, elhízott, érzéketlen ezek szíve, mint a háj. Nekem azonban törvényedben telik kedvem. Igen, jó nekem, hogy megaláztak, hogy bizonyságaidat megtanuljam. Istenem, drágább nekem ajkad törvénye, sok ezer aranynál ezüstnél. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenem, nekem a te ajkad törvénye, drágább sok ezer aranynál és ezüstnél. Istenben remélek, nem félek, halandó mit árthat nekem. Irgalmazd nekem, Istenem, mert rajtam taposnak, folyvást szorongatnak, s el akarnak nyomni. Ellenségeim szüntelen tipornak engem, és sokan vannak, akik vesztemre törnek. De ha elfog a félelem, még akkor is benned bízom. Isten ígéretét magasztalom, Istenben remélek, nem félek. Halandó mit árthat nekem? Nem hagynak nyugton egész nap, minden gondolatukkal vesztemet tervezik. Belém kötnek, rám leselkednek, szemmel tartják minden léptemet. Bujdosásaimat számon tartod, fogd fel tömlődbe könnyeimet. Te följegyezted szenvedésem útját. Ellenségeim megfutamodnak, amikor segítségül hívlak téged. Tudom, valóban Istenem vagy nekem. Isten ígéretét magasztalom, az Úr ígéretét magasztalom. Istenben remélek, nem félek. Ember mit árthat nekem? Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal. Dicséret áldozatot mutatok be neked. Mert megmentetted életemet a haláltól, lábamat a bukástól, hogy előtted járhassak az élők világosságában. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenben remélek, nem félek, halandó mit árthat nekem.

Hozzád menekül a lelkem, szárnyad árnyékába menekülök, amíg a veszedelem elvonul, a fölséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jóra fordítja sorsomat, elküld az égből és megszabadít engem, csúffá teszi elnyomóimat, szeretetét és hűségét küldi hozzám Isten. Fekvő helyemen oroszlánok tanyáznak, amelyek felfajják az embert.

felé. Dicsőítsenek az egész földön. Lábam elé csapdát állítottak, és mélyen megalázták lelkemet. Előttem mély vermet ástak, de ők maguk estek bele. Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem. Hadd daloljak, hadd ujjongjak. Kelj föl, dicsőségem, kelj föl, lantom, citerám. Hadd ébresszem így a hajnalt. Dicsőítelek a népek közt, Uram, a nemzetek közt is neked szól énekem.

0: Emelkedj, Istenem, az egek fölé, dicsőítsenek az egész földön. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szerető jóságot felér az égig, Uram. Lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Jóságos jótevőnk vagy, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsai törvényét felfogva, tágra nyílt szívvel hűségesen járjunk utadon, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Közös szív, cselekvő remény címmel tartottak teremtésvédelmi nyári egyetemet Veszprémben. Személyi változások lépnek életbe a külhoni Magyar Egyházmegyékben. Rekord idő alatt kapkodták el a jegyeket a Bájói Kárpit londoni kiállítására. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Július 1-e és 3-a között rendezték meg a Közös Szív Cselekvő Remény elnevezésű teremtésvédelmi nyári egyetemet Veszprémben, írja a Magyar Kurír. A Katolikus Pedagógiai Intézet és a Caritas in Veritate Bizottsága közös programjának a Davidicum Kollégium adott otthont, melyen 82 katolikus intézményben dolgozó pedagógus vett részt. Udvardi György érsek köszöntője után neves szakemberek tartottak előadást, Gelencsér András a klímahelyzetről, míg Neumayer Éva a biomimikri területén elért eredményekről beszélt. Cipán Katalin kitért arra, hogyan alakíthatja egy közösség a fenntarthatóbb jövőt, a későbbiek során pedig Takács Sánta András beszélt a helyi közösségek erejéről. Néhány jó gyakorlatként a Pannon Egyetem, a Veszprémi Davidicum Kollégium és a Gödi Búzaszem Iskola teremtésvédelmi munkája is bemutatásra került. Jelentős lelkipásztori átalakulások lépnek életbe a külhoni Magyar Egyházmegyékben, közli a Magyar Kurír. A gyulafehérvári főegyházmegyében Kovács Gergely érsek döntése nyomán számos plébánián változás lép életbe. Csíbi Levente, Nagy Szebenen, Lázár Hunor Imre pedig a Gyergyó Alfalvi plébánián lesz segédlelkész. Círják Otto érseki titkári kinevezést kapott, miközben 5 idős lelkipásztor nyugállományba vonult. A Szatmári Egyházmegyében püspöki intézkedésre szeptember 1-től Melega Ferenc István Máramarosszigetre kerül, emellett több plébánia és filia, köztük József háza és Hosszúmező ellátását is összevonják. A felvidéki egyházmegyéket is érintik a változások. Molnár Tamás Nagy Magyaron kezd plébánosi szolgálatot, a pozsonyi magyar híveket pedig Varga Viktor új dómi káplán fogja pasztorálni. További részleteket az egyházmegyék honlapján olvashatnak. Kevesebb, mint 24 óra alatt keltek el a jegyek a British Museum történetének egyik legjobban várt kiállítására, írja a kultúra.hu. A legendás Bájói Kárpitot története során először és valószínűleg utoljára Franciaországon kívül is megcsodálhatja a nagy közönség. A Kárpit, melynek pontos keletkezési helye ismeretlen, monumentális méretekkel bír, csaknem 70 méter hosszú és 350 kg-ot nyom. A történelmi erekje feltehetőleg 1070 körül készülhetett, és 58 képben latin feliratokkal meséli el Anglia 1066-os normann meghódítását. A műtárgy korábban mindössze 2 alkalommal hagyta el Bájő városát. A kiállítás egy történelmi jelentőségű kultúrdiplomáciai csereprogramnak köszönhető, melyet Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezett. Az egyedülálló tárlat szeptember 10-én nyílik meg a British Múzeumban, várhatóan a jövő év júliusáig lesz látogatható. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: Hűső mélyébe fogadás, Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testéről.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Július 9-én, csütörtökön a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Lújzi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a Világosság rózsafüzérét imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órakor, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora hangzik el 13 óra 10 perckor, szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor, dr. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek sorozata 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma Szentírás magyarázat Kírer Imre atyával 14 órakor, jó hírek hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától, a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor, Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor, Hók Gyula közéleti műsora az idők jelei 16 óra 35 perckor. Egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell, Surányi Vadas Tíme a műsora hangzik el 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Az evangélium tiszta forrásánál Forrai Tamás jezsuita atya homiliái 19 óra 25 perckor, készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor, ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata 20 óra 16 perckor, csendből hang, avagy az állami gondozás valósága Horváth Anitával Tóth Enikő beszélget 22 órától. Nárai Szabó Gábor jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órától hallgatható meg. Új szövetségi fejezetek Diós István atya a felolvasásában 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként 7 percek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánunk mindnyájuknak.
3: Mária Rádió. Dobos Ferenc, papíros béke. A papírokon már rég béke van. Rajtuk az írás már meg is fakult. De mindez nem ér semmit, míg a múlt háború okai még egyre visszajárnak, mint éjféli, rémes, kísértő árnyak. Féltékenység, irigység, gyűlölet, s száz meg száz rossz, mi ezek nyomán jöhet. Nincsenek már győzők és legyőzöttek, mert ezen rémek mindenkit legyőztek. S bármerre tekints, köztük egynek is nyugodt perce nincs. Egyet vesztettek el mindannyian, Krisztust, s mit ő hozott, a szeretet parancsát, és igaz béke nem is lesz a földön, míg ezt meg nem tanulják, s meg nem tartják. A világnak nincs is más menedéke, mint a krisztusi szeretet és béke.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: Két igen, négy bakancs, párkapcsolat gazdagító túra. Nagymaroson folyamatosan. Szülőknek, pároknak, házasoknak, jegyeseknek. Párkapcsolat gazdagító túra, ha szeretnénk egy kicsit kizökkenni a hétköznapi mókuskerékből, és új élményekkel gazdagodni. A túra során elgondolkodtató kérdések, feladatok segítségével beszélgethetünk kettesben a kapcsolatunkról. A két igen lelkes mentorpárjai álmodták meg és hozták létre a négy bakancs párkapcsolat gazdagító túrát, ahol Magyarország egy csodás táján barangolva a túrán résztvevőknek lehetőségük nyílik a párkapcsolatokat is ápolni a különböző témákban kapott játékos kérdések és feladatok segítségével. A túrához kapcsolódó kérdések a helyszínen lévő QR-kód megnyitásával érhetők el. A túra elején az alábbi témák választhatók. Alaptúra. Összeköltözés előtt. Házasságkötés előtt. Gyermekvállalás előtt. Hosszabb ideje kapcsolatban lévőknek. Felnőtt elköltöző gyerekeket nevelő pároknak. Kisgyermekes pároknak. Én hitem, te hited, mi hitünk. Tudatos párkeresőknek. Fogantatási nehézségekkel küzdő pároknak. A túra ingyenesen elérhető mindenki számára az év bármelyik napján. A körtúra a temető melletti parkolóból indul. A cím 2626 Nagymaros, Rákóczi Ferenc utca 37 szám. Érdeklődni lehet az infokukac2igen.com címen, illetve a következő telefonszámon plusz 3620 777 72-22. Zarándokút Alsó Szent Ivánra, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyére. Időpont július 13-a hétfő. További időpontok augusztus 13-a csütörtök, szeptember 13-a vasárnap, október 13-a kedd. Nem szükséges regisztrálni. A programszervező Mária út közhasznú egyesület. Gyülekező a Hardi templomnál reggel 6 óra 50-kor, indulás 7 óra 10 perckor. A táv 8 kilométer, oda-vissza 16 kilométer. Érkezés a zarándok helyre körülbelül 9 óra 30-kor. Ünnepi szabadtéri szentmise. 10 órakor az Alsó Szent Iváni Szűz Mária Szeplőtelen Szívek egy templom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöpernő Esperes kanonok, a párt irodaigazgató Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklat célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét.
4: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita ima csoport felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Melindáért, Líviáért, Ágnesért és Rozáliáért, valamint elhunyt Piroskáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úgon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcs, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úgon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úgon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségében megerősítsen.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Jézus egy akart lenni közülünk, a bűnbánók sorában ére állt, pedig ő bűntelen volt. Előfordulhat, hogy a farizeusokhoz, írástudókhoz hasonlóan bűntelennek, makulátlannak érezzük magunkat. Elgondolkodom, vannak-e bűneim? Volna-e mit megbánni? Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézus nem volt kicsinyes, a legjobb borrá változtatta a vizet. Mi milyen sokszor szűken mérünk, ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez, tárgyainkhoz. A kis dolgokhoz való ragaszkodás elveszi szabadságunkat. Tanuljuk meg levetni önmagunk kicsinyességét, önzését, és induljunk el az Isten felé. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: apostolik titka, aki meghirdette Isten országát. Isten valóságos és hiteles felfedezése örömet ad. A szeretet megtapasztalásának öröme ez, és a szeretet állandóságára utal attól, aki sosem változik. Ilyenkor el tudjuk engedni a másfajta szeretetet, sőt embereket is, akik esetleg távol tartanak Istentől és Isten országától. Egyedül a kincshez kötődünk, melyet felfedeztünk, Isten szeretetéhez és azokhoz, akik hozzávisznek közelebb. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Hálát adok Istennek a sugallatokért és bátorításért, amit az imában kapok, és kérem, hogy őrizhessen meg hétköznapjaimban, hogy egyszerre legyek jelen Istennek és barátaimnak. Hálát adok azokért a hétköznapi csodákért, amelyek során megtapasztalhattam Jézus dicsőségét, gondoskodását. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ez a titok arra emlékeztet bennünket, hogy ne csak a mulandó világi dolgokért fáradozzunk, hanem felismerjünk az Eukarisztiában rejlő igazi kincset. A maradandó lelki értékek megnyerése legyen minden törekvésünk iránya. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltó felessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörgünk, Úrunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszeresse nekünk az örök élet jutalmát. Add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságot szűz meg a szent orvosának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, amikünk által.
0: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. A papi képzés megújításáról tanácskoznak a kolumbiai püspökök. Hálát adtak a megszületett gyermekekért a vértes somlói kegytemplomban. Az egyház a remény világító tornya a mély válságba süllyedt Kubában. Jönnek a részletek, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. A papi hivatások képzésének megújításáról tanácskoznak a kolumbiai püspökök július 6-a és 10-e között Bogotában, számolt be a Fidesz. A kolumbiai püspöki konferencia 121. plenáris ülésének középpontjában a papképzés áll, szinodális és missziós szemléletben. A tanácskozáson mintegy 90 püspök mellett szemináriumi előjárók, papnövendékek, szerzetesek és világi hívek is részt vesznek. A résztvevők a papképzés országos irányelveit tartalmazó dokumentum megújításán dolgoznak. A püspökök hangsúlyozzák, a papnevelés nem csupán a szemináriumok feladata, hanem az egész egyházi közösség közös felelőssége. A kezdeményezés hátterében az is áll, hogy világszerte csökken a papok száma, ami egyre nagyobb lelkipásztori terhet ró az egyházra. Kolumbiában mintegy 48 millió katolikust közel 9700 pap szolgál, így egy lelkipásztorra összesen 5000 hívő jut. Július 5-én ismét összegyűltek az zarándokok és a gyermekáldásra váró párok a vértes somlói Sarlós Boldogasszony kegytemplom ünnepén, közli a Magyar Kurír. A somlói búcsú az egész vértesben különösen kedves ünnep, a gyermekáldásra vágyók kiemelt zarándok helye. 2017 és 26 között már több mint 100 ezüst hálaszív tanúsítja itt a boldogságos Szűz Mária közbenjárását. Az ünnepi körmenet a falu központjából indult a gyönyörű környezetben épült kegyhelyhez. A püspöki szentmise előtt Fésztere Zsuzsanna helytörténész idézte fel a sváb telepesek mély hitét. Spányi Antal püspök idén 12 új hálaszívet áldott meg. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott imái meghallgatásra találtak. A megható ceremónia zárásaként a főpásztor külön megáldotta azokat a párokat is, akik még várnak a gyermekáldásra. A kubai egyház a remény egyik utolsó támasza a súlyos gazdasági és társadalmi válságban, mondta José Luis Correa-Lira a szükséget szenvedő egyház rendezvényén. A Magyar Kurír cikke szerint a 10,8 millió lakosú karibi országban az üzemanyag, áram, gyógyszer és élelmiszer hiány miatt általános a nélkülözés. A fiatalok külföldi rokonaik révén tömegesen hagyják el hazájukat, mert nem látnak jövőt Kúbában. Az iskolákat bezárták és minden este tiltakozó tüntetéseket tartanak. Az egyház viszont továbbra is segélyakciókat szervez, támogatja a rászoruló családokat és közvetítő szerepet vállal a társadalmi feszültségek enyhítésében. A szerzetes szerint a kubai katolikus közösségek anyagiakban szegények mégis gazdagok, megosztják egymással azt a keveset, amiük van, imádkoznak és a hitből merítenek reményt és erőt a mindennapokhoz. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Amikor Jézus befejezte a 12 tanítványának adott utasításait, tovább indult, hogy tanítson és hirdesse az igét az ottani városokban. Amikor János a börtönben hallott Krisztus tetteiről, elküldte két tanítványát ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt. Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit hallotok és láttok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak föltámadnak, a szegények pedig hallgatják az evangélium hirdetését. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Amikor azok elmentek, Jézus beszélni kezdett a néphez Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Hogy széltől lengetett nádat lássatok? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom kelmébe öltözött embert lássatok? Aki finom ruhában jár, királyi palotában lakik. Miért mentetek hát ki? Hogy prófétát lássatok? Igenis mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Ez az, akiről az írás mondja. Nézd, követemet küldöm színed előtt, hogy elkészítse előtted az utat. Bizony, mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. Keresztelő János napjaitól fogva mindmáig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok ragadják el azt. A próféták és a törvény Jánosig mindezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, ő Illés, akinek el kell jönnie. Akinek füle van, hallja meg. Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik oda kiáltják pajtársaiknak: furuljáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött János, nem eszik és nem iszik, azt mondják rá, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik-iszik, és azt mondják rá, lám, a falánk, borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja. A bölcsességet azonban művei igazolták. Akkor korholni kezdte a városokat, ahol a legtöbb csodát tette, mert nem tértek meg. Jaj neked, Korozain, jaj neked, Betszaida! Ha Tírusban és Szidonban történtek volna a csodák, amik nálatok történtek, már régen szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. De mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Te meg, Kafarnaum, vajon az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, a mai napig állna. Egyébként mondom nektek, Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Abban az időben Jézus így szólt: áldalak téged, Atyám, mennek és földnek ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kis dedeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem, Atyám. Senki más nem ismeri a fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja jelenteni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és megvagytok terhelve. Én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem. Mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s így nyugalmat találtok lelketeknek. Az én igám édes, az én terhem könnyű.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Július 9-e. Tele vagyunk bűnnel. Izajásnál olvassuk ezt az 59. fejezet 12. versében. Tele vagyunk bűnnel. Igen, igazság szólal meg itt. Amit a ma embere a legkevésbé sem tud befogadni. Ez a bűnről szóló tanítás, ami a teljes romlottság lehet. Mai ige szakaszunk ennek a döbbenetes leírása, hiszen itt vérről, hazugságról, álnokságról, hamis ítélkezésről, erőszakról és lázadásról olvashatunk. Pusztulásról, félelmetes sötétségről, egy szóval görbeségről, szakadékokról, mindarról, amit megteszünk, és ami elválaszt minket az Úrtól. Ennek az állapotnak tetten érhető jele a békétlenség. Ennek a tele vagyunk bűnnel állapotnak tetten érhető jele a nyugtalanság. Akár medve alkatúak vagyunk, akár galamb alkatúak vagyunk. Egyaránt kielégítetlenül feszült az életünk. Hol a megoldás erre, hogy tele vagyunk bűnnel? Tele vagyunk hazugsággal, álnoksággal, hamis ítélkezéssel, erőszakkal, lázadásról. Nem az Úr keze rövid? Amíg azonban nem látjuk be, hogy tele vagyunk bűnnel, és gonoszságunkat be nem ismerjük, ahogy a 12. és a 13. vers mondja, hanem folyton csak hárítunk, másra kenünk, mást okolunk, tehát ha folyton csak hárítunk, addig marad minden a régiben. A tékozló fiú hazatalálásának döntő mozzanata volt a bűnlátás és a bűnvallás, ahogy azt Lukácsnál olvassuk a 15. fejezet 17.-19. versében. A bűnlátás és a bűnvallás után következett a megtérés, a konkrét elindulás az Atya felé, az ő kegyelméből. Amíg nincs megtérés, marad a törvény. Ebben áldott eszköz az idézőjelben államrendje, hiszen egy korrekt államhatalom nélkül mindent megemésztene a gonosz.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Következik József Ratzinger még bíborosként írt politika, szabadság, hagyomány témájú tanulmánykötetéből a Miért maradok az egyházban című rész. Szabó Tamás műsora.
2: Miért maradok az egyházban? Ma sokakat nyugtalanság fog el, ha arról hallanak, és én is erről beszéltem idáig, hogy a szeretet nélkül az ember semmit nem tud látni. Vagyis az egyházat is szeretnünk kell ahhoz, hogy meg tudjuk ismerni. Hát nem a kritika ellentéte a szeretet? És a hatalom birtokosai végül nem mindig a szeretetet hozzák fel ürügyül? Ürügyül, ha el akarják folytani a kritikát? És a saját érdekükben arra törekednek, hogy minden változatlan maradjon? Mikor vagyunk javára az embereknek? Ha megnyugtatjuk őket, megszépítve mindazt, ami van, vagy ha folyamatosan fellépünk a megszilárduló igazságtalanság ellen, és a struktúrák nehézkedésével szemben az emberek pártjára állunk. Mikor vagyunk javára az embereknek? Ezek a kérdések nagyon messzire vezetnek, és ehelyütt nem tudjuk behatóan megvizsgálni azokat. Egy valami azonban biztos. A valódi szeretet nem statikus. A valódi szeretet nem is kritikátlan. Ha lehetséges egyáltalán kedvező irányban megváltoztatni valakit, hát csak úgy, ha szeretjük. És segítünk neki abban, hogy lassan megváltozzon. Maga mögött hagyva a jelenlegi állapotát, és elindulva afelé, amivé válhat. És lehet ez másként az egyház esetében? Nézzük csak meg a közelmúltat. A 20. század első felének liturgikus és teológiai megújulása valódi reformot érlelt ki, amely kedvező irányú változásokat idézett elő. És csak azért történhetett így, mert voltak emberek, akik a megkülönböztetés adományával élve, éber figyelemmel és kritikusan, idézőjelben kritikusan, szerették az egyházat. És készek voltak szenvedni érte. Ha ma már semmi nem akar sikerülni, hát minden bizonnyal azért, mert már csak saját magunkat akarjuk igazolni. Nem érdemes megmaradni egy olyan egyházban, amelyet valójában nekünk magunknak kell kézbe vennünk. Máskülönben pusztulása van ítélve. Az ilyen egyház merő önellentmondás lenne. Ám azért kell az egyházban maradnunk, mert méltó arra, hogy ne pusztuljon el. Azért kell az egyházban maradnunk, mert méltó arra, hogy szeressük. És azért kell az egyházban maradnunk, mert méltó arra, hogy szeretetünk jóvoltából mindenkor igazi önmagává alakuljon, túllépve azon, ahogy a jelenben létezik. A felelős hit ma is erre az útra kormányozza a lépteinket. Ámen.
1: Miért maradok az egyházban? József Ratzinger még bíborosként írt tanulmánya hangzott el Szabó Tamás feldolgozásában.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk az apostoli hitvallásról. Következő hit ágazatunk a szentek közössége.
1: Kanizius Szent Péter kis katekizmusának beosztása szerint, ami az akkori kor szokásának felelt meg, 12 cikkelyre, 12 ágazatra osztották a hitvallásnak a tartalmát. Az apostoli hitvalláson belül azonban a szentek közösségét nem külön ágazatnak tekintették, hanem a katolikus egyház megvallása részeként szóltak róla, és helyesen tették, hiszen az egyházról szól a szentek közösségének a hite is. Mit vallunk ebben? Azt valljuk, hogy a földön járó keresztények, akiket az új szövetségi könyvek többször szenteknek neveznek, az üdvözültek, és azok, akik a tisztulás állapotában vannak, tehát azok a keresztények, akik elhunytak, közöttünk jártak, de még nem érték el az örök boldogságot, egyetlen közösséget alkotnak. Ez a szentek közössége, vagy communio sanctorum. Ez azonban nem pusztán egy elvi meggyőződés, hanem egy gyakorlati hit, ami előbb jelent meg az egyház gyakorlatában, és utána reflektáltak rá a hitben. Ez egyébként nem ritkaság a kereszténység történetében. Miről van szó? Amikor a keresztények közül valaki meghalt, imádkoztak érte. Imádkoztak érte, szent misét ajánlottak föl a későbbiekben. A legkorábbi időben sok említésünk van arról, hogy megkeresztelkedtek érte. Ezt egyes zsinati vagy patrisztikus szövegek szinte helyeslik is, mások már ezt azért bírálják, hogy halottakért, halottak helyett megkeresztelkedni, nem illő dolog. Az azonban bizonyos, hogy a halottaknak a bűneiért, a bűneik bocsánatáért, az üdvösségükért imádkoztak a legkorábbi időktől kezdve a keresztények. Tették pedig ezt azért, mert ismerték a zsidóságnak azokat a szent iratait is, amelyek a legszorosabban vett héber Bibliában nem voltak benne. Így például a Makkabeusok könyveit, amelyeket hát a zsidóság körében sem mindenki tartott a szószoros értelmében szentírásnak. Ott találjuk meg Makkabeus Júdásnak, ugye Jehuda Makkabinak a híres történetét, aki a győztes csata után végigmegy a csatatéren, hogy összeszedje a hősi halottakat. És azt találja, hogy a saját seregéből többen ott vannak a halottak között, akiknek a nyakában pogány bálványnak a képe lóg, amulettet hordtak. Mi legyen az ő sorsuk? Hát hősi halált haltak a népükért, aki a hitének a védelmében harcolt. Ugyanakkor pedig, hát látszik, hogy bizony esendő emberek voltak, mert hit dolgában nem lehettek valami kifogástalanok. És ekkor merült föl benne, hogy áldozatot kell bemutatni értük, és egy nagy összeget adományozott a templomnak, hogy értük áldozzanak. Na most ezt a késői zsidóság mindig egy érvnek tekintette amellett, hogy érdemes a halottakért imádkozni, érdemes értük áldozatot bemutatni, mert jobb sorsuk lesz a túlvilágon, Isten megkönnyörül rajtuk. Na most nyilván nem azokra gondoltak, akik minden szempontból gonosz életet éltek, de hát azt honnan tudja az ember? Isten színe előtt az embernek a bűnei és jótettei sokkal tisztábban állnak, mi nem vagyunk képesek azt pontosan felmérni. Tehát él bennünk a remény, és él bennünk a szeretet az elhunytak iránt, ezért imádkozunk értük. Egy későbbi reflexió az, hogy milyen állapotban lehetnek akkor ők, ha még nem jutottak el az örök boldogságra, de van erre reményük. Hát nyilván akkor valamiféle tisztulásnak az állapotában kell, hogy legyenek, mondjuk a tisztító tűzben, ahogyan később aztán fogalmazták is, egy olyan állapotban, amelyikben lehet, hogy valamiféle szenvedéseket is ki kell állniuk, ha másért nem azért, mert még nem jutottak el a teljes boldogságra, pedig vágynak rá, nem biztos, hogy Isten kifejezett fájdalmat akar okozni nekik, de az kétségtelen, hogy ennek a tisztulási folyamatnak a végén jutnak el az örök boldogságra. Na most ezt a hitünket, ezt aztán később pontosabban megfogalmaztuk, a purgatóriumnak a kifejezése vagy fogalma, a tisztítótűz fogalma is így tisztult el az egyház szóhasználatában. Hogy velük közösségben vagyunk, az tehát egy ősi meggyőződés, ezért imádkozunk értük, ezért vagyunk szeretettel irántuk, és egész biztos, hogy ezt ők valamiképpen észlelik. Tehát kapcsolatban vagyunk velük. lehet, hogy hálásak is érte, lehet, hogy magukkal viszik az örök boldogságba annak az örömét, hogy nem feledkeztünk meg róluk. Tehát a közösség érzése az túlmutat a síron, vagy akár a szenvedés állapotán. Most ugyanakkor a másik oldalon szintén ős eredeti meggyőződés, hogy akik vértanúhalált haltak, elsősorban ők, később járul ehhez a hitvallóknak a csoportja, a szűzeknek a csoportja, tehát akik a keresztény tökéletességet az életükben megvalósították, azok azonnal az örök boldogságra jutnak. Tehát őértük már nem kell engesztelő imádságot végezni, viszont lehet kérni a közbenjárásukat. Ez egy nagyon érdekes meggyőződés, ami szintén nem biztos, hogy teljesen új, hogyha Jézusnak a Lázárról, ugye a gazdag emberről és a szegény Lázárról szóló példabeszédét vagy történetét hallgatjuk, akkor ott azért különböző állapot

0: Ez az utóbbi nagyon érdekes, mert ez azt mutatja, hogy abban bíztak, hogy majd a föltámadáskor jobb lesz a sorsuk, könnyebb lesz a helyzetük, majd megfogják a kezét annak, aki már úgy is jó helyre jutott, hogy vezesse őket magával. Ezért van az, hogy a régi keresztény templomokban és körülöttük annyi sírt találunk. Tehát a mártírok sírjának a fizikai közelségében akartak nyugodni a keresztények. Megint ősi elképzelés, nem keresztény találmány, amiről beszélünk, tehát tudjuk azt, hogy Jeruzsálem környékén is vannak olyan helyek, ahová különös előszeretettel temetkeznek a hívő emberek, mert úgy gondolják, hogy a föltámadáskor majd mégiscsak hát egyfajta helyzeti előnyben lesz részük. Tehát a temetkezés helye és az örök sorsunk közti összefüggés egy ilyen fizikai képben is kifejeződik. Azonban a lényeg nem ez. A lényeg az, hogy a mártírokkal, a szentekkel való kapcsolat, az nekünk bizony az üdvösségünk szempontjából is hasznos, tehát jelentősége van. És ez az, ami tovább él az egyháznak a hitében azóta. Tehát kérjük a szentek közbenjárását, imádkozunk a kedves halottainkért, de persze ez azt is jelenti, hogy itt a Földön egymást is segítenünk kell, még sokkal inkább, mert hogyan segíthetünk azon, aki már nincs a közelünkben, hogyha attól megtagadjuk a segítséget, aki itt van mellettünk. Tehát a szentek közösségének a hite az egyben a földi látható szeretett közösséget is erősíti. Nagyon fontos dolog éppen ezért, hogy mindazokat a vallásos szokásokat, amelyek ezt fejezik ki, szóval merjük ápolni. Tehát bizony halottak napja táján menjünk ki a temetőbe, gyújtsuk meg a gyertyát, hogyha urna temetőben nyugszanak a szeretteink, oda is menjünk ki, ott is gyújtsunk meg egy mécsest, ha ki van írva, hogy mi az a hely, ahol egyáltalán ez szabad, akkor menjünk oda, imádkozzunk értük, név szerint gondoljunk rájuk, emlékezzünk rájuk, egy kicsit erőltessük meg a lelkünket, és visszajeleznek. Tehát az emberi léleknek, az emberi pszichének az erőfeszítését úgy tűnik, hogy megérzik. Ez egy érdekes emberi tapasztalat. Talán az emberi vallásnak a legősibb formái, az animizmusnak a különböző jelenségei is valami ilyen tapasztalatból fakadhatnak. Minden esetre nekünk keresztény hitünk és keresztény reményünk van, ami nem csupán valami homályos kapcsolatot vagy egy babonás félelmet jelent az elhunytakkal kapcsolatban, hanem ezt a biztos közösségérzést és a reményt. Természetesen mindez nem önmagában áll, hanem Jézus Krisztus körül rendeződik. Hiszen a keresztény ember abban hisz, hogy Krisztus meghalt és föltámadt, és ha hozzátartozunk, akkor az ő sorsában részesíthetünk. Tehát ez az, amit Szent Pál is annyira hangsúlyoz, és ez az, ami minket leginkább egymással összeköt, mert ha mindannyian Krisztus testéhez tartozunk, akkor egymással is egy testet alkotunk. Tehát ez a szentek közössége, hitágazatának a gyakorlati tartalma.
1: A szenvedő egyház, a zarándok egyház és a megdicsőült egyháznak a hármasa, ez hogyan jelenhet meg a mi hétköznapjainkban, a hit életünkben?
0: Hát úgy, hogy imádkozunk a halottainkért, kérjük a szentek közbenjárását, igyekszünk követni a példájukat, egymás iránt pedig szeretettel vagyunk, különös szeretettel. Ezt azért mondom, mert a keresztény embert az általános ember szeretet parancsa is kötelezi, tehát minden rászoruló iránt természetesen segítőkésznek kell lenni, és jó szándékkal kell lenni, akár keresztény, akár nem. De Szent Pál is külön hangsúlyozza, hogy tegyetek jót mindenkivel, különösen a testvérekkel. Tehát a keresztény közösség tagjai egymás iránt egész különleges felelősséggel tartoznak, és ez a hétköznapi életbe való kölcsönös segítségnyújtást is jelenti. Érdemes megnézni ebből a szempontból a közel-keleti keresztényeknek a példáját, akiknek a közösségei talán épp a külső nyomás hatására bizony az élet minden területén összetartanak. És hogyha ide jön egy pátriárka ünnepélyesen, akkor Írországtól kezdve Európa minden zugából összejönnek a hívei ünnepelni, mert egy családot alkotnak.
1: Köszönöm szépen az elhangzottakat.
2: Dr. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekatyával Prontvai Vera és Szabó Tamás beszélgetett az apostoli hitvallásról.

milyen szép az édesanya, állandó összeszedettségben. Ahogy az evangélium bemutatja, megőrizte és szívében forgatta mindezeket a szavakat. Ennek a teli csendnek varázsa van a szerető lélekre. Hogyan tudnék én Máriaként élni az ő misztikus csendjében, amikor a mi hivatásunk sokszor az, hogy beszéddel hirdessük az evangéliumot, mikor a mi feladatunk az örökös szétszóródás palotákban és kunyhókban, kantinoktól az utcákig, iskolákig, mindenütt. Az édesanya is beszélt. Adta Jézust. Soha senki sem volt a világon nagyobb apostol. Soha senkinek nem volt olyan szava, mint neki, aki az igét adta. Édesanyánk valóban és méltán az apostolok királynője. És ő hallgatott. Hallgatott, mert ketten egyszerre nem beszélhetnek. A szó mindig a csendre támaszkodik, mint a festmény a háttérre. Hallgatott, mert teremtmény, mert a semmi nem beszél. De erre a semmire támaszkodva Jézus beszélt. Kimondta önmagát. Isten, a teremtő és minden beszélt a teremtmény semmiségéből. Hogyan éljem hát Máriát? Hogyan járja át életemet illatával az ő varázsa? Úgy, hogy elhallgatom magamban a teremtményt, és ebből a csendből hagyom beszélni az Úr lelkét. Így élem Máriát, és így élem Jézust. Élem Jézust Máriában. Élem Jézust, amikor élem Máriát.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
3: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
4: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szent misét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában telhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Hálát adtak a megszületett gyermekekért a vértessomlói kegytemplomban. Személyi változások lépnek életbe a veszprémi főegyház megyében. Fiatalok jelentkezését várja az idei Hittel az Egyetemen keresztény gólyatábor. Most pedig jöjjenek a részletek, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Július 5-én ismét összegyűltek az zarándokok és a gyermekáldásra váró párok a vértessomlói Sarlós Boldogasszony kegytemplom ünnepén, közli a Magyar Kurír. A somlói búcsú az egész vértesben különösen kedves ünnep, a gyermekáldásra vágyók kiemelt zarándok helye. 2017 és 26 között már több mint 100 ezüst hálaszív tanúsítja itt a boldogságos Szűz Mária közbenjárását. Az ünnepi körmenet a falu központjából indult a gyönyörű környezetben épült kegyhelyhez. A püspöki szent mise előtt Fésztere Zsuzsanna helytörténész idézte fel a sváb telepesek mély hitét. Spányi Antal püspök idén 12 új hálaszívet áldott meg. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott imái meghallgatásra találtak. A megható ceremónia zárásaként a főpásztor külön megáldotta azokat a párokat is, akik még várnak a gyermekáldásra. Személyi változások lépnek életbe a Veszprémi főegyházmegyében augusztus 1-től, olvasható az egyházmegye honlapján. Saját kérésére nyugállományba vonul Horváth Lajos, bakonynánai plébános és Salgó Ferenc pápai plébániai kormányzó. Szolgálatukat az érsek köszönettel ismerte el. A pápai szent Anna plébánia vezetését Darnai János veszi át, aki több új megbízást is kapott, köztük a pápai kórház lelkészi szolgálatot. Tell Nándor diakónust érseki szertartóvá és lelki igazgatóvá nevezték ki, míg Kulcsár Dávid az apostoli nunciatúrán végzett szolgálata után a veszprémi főszékes egyházi plébániára kerül káplánként. Udvardi György érsek emellett új espereseket, referenseket és káplánokat is kinevezett, valamint több pasztorális terület vezetésében is változásokról döntött. További részleteket a Veszprémi Egyházmegye honlapján olvashatnak. Július 24-e éjfélig várja a fiatalok jelentkezését a Hittel az Egyetemen röviden hegyként emlegetett gólyatábor, írja a Magyar Kurír. Ez az egyetlen országos szintű, egyetemektől független keresztény gólyatábor, amely idén Szolnokon kerül megrendezésre augusztus 10 és 15-e között. A 2008 óta működő, eredetileg Pannonhalmi Bencés diákkezdeményezés célja, hogy a keresztény értelmiségi fiataloknak támogatást nyújtson az egyetemi évei kapujában. A tábor szervezői változatos programokkal várják a frissen érettségizett vagy felsőoktatásba készülő fiatalokat felekezeti megkötés nélkül. A résztvevők többek között hasznos információkat kapnak a felsőbb évfolyamon tanulóktól, és keresztény ifjúsági közösségeket is ajánlanak számukra. A részletes programokról és a jelentkezés menetéről a hegy saját honlap oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Kedves hallgatóink! A szerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támaszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Az embert meghökkentik az Úr Jézus szavai, amiket azokról mondott, akik nem fogadják be az ige hirdetőket. Nem túlzás Szodomát és Gomorát emlegetni velük kapcsolatban. Sőt, talán még az emberi szabadságot is elutasítják ezek a szavak, hiszen azt sugallják, hogy Isten szavát elvetni nincs is módja az embernek. Azt mindenképpen meg kell hallgatnia. Ha félretesszük az első megrökönyögésünket, akkor megérthetjük, hogy mekkora sértés Isten iránt az ő üzenetének elutasítása. Részben azért, mert a Teremtő méltatja üzenetre a teremtményét, és ezt kellő tisztelettel kellene fogadnunk. Főként pedig azért, mert evangéliumot, jó hírt küld az ember számára. Na de azért is, mert közösségben akar lenni az emberrel, akit éppen közösségre teremtett. Ha a teremtőjével nem akar közösséget az ember, akkor hogyan tenné meg ezt a többi teremtménnyel? Aki egyik területen aszociális, az a többiével kapcsolatban sem mutat másfajta készséget. De egy másik szempont is magyarázhatja az Úr szigorú hangját. Az ige hirdetőknek külön a lelkére köti, hogy igyekezzenek úgy megjelenni az emberek között, mint közülük valók, mint akik jó barátként akarnak valami fontos és jó hírt közölni velük. Ezért tiltja, hogy bármiben is feltűnést keltsenek, vagy fölényesnek tűnhessenek az emberek szemében. Ha valaki a hasonszőrű idegennel ilyen elutasító, az a vendégbarátság alapvető kötelezettségét veti meg, ami pedig a zsidó embereknek szent feladata volt. Az ilyen ember, bátran mondhatjuk, az emberségéből kivetkőzött viselkedésű, vagyis olyan, mint Szodoma lakói voltak, hát ezért ez a súlyos büntetés. A zsidók felfogása szerint a szó egyenlő az emberrel. Az üzenet elutasítása magának, az üzenetet küldőnek az elutasítása. Ez egyébként talán még ma is érvényes, ha komolyan vesszük annak ígéretét, aki a szavát adja a megegyezésben. Nyilván Isten szavával kapcsolatosan ez hatványozottan érvényes. Isten üzenetének megvetése magának Istennek a megvetése, tehát istentelen magatartás. Ezzel az illető elutasítja a maga teremtményi mivoltát is. Ő önmagának istene, és semmi más felsőbbséget nem fogad el. Hogyan is fogadnál akkor azt a tanítást, ami az üdvösséget nyitja meg az ember számára? Gőg és önközpontúság mutatkozik meg az ilyen viselkedésben. Ezért ez elfogadhatatlan az emberi közösségben, és még inkább Istennel kapcsolatban. Még felháborítóbb az elutasító viselkedés, ha azt is meggondoljuk, hogy milyen hírrel kapottaknak be az apostolok. Közel van az Isten országa. Ennek a hírnek az elutasítása a zsidó közösségben a prófétai ígéretek elutasítása, sőt talán azt is mondhatjuk, hogy a vallásosság elutasítása. Mert általában az volt a jellemző a zsidó emberekre, hogy várták Isten ígéreteinek megvalósulását. Ezért is áramlottak olyan sokan keresztelő Szent Jánoshoz, mert éppen ezekről az ígéretekről beszélt, és ezek beteljesedésére készítette föl az embereket a bűnbánat hirdetésével. Az érthető, hogy sokan nem tudtak elmenni Jánoshoz a Jordán vidékére, de az apostolok lám most házhoz hozzák Isten üzenetét. Nem kell fáradtságos utat vállalni azoknak, akikhez bekopogtatnak. Csak annyit kellene tenniük, hogy meghallgassák Isten üzenetét. Ha valóban volt bennük kegyes várakozás, akkor nyilván örömmel fogadhatták Isten ajándékát, amely személy szerint nekik küldött felszólítás. Így pedig az elutasítás személyes sértés volt nem csak az apostolok iránt, hanem az Úristen iránt is. Ha pedig azt is hozzáveszük, hogy az apostolok egyáltalán nem üres kézzel érkeztek, hiszen az Úr szinte parancsban adja nekik, gyógyítsatok betegeket, támasztatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Így még érthetőbb Krisztus fölháborodása azon, ha nem fogadják be a küldöttjeit. Már csupán a betegek meggyógyítása is rendkívüli ajándék lett volna a számukra. Ingyenes könyörület és segítség. De a gonosz kiűzése világos bizonyíték az isteni küldetésről, vagy éppen a lepra meggyógyítása, nem is szólva halott föltámasztásáról. Az Úr Jézus tehát rendkívüli adományokkal és csodákkal kopogtatott be hozzájuk, és az ilyen ajándékkal érkezőnek a kiutasítása gonoszság, ami fölér az öngyilkossággal. Szodoma és Gomorra büntetése valójában kijár az ilyen gonosz lelkületűeknek. Az Úr Jézus irgalma ezentúl még itt a büntetésben is megmutatkozik, hiszen az elutasítók büntetése majd csak az ítélet napján teljesedik be. Tehát addig még mindig van számukra idő a megtérésre, lelkületük és viselkedésük megváltoztatására. Az Úr tehát a döntésüket még nem tartja véglegesnek, vagyis az elítélés alapjának. A büntetés ígérete viszont nem fenyegetés, hanem komoly figyelmeztetés. Isten ugyanis senkinek sem akarja a vesztét, hanem üdvösségét, amire teremtett minket. De ebből nem szabad arra következtetnünk, hogy a mostani döntésünk nem is olyan lényeges, van még idő a változtatásra. Olyan biztos, hogy van még időnk? A gazdag emberről szóló példabeszéde végén az Úr szinte rákiált a veszélybe rohanó emberre, esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Ez az evangélium részlet tehát figyelmeztet minket, hogy minden tettünknek következményei vannak, amikkel számolnunk kell. Tehát fontoljuk meg a döntéseinket is, meg a szavainkat is. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a Jó hírek július 9-i csütörtöki adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, technikus segítőtársam Patonai Zoltán. Viski András Kitelepítés című regényének német kiadása kapta a Nemzetközi Irodalmi Díjat. Jelentette be a szerző kiadója a Jelenkor kiadó Szombaton a Facebook oldalán. A Kitelepítés német nyelven Tankó Tímea fordításába jelent meg 2025 őszén. A díjat Viski András és Tankó Tímea vette át Berlinben. A díj odaítéléséről döntő zsűri az indoklásban azt írta, ritkán találkozni olyan könyvekkel, amelyekben az elbeszélés és a nyelv olyan mély egységbe olvad, mint Viski András Kitelepítés című regényében. Családja sorsára az 1950-es évek Romániájában a szerző évtizedekig tartó keresés után megtalálta a tökéletes formát, a töredéket. 822 pont nélküli mondatban Viski András a kényszer és a nélkülözés éveit a tábori ürességben a szeretet és a szabadság dicsőítő énekévé alakítja. Tankó Tímea csodálatosan gördülékeny és magabiztosan árnyalt fordításában a Kitelepítés a zörgő, bürokratikus nyelvtől a szívdobbanások közötti csendig terjed, fogalmazott a zsűri nevében Hannes Lagendörfer műfordító. A Citizen Go partnereivel együtt imádságos felvonulást tartott június 27-én Budapesten. A szülők menete a Szent István Bazilikától a Ferenciek teréig tartott, olvasható a vasárnap.hu oldalon. Rendezvényük erőteljes tanúságtétellé vált. Értéket mutattak, erőt mutattak, lelkiismeretet ébresztettek. Bebizonyították, hogy a keresztény hazafiaknak van hangjuk a gendervitában, fogalmazták a szervezők. Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei értékdíjat kapott az épített környezet kategóriában a miskolci Nagy Boldogasszonyról elnevezett püspöki székesegyház. Az elismerést Bánné dr. Gárbó Grálka, a vármegyei közgyűlés elnöke adta át a közgyűlés alelnökeivel. Az ünnepsége mondott köszöntőjében az elnökasszony hangsúlyozta, hogy a vármegye értékei az itt élők munkájából, hitéből és összetartozásából épülnek, a díjak pedig azoknak a közösségeknek és személyeknek szólnak, akik tevékenységükkel gazdagítják Borsod-Apaúj Zemplén örökségét. Olvashatjuk a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye honlapján. A díj annak a több mint egy évszázados lelkét, történelmi és építészeti örökségnek szól, amelyet a Székesegyház képvisel a vármegye és a magyar görögkatolikusság életében. A méltatás felidézte, hogy a templom alapkövét 1910-ben tették le, majd 2011-ben a Miskolci Apostoli Exarchátus egyházmegyévé emelésével székesegyházi rangot kapott. Ezt követően átfogó külső és belső felújítás kezdődött, melynek eredményeként a templom méltó módon őrzi és közvetíti a görögkatolikus hagyomány gazdagságát. A Nagyboldogasszony székesegyház építészeti kialakítása különleges egységet alkot. Premodern és neogótikus elemei harmonikusan kapcsolódnak a bizánci hagyományhoz, belső terét magyaros motivumokkal díszített főoltár, valamint 19 elemből álló ikonosztász teszi egyedivé, a belső ikonfestés pedig bizáncivá. mindezek együtt olyan szakrális és kulturális értéket képviselnek, mely messze túlmutat az egyházi szerepén, és a vármegye meghatározó épített örökségévé emelik. A vármegyei kitüntetés azt erősíti meg, hogy a székesegyház nem csak a város, hanem az egész vármegyében élő hívek lelki otthona, a hit őrzője. Az emberek közötti egység megélése és a megosztottságok feloldása küldetése a harmadik barcasági és királyföldi csángó magyarok zarándoklatnak, melyet a napokban tartottak több délerdélyi Brassó megyei településen. Szombaton a Pürkereci templomhegyre zarándokoltak a barcasági és máshonnan érkezett magyar evangélikusok. A Kárpát-medence és a diaszpora egyik legjelentősebb magyar evangélikus közösségi találkozóját harmadik alkalommal szervezik meg a hétfalusi csángó településeken. A négynapos rendezvény sorozat múlt csütörtökön vette kezdetét Bács-faluban, ahol a brassói evangélikus luteránus egyházmegye 140 éves fennállása alkalmából tartottak jubileumi megemlékezést és ünnepi közgyűlést, közölte honlapján a romániai evangélikus luteránus egyház. A beszámoló szerint Adorjáni Dezső püspök ünnepi beszédében rámutatott: a zarándoklat valódi küldetése az emberek közötti egység megélése. Zarándoklatunk célja ezért a helyreállítás, a gyógyulás és az egység keresése. Az a törekvés, hogy minden kettősséget, megosztottságot meghaladva újra felfedezzük a valóságot, és megtaláljuk az egységet Istenben, idézte a püspököt a közlemény. Az egyházi elöljáró az esemény történelmi jelentőségére is felhívta a figyelmet, és közölte, a barcasági evangélikusság történetében talán soha nem volt még olyan alkalom, hogy a történelmi öt egyházkerület az öt püspök által képviselve legyen. Valamiképpen a történelmi magyar evangélikusság teljessége van ma jelen és képviselve közösségünkben, értékelte a püspök. Hozzátette: az együttléttel ugyanakkor a magyar, szlovák, német és román nyelvű evangélikusok is azt szeretnék kifejezni, hogy felül tudják írni mindazt, ami a történelemben elválasztotta őket. Elkezdődött a nyári szünet az iskolákban, lassan az óvodákban is. Ez egy kicsit a számvetés időszaka. Egy igazán szép, lelket gazdagító, követésre méltó kezdeményezésről számolunk be a Katolikus Krónikában elhangzott szerkesztett hanganyagban. Óvodakert, iskolakert programa Váci egyházmegyében megszólalt Tóth Zsolt, a Szent Mihály intézmény fenntartó pedagógiai igazgatója, Csókáné Kovács Eszter, a nagykőrösi Nazaret római katolikus óvoda intézményvezetője, és Mátyás Izolda, az Iskola Kertekért Alapítvány munkatársa.
0: A kisgyerekeknek nem könnyű Istenről beszélni. A nagykőrösi Názáret katolikus óvodában a kertészkedésben találtak rá a megoldásra. A teremtett világ az óvodakertben megfoghatóvá válik. Ültetni, locsolni, kapálni, virágot, gyümölcsöt szedni, remek szórakozás. A kicsik így szinte észre sem veszik, hogy közben valami nagyon fontos dolgot tanulnak. Együtt lélegeznek a természettel.
3: A Váci egyházmegye katolikus óvodáit és iskoláit működtető Szent Mihály intézmény fenntartó kiemelten támogatja az óvodakert és iskolakert programot. Nagy örömünkre immáron 5 éve működhetünk együtt az Iskola Kertekért Alapítvánnyal. Jelenleg 3 óvodánkban és 10 iskolánkban van jelen ez a program.

0: az óvodánk pedagógiai programja tevékenységközpontú program, és mindig törekedtünk arra, hogy minél több közvetlen élmény tapasztaláshoz jussanak a gyerekek, és ezért jelentkeztünk az Iskola Kertekért Alapítványhoz, ahol első körben létszámhiány miatt kimaradtunk, viszont a fenntartónk, a Szent Mihály Intézmény fenntartó jelezte, hogy ők kapcsolatba kerültek az Iskola Kertekért Alapítvánnyal, és lehetőség van csatlakozni egy 3 éves programhoz. Mi már a második 3 éves programhoz csatlakozunk, aminek a nagy előnye, hogy egy mentor segítségével tudjuk az óvodakerti tevékenységeinket művelni, a kert kialakítását, illetve a pedagógiai munkát is ő segítést támogatja.
1: Nagyon sokszor keverik ezt a két fogalmat, hogy óvoda udvar és óvodakert. Óvodakertként arra a részére tekintünk az óvoda udvarnak, ahol a gyerekekkel rendszeresen, aktívan, cselekvően és értelmező módon vannak jelen a pedagógusok. Lehet virágos kert, lehet veteményes kert, vagy egy fűszerkert, gyümölcsös kert, bármilyen olyan termesztő közeg, ahol aktívan és megfigyelő módon vagyunk jelen a gyerekekkel.

0: meggyőződésünk, hogy az iskolakertek, óvodakertek programban résztvevő gyerekek rengeteg tapasztalattal gazdagodnak. Elsősorban megtanulják a kertészkedés alapjait, ami már önmagában egy nagyon jó dolog. Lehetőséget biztosít a program, hogy minél többet tartózkodjanak a szabadban, hogy tanuljanak a természeti környezetükről, hogy megismerjék a teremtett világ szépségét. Társas élményeket is nyújt a gyerekek számára, erősíti az együttműködést, elmélyíti a közösséghez való tartozás érzését. Tulajdonképpen bármilyen foglalkozást vagy tanórát meg lehet tartani az óvodakertben, iskolakertben, ez a pedagógus kreativitásán, fantáziáján múlik, hogy mit visz oda ki.
1: Bár egy alföldi kisvárosban vagyunk, és régebben még a gyerekek nagyszüleinél voltak kertek, de ma már egyre kevesebb van, és a gyerekeknek egyre kevesebb közvetlen élményük, tapasztalatuk van a természettel. Azt hiszik, hogy a paradicsom az a bolt polcán terem, és ezért nagyon fontosnak tartottuk, hogy közvetlen élményeket, tapasztalatokat szerezhessenek a gyerekek. Az idegrendszerükre nagy hatással van az, hogy a kertet művelik, a földet megfogják, a növények leveleit megtapogatják, virágokat szagolnak, találkoznak különböző állatokkal, tele van az óvodakertnek köszönhetően az udvarunk gyíkokkal, van sünink, rengeteg madár él az óvoda udvarán, illetve mindenféle rovar és bogár megtalálható. Nyilván óvodakerti tevékenységek végzése közben, maga a kerti munkálatok, illetve az óvodakerti pedagógiai tevékenységek végzése közben pedig teljesen komplex személyiségfejlesztés valósulhat meg. A legkisebbek életkorukból adódóan elsősorban a kertgondozási feladatoknak a locsolási részében vesznek részt, illetve a kert ajándékainak, a termések, terményeknek a felhasználásában, feldolgozásában. A nagyobbak pedig a kertgondozáson túl a kerti pedagógiai tevékenységekben, programokban is részt vesznek.
2: A kisgyermekkorban a legfontosabb dolog a megfelelő kötődéseknek a kialakítása, illetve a mozgás. Tehát az ő idegrendszerük még teljesen kialakulóban van, és mindezekre az érzelmi megérintődésre, a természetes érzékelés tapasztalatokra nagyon nagy szükségük van ahhoz, hogy egy egészséges felnőtt és terhelhető idegrendszerű felnőtt váljék belőlük.
0: Intézetünk meglátta ebben a programban a lehetőséget, hogy itt az Istennel, a hittel való kapcsolatot is erősítheti a program, illetve mélyítheti a hitét a gyermekeknek és akár a pedagógusoknak is. Maga a kertben eltöltött idő az egy szemlélődésként is felfogható, ami az imádkozás egyik fajtája.
3: Kedves hallgatóink, Önök a Jó Hírek július 9-i csütörtöki adását hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Búcsúzik a mai adás szerkesztő műsorvezetője, Rózsa Katalin. Hálásan köszönöm Patonai Zoltán technikusi segítségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
5: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
6: Csütörtök van. Évközi 14. hét.

Nem távozunk el tőled, te éltetsz minket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, seregek Istene, állíts helyre minket, ragyogtasd fel arcodat, és szabadok leszünk. Az imádság elején hálát adhatok a gondviselésért, Isten előrelátásáért. Felidézhetem életem egy történetét, amikor segítségül hívtam az Úr nevét, amikor Isten arcának ragyogását láttam, és megtapasztalhattam az ő szabadítását.

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal utitarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll. Ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak.

Jézus figyelmezteti a tanítványokat, hogy szolgálatuk ellátása során kiszolgáltatott helyzetben lesznek, és találkoznak majd elutasítással is. Most én is ránézhetek egy kapcsolatomra, amiben elutasítást éreztem legutóbb. Milyen volt a válaszom, mit tükrözött a reakcióm? Kifejeződött a fájdalmam? Megéltem-e a kifejezés örömét, hogy megmutathatom a nehéz érzéseimet is, és ezzel újra éltem a befogadottságot is? Vagy esetleg a válaszomban elutasítás volt? Van-e bennem még harag? Rá tudok-e nézni a haragomra? Mit látok, mit mond nekem ez az érzés? Mire késztet? A következő találkozásra magammal viszem? Hogyan mutatom meg a másiknak?

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal utitarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll. Ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak.

Közel van a mennyek országa, így hangzik Máté evangéliumának egyik fő üzenete. Most elképzelhetem, milyen az én mennyországom. Kik vannak mellettem, a környezetemben. Én milyen vagyok, hogyan viszonyulok a többiekhez. Kérhetem Istent, hogy a mai napon is közel legyen a mennyek országa hozzám. Kérhetem áldását a szándékaimra, és hálát adhatok a nehéz és a könnyű kapcsolataimért.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Közös szív, cselekvő remény címmel tartottak teremtésvédelmi nyári egyetemet Veszprémben. Személyi változások lépnek életbe a külhoni Magyar Egyházmegyékben. Rekord idő alatt kapkodták el a jegyeket a Bájói Kárpit londoni kiállítására. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Július 1-e és 3-a között rendezték meg a Közös Szív Cselekvő Remény elnevezésű teremtésvédelmi nyári egyetemet Veszprémben, írja a Magyar Kurír. A Katolikus Pedagógiai Intézet és a Caritas in Veritate Bizottsága közös programjának a Davidicum Kollégium adott otthont, melyen 82 katolikus intézményben dolgozó pedagógus vett részt. Udvardi György érsek köszöntője után neves szakemberek tartottak előadást, Gelencsér András a klímahelyzetről, míg Neumayer Éva a biomimikri területén elért eredményekről beszélt. Cipán Katalin kitért arra, hogyan alakíthatja egy közösség a fenntarthatóbb jövőt, a későbbiek során pedig Takács Sánta András beszélt a helyi közösségek erejéről. Néhány jó gyakorlatként a Pannon Egyetem, a Veszprémi Davidicum Kollégium és a Gödi Búzaszem Iskola teremtésvédelmi munkája is bemutatásra került. Jelentős lelkipásztori átalakulások lépnek életbe a külhoni Magyar Egyházmegyékben, közli a Magyar Kurír. A gyulafehérvári főegyházmegyében Kovács Gergely érsek döntése nyomán számos plébánián változás lép életbe. Csíbi Levente, Nagy Szebenen, Lázár Hunor Imre pedig a Gyergyó Alfalvi plébánián lesz segédlelkész. Círják Otto érseki titkári kinevezést kapott, miközben 5 idős lelkipásztor nyugállományba vonult. A Szatmári Egyházmegyében püspöki intézkedésre szeptember 1-től Melega Ferenc István Máramarosszigetre kerül, emellett több plébánia és filia, köztük József háza és Hosszúmező ellátását is összevonják. A felvidéki egyházmegyéket is érintik a változások. Molnár Tamás Nagy Magyaron kezd plébánosi szolgálatot, a pozsonyi magyar híveket pedig Varga Viktor új dómi káplán fogja pasztorálni. További részleteket az egyházmegyék honlapján olvashatnak. Kevesebb, mint 24 óra alatt keltek el a jegyek a British Museum történetének egyik legjobban várt kiállítására, írja a kultúra.hu. A legendás Bájói Kárpitot története során először és valószínűleg utoljára Franciaországon kívül is megcsodálhatja a nagy közönség. A Kárpit, melynek pontos keletkezési helye ismeretlen, monumentális méretekkel bír, csaknem 70 méter hosszú és 350 kg-ot nyom. A történelmi erekje feltehetőleg 1070 körül készülhetett, és 58 képben latin feliratokkal meséli el Anglia 1066-os normann meghódítását. A műtárgy korábban mindössze 2 alkalommal hagyta el Bájő városát. A kiállítás egy történelmi jelentőségű kultúrdiplomáciai csereprogramnak köszönhető, melyet Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezett. Az egyedülálló tárlat szeptember 10-én nyílik meg a British Múzeumban, várhatóan a jövő év júliusáig lesz látogatható. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A csütörtök délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. A mikrofonnál Szigler Lújzi köszönti minnyájukat. Telefonszámunk 061-374-0904-es, egészen 14:58-ig várjuk a hívásaikat, és közben beadjuk azokat a kéréseket is, amelyek az üzenetrögzítőre érkeztek. Kérem, hogy telefonáljanak lehetőség szerint ne az utolsó percekben, és amikor adásba kerülnek, kapcsolják ki a rádiókészüléket. Imádkozzunk Elhuny Derzsi, Emil, Szabó Adrián, és a Mária Rádió önkénteseiért, akik már nincsenek köztünk, és azokért, akik betegséggel küzdködnek, hallgatják a rádiót, de nem tudnak jelen lenni, úgyhogy értük is imádkozunk, hogy mielőbb gyógyuljanak meg. Kezdődik akkor az élő imalánc. Mária Rádió, tessék!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretnék imád kérni a Jóisten segítségét, áldását életemre, egészségemért, további derekam gyógyulásáért, rokonainkért, ismerőseink egészségéért, betegek gyógyulásáért, egy édesanyának a jobbulásáért, a békéért, Magyarország békéért, politikában és minden területen, az egyházért, a szentatyáért, az összes papokért, püspökökért, és a Mária Rádió dolgozóért, hallgatóért, és elhunyt szeretteim lelke üdvéért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én imát szeretnék kérni azokért, az atyákért, akik a Ferenciek terén szolgálnak, Kálmán Peregrin atyáért főként, és a többi atyáért is, akik olyan nagyon mélyen és őszintén tudnak tanácsot adni, gyontatni. Nagyon sokat köszönhetek nekik, és az alsó-némedi ima csoportjaimért, és a családtagjaimért is.
1: Köszönjük szépen, hogy telefonált, és együtt imádkozunk az atyákért és egyéb szándékaira is. Mária Rádió, tessék!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretnék hálát adni a drága szűzanyánknak és az ő szentsége szent fiának, hogy a kismagzat és az édesanyja túl van az életveszélyen. Kérném továbbra is mindenkinek az imáját, nem csak rájuk, hanem a családjukra is. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: És köszönjük. Imádkozunk el, hogy András, Henriett, Péter és Sándor lelkeütvért, valamint a tisztító tűzben szenvedő lelkekért is. Folytassuk az üzenetrögzítővel.
5: Imád kérek szépen Tibor, Maja, Szintia, Geri és Erik alkoholtól való szabadulásáért, Péter és Szandi hivatásáért, vidéki ingóságok eladása és lakhatásunk Isten akarata szerinti megoldásáért. Köszönöm szépen!
1: Mária Rádió, tessék!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, megköszönve az eddig kapott kegyelmeket, imádságot szeretnék kérni. Édesanyám és apósom lelkeüdvéért, és beteg Gábor testvérünk gyógyulásáért. Köszönöm szépen, dicsértessék.
1: És köszönjük, Isten áldja. Telefonszámunk 061-374-0904-es, most 14:50 van, még majdnem 8 percünk van hátra, úgyhogy várjuk a telefonjaikat.
7: Én egy ima szándékot kérek a paprokonomért, aki cukorbeteg. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus. Én egy testvéremért szeretnék imát kérni, aki elég rossz úton jár, és szeretném, hogyha megváltozna neki az élete. És egy imád kérek érte. Köszönöm szépen.
8: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket.
9: Imádkozzunk azon testvéreinkért is, akik otthon fekszenek a betegágyba, és várják a gyógyulásukat. Azokért is, akik kórházban vannak, műtét előtt vannak, hogy Isten segítse meg őket, valamint imádkozzunk azokért az emberekért is, akik nagyon nehéz élethelyzetben vannak, és az egész életüket sokszor kilátástalannak tartják, hogy jó Isten segítse meg őket, és legyen vigaszuk. A telefonszámunk továbbra is 061-374-0904-es, erre várjuk a kedves hallgatóknak az imakéréseit.
1: Mária Rádió, tessék!
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Édesanyámért szeretnék kérni, aki még a halva fekszik, és holnap lesz a temetése Máriáért, az ő lelki üdvér, és minden családtagért, és a Mária Rádió összes dolgozóért. Isten áldja meg ezt a gyönyörű evangelizációt. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük
10: Dicsértessék
1: szépen,
10: a Jézus Krisztus!
1: Isten áldja
10: önöket!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretném a közösségünk imáját kérni az irgalmasság órájában édesanyámért, akinek kórházba kell mennie, mert rosszak lettek a kórházi, illetve a vérvételi eredmények. Szeretném kérni, hogy imádkozzunk érte valami nagybeteg Haraszti Lajos apostársamért is, akinek szintén kórházi kezelésre kellett visszamennie, és minden betegünkért, és minden idős emberére, aki szenvedett be a nagy melegbe, hogy adjon nekik a Jóisten egy kis enyhülést, és édesanyámnak esetlegesen, ha a Jóisten úgy akarja, és meg akarja őt gyógyítani, akkor még vissza tudjam kapni őt. Valamint szeretném kérni a teljes családomnak a segítséget, mert nagyon-nagyon sok édesanya beteg. A szűzanya közbenjárását szeretném kérni, hogy az édesanyák gyógyuljanak meg, hiszen ők a család támaszai, ők az erők, ők, akik össze tudnak tartani bennünket. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió, tessék.
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék ima szándékot kérni Rozsuljana Dominika nővérért, Kassa Enikőért, Mogor Gabiért, és gyermekeim és az unokám lelkitesti egészségéért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus
1: Imádkozunk
12: Krisztus.
1: Imádkozunk értük, mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék!
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kérnék szépen imád a kereszt gyermekeimért, hogy a Szentlélek által legyenek jók egymással szemben, szeressék egymást, és az én meghalt drága szeretteimért, férjemért, szüleimért, testvéreimért, az élő drága családomért, a kis unokámért, hogy ne betegeskedjen, és magamért is a betegségem miatt, és a Mária Rádió fennmaradásáért, hogy sok rózsa gyűjjön össze Mária kertjében, és kérnék szépen még a békéért imád. Köszönöm szépen.
1: Jobbulást kívánok.
13: Jézus Krisztus. Köszönöm.
1: Mária Rádió, tessék.
14: Dicsértessék Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni, mert nagyon nehéz helyzetben vagyok. Nem látóként, és már telefonáltam többször is, csak most a gyermekeim nagyon sötét, tehát átálltak a sötét oldalra, és ki akarnak rakni a házamból, ami ugye az fel az övék, a fel az enyém, és mindent elkövetnek, hogy éjszaka a padlásomon járkálnak, hogy be tudjak aludni, mindenféle gonosz terveket szülnek vannak ellenem, és ezt már nem bírom tovább, és nem tudok kimenni sem, még ha akarnék szemet. Nincsen senkim, és nem látok. Tehát nagyon kérem, hogy imádkozzanak értem.
1: Természetesen megtesszük, és azért jó Isten adjon önnek mielőbb megoldás és vigasztalás. Próbáljon meg ön is imádkozni, de mi is megtesszük, hogy hát, ha javul a helyzet, és a gyerekek egy kicsit magukhoz térnek, és a az édesanyjuk mellé állnak. A legjobbakat kívánjuk önnek, Isten áldja. Telefonszámunk 061-374-0904-es, még 3 percünk van hátra, várjuk a hívásaikat.
15: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Terikéért, az ifjú párért és önmagamért kérek szépen imád. Köszönöm szépen.
1: Mária Rádió, tessék.
16: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Folyák Imre, Herceg Szántói plébános vagyok.
1: Bejelentettem,
16: mert tőlünk lesz a közvetítés.
1: Köszönjük szépen, hogy telefonálhatja, és akkor várjuk a kapcsolatot, és együtt imádkozunk mindenki szándékára.
16: Köszönöm.
1: Köszönjük szépen. Mária Rádió, tessék.
17: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok a tegnapi családi alkalomért, és kérek imád a testvérem bénultságból való minél jobb szintű felgyógyulásáért a körülötte lévő személyzet odaadó segítségéért, a hitének az erősödéséért. Kérek imád a párkapcsolatomért, kérek imád a lányom és a fiamért, és hálát adok, hogy tegnap itt voltak ezen a családi rendezvényen, és nagyon jó volt minden. Kérek a hitükért, megtérésükért, személyiségük gyógyulásáért, munkahelyek találásáért, és hogy templomba is menjenek, és foglalkozzanak a Bibliával. Az apjukért is kérek imád, hogy tudjon magára vigyázni, és az őrző angyalok is vigyázzanak ő rá. És kérek még imád a barátnőm és a saját gyógyulásomért, a Teri barátnőm körülményeinek javulásáért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus, még az országunkért is kérek, igen, és önökért.
1: Mária Rádió, tessék! Halló!
18: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Először is hálát szeretnék adni az eddig kapott kegyelmekén. Különösen hálát adok az egészségemért, a családom minden tagjáért, élő is meghúz hozzátartozóimért, és a gyermekeim hívbevaló megújulásáért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen, mi is imádkozunk értük is, és minden kedves hallgatónk szándékaira. Hamarosan kapcsoljuk Herceg Szántót, és együtt imádkozunk, mindent felajánlunk, ami elhangzott. További békés szép délutánt kívánunk mindnyájuknak.

0: Irgalmasság órája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, a Herceg Szántói Nagyboldogasszony római katolikus plébániáról, közös irgalmas rózsafűzér imádságunk alkalmával. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom, bízom benned, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, engedjék meg, hogy a fönnmaradt rövid műsoridőben megemlékezzem Kármelhegyi Boldogasszony titkáról, amely ünnep mához egy hétre, július 16-án lesz. A Szentírás több helyen megemlékezik a Kármelhegyről, ahol Illés próféta élt és védelmezte a hit tisztaságát. Az egyházatyák a hegyet szépsége, termékenysége és ősisége miatt, Illés győzelme miatt Szűz Mária jelképének látták. Sok remete élt a hegyen, majd a 12. században rendet alapítottak itt azzal a céllal, hogy a szűzanya oltalmába szemlélődő életmódot folytassanak. Stok Szent Simon 1251. július 16-án részesült a skapulári látomásába. A hagyomány szerint a szűzanya angyalok és szentek kíséretében jelent meg a rendfőnöknek, és átnyújtotta neki a skapulári nevű váruhát ölében a kisdedi Jézussal. Azzal az ígérettel, hogy aki viseli, nem jut a pokolba, és a halálát követő szombaton kiszabadul a tisztító tűzből. E kiváltságot később a rendtagokon kívül kiterjesztették minden hívőre, aki a skapulárét, illetve annak érem változatát viseli, és a Kármelhegyi Boldogasszony oltalma alatt a megfelelő életmódra vállalkozik. Édesanyjuk, védőasszonyuk ünnepét 1376-ban ülik meg először a kármeliták. Pápai jóváhagyást az ünnep megtartására 5. Sixtus pápától kaptak 1587-ben, majd az emléknapot 13. Benedek pápa 1726-ban kiterjesztette az egész egyházra. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Az fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Soha senki sem fogja tudni elképzelni Isten éjszakáját, amikor a végtelen világosság belemerül a bűn feneketlen mélységébe. Szolgai alakot öltve kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Részese lett a szenvedésnek, amelyet szemben az ember tehetetlen, és a szeretet kelyhét nyújtja nekünk, amely gyógy ír minden szenvedésünkben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A megostorozás, a gonosz sátáni dühe, amely tönkretenné a szentet, s mindent, ami szent. Védd meg, Uram, tieidet! Erősítsd meg hitünket, reményünket és szeretetünket, hogy lehulló szent véred legyen mindig oltalmunk és erősségünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: bocsátol mindvégig szerető alázatot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy keresztjeimet meg tudjam szeretni, és azokat fel tudjam ajánlani a szenvedőkért, a kereszt ellen tiltakozókért az ismeretségi körömben, a nyelvvel elkövetett bűneimért és a környezetedben található ilyen bűnökért. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Ha odaadja engesztelő áldozatul életét, meglátja majd utódait, hosszúra nyújtja napjait, és az Úr tetszése az ő keze által teljesül. Lelkének gyötrelme után meglátja a világosságot, megelégedett lesz. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben most is mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink! A Rózsafűzért a stúdióból Kocsis Andrea és Szigler Luizi, a tizedeket telefonon Lőrinc Józsefné, Varga Edit, Agopcsa György, Imréné Anikó és Pásztor Jánosné Bea imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak! A Rózsafűzérünkhöz telefonon keresztül önök is csatlakozhatnak, jelentkezni a 061-373-07-01-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. A papi képzés megújításáról tanácskoznak a kolumbiai püspökök. Hálát adtak a megszületett gyermekekért a vértes somlói kegytemplomban. Az egyház a remény világító tornya a mély válságba süllyedt Kubában. Jönnek a részletek, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. A papi hivatások képzésének megújításáról tanácskoznak a kolumbiai püspökök július 6-a és 10-e között Bogotában, számolt be a Fidesz. A kolumbiai püspöki konferencia 121. plenáris ülésének középpontjában a papképzés áll, szinodális és missziós szemléletben. A tanácskozáson mintegy 90 püspök mellett szemináriumi előjárók, papnövendékek, szerzetesek és világi hívek is részt vesznek. A résztvevők a papképzés országos irányelveit tartalmazó dokumentum megújításán dolgoznak. A püspökök hangsúlyozzák, a papnevelés nem csupán a szemináriumok feladata, hanem az egész egyházi közösség közös felelőssége. A kezdeményezés hátterében az is áll, hogy világszerte csökken a papok száma, ami egyre nagyobb lelkipásztori terhet ró az egyházra. Kolumbiában mintegy 48 millió katolikust közel 9700 pap szolgál, így egy lelkipásztorra összesen 5000 hívő jut. Július 5-én ismét összegyűltek az zarándokok és a gyermekáldásra váró párok a vértes somlói Sarlós Boldogasszony kegytemplom ünnepén, közli a Magyar Kurír. A somlói búcsú az egész vértesben különösen kedves ünnep, a gyermekáldásra vágyók kiemelt zarándok helye. 2017 és 26 között már több mint 100 ezüst hálaszív tanúsítja itt a boldogságos Szűz Mária közbenjárását. Az ünnepi körmenet a falu központjából indult a gyönyörű környezetben épült kegyhelyhez. A püspöki szentmise előtt Fészterel Zsuzsanna helytörténész idézte fel a sváb telepesek mély hitét. Spányi Antal püspök idén 12 új hálaszívet áldott meg. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott imái meghallgatásra találtak. A megható ceremónia zárásaként a főpásztor külön megáldotta azokat a párokat is, akik még várnak a gyermekáldásra. A kubai egyház a remény egyik utolsó támasza a súlyos gazdasági és társadalmi válságban, mondta José Luis Correallira a szükséget szenvedő egyház rendezvényén. A Magyar Kurír cikke szerint a 10,8 millió lakosú karibi országban az üzemanyag, áram, gyógyszer és élelmiszer hiány miatt általános a nélkülözés. A fiatalok külföldi rokonaik révén tömegesen hagyják el hazájukat, mert nem látnak jövőt Kubában. Az iskolákat bezárták és minden este tiltakozó tüntetéseket tartanak. Az egyház viszont továbbra is segélyakciókat szervez, támogatja a rászoruló családokat és közvetítő szerepet vállal a társadalmi feszültségek enyhítésében. A szerzetes szerint a kubai katolikus közösségek anyagiakban szegények mégis gazdagok, megosztják egymással azt a keveset, amiük van, imádkoznak és a hitből merítenek reményt és erőt a mindennapokhoz. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.

Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tomanek Péter atyával Murányi Nikolett beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm Tomanek Péter siófoki plébános atyát.
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Kezdjük egy rövid imával, hogy Isten áldása legyen a beszélgetésünkön.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
0: Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kérlek, osszad meg velünk a választott szentírási részt, ami olyan kedves számodra.
1: A szentelési elmondatomat hoztam most ebbe a beszélgetésbe, elmélkedésbe, gondolkodásba. Máté evangéliumának 11. fejezetéből, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terhek alatt görnyedtek, és én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek.
0: Kérlek, mutatkozz be, mesélj először a gyermekkorodról.
1: 4 gyerekes családból származom. Siófokon születtem, ott nőttem föl. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek a szüleimért, a családért. Hát még kis gyerekkoromban nem voltam egészen 3 hetes, amikor megkereszteltek, és biztos, hogy gyerekkoromtól, kiskoromtól kezdve mindig vittek templomba, és aztán, ahogy így nagyobb is lettem, nekem az az élményem, hogy nem küldtek a templomba, hanem vittek, hogy akkor így együtt mentünk. Aztán, hát persze, hogy így 6-an voltunk otthon, az nem mindig volt, sőt, inkább ritkábban, hogy mind a 6-an egyszerre mentünk, de akkor is általában így 2-3-4-en, vagy többször azért volt olyan is, hogy együtt mentünk a templomba. Igen, így a családban is, még egy gyerekként vannak így élményeim, hogy közösen imádkoztunk, akár így az esti imádságot, hogy gyújtottunk este egy gyertyát, és akkor, hogy a nagymamáért, vagy rokonokért, vagy ismerősért, hogy ki az, aki esetleg beteg, azért imádkozunk érte, vagy éppen szülinapja volt, vagy valami feladat, vagy vizsga előtt áll, és akkor ezeket így felsoroltuk, és talán mi atyánkot, üdvözlégyet, esti imát, egy-két imádságot mondtunk. Hát ugye gyerekként így érdekes volt az is, hogy lekapcsoltuk a lámpát, és csak a gyertya világított, aztán volt, hogy utána én kicsit így a viasszal is játszottam, tehát hogy ez még így nem felnőtt hit volt, de érdekes, hogy így visszagondolni évtizedekkel ezelőtti élmény is mennyire meg tud maradni, és mennyire meghatározó tud lenni. Én a második vagyok a családban, egy nővérem van, és akkor van még egy húgom, meg egy öcsém. Hát általános iskolába Siófokon jártam, én szerettem ott is az iskolába a kis közösséget. Aztán 8. után valamiképpen így természetes volt, hogy én Esztergomba megyek a Ferences gimnáziumba, több unokatestvérem már oda járt, édesapámnak a nagybátyja ott Ferences szerzetes volt, ő akkor ott is volt Esztergomban. Valamiképpen akkor ez így természetes is volt számomra gyerekkoromtól kezdve, hogy akkor oda jelentkezek.
0: Nem volt nehéz ez, hogy egy bentlakásos iskola lesz, kollégium, hogy elszakadni a családtól? Te magad választottad ezt? Vagy csak úgy természetes volt, hogy mi így oda?
1: Igen, ez szerintem így jó kifejezés, hogy természetes volt, ami nem jelenti azt, hogy könnyű volt. Hát az életben vannak olyan dolgok, amik természetesek, és attól még nem könnyűek. Hát mi 2 havonta jártunk haza, és akkor ugye szombaton is volt nekünk tanítás, és akkor, ami így összejött valamivel több kis szünet, akkor 2 havonta, amikor hazajöttünk, akkor több napot, nem csak egy hétvégét voltunk otthon, illetve hát persze voltak a hosszabb szünetek karácsonykor, húsvétkor, akkor hosszabb időre is hazajöttünk. Mi 70-en voltunk egy hálóba. Hát azért az szokatlan volt, tehát hogy persze, hogy azért az furcsa volt, egész év folyam egy hálóban lakott, negyedik emeleten, a zuhanyzó az alagsorba volt, de hát ez gyerekként, így 14 évesen, ez hát inkább így érdekes volt, meg hát akkor még jobban, vagy gyorsan tud alkalmazkodni a gyerek. Én is szerintem elég jól alkalmazkodtam.
0: Hányban kezdted a gimnáziumot a Ferenceseknél?
1: 1994-ben kezdtem, és akkor 4 évet, ugye, tehát nem 5 éves volt, hanem 4 év volt, 98-ban érettségiztem. Gyorsan elrepült egyébként az a 4 év, hát így visszatekintve azért még gyorsabb. Ami még érdekesség, én mindig jártam vasárnap misére otthon a szülőkkel, de én sosem minisztráltam. A testvéreim minisztráltak, a húgom minisztráns vezető is volt, de én sosem minisztráltam, és ott Esztergomban, a Ferences gimnáziumban reggel 6-10-kor keltünk, akkor első évben még volt kis reggeli torna, utána 6 óra 40-től volt reggeli stúdium, illetve lehetett menni misére is, hiszen minden reggel volt az atyáknak mise, illetve egy-egy osztálynak volt osztálymise, nekünk is, úgy emlékszem, talán havonta volt osztálymise. De hát reggel minden atya ott volt a szentmisén, úgyhogy nem volt velünk senki a reggeli stúdiumon. Na ez nem volt akkor itt teljesen csöndes, ez a stúdium, ez a tanulóóra. Nekem reggelettől még azért így fájt a fejem, úgyhogy akkor én is azt gondoltam, hogy akkor elmegyek inkább misére. Mert hogy ott szép a templom, és akkor kis orgona játék, az nekem így sokkal jobb volt. Mondhatjuk, hogy milyen kis apróság, vagy pedig a Jóisten hogyan vezeti az életünket, de akkor így gyakorlatilag 4 éven keresztül napi templomba járó lettem. Ami előtte, ugye én nem jártam sose hétköznap misére, illetve be is voltunk osztva időnként minisztrálni, az nem sokszor volt, nem sokszor került rám a sor, de hogy valamiképpen ez a napi templomba járás, amit aztán később így visszagondolva, hogy a Jóisten már készített és hívott engem a papságra, amit akkor még nem éreztem.
0: És megszeretted a minisztrálást?
1: Hát olyan sok alkalom ugye azért nem volt ez a minisztrálás, úgyhogy annyira nem lettem rutinos, emiatt azt így annyira nem mondanám, hogy nagyon.
0: Ja, hogy naponta jártál Szent Misére, de nem minisztráltál mindig.
1: Nem, hiszen mindig az éppen aktuális osztálynak, akinek osztálymise volt, onnan választották a minisztránsokat, és amikor a mi osztályunknak volt osztálymise, hát akkor is így forgó rendszerbe kerültünk sorra, tehát az is lehet, hogy nem is minden évben. Tehát, hogy...
0: Világos, értem. A Ferences atyák testvérek közül volt-e olyan, aki meghatározó volt a hitéletet szempontjából?
1: Számomra így személyesen édesapám nagybátyja, Szaniszló testvér mindenképpen meghatározó volt, hiszen őt gyerekkoromtól kezdve ismertem, ő laikus testvér volt, aztán könyvkötő volt, gimnáziumban is tanított könyvkötészetet, még korábban nekünk már nem. És az ő imádságos élete az mindenképpen egy példa volt, hogy hiszen egészen kis gyerekkortól így előttem volt, de természetesen így prefektus volt először János atya, aztán később Dávid atya, amikor Tokár János atya igazgató lett, akkor Dávid atya lett a prefektusunk. Nagyon szerettem Kapisztrán atyát is, ő történelmet tanított nekünk, és én nagyon szerettem a történelmet, úgyhogy ő is mindenképpen, meg hát említhetnék így más atyákat, de velük volt talán így közvetlenebb kapcsolat. Még a fizika tanárunkat, Vilmos atyát említem, minden fizika órán úgy köszönt el, hogy ha Isten éltet és megsegít, akkor a következő órán találkozunk, akkor is, hogyha hetente 3 fizika óránk volt, vagy 2 fizika óránk, minden órán így köszönt el, és hogy valahogy ez így megmarad bennem. Meg az ő derűje, kedvessége tényleg igazi Ferences, jó értelemben, mert igazi Ferences volt az én számomra és a fiatalok számára.
0: Akkor szerettél oda járni iskolába?
1: Én szerettem, igen, és hogy ez biztosan benne volt, amit említettem, hogy valamiképpen természetesnek is gondoltam gyerekként, hogy oda fogok kerülni, de hát mégis így hálás vagyok a jó Istennek, meg az igazgató atyának, Pál atyának, hogy fölvett engem, hiszen akkor még túljelentkezés volt a gimnáziumban, tehát nem mindenkit vettek föl. Ahogy említettem, viszonylag hamar tudtam alkalmazkodni, és otthonosan érezni magamat.
0: Nem fordult meg a fejedben, hogy ferences legyél?
1: Érdekes, hogy ez nem. Nem volt se a papság, se a szerzetesség, az így gyerekkorban egyáltalán nem. Volt én, inkább az a gondolat volt bennem, akkor is, hogyha konkrét kapcsolat úgy nem volt, de hogy nagy családból származom, hogy hát én is majd szeretnék persze családot, több gyermeket, de így a papság, a szerzetesség az nem volt az én gondolatomban.
0: Sok ember úgy van, hogy fiatal korában kicsit elhagyja a vallásos életét, ha nem is teljesen a hitét, de hogy van egy ilyen időszak, amikor úgy kamaszkorban eltávolodik. Lehet, hogy neked ki is maradt talán ez az időszak, hogy a ferences gimnázium és kollégium átsegített ezen, vagy volt törés a te hitéletedben is, mint oly sok embernek?
1: Én ilyenre nem emlékszem, tehát hálás vagyok a jó Istennek, tényleg így visszatekintve fölismertem, hogy sok mindentől megóvott és megtartott engem a jó Isten. Mert persze láttam az osztálytársaknál, hogy ők nem is feltétlenül egy rendszeres templomba járó családból származtak, a többség azért természetesen igen, de hogy a szünetek alatt, hogy ők jártak-e rendszeresen misére, hát voltak olyanok, akik nem, meg hát persze voltak, akik igen, de számomra ez nem is volt kérdés. Én nem is emlékszem arra, hogy vasárnapi miséről betegségen kívül, hogy valaha is hiányoztam volna, tehát én ilyenre így nem emlékszem. Igen, tehát hogy valamiképpen az úgy természetes volt számomra. Lehet, hogy gyerekes módon így megszokásként is, de hogy mindig ott voltam, tehát szünetekben is, a vasárnapi miséken. Hát akkor persze hétköznap nem jártam a szünetekben misére, de hétvégén, vasárnap igen. Az érettségi előtt, tehát én gondolkodtam, hogy hova menjek, hogy mit tanuljak tovább. Történelmet is szerettem, reáltárgyakból, így viszonylag jó voltam így az általános gimnáziumban, tehát matekból, fizikából is. Végül is a műszaki egyetem mellett döntöttem. Én fizikából érettségiztem, még így választott tárgyként, és akkor föl is vettek a műszaki egyetemre, tehát hogy én ezen a vonalon mentem tovább.
0: El is végezted a műszaki egyetemet?
1: Nem, én 2,5 évet, illetve 2 évet, 4,5 évet végeztem. Többen mentünk az évfolyamból, tehát többen tanultunk ott a műszaki egyetemen, tehát ez is jó volt. Ott is kollégista voltam Budapesten, és mondhatom, hogy jól éreztem magam ott is, de mégis...
0: Tehát 2 évet végeztél el a műszaki egyetemen.
1: Igen, és a második év során kezdtem el gondolkodni azon, hogy jó, el vagyok ezzel az informatikával, és hogy ez így érdekes is, de hogy mi az, ami úgy célt ad, értelmet ad az én életemnek. Lehet, hogy egy kicsit így későn érő típus voltam, de hogy akkor kezdtem el gondolkodni már így a másodév során az egyetemen. Nekem így váratlanul jött ez a meghívás, egy Jónásban tulajdonképpen. Az atya, akit én nem is ismertem, meg jók ezek a gyóntatórácsok, tehát nem is láttam akkor se. Én csak így röviden szoktam végezni a gyónást, és akkor ő kérdezgetett, hát ilyen nagy bűnt nem tudtam felsorolni neki, és akkor nem tudom, hogy emiatt-e, de akkor ő mondta, hogy én pap akarok lenni. Hát, hogy ezt miből rakta össze, azt nem tudom, lehet, hogy a fiatal fiúk egy részének ezt mondta, aki nem volt párkapcsolatban, és hát, ha bejön, és hogy engem ez megérintett. Előtte én sose gondoltam rá, ez a Szent Évben volt. Tehát, hogy pont 25 évvel ezelőtt, 2000-ben a Szent Évben. Akkor, hát én úgy voltam vele, hogy hát biztosan nem így működik azért a meghívás. Ugye, mit tudtam én, de gondoltam, hogy Mivel sose jutott előtte eszembe, nem gondolkodtam én így a papi hivatáson, nekem valami jelre még szükségem van. És akkor hát nem is jelentkeztem még egy ideig, hanem hát folytattam tovább a műszaki egyetemet, tehát így az EH-kat, meg megcsináltam a vizsgaidőszakot is, az a vizsgaidőszak sikerült egyébként a legjobban.
0: És kértél konkrétan jelet a jó Istentől, hogy segítsen a hivatásodat eldönteni?
1: Igen, meg hogy akkor a Bibliát én nem olvastam rendszeresen, de akkor hát volt nálam szentírás, akkor azt így lapozgattam, olvasgattam, hogy akkor a Jóisten majd ad jelet. Na hát így nem adott, vagy nem vettem észre, így teltek a hónapok. Hát akkor már úgy is voltam vele, hogy hát éppen így a vizsgaidőszak jön, akkor inkább arra koncentrálok, de egy atyával utaztam, akit ismertem régebb óta, Siófokról éppen Budapestre, és akkor csörgött neki a mobiltelefonja, hátsó ülésen volt, mire előre vette, addigra elhallgatott, és akkor hát ezt a kérdést is fölvetettem neki így a hivatással kapcsolatba, és akkor ő mondta, hogy hát lehet, hogy így van, hogy a Jóisten hív, hogyha nincsenek ott, nem veszik föl, akkor hát nincs otthon, nem érdemes csöngetni. Hát ha most hív a Jóisten, lehet, hogy most érdemes válaszolni. Hát nekem ez elég is volt, hogy akkor ne bonyolítsuk túl a dolgokat, és akkor én halasztottam a műszaki egyetemen, megkérdeztem a plébánián, először a káplánatyánál, hogy hát melyik egyházmegyéhez tartozunk, mert hát én annyira úgy nem voltam képbe, és hogy is van ez a kispap képzés, vagy a papnövendéknek, hogyan lehet jelentkezni. Megmondták, hogy akkor Veszprémben tanultak a kaposvári egyházmegyés papnövendékek, és amikor hát így kérdezték, hogy akkor hova mennék, hát mondom, hát oda a Veszprémbe. Így a többiekkel, hogy akkor ott ismerkedjünk, hát akkor engem erre visszaküldtek Budapestre. Tehát, hogy Budapestre a központi szemináriumba, hogy én már ott tanultam 2 évet Budapesten, meg nyelvvizsgám volt, hát úgy gondolták valamiért. És amikor én a szemináriumba mentem, akkor ez egy nagyon érdekes dolog, első perctől kezdve én otthon éreztem magam. Tehát, hogy ez egy olyan érzés, ami azt gondolom a Jóistennek az ajándéka. Amikor az ember úgy érzi, vagy bizonyos, hogy a helyén van. Nem azt jelenti, hogy könnyű, és nincs kihívás, de hogy otthon vagyok, hogy itt van helyem.
0: Ismerem ezt a döbbenetesen jó érzést, amikor olyan egész egyszerűen otthon vagyok valahol. Én így vagyok a saját közösségemben, és tulajdonképpen az erősített meg legjobban, hogy igen, itt itthon vagyok. Te is így érezted a szemináriumban.
1: Igen, igen, tehát abszolút ez az otthon érzés, hogy végre, hogy akkor így kerestem. Ugye, ahogy említettem, hát leginkább a másodév során a Műszaki Egyetemen akkor gondolkodtam, hát, hogy kértem is a Jóistent, akkor tényleg kértem, és akkor kezdtem el járni megint csak egy-egy alkalommal hétköznap misére, hogy adjon valami jelet, hogy akkor hol van az én helyem, hogy mi az én igazi hivatásom, ami célt, értelmet ad, és hogy nagyon hálás voltam, mint amikor tényleg így szürkület van, és hogy akkor még minden ilyen kicsit homályos, vagy szürke, vagy egyszínű, és hogy egyszer csak kivilágosodik, és hogy akkor valamiképpen az én számomra is egy ilyesmi élmény volt, hogy akkor otthon vagyok, a helyemen vagyok, és akkor itt megyek tovább. És akkor nagyon jól éreztem magam ott Budapesten, a központi szemináriumba. 2 év után akkor elküldtek engem Rómába. Én nem mentem volna, hogyha engem úgy kérdeznek, de hát az egyházban a hierarchia, az engedelmesség, és így utólag nagyon hálás vagyok, mert ott tényleg még tovább tágult a világ, és a világegyház is egy nemzetközi szemináriumban voltam, Germanicum et Hungaricum nevű szemináriumban, jezsuita elöljárók voltak, és hát több mint 10 országból voltunk ott diákok, és a Pápai Gergely Egyetemen tanultam még az alapképzést, ott meg hát biztos több mint 100 országból voltunk, úgyhogy nagyon, nagyon nehéz is volt az elején, ugye így idegen nyelven, mert a szemináriumban németül, az egyetemen pedig olaszul zajlott az oktatás, a tanítás, nevelés.
0: Említetted, hogy volt egy nyelvvizsgád már. Milyen nyelvből?
1: Németből nyelvvizsgáztam, azt még alsó tagozatba kezdtem németül tanulni, és akkor én a Műszaki Egyetemen is németül tanultam. Volt a Budapesti Műszaki Egyetemnek Németországba kapcsolata, és akkor mehettünk volna ötödik fél évbe. Társak, ők mentek is egy fél évre Németországba. Hát én németül viszonylag jól tudtam. Igen, olaszul nem tudtam viszont, amikor kikerültem, úgyhogy az nehéz volt. Hát a professzoroknak is nehéz lehetett, amikor én vizsgáztam, meg hát bizonyára így mások részéről is, hiszen egy fél év alatt annyira jól nem lehet még elsajátítani egy idegen nyelvet.
2: Tomanek Péter atyával Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Hálát adtak a megszületett gyermekekért a vértes somlói kegytemplomban. Személyi változások lépnek életbe a veszprémi főegyház megyében. Fiatalok jelentkezését várja az idei Hittel az Egyetemen keresztény gólyatábor. Most pedig jöjjenek a részletek, a hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Július 5-én ismét összegyűltek az zarándokok és a gyermekáldásra váró párok a vértessomlói Sarlós Boldogasszony kegytemplom ünnepén, közli a Magyar Kurír. A somlói búcsú az egész vértesben különösen kedves ünnep, a gyermekáldásra vágyók kiemelt zarándok helye. 2017 és 26 között már több mint 100 ezüst hálaszív tanúsítja itt a boldogságos Szűz Mária közbenjárását. Az ünnepi körmenet a falu központjából indult a gyönyörű környezetben épült kegyhelyhez. A püspöki szent mise előtt Fészterel Zsuzsanna helytörténész idézte fel a sváb telepesek mély hitét. Spányi Antal püspök idén 12 új hálaszívet áldott meg. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott imái meghallgatásra találtak. A megható ceremónia zárásaként a főpásztor külön megáldotta azokat a párokat is, akik még várnak a gyermekáldásra. Személyi változások lépnek életbe a veszprémi főegyházmegyében augusztus 1-től, olvasható az egyházmegye honlapján. Saját kérésére nyugállományba vonul Horváth Lajos, bakonynánai plébános és Salgó Ferenc pápai plébániai kormányzó. Szolgálatukat az érsek köszönettel ismerte el. A pápai szent Anna plébánia vezetését Darnai János veszi át, aki több új megbízást is kapott, köztük a pápai kórház lelkészi szolgálatot. Tel Nándor diakónust érseki szertartóvá és lelki igazgatóvá nevezték ki, míg Kulcsár Dávid az apostoli nunciatúrán végzett szolgálata után a veszprémi főszékes egyházi plébániára kerül káplánként. Udvardi György érsek emellett új espereseket, referenseket és káplánokat is kinevezett, valamint több pasztorális terület vezetésében is változásokról döntött. További részleteket a veszprémi egyházmegye honlapján olvashatnak. Július 24-e éjfélig várja a fiatalok jelentkezését a Hittel az Egyetemen röviden hegyként emlegetett gólyatábor, írja a Magyar Kurír. Ez az egyetlen országos szintű, egyetemektől független keresztény gólyatábor, amely idén Szolnokon kerül megrendezésre augusztus 10 és 15-e között. A 2008 óta működő, eredetileg Pannonhalmi Bencés diák kezdeményezés célja, hogy a keresztény értelmiségi fiataloknak támogatást nyújtson az egyetemi évei kapujában. A tábor szervezői változatos programokkal várják a frissen érettségizett vagy felsőoktatásba készülő fiatalokat felekezeti megkötés nélkül. A résztvevők többek között hasznos információkat kapnak a felsőbb évfolyamon tanulóktól, és keresztény ifjúsági közösségeket is ajánlanak számukra. A részletes programokról és a jelentkezés menetéről a hegy saját honlap oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Kedves hallgatóink! A szerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk meg egyszerre mindkét karral felfele, majd engedjük le a két kart magunk mellé. Húzzuk a hasat még egyszer, emeljük a két kart magas tartásba, vegyünk közben egy nagy levegőt, majd váltott karokkal nyújtózzunk előbb az egyikkel, aztán a másikkal, még egyszer az egyikkel, majd a másikkal. Nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkunkra, és még egyszer hosszan megnyújtózkodunk, beszívjuk a levegőt, és engedjük le a két kart oldalsó középtartásba. Kisköröket rajzoljunk előre a karokkal, picikéket, nyolcat előre, közben fejtetővel hosszan nyújtózkodunk, és hátrafele is rajzoljuk a köröket, 8 darabot hátra, húzzuk a hasat, nyújtózkodunk, megállítjuk a két kart, és forgatjuk a karokat felfele, tenyereket felfele, majd tenyereket lefele, és forgatjuk a kart fel, és le, közben húzzuk a hasat, szépen magasan tartjuk magunkat, még 2 van belőle, és egy utolsó, majd leengedjük a karokat magunkat,

0: kinyitunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egy utolsó, fújjuk a levegőt, billentjük hátra a medencét, és billentjük előre és homorítunk. Függőleges a test, törzs hajlítás következik oldalra, két kezünkkel magunk mellett letámaszkodhatunk, és hajlunk jobb kéz felé, bal oldalunk megnyújtózik, jövünk vissza középre, húzzuk a hasat, és indulunk a másik irányba, hajlik a törzs balra, jobb oldalt megnyújtózik az oldalunk, és jövünk vissza középre. Veszünk egy nagy levegőt, két kar a fül mellé megnyújtózkodik, majd hosszan leengedjük, kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
1: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.
2: Mária Rádió. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Szeretettel köszöntöm a Mára Rádió kedves hallgatóit a Budapesti stúdióból az Időkérei című műsor mai adásában. A mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. Egy technikai észrevétel a műsor elejére, most kivételesen nem élőadást készítünk önöknek, tehát felvételről hallják a kedves hallgatók. Tehát nincs mód arra, hogy betelefonálják az adásba, de ez nem jelenti azt, hogy ne érdekelne minket a kedves hallgatók véleménye. Tehát akár pozitív észrevételük, akár építő kritikájuk van, örömmel vesszük, hogyha megírják nekünk, vagy a következő e-mail címre az idők jelei, egybeírva és ékezetek nélkül, kukac@mariaradio.hu, vagy pedig a hagyományos postai utat kedvelők a szerkesztőség szívére írhatnak, mely a következő 1133 Budapest, Gogol utca 28-as. Előre is köszönöm szépen. És hát szeretettel köszöntöm állandó beszélgető társamat, Sós Károly állandó diakonust.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, meg téged is.
0: Amikor az elmúlt két hét történéseit megnéztük, akkor... hogy mondjam, nagyon sokáig nem kellett törni a fejünket, hogy mi legyen az első témánk, mert egy kicsit úgy jártunk, mint a múltkori adásban, amikor azt találtam mondani a kedves hallgatóknak, hogy akit az LMBTQ mozgalom meg a Pride nem érint, nem érdekel, nincs a közelében senki, aki érintett lenne, annak is érdemes meghallgatni, mert a tanulságai, azok azt gondolom minden keresztény életre nézve fontosak lesznek. Most ugyanígy vagyunk, mert a mai első témánk az az lesz, hogy a Szent Tizedik Pius papi testvérület, amelyet így hát a népnyelvű löfebristáknak szokott nevezni, püspök szentesre készült, amely aztán meg is történt július 1-én. Csak egy probléma volt, hogy ez a szentelés illegális volt, kifejezett pápai tiltás ellenére történt, és hát elég súlyos következményeket von maga után, mert hogy önmagától beálló kiközösítés alá estek azok is, akik végezték, akik segítkeztek benne, és tulajdonképpen az egész testvér

0: terület. Most lehet megint mondani, hogy hát jó, de hát nekünk egész más gondjaink vannak. Mondjuk az a gondunk, hogy nincs papunk, vagy a papra jut tizen nem tudom hány falu, és így is alig tudunk eljutni szentmisére. Tehát nekünk egészen más jellegű problémáink vannak az egyházban, nem ilyenek. Mégis arra buzdítok mindenkit, hogy olyan füllel hallgassa, hogy igazándiból az a tanulság, ami az egyházhoz tartozásunkról, annak a gyökeréről, annak a feltételről, annak a súlyáról elmondható, az azt gondolom, hogy megszívlelendő lesz minden kedves hallgató számára is. És hogyha marad rá idő, amit magunkat ismerve egy picit kételkedem benne, akkor pedig ránéznénk arra a híre is, hogy a francia parlament előtt fekszik az eutanázia engedélyezéséről szóló törvényjavaslat, mellyel kapcsolatban a francia katolikus egyház egy 9. imádkozására hívta a híveket, értelmszerűen azért, hogy a képviselők utasítsák el ezt a törvényjavaslatot. Ha esetleg nem férünk bele a mai adásidőbe, akkor visszük magunkkal a soron következő adásba. Mielőtt azon az első fő témában belekezdenénk, egy-egy személyes reflexiót engedjenek meg a kedves hallgatók nekünk. Te is jártál valahol, meg én is. Mondd el, hogy te hol és miért jártál, és aztán majd röviden én is elmondom.
1: Hát én úgy jártam, hogy az olasz televízió műsorában, pontosabban a vatikáni televízió műsorában láttam a Szentatyának szombaton a látogatását, zarándoklatát Lampedusa szigetén. Ugye 10 évvel ezelőtt történt a tragédia, amikor ottan nagyon sokan belefulladtak a tengerbe, és aztán a Ferenc pápa is járt ott, és most ebből az alkalomból járt ott a Leó pápa. És hát egy nagyon kedves, szép fogadtatásban volt része a helyiek részéről, illetve az ott levő menekült, van ott egy menekülttábor. A menekültek részéről nem sokan voltak egyébként, meg hát turisták is vannak ott. Ugye ez Európának a legdélibb pontja. Egy pici kis sziget, és hát nagyon szép volt a Szentmise, és a Szentmisén a Szentatya egy nagyon nagyon mély, komoly, így mondjam, figyelemfelhívó, kemény beszédet tartott, amely elolvasható a Magyar Kurírnak a teljes egészében a Magyar Kurírnak a honlapján.
0: Mitől volt ez kemény?
1: Hát a Szentatya lényegileg arra figyelmeztetett.
0: Mert csak azért, mert az ő stílus az inkább ez a hát, udvarias, diplomatikus.
1: Igen, de azért olyan mondatokat mondott, amiben hát tulajdonképpen figyelmeztette hát elsősorban az európai kontinenst, hogy mi a küldetése, a feladata, és hogy a menekültek elindulásának adott esetben mi az oka. Beszélt a környezeti problémákról is, ugye erről a nagy melegről, stb. És hát oda futott ki a dolog, hogy hát a keresztényeknek Európában, és hát végsősorban egész Európának, hát egy másfajta életstílust kellene élnie, közvetítenie. De mindenkit arra biztatok, hogy olvassa el a beszédet, mert ez elolvasva lesz igazán, hogy így mondjam, érthető, meg felfogható. Tehát jó emlékezési anyag.
0: Én pedig most hétvégén vasárnap a Pécsi Egyházmegyehez tartozó Bátán jártam néhány rendtársammal egyetemben, ahol is a Szentvér búcsúra került sor, a Fábi Kornél püspök atya volt a főszelebráns, és hát az élmény, amit szeretnék továbbadni, hát persze minden búcsú szép dolog, szent dolog, most kicsit úgy éreztem magam, mint amikor, hogy mondjam, az egyház összes hatvetű nagy ágyóját elsütöm egyszerre, hiszen a búcsúra készülvén Szombaton elmentem a pesti ferencesek a szentgyónásomat elvégezni, és rögtön részt vettem szentmisén is, és szentláldáshoz járultam. És ugye a ferences jubileum miatt
1: teljes búcsút
0: szombaton szépen elnyertem saját magamnak. Majd másnap elmentem erre a búcsúra, ahol meg ugye ez templom búcsú, tehát ugyanúgy teljes búcsú nyerési lehetőség volt. Hát ezt akkor annak rendes módja szerint ugye felajánlottam a tisztítózisben szenvedő lelkekért. És ami, hát ugye minden búcsú, minden templom ünnep szép megáldott, ami számomra egy kicsit így, ezt így különlegessé teszi, hát egyrészt az, hogy Báta az Magyarország az egyetlen szentvér kegyhelye. Ugye először becsapost én a népnevelőn, hogy hallottam, hogy Veronika Kendélyeként emlegetik, de azért ez egy picit képzavar, mert nem arról a kendőről van szó, amivel Veronika megtörölte az Úr arcát, hanem Jézus halotti lepréből őriznek ott egy darabot, igen, amelynek, hát most így a történet Magyarország méreteit nézve, kalandos a történet, mert annak idő még Mátyás király járta ki, hogy kaphassunk belőle egy darabot,
1: így van,
0: és akkor azt a Garamszent Benedeki apátság őrizte, és hát teltek múltak az évszázadok, és a 2010-es években Udvardi György püspök, aki akkor még pécsi megyés püspök volt, ő fordult a nyitrai püspökhöz, hogy egy darabot abból hadd kaphassanak meg, és akkor ennek a kérésnek eleget is tettek. És ami a külön szépség ennek a dolognak, én szerintem nagyon ügyesen csinálták ott a helybeliek, és talán akkor külön köszönet illeti ezúton is Sümegi József állandó diakonus testvért, aki a kegyhelynek az őre. Nem tudom, hogy kinek volt a javaslata vagy az ötlete, de nagyon jól tette, hogy így tette, mert hogy itt nincs elrejtve az erekje a kedves hívek, mert nincs eldugva valami elérhetetlen magas piedesztára, hanem a tabellákon fölé van kihelyezve, nyilvános tisztelete, és építettek hozzá egy dobogót, hogy a hátulról szépen föl lehet lépni, egész közel meg is lehet érinteni, és hogy teljes legyen a kép, vele szemben a hatalmas nagy feszület alatt szintén van a gyereke, az pedig egy darab a Szent Keresztből. Tehát ha az ember, hogy föláll el a dobogóra, akkor nem más történik vele, mint hogy belép egy olyan erőtérbe, hogy a balomon a Szent Keresztből egy darab, a jobbon meg a Jézus halott lepő egy darab. És én a kettő között úgy, hogy mondjam így, sztereóban kap az áldás. Nagyon, nagyon különös érzés, én úgy egy picit úgy, hogy mindegy kicsit meg is szűnt volna az idő, amikor ezt így beálltam, és hát ugye milyen az ember, ugye mi az örökkivalóságot még annyira nem tudjuk fölfogni, mert térben, időben tudunk gondolkodni. Én ahogy beálltam be az erőtérbe, és így rögtön bevillantak ugye Mel Gibson Passió című filmjének a képsorai, hogy mit is jelentett valójában ez a passió. Mert sokszor, amikor gyerekek voltunk, és akkor hát nagyon szépen stilizált kis feszületeket lehetett kapni a kettárgyboltban, meg láttuk sokfelé, és az olyan, hát, hogy mondjam, mi mindig tiszteltük, stb. De hogy az a kis gyermeki ész, aki lát egy, ott csak egy testet, szép kis izmokkal, meg úgy szépen megfestegetve, ugye kicsit olyan idealizált. De aztán, amikor az ember szembesül azzal a filmmel, hogy ez mit jelentett a valóságban? Micsoda kínszenvedés volt testileg és lelkileg is, és hogy az Úr ezt mind kiállta értünk, és utána beléphetek ebbe az erőtérbe, hogy itt a kereszt, ott meg a halotti lepel, és itt vagyok közte én, meg az Úr. Tehát ez egy csodálatos élmény volt. Na, ezt szerettem volna, hogy a kedves hallgatókkal is megosztani. Buzdítok mindenkit, aki megteheti.
1: Szarándokoljon
0: Bátára. Így van. Nem csak nagy búcsúkor lehet menni. Tehát érdemes a honlapon tájékozódni, de tudtam, a napközben itt van a templom, lehet tiszteletre járulni, csendes szentségmádásra. Tehát mindenkit buzdítok. Báta, Szentvér, Kegyhely. Keresse fel, ha búdja van rá. No, és akkor nézzük meg első témánkat. Nem tudok kibújni a bőrömből, ugye a jogász meg az orvos az abban nagyon hasonlít, hogy először mindegyik a tényeket nézi. nem a magyarázattal kezdi.
1: Meg a teológus, igen.
0: Meg a teológus is jó esetben, igen, ha nem prekoncepciója van. Nos, tehát először megnézzük magukat, pörjen a tényeket, hogy miből igen. dolgozunk, mit. És aztán jönnek a következtetések. Ugye ugyanígy van ez egy kórházi zárójelentésben is, egy bírósági ítéletben is, hogy először tények, és utána mire következtethetünk ebből, az majd utána jön. Igyekeztem még egy időrendi sorrendbe is szedni itt a háttiranyagunkat, és akkor nézzük, tehát akiről szó van, ez a Szent Tizedik Pius papi testvérület, amelynek röviden a hátterről azért nézzük meg, mert nem biztos, hogy mindenki hallott róla. Ez a testvérület, vagy testvériség egy nemzetközi papi társaság, amelyet a francia-római katolikus Marcel Lefebvre érsek alapított 1970-ben. A társaság a katolikus egyház számos reformját elutasítja, mely a II. Vatikáni zsinat nyomán jött létre. De önmagukat egyébként nagyon is katolikusnak tartják, sőt, ugye igazán magukat tartják igazi katolikusoknak, akik fölismerték a modern egyház tévedését, és bezzeg ők megragaszkodnak az igaz katolikus hithez. Tehát ők nem, az ő saját megfogalmazásuk, ők egyetlen elszakadtak a katolikus egyháztól, nem egy szabad keresztény mozgalmat indítottak, hanem pont fordítva azt mondják, hogy ők az igazi katolikusok, és hozzájuk képest az egyház mai vezetése, meg mai tanítása bizonyos pontokon téves. És ezt a hibát ők fölismerték és kiküszöbölik, legalábbis maguk életében. Az első ilyen nagyobb töréspont a katolikus egyháza 1988. június 30-án következett be, amikor is Lefebvre érsek négy püspököt szentelt föl, amely láté szentencié, vagyis önmagától beálló, automatikusan érvénybe lépő kiközösítés volt maga után. Ugye mit jelent ez a önmagától beálló? Tehát, hogy nem kell semmilyen vatikáni szervnek, bíróságnak, pápának, senkinek nem kell döntenie, határozni arról, hogy most kiközösíti-e vagy sem, hanem maga az a cselekmény, amit elkövettek, maga az a cselekmény zárta ki őket a katolikus egyház közösségéből. Na most ugye a mindenkori szentatyák, akik szívükön viselik minden keresztény testvérük sorsát, ugye különféle módon, de azért próbáltak közeledni. Mind 16. Benedek pápa, mind Ferenc pápa kereste az utakat arra, hogy az akkorban bentartsa ezeket a bárányokat is. Ennek eredményeként a testvéred bizonyos tevékenységét a Szentszék részlegesen elismerte. Például az irgalmasság szentévéhez kapcsolódóan 2016-ban testvéred papjai megkapták a bűnbocsánat szentsége érvényes kiszolgáltatásának jogát. Tehát annak ellenére, hogy maga a testvérület ugye itt kizárta magát az egyház közösségéből, mivel ennek a testvérednek a tagjai amúgy felszentelt római katolikus papok is, tehát akik annak idején érvényesen föllettek szentelve, és ugye az a felszentelt jegy, az ott marad a papon, amíg él. De ilyen értelemben kicsit, hogy a papi működésük legalább részben helyreállhatott. 2017 óta érvényesek és szabályosak a testvéred papja által vezetett házasságkötési szertartások, mivel a pápa felhatalmazta az adott ordináriust, helyi püspököt az ilyen eskedések jóváhagyására. Továbbá a Szent Tizedik Pius papi testvéred papjai érvényesen felszentelt katolikus papok, de a Szentszék szerint szolgáltuk nem rendezett. Tehát egy ilyen kicsit homályos, vagy rendezetlen állapot, de azért testvéreink ők a hitben, reméljük. És akkor nézzük meg, hogy mi is okozta a konkrét problémát, ami aztán újabb tragikus következményekhez vezetett. Július 1-ére kitűzték, hogy egy négy püspököt fognak szentelni Svájcban. Viszont a pápa jóvágyása nélkül, sőt, kifejezett kérése ellenére. Ráadásul a nézőpontjukat erősítendő, június 24-én nyilvánosságra hoztak egy olyan dokumentumot, amelynek az a címe, hogy a Szent Tizedik Pius papi testvérvet katolikus hitvallása a lelkek megvilágosítására a modern tévedésekkel szemben. És ez 154 állítást tesz a katolikus tanításról. Tehát most figyeljünk egy picit meg a nyelvhasználatra. Ők mondják, azért, hogy a lelkeket megvilágosítsák, és a modern tévedéseket meg leküzdjék. Tehát, hogy náluk az igazság, ők tudják a tutit, és segíteni akarnak a többi tévejgő katolikuson. A nyilatkozat közzétételekor, még azt is elmondták, idézem, meggyőződésünk, hogy a hagyomány tartalmazza az egyházat és a világot sújtó legsúlyosabb bajokra vonatkozó összes gyógymódot, és ezekre hiába is kerestek megoldásokat az egyházon kívül. Hát erre válaszul, minek utána ugye a kedves hallgatóknak nem kell azért kánonjogi ismeretekből doktorátust tenniük, ezért elmondom, hogy a pápa engedélye nélkül való püspök szentelés az tényleg minden további nélkül egy önmagától beálló kiközösítést pont maga után, ezt az érintettek is nyilván tudták, és hát nem véletlen, június 29-én ugye Szent Péter és Pál apostolok ünnepe, a Szent Atya egy felhívást intézett ehhez a testvérülethez, egész pontosan a testvérület elöljárójához címzett levélben, de kérte is, hogy ezt ugye adja tovább a többieknek is, ahol tényleg, mint egy atya szívhez szóló kéréseket fogalmazott meg, tényleg az egység és a testvériség szellemében, nagyon kulturáltan, nagyon, hogy mondjam, tényleg atyai hangon, és pont ezért szólította fel, hogy térjetek vissza a korábbi útra. És ne vigyétek végbe ezt a skizmatikus, vagyis ugye egyház szakadást okozó cselekedetet. Szent Atya saját szavaival élve, hogy Krisztus varratlan köntösének szétszakítása rendkívül súlyos bűn. Az Úr világosítsa meg lelkiismereteteket, és ébresze föl szíveteket. Tehát szinte egy ilyen, hogy mondjam, mint egy ilyen könyörgés, segélykiáltás, hogy ne csináljátok. Pont az Úr való egység jegyében kérek, ne csináljátok. Hát erre a válasz, mondjuk sejteni lehetett, az volt, hogy hát just is megcsináltak ezt a püspök szentelést, mintegy 5 órás szertartás keretében, és a testület legfőbb előjára, a testvérek jól figyelni, szó szerint mit mondod? Történelmi nap számunkra, ezért semmilyen esetleges büntetés vagy cenzúra nem számít nekünk. Na kedves Károly, most neked fogod dobom fel a magas labdát, mert ott van a pápa, aki az egyház feje, Krisztus földi helytartója. Ugye a testvérület által is elfogadott és tisztelt Biblia szerint a mennyek országának kulcsait az oldókötvonalat kikapta Péter, és rajta keresztül az apostolok. És akkor történik egy ilyen püspök szentelés, és az elegfőbb előre azt mondja, hogy ez történelmi nap, ezért semmilyen esetleges büntetés vagy cenzúra nem számít nekünk. Ezzel a mentalitással nevezheti magát valaki igazi katolikusnak?
1: Természetesen nem. Hát, hogy mondjam, tehát ugye itt az alapvető probléma az, hogy amikor ez az egész, még a löfebrésekkel elindult ez az egész mozgalom, ugye ha nem is teljes egészében, de hát lényegében a II. Vatikáni zsinat rendelkezéseit tagadják. Tehát löfebrések és a köre az úgy gondolja, hogy az egyetemes zsinat, amire ugye 23. János hívott össze, 6. pár fejezetbe, és amelyik mégiscsak a Szentlélek műve volt, azért ezt ők ezt nem fogadják el, mert a hagyomány. Na most, hát a hagyomány valóban a hitünk egyik alapja, de hát és fontos dolog is, de azért azt be kell látni világosan, hogy a hagyomány nagyon szép dolog, ha az élő. És a második vatikáni zsinat a hagyományból arra mondta azt, hogy ezt tegyük be a vatikáni múzeumba, ami nem volt élő. Most gondoljunk bele például, ami hát könnyebben érthető lesz mondjuk abban, hogy a liturgia, a szentmise végzése. Valóban igaz, hogy a szentmise liturgiáját jelentősen átalakította a második vatikáni zsinat, de hát az nem a zsinaton kezdődött, hanem az 1920-30-as években Németországban többek között, meg Franciaországban már voltak liturgikus mozgalmak, akik azt szorgalmazták, hogy változtatni kell. Most ezen belül például ugye a népnyelv kérdése, mert hogy ugye a katolikus egyházban a népnyelven való misézés és a többi liturgia is, az csak a II. Vatikán zsinat óta van, tehát 1965 óta. Hát most gondoljunk bele, hogy a II. Vatikáni zsinat előtt 250 évvel a reformáció már a népnyelvű liturgiát követelte, ugye Luther. És hát jó is az, nekem a senki nem mondja a mai korban, amikor latin nem alig tanulnak már a gyerekek, ugye tőlünk nyugatabbra talán még a középiskolákban inkább a latin tanulás, de az is az nem azt jelenti, hogy akkor majd ő érteni fogja a szentmise szövegét. Tehát ilyen, így kell érteni, hogy a zsinata hagyományból mi az, amire azt mondta, hogy nem, vagy a liturgikus ruhák. Na most ezzel együtt, ha belegondolunk, akkor a nyilvánvalóan a keleti egyház, az ortodox egyház liturgiái, tehát szentmiséi, vagy a keleti katolikusoknál úgy szintén nagyon szép, de ugyanilyen szép, ha szépen végzik a római liturgia, a római szentmise. Tehát most ez a löfebrista társaság ugye pedig hát ragaszkodik még a trentói zsinaton kialakított szentmise és liturgia. Igen,
0: talán a kedves hallgatók onnan tudok legjobban beazonosítani, ugye a papa ugye a híveknek háttal misézik,
1: igen,
0: ugye és a tavernákolon felé fordulva, és latinul.
1: Latinul, és hát számtalan imádság van a bevonuláskor, igen, a lépcsőimától kedve, csomó minden, ami azt kell mondani, amit ráadásul nem hangosan végez, igen, tehát a kedves hívek semmit nem hallanak belőle. Na most én azt gondolom, hogy ez a közösség, nevezzük így, akiknek egyébként meglehetősen sok pénzük van, ezt is tegyük hozzá. Ugye, tehát mert Franciaország egy része, meg Svájc egy részén működnek ők főleg. Hát ugye olyan szemináriumot tartanak fönt, ugye, és hát én visszaemlékszem arra, hogy 1988-ban második János Pál pápa, a Szent második János Pál is mit küzdött velük, hogy ne szenteljenek püspököt. Mert ugye a probléma az, hogy aki a püspököt szentelte, löfebrista püspök, az érvényes szentelése volt még, mert őt egy katolikus püspök szentelte. És azóta ezért érvényes a papszentelésük is. Mert egy érvényesen szentelt, katolikus módon szentelt püspök szenteli a papjaikat. Ezért is van ez a kicsit homályosnak tűnő állapot, és ezért adhatta a Benedek pápa 16-17 táján ugye meg az engedélyt a gyóntatásra a számukra, és most meg ezért könyörgött nekik a Leó pápa, hogy ezt ne csinálják, mert most ugye szenteltek egy püspököt, aki a szentség szempontjából érvényesen szentelt, de az egyház jog által meg érvénytelenül szentelt. És hát ez valóban így van az egyházjukban, hogy azon kevés esetek egyike a érvénytelen püspök szentelés, amikor az önálló kiközösítésbe eszik. Tehát ez egy rendkívül súlyos normaszegés, vagy szabályszegés, vagy hogy hívják. És azt gondolom, hogy valamit nem értenek mi az, hogy katolikus, és mi az, hogy, ugye, hogy egyetemes, és ezért mondtam azt, hogy, hogy ez így, így nem. Tehát az alázattal van itt valami probléma alapvetően, hogy talán a Szentírást többet kéne forgassák meg, olvassák az evangéliumokat, főleg azokat a részeket, ahol Jézus ugye Péterre bízza az egyházat, és akkor, de hát itt az emberi gyengeség itt látszik, és itt látszik még, és ezzel zárom a mondandómat, hogy a sátán, a gonosz lélek, hogy próbálja az egyházat a saját eszközeivel megosztani, és tönkretenni, mert ez nyilvánvaló, hogy egy akár Franciaországban, vagy Nyugat-Európában, vagy bárhol, hát sokak számára megjelenik egy újságcikk, pláne egy bulvárlapban, akkor ez összekeveri, megzavarja, elbizonytalanítja, szóval tehát semmiképpen sem növeli a hit iránti nyitottságot.
0: És nem kell messzire menni, hogy milyen csapda van abban, hogyha valakiben egy ilyen meggyőződést alakítanak ki, hogy ti vagytok az igaziak. A többiek tévednek, de ti tudjátok.
1: Hát ez a... Hogy hívják tudat, ugye? Tehát ez a übermens tudat, hogy mindenki... Ez életveszély, mert ez a gőgnek a...
0: Egyébként most itt jut eszembe, hogy miért ajánlja ugye a katolikus egyház mindenkinek, hogy legyen ugye vagy állandó gyóntatója, vagy állandó lelki vezetője. Tehát, hogy még a jó szándékot se ne egyedül partizánkodj itt a hit területén, mert lehet, hogy még a legjobb szándékot félre fogsz csúszni, és félre, vagy azt hiszed, hogy az Isten akarata volt, amit csak te spekuláltál, vagy az ördög pusmogott a füledbe. Tehát, hogy kell még a legjobb szándék, hogy kell egy külső kontroll, aki tükröt tart neked, aki eligazít, aki kísér, aki figyeli a lelki élésedet, és tud támogatni ezen az, és meg tud óvni adott esetben tévedésektől.
1: Hát, ugye a Szent II. János Pál pápáról is közismert volt, hogy hetente jár gyónni a Szent Péter Bazilikába, a Ferenc pápáról is közismert volt, pedig hát egyikre mondható, hogy nem tudom, hogy milyen
0: lettek
1: volna, és mégis úgy érezték az ő szükségét. Hát nyilván azért, mert döntéseket kellett hozniuk, és nem akartak abba a hibába belecsúszni, hogy ez teljesen egy szubjektív döntés. Úgyhogy...
0: Még a tényeknél maradva nézzük meg egy picit, hogy miben is áll a feszültség itt ez a Szent Ireneus Pius testvérület, vagy löfebristák, és a katolikus egyház. Miben mások ők, vagy miben járnak ők egy más utat? Hát most nagyon röviden akarom csak érinteni, mert hogyan nem őbelül akarunk leckét adni, csak annyi tényt viszont el kell mondanunk, hogy a kedves aggatók megértsék, hogy mi a probléma, a lényege, és akkor utána jön majd az igazi tanulságnak, hogy mi következik ezekből, amit hallottunk, mi következik ránk. Személyesen is, meg a mi közösségeinkre, a mi plébániánkra, a mi lelkiségi mozgalmunkra, a mi itt harmadrendünkre, baráti körünkre, stb. Tehát az egyháznak arra a szegmensére, amelyben mi élünk, mozgunk és vagyunk. No, tehát még a tényeknél maradva, mi az, amit feszültség az egyházi se között, a testvéred között? Hát legelső sorban az, hogy a II. Vatikáni zsinatot nem fogadják el teljes egészében, tehát egy csomó rendelkezését vitatják, vagy nem fogadják el érvényesnek. Miközben ugye az egyetemes zsinatnak a döntés, azok minden katolikus számára kötelezőek. Ezt lehet, hogy sokan nem tudják, de itt tisztelten jelentem, ugye az egyház tanítása, amelynek a zsinati dokumentumok szerves részét képezik, ugyanúgy, mint az egyházi tanítóhivatalnak a döntései, a pápai megnyilatkozások, enciklikák, az nem szerint vélemény, meg javaslat, hanem ugye, ha én katolikus vagyok, akkor ehhez tartsam magam. És ne fabrikáljak magamnak egy külön katekizmust, egy külön bibliát, egy külön mindenből külön magamnak.
1: amire azt mondom, hogy az a katolikus.
0: Igen, ráadásul. Mert nekem azt tetszik, vagy az én életemmel az egyeztethet össze. Hát igen, azt gondolom, talán ugye Marsi Balázs atyát elég sokat lehet hallani a Mária Rádióban, de most én is hadd tegyek hozzá a repertoár az egy idézetet tőlük, nagyon ide tartozik. Azt mondta, hogy ugyanazt megfogalmazta két különféleképpen, az egyik megfogalmazásban azt mondta, hogy ha nem az egy igaz Istent imádod, menthetetlenül legalább kettő hamisat fogsz csinálni helyette. Tehát nagyon vigyázzunk, hogy kihez ragaszkodunk, kit imádunk, és azt hol találjuk meg. Nem a magunk fantazmagóriáiban. A másik, tehát ugyanez kicsit más megfogalmazásban úgy mondta, hogyha azt veszed észre, hogy az életed nincs összhangban az evangéliummal, akkor az életedet hajlítsd az evangéliumhoz, és ne az evangéliumot az életedhez. És azt gondolom, hogy itt van egy veszélyforrás, hogy addig akarjuk sűrni, csavarni, amíg az nem jön ki belőle, hogy na nekünk ne kelljen megváltozni. Amellett mi kitarthassunk, amit mi akarunk. Mi az, amit nem fogadnak még el? A püspöki kollegialitást, a zsidósággal és úgy általában a vallásokkal kialakított új viszonyt, az ökumenére törekvést, a vallásszabadságot, a demokrácia melletti kiállást és a zsinat utáni liturgikus reformot. Hát aztán ez olyan szinten nyakatekert helyzetet eredményezett, hogy ugye először még maga Szent VI. Pápa és igyekezett szót érteni az alapító Lefebvre érsekkel, de ugye a levelezésből kiderül, már hamar kénytelen volt megróni Lefebvre érseket, mert hogy az utóbbi az a katolikus hagyomány legfőbb őrének kiáltotta ki saját magát, miközben a tisztség a mindenkori római pápát illeti meg.
1: Jézus Krisztus óta.
0: Tehát hogy akarok én igazi katolikus lenni, hogy mondjuk pont a Szent Atyát teszem félre, de majd én tudom.
1: Én tudom, hát ez igen.
0: Nem véletlenül őrzi a mi mondásunk is, hogy ne légy pápába pápára. Nos, igazándiból amihez ők ragaszkodnak, az az egyháznak a 16. Gergely és 12. Pius pápa között képviselt, vagyis nagyjából 1830 és 1950-es évek közötti időszaknának a gondolkodása, és tulajdonképpen ami azóta történt, azt nem hajlandók figyelembe venni. És most álljunk meg egy ponton, és innentől fogva már, hogy mondjam, élesben megy a kedves hallgatóknak, remélem, nem csak a fejében, hanem a szívében is, hogy hoppá, ez most már nem a Szent X. Pius testvéről szól, hanem rólam, hogy nekem hogy kell katolikusnak lenni, hogyan tudok én hűmaradni az egyházamhoz, hogyan tudom a magam mindennapi döntéseit meghozni, úgyhogy ne essek ki az egyház pixiséből. És itt most arra kérlek, kedves Kár, hogy együttes erővel két dolgot bontsunk ki. Az egyik, hogy mi az, ami örök és változhatatlan az egyházban, és mi az, ami idővel nagyon is változhat. Kezdem én a változhatatlannal, és akkor átadom neked a változhatót. Mi az, ami változhatatlan? Ugye maguk a hitigazságok. Egyrészt az, hogy ugye a Szentírás az teljes egészében a Szentlélektől sugalmazott mű. Azt sose fogják módosítani, sose fognak vele törölni, sose fognak hozzáírni. Tehát lezárult a kinyilatkoztatás, Isten szava ott van, úgy, ahogy van, teljesen. Azon kívül ugyanígy örök és változhatatlan, mert a kinyilatkoztatás lényegéhez tartoznak, az alapvető hitigazságok, amiket az egyház nem egyszerűen emberi véleményként, egy szabásvárás tanfolyam, vagy bélyeggyűjtő egyesület vezetéseként kiad, hanem az Istentől kapott tekintéllyel végérvényesen tanít. Ugye ezeket hívjuk hitigazságnak vagy dogmáknak. Ezek teljesen biztosak és változtathatatlanok. Én úgy kicsit humorosan szoktam mondani, hogy tehát hívő katolikus ember nem megy el a gazdaboltba, és nem vesz azért ásót meg lapátot, hogy elmenjen megkeresni Szűz Mária sírját. Mert hogy 1950-ben 12. Pius pápa dogmaként kihirdette Szűz Mária mennybevételét. Testestül, lelkestül. Tehát ezért teljesen biztosan mondhatjuk, hogy nem, akár az egész földet föltúrjuk, soha sehol nem fogjuk megtalálni. Mert egy alapvető hitigasság, hogy fölvételtett a mennybe. Akárki akármit gondol erről. Ugye? Ugyanígy, visszatérve korábbi témánkhoz, ugye alapvetően a kinyilatkoztatásból származik, hogy a házasság egységes felbonthatatlansága. Csak férfi és nő között jöhet létre, és egy szent életszövetség, amely Isten előtt felbonthatatlan. Fantáziálhatnak az emberek bármit, irogathatnak akármilyen polgári törvényeket, ez mindig így fog maradni. Egyszerűen azért, mert maga az Isten tekintélye van mögötte. Tehát ezekben nem lesz se módosítás, se visszavonás, ezek örök időkre, legalábbis amíg a világ eldőltek egyszer mindenkorra végérvényesen. Na de hallottam én olyat is, hogy Ecclesia Semper Reformanda, ugye a folyamatosan megújulásra szoruló egyház. Tehát akkor nincs itt valami ellentmondás? Akkor mi az, aminek meg lehet és meg is kell újulni az egyházban időről időre? Hát, ennyire kőbe vannak vésve ezek az igazságok?
1: Azzal folytatnám, hogy ugye ez általad említett hitigasságok vagy dogmák, azokat egyetemes zsinatokon fogadta el a keresztény közösség, az egyház, ahol adott esetben hosszú és komoly vitákban a Szentlélek közreműködésével kristályosodott ki az az igazság, ami. És itt jól lehet követni a hitigasságoknak egyfajta fejlődését is tulajdonképpen. Ez az egyik dolgom. A dolog másik része a válaszomnak, hogy hát nyilván változtatható például a liturgiának a formája. Változtathatók a liturgikus öltözékek. Változtatható számtalan imádság, ájtatóság, satöbbinek a formája. Adott esetben még a tartalmon is lehet változtatni, mert a nyelvezete, egy régies nyelvezetet nyilván érdemes egy ma használt nyelvezetre cserélni. A hit átadásán, tehát a lelki pásztorkodás, az nyilvánvalóan, hogy számtalan módon folyamatosan változtatható és változtatandó.
0: Bocsánat, csak hogy egy gyakorlati képet most ide tegyek, mert úgyhogy a rádióban vagyunk, tehát hogy a hallgatók, hogyha maguk elé tudják képzelni, vizualizálni, akkor az segít a megértésben. Tehát például a szentnyomlást illetően az a változ hatatlan részéhez tartozik, hogy nem szolgáltathatja ki a szentnyomlás szentségét, a bűnbánat szentségét, csak felszentelt pap, aki erre jogosultságot kapott. Viszont az is teljesen biztos, hogy ha az érvényesen a feloldozás szavait elmondta, és a gyónó pedig nem követett el szentségtörést, tehát nem színlelte a bűnbánatot, akkor teljesen biztos, hogy ugye, amit oda ideállán a földön eltöröltek, föl lesz törölve a mennyben is, tehát hogyha kilép a gyóntartóségből a kedves gyónó, és rögtön szívinfarktus kap, és onnan viszik el a templom padlójáról, akkor teljesen biztos, hogy ő ott, ugye a meggyónt bűnök tekintetében már tiszta lélekkel léphet át az örökké valóságba. Volt, nincs, kitörölték. Az egy más kérdés. Lehet, hogy a tisztító helyen még el kell tölteni egy kis időt, mert hogy nem teljesen makulátlan el kell, de hogy az teljesen biztos, hogy megtörtént a földön a feloldozás, teljesen biztos, hogy mennyben akkor ő ezt tiszta lapot kapott. Hát, mert maga az Úr mondta, és akkor azért biztos, hogy így van. Viszont ugye az már egyáltalán nem tartozik a szentgyónásnak a kinyilatkoztatási lényegéhez, hogy a szentgyónás most egy olyan hagyományos gyóntatószékben végezte valaki, hogy nagyon szép kis gótikus templomot idéző, ilyen nagyon szép kis faragott, kis tornyos, szépen díszített kis fából faragott gyóntatószék, vagy egy modernebb, egyszerűbb, vagy modernebb templomban van olyan is, hogy egy gyóntató szoba van, ahol egymással szemben ül a gyónó meg a gyóntató, és
1: személyes,
0: sokkal inkább egy ilyen igen, személyes beszélgetés jellegű, vagy hát ugye akik járnak búcsukra, azok tudják, hogy szükségtörőmont alapon, ugye, az ilyen tömegrendezvényeken úgy gyóntatnak a kedvesek, ahogy lehet. Tehát például a fűre ki van téve, ugye tisztes távolság egymástól egy szék, meg egy térdeplő. És ott a rét közepén, vagy a hegy tetején, ahol éppen a búcsú szentmise van, ott így lehet. És ugye ezt értsük meg, hogy a Szent Jónás velején semmit nem változtat, hogy a rét fűvében térdelek, vagy egy gótikus katedrálisnak a szépen faragó gyóntató székében, mert a lényeg mindig ugyanaz. De a forma változhat.
1: Hát azzal folytatom, hogy ugye, mert nem fogadják el az ökumenit. Tehát a testvér egyházakkal való párbeszédet, közeledést. És ugye ez azért érdekes, mert a II. Vatikáni zsinattal, ezt ugye megint csak egy szent II. János pápában mondta, hogy a 1999-ben, amikor aláírták ugye az evangélikusokkal a közös nyilatkozatot, hogy a katolikus egyház végérvényesen elkötelezte magát a keresztény egység, tehát az ökumené mellett. Na most,
0: már csak azért is, mert ezek az Úr Jézus saját szavai, azért imádkozott a főpapimnak, hogy egyek legyenek.
1: Igen. Tehát és hát az is, ez egy szép dolog, hogy a protestáns egyházakban, igaz, hogy különböző mértékben, de mégiscsak van egyre inkább tapasztalható módon egy készség ez a közeledés felé, és mindabban, amiben már ma is egyek lehetünk. Tehát mondjuk a karitatív segítségben, vagy a karitatív munkában, mert az egy katolikus, meg egy anglikán, meg egy ortodox, meg egy...
0: Hát vagy a szentírás jelentőségében.
1: Igen, kütösen végezheti. Szóval, tehát én azt gondolom, hogy és akkor, ha így elemezgetjük végig, hogy ők mit nem fogadnak el a katolikus egyház tanításából, vagy abból, amit a katolikus egyház hite, akkor észrevehesszük természetes ésszel, hogy hát tévedésben vannak. Tehát és a tévedés oka pedig az a kiinduló pont, ugye, amikor a 6. Pál és a Löfebrék levelezgetnek, amit itt említettél, hogy a löfebrések egy idő után úgy gondolta, hogy tulajdonképpen ő a pápa, és a 6. Pál véletlenül van Rómában, de neki kéne ott lennie. Szóval most kicsit humorosan mondom, de szóval tehát a tűző öntudat szépen fogalmazva, csúnyában fogalmazva a gőg az, amit a legmélyebb gyökere, és hát arról meg tudjuk, hogy a gőg az ember életében mindig a gonosz lélektől van, az sohasem az Úristen áldásának a következménye. Tehát ezért de minden, ami nem a hitnek a lényegét érinti, az megváltoztatható mindent. Az énekek. Hát eddig ezt énekeltük, most énekelhetünk más dolgokat is.
0: Bocsáss, még ne feledd szavadat, de ugye egyébként hivatalosan az egyháznak a hivatalos liturgikus éneke mind a mai napig a Gregorián.
1: De hát nem Gregoriánt éneklünk.
0: Amit csak... azért legkevésbé hallunk, de most azt mondom, hogy az én saját személyes tapasztalatom alapján a legmegrendítőbb lelki élményeket igazándiból az ilyen modern dicsőít alkalmokon kaptam én például. Ugye van ebből sok forráspont és társai, ugye eukarisztikus jelenléttel, papi püspöki vezetéssel, tehát nem ilyen kósza magánakciók, és modern dicső énekek, és tömegével mennek a fiatalok, meg a szentségimádásra is, és hogy mondjam, élő kapcsolatuk van az Úr Jézussal.
1: Nekem van olyan ismerősöm, vagy barátom, akik ezek a gitáros énekekről hallva kezdett el templomba járni, nem volt egy templomba járó valaki, és aztán valaki elhívta, és akkor az ott megtetszett neki, és ezeknek a főleg Sie Jenő által írt énekeknek a szövege, olyannyira, hogy az nem csak, hogy rendszeresen elkezdett szentmisére járni, hanem aztán eldozózott és bérmálkozott is, és egy oszlopos tagja lett annak a közösségnek, és aztán elkezdett énekelni, járni egy felnőtt kórusba, amelyik hát templomi kórusénekeket énekelt, mert annyira közel került a zenéhez. Tehát ez egy belső fejlődést is jelez, na de hát ha csak Gregoriánt énekelnénk, akkor először is Gregoriánt azt nem könnyű énekelni. Másodszorban még a szerzetesek esetében is, tehát mondjuk Pannonhalmán, ahol azért hát éneklik, ott is van egy kis szkóla a szerzetesek, a bencésekből, akiknek jó a hangjuk, meg a fülük a rendtagok közül, mert azért a Gregoriánt, ha nem megfelelően éneklik, akkor az nem. És hát ott van a másik, a népének, amelyik pedig kifejezi a népnek a valódi vallásos hitét. És hát nagyon sok olyan népénekes misén vettem én is részt, amelyik érzelmileg is mindenhogyan megfogta az embert. Tehát na most ezeken mind lehet változtatni, mind lehet, bármit lehet csinálni, mert ez nem a hitnek a lényegét érinti.
0: És akkor most már a hátrevő műsoridőt használjuk föl arra, hogy a hírt most már jó alaposan kiveséztük. Kezdjük el keresni azokat a fogódzókat, jó, amelyek ebből tanulságok szolgálnak a mi egyéni, vagy a mi szűkebb közösségi katolikus keresztény életünkre. És én itt azzal kezdeném, hogy idézném Istenben boldogult Filó Kristóf budakeszi plébános atya mondását, akinek annak idején pont ugyanezt a kérdést szegeztem neki, hogy atya, hogy lehet az, hogy itt az egyház eretnekjei, ezek nem azért megáltalkozott gonosz emberek voltak, tehát sokan nagy hitbuzgalommal, meg bibliai idézetekkel alátámasztva kezdték el mondani, meg tanítani, meg, és hogy mégis ennyire mellé trafáltak. Tehát, hogy lehet ez? Nem értettem. Azt hittem, hogy hát az ember keresztény, akkor már akkor egyszerűen lesz minden, kész, minden világos, igen. És sose felejtem el, azt mondta, hogy mert ezekből az emberekből a legfontosabb erény hiányzott. Az engedelmesség. És utána idézte, hogy mivel kezdjük a nagypénteki passiót? Beénekli az evangélista, hogy Krisztus engedelmeset értünk, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott néki, mely fölötte minden évnek. És azt, hogy ezért, azt nagyon megnyomta. És azt mondja, Gyula, ezért magasztalta föl. Nem az okosságáért, nem a csodáért, nem azért, hogy milyen jó fejséget tanított, hogy engedelmes volt az atyának. Hogy mindig az izgatta, hogy mi az atya akarata. Sőt, még, hát szóval meg is mondta, nem az jöttem, hogy a magam akaratát teljesítsem, hanem az itt, aki küldött. Ugye? Tehát ezért az első teszt, az mindig az, hogy most én kinek az akaratára figyelek. És hát ugye az atya akarata mivel, hogyan mutatkozik meg leginkább kézzelfogható és látható módon? Az egyház minden katolikusra kötelező érvényű tanításában. Amit ugye gyakorol a pápa, gyakorolnak a püspökök, gyakorol az egyház tanítóhivatala, és nyilván például, akik hittankönyveket szerkesztenek, elkötelezett egyházi sajtóban cikkeket írnak, nem, a tévedés nincs kizárva sehol, de mégis, ugye, ahol mindenki az engedelmesség jegyében teszi be a maga kis tégláját az egyház épületébe. A felelős katolikus újságíró úgy írt cikket, hogy figyel arra, hogy nehogy ugye hittel ellentétes dolgot állítson. Természetesen a hitoktató, amikor kiáll és magyaráz a gyerekeknek, és figyel, hogy ne csak a magam gondolatét eregessem, hanem mutassa meg a gyerekeknek, hogy erről vagy arról mit tanít az egyház. Nyilván az ő szintjükön.
1: De csak az engedelmesség akkor fog működni, ha megvan az alázat erénye. Mert különben, mert ugye nyilván az általad említett mondjuk hittanóra esetében, nyilván egy adott dolgot az egyik tanár láthatja, hogy így jobb tanítani, a másik láthatja úgy.
0: Persze, lehet, és nem is baj, vannak egyedi stílusok, mindegyik tanárnak van valamiféle személyes.
1: És ugyanakkor lehet, hogy az egyik eredményes, tehát az értékteremtés és a szeretet szempontjából eredményes, a másiknál meg ez a módszer nem megfelelő, és akkor nyilván, hogy egymás figyelmeztethető. Na de, és ez a hit tárgyát illetően bármivel kapcsolatban így van. De ha nincs alázat, akkor nem lesz meg az illetőben az a fajta készség, hogy jó, hát te előjáron vagy, te talán többet látsz, vagy mélyebben hiszel, vagy mélyebben tapasztalod az Istennel való személyes kapcsolatot, akkor hát én fejet hajtok előtted, és akkor én ezt elfogadom. Tehát ugye a zsinatokon, az egyetemes zsinatokon ugye nagy viták voltak. És hát ismerjük az egyház történetből, hogy nem akármilyen fejek vitatkoztak ott. De a végén mégiscsak meg tudtak egyezni. Hát gondoljunk a hitvallásunkra, ugye? A konstantinápolyi hitvallás végül is meg tudtak benne egyezni, pedig óriási viták voltak, hogy most született, vagy származik, vagy hogy van, stb. És meg tudtak egyezni. Tehát ehhez képest azért azt kell mondani, hogy most itt ez a Lefebvre mozgalom esetében, hogy már csak az egyház történelméből is tanulhatnának, és észrevetnék azt, hogy azért a nagy vitákban tisztázódnak dolgok, ha valóban az adott személyek, ahogy te is említetted ugye a plébános urat, ez az engedelmességre való készség megvan, mert alázatosak. Mert azt tudják mondani, hogy jó, igen, itt lehet, hogy én tévedtem, vagy újra gondolom, vagy átgondolom, vagy bármi. De nem az, hogy hát én.
0: Próbáltam egy képbe belesűríteni, hogy ők szerintem, hogy hol tapogatózhatnak rosszul. És megmondom őszintén, nekem az iskola jutott eszembe.
1: Igen.
0: Hogy működnek az iskolák? Ugye, amikor óvodából elengednek minket az általános oskolában, ugye mi történik? Hát mi ott még kisebb gyerekeknek ugye az alapokat tanítják, ugye ott mindenre pontos magyarázat van, szájban van rágva, a tanítani szó szerint lediktálja, ugye egy alpránként kikérdezi, és diktál a füzetbe. És a gyerekek ezt kell írni. Mert a kisiskolás szinthez ezt felel meg. Ugye, ha már elmegyünk a középiskoláig, ugye ott már azért nagyobb önállóságot kapnak a diákok, még mindig van fegyelem, de már nagyobb önállóságot kapnak, az elválasztók is nőnek, hiszen ugye már nem mondjuk egy-két oldalt kell írni, hanem mondjuk adott esetben dolgozatot kell írni, nem tudom hány fejezetből, ami lehet, hogy a könyvben 30-40 oldal. Ugye, tehát már van egy olyan elvárás, hogy na most már te többet tudsz, többet várunk. És ugye aztán a felsőoktatásban, egyetemen, főiskolán, ott igazából már arról szól, hogy itt van a lehetőség arra, hogy te képezd magad és teljesíts, de már, hát te már felnőtt vagy, te a lehetőséget megkapod az előadásra, a szemináriumra, a kutató munkára, a könyvtár használatra, itt van, ha élsz vele, jó, ha nem élsz, lelked rajta, majd a vizsgán kiderül, hogy mire vitted, de már nincs az a szájbarágós, meg hogy mondjam, kisdedófó féltő tekintet, mert te már felnőtt vagy. Itt most már rajtad múlik, hogy mit hozol ki ebből. És ha megnézzük az egyház működését, akkor igazándiból, és lehet, hogy ő nekik ezért nem tetszik, mert az egyház is azt mondja, hogy haladunk előre, tehát inkább szeretnénk tényleg a krisztusi nagykorúságra eljuttatni a híveket. És ennek része, hogy csak egyetlen egy példát mondjak, vőti fegyelem. Ugye régen hagyományosan ugye a húsnyalom az pénzeken mindig ott volt, mert hát, hogy bőjt van. Ugye mit mond ma az egyház? Hogy nagybőjtben ezt tartjuk, de nagybőjtön kívül, és itt jön az, hogy nem azt mondják, hogy nincs bőjt.
1: Van bőjt.
0: Ugye az egyház tanítása szerint minden péntek Krisztus úrunk kereszthalálának az emlékére bűnbánati nap.
1: Így van.
0: Csak azt mondja az egyház, hogy most már nem kisiskolás vagy, vagy egyetemista, tehát rád bízom, hogy keresd meg a módját, hogy erről hogy emlékezel meg. Ha úgy, hogy megállsz egy útszéli kereszt előtt imádkozni, mert a kereszt van, akkor úgy. Ha éppen étkezési bőjtel, akkor úgy. Ha

0: és én gondolom, hogy a kedves hallgatók is valahogy a gyakorlati példákat jobban föl tudják dolgozni, jobban emlékeznek rá az elvont elméleti fejtegetéseknél. Én összeszedtem három példát az egyház történelmből arra, amikor is a kritikus helyzetben lévő emberek, ráadásul papok voltak mindhárman, a krízis helyzetre az engedelmességgel válaszoltak. Időben első, az Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója. Ugye fölépítette a kegyes iskolákat, azért hívták kegyes iskoláknak, mert hogy ugye könnyör adományokból tartották fönn. Abban az időben, amikor nem volt társadalombiztosítás, meg államiskola rendszer, ugye könnyör adományokból. És abból ugye létrejött a piarista iskolák hálózata, de most itt nem részletett okokból elkezdték őt mószárolni, és elérték a Vatikánnál, hogy függesszék fel a rendjét, becsukták az iskolákat, és mindezt ráadásul élete vége felé. De most képzeljék el, ez majd, mint hogyha ma a Bőjtett Csavának azt mondaná a pápa, hogy minden állatot azonnal becsukni, tegye le a csuhát, kész, vége. Nem is észhet semmit, nem, mindenek vége. Ez a Kalazanci Szent József, mivel az egyházi előjárók parancsoltak neki, a szentek érte tanúsága szerint, hogy derűsen vette tudomásul, és a rendtársának azt mondta, hogy oktalanság fennakadni a másodlagos okokon, és szem elől téveszteni Istent, aki mindennek végső oka és értelme, és mindig mindent a javunkra akar. Nem olyan hepciáskodom, és mi lesz velem, ugye? Tehát az egyházban vagyok, ez egyház szava, az nekem szent, és nem problémázok rajta. Még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy az én életművettől összedől. És eltelt azóta 500 év, piarista iskolák köszönik szépen, jól vannak, több kontinensen is. Tehát ugye, ha ez az úrtól van ez a mű, akkor nem fog leomlani, úgyse. Ugye? A második példa, Prohászka Ottokár. Már fehérvári püspök volt, amikor 1912-ben a modern katolicizmus szívű írását indexezették, betiltották.
1: Igen.
0: És akkor a naplója tanúsága szerint egy éjszakát végig imádkozott, és akkor a hajnalban beírta a naplója, hogy most visszavonulunk és engedelmeskedünk. És fölment a szószékre, és saját maga hirdette ki, hogy ne olvassák, mert nem, be van tiltva, pont. Utóbb kiderült, hogy a II. Vatikáni zsinat előfutára volt ezekkel a gondolatokkal. De az a szép ebben az egészben, hogy oké, az idő őt igazolta, de az a szép ebben az egészben, hogy ez a fajta engedelmesség, én hiszem, hogy az Úr előtt kedvesebb, mint hogy elkezdek a hepciáskodni, és elküldeni a csodába az összes püspököt, hogy ne dumáljatok nekem, én tudom a tutit. Pont ez az engedelmesség tette őt hitelessé.
1: De hát ugye Assisi Szent Ferenc élete hasonló példa, Loyola és Szent Ignác élete hasonló példa, tehát...
0: És akkor tegyük végére a sok által ismert és szeretett Pió atyát.
1: Igen.
0: Ugye, akinek, hogy már elkezdték, ugye már ilyen két lábajáró szentként tisztelni, meg adott esetben tényleg ilyen kultuszt keríteni köréje, és ugye akkor ugye a szentség eltiltotta a nyilvános misézéstől, eldugták. És amikor ezt közölték vele, ezt a tiltást, akkor a Pió atya szóval a következőket mondta, az engedelmesség gyermeke vagyok. Legyen meg az ég akarata, és befogta a száját. És amikor jöttek hozzá hívek, hogy na, de atya ezt nem tűrheti, és tessék lázadni, meg így, és úgy, és amúgy, hát azokat hordta le, akik tulajdonképpen az ő érdekében akartak itten uszítani, meg lázítani, és rájuk ripakodott, hogy az egyház az én édesanyám. Hát csak nem fogok kezet emelni a saját édesanyámra. De, tehát azt gondolom, hogy itt el is érkezünk, mert a műsoridőnk már lassan lejár, és érkezhetünk annak a és már így lekerítés, vagy összefoglalásához, hogy tulajdonképpen, hogyha az egyház, igazán komolyan az egyházhoz akarunk tartozni, és az Úrnak a kedvében szeretnénk járni, akkor mi a csodáért lennénk itt, ugye? Nem a magunk szórakoztatására vagyunk az egyházban, hanem azért, mert azt

0: mondjuk, hogy hát felismertem, hogy ez az út. Az úr szólt hozzám, én válaszoltam, én itt, ez most már számomra az élet útja, és olyan szép, hogy nem arról van szó, hogy most ostorra belehajtanak engem egy töbletbe, és akkor ott kell raboskodnom, meg arról sincsen szó, hogy minden ahogy esik úgy pufan, és mindenki azt semmit akar, hanem pont attól szép az egyházban élés, hogy egyszerre jelen van benne az is, hogy hát felnőttként kezdünk benneteket. Nem rágunk szájba minden egyes lépést, hanem értsétek meg az egésznek a szellemiségét, a lelkületét, és keressétek meg, hogy az egyházon belül mi az, ami benti, ezt ki tudjátok bontakoztatni, ahol meg tudjátok jól élni a hiteteket, a saját talentumaitokhoz, személyállapototokhoz, mérten, munkalehetőségek, stb. Sok minden befolyásolja, de hogy nincs szájbarágva, hanem hogy éld meg, keresd meg, felnőtt hitű emberként az egyházban, keresd meg a helyedet, és azt éld meg örömmel. És ott van a másik oldal is, hogy az egyház nem arról szól, hogy mindenki azt sem, amit akar. Mert az egyházban rendnek kell lenni, mert Isten a rendet szereti, és meg is szabja. És úgy kell itt vitorlázni az egyházon belül, hogy mindig benne maradjunk ebben a rendben. És igazándiból akkor lesz a hitünk is felnőtt hit, ha már megértjük, hogy ezek a óvó rendszabályok, ezek nem kiszúrásból vannak, hanem pontosan azért, hogy jól meg tudjuk élni a helyünket az egyházban.
1: Hát ez igaz. Akkor nehéz ez, amikor a hívő azt érzékeli, hogy az adott vélemény a előjáró, mondjuk a püspök részéről, vagy a plébános részéről, az valamilyen evilági külső hatásra történt. Hadd hozzam ide, ugye Varga László püspök úrnak az élettörténetét, aki hát kispapként mind a kor körülményei között ellenállt a mindenféle, mondjuk így, hogy a szocialista állam beszervezési kísérleteinek. És hát ugye ez nem igazán tetszett a evilági hatalmasságoknak, és elérték, hogy a papszentelése előtt hát a püspök közölte vele, hogy nem szenteli föl, mert az állami hatóságok ezt nem engedélyezik. És a mai püspök úr akkor hát válaszút előtt volt, hogy most akkor tiltakozni kezd, és hát sokan erre biztatták őt, vagy pedig ezt tudomásul veszi, és a lelki vezetőjével ezt megbeszélve végül is tudomásul vette, és egy év így kimaradt neki, és aztán folytatta a tanulmányait, és pappá szentelték az úr kegyelméből, sőt, püspökké is aztán. És ha ezt az egész valaki ezt közelről látta, vagy ezt az egész élettörténetet ismeri, és mindazt, amit ő elmond erről, hogy ő benne mi ott le, és hogy élte meg ebben az engedelmességben a Szentlélekkel való belső indítást, akkor hát egyrészt hálát ad a személyért, hogy van egy kiváló kaposvári püspökünk, másrészt pedig hát megtanulhat egy csomó dolgot. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a feszültségek értelmes beszéddel minden esetben feloldhatók, tehát igazán amikor ilyen helyzet alakul ki, mint most, amiről beszélgetünk itt végsősorban, hogy ez a püspököknek a fölszentelése, mögött az van, hogy valaki lehúzta a redőnyt, és ő meg van győződve róla, hogy csak az út van, amin ő van. Magyarul a Szentlélekről se figyelődöm, mert egész biztos, hogy ennek a püspöknek, aki most vágyva szentelt, azért a lelkismeretében nem azt mondta a Szentlélek, hogy de szentelt föl mindenképpen, hanem valami is, mit mondhatod, szerint gondolom én, hogy hát azért a Leó testvérrel, ugye a pápával, mégiscsak folytatnod kéne a párbeszédet.
0: Igazság szerint egy mondatra ezt meg tudom neked válaszolni, mert a szendelési szertartás, hát ragaszkodó hagyomány, ez egy régi, jó kis veretes latin szövege van, hagyományhű, és az egyik kérdés a szentelendőkhöz az volt, hogy van-e törvényes felhatalmazásotok? És minden válaszolták, hogy igen. Miközben hát ez nem így volt.
1: No. Tehát ez akkor ugye hazugság.
0: Én viszont, mivel viszont lehet, én a kedves hallgatóban azt kívánom, hogy legyenek felnőtt, érett hitű és hűséges tagja az egyháznak, és ehhez a felnőtt hithez és a hűséghez egy picit hozzá tudtunk tenni a mai adásra, akkor már nem volt a feladásunk hiába való. A kedves hallgatónak köszönöm szépen a figyelmet, Skós Károly állandó diakonusnak, hogy ismét rendelkezésre állt.
1: Nagyon szívesen.
0: Nem adva sátra, elköszön a műsorvezető Hók Gyula.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Közös szív, cselekvő remény címmel tartottak Teremtésvédelmi Nyári Egyetemet Veszprémben. Személyi változások lépnek életbe a külhoni Magyar Egyházmegyékben. Rekord idő alatt kapkodták el a jegyeket a Bájói Kárpit londoni kiállítására. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Július 1-e és 3-a között rendezték meg a Közös Szív Cselekvő Remény elnevezésű Teremtésvédelmi Nyári Egyetemet Veszprémben, írja a Magyar Kurír. A Katolikus Pedagógiai Intézet és a Caritas in Veritate Bizottsága közös programjának a Davidicum Kollégium adott otthont, melyen 82 katolikus intézményben dolgozó pedagógus vett részt. Udvardi György érsek köszöntője után neves szakemberek tartottak előadást, Gelencsér András a klímahelyzetről, míg Neumayer Éva a biomimikri területén elért eredményekről beszélt. Cipán Katalin kitért arra, hogyan alakíthatja egy közösség a fenntarthatóbb jövőt, a későbbiek során pedig Takács Sánta András beszélt a helyi közösségek erejéről. Néhány jó gyakorlatként a Pannon Egyetem, a Veszprémi Davidicum Kollégium és a Gödi Búzaszem Iskola teremtésvédelmi munkája is bemutatásra került. Jelentős lelkipásztori átalakulások lépnek életbe a külhoni Magyar Egyházmegyékben, közli a Magyar Kurír. A Gyulafehérvári főegyházmegyében Kovács Gergely érsek döntése nyomán számos plébánián változás lép életbe. Csíbi Levente, Nagyszebenen, Lázár Hunor Imre pedig a Gyergyó Alfalvi plébánián lesz segédlelkész. Círják Otto érseki titkári kinevezést kapott, miközben 5 idős lelkipásztor nyugállományba vonult. A Szatmári Egyházmegyében püspöki intézkedésre szeptember 1-től Meleg a Ferenc István Máramarosszigetre kerül, emellett több plébánia és filia, köztük József háza és hosszú mező ellátását is összevonják. A felvidéki egyházmegyéket is érintik a változások. Molnár Tamás Nagy Magyaron kezd plébánosi szolgálatot, a pozsonyi magyar híveket pedig Varga Viktor új dómi káplán fogja pasztorálni. További részleteket az egyházmegyék honlapján olvashatnak. Kevesebb, mint 24 óra alatt keltek el a jegyek a British Museum történetének egyik legjobban várt kiállítására, írja a kultúra.hu. A legendás Bájói Kárpitot története során először és valószínűleg utoljára Franciaországon kívül is megcsodálhatja a nagy közönség. A Kárpit, melynek pontos keletkezési helye ismeretlen, monumentális méretekkel bír, csaknem 70 méter hosszú és 350 kg-ot nyom. A történelmi erekje feltehetőleg 1070 körül készülhetett, és 58 képben latin feliratokkal meséli el Anglia 1066-os normann meghódítását. A műtárgy korábban mindössze 2 alkalommal hagyta el Bájő városát. A kiállítás egy történelmi jelentőségű kultúrdiplomáciai csereprogramnak köszönhető, melyet Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezett. Az egyedülálló tárlat szeptember 10-én nyílik meg a British Múzeumban, várhatóan a jövő év júliusáig lesz látogatható. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Jövője van. Surányi Vadas Tíme a műsorát hallják.
4: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus. A jövője van szó azt jelenti a csángóknál, hogyha egy nő kisbabát vár, akkor így hívják, jövője van. Jövője van a gyermeknek, az édesanyának, az édesapának, sőt az egész közösségnek is. Ennél a műsornál igyekszünk végigjárni hónapról hónapra azokat a tartó oszlopokat, azokat a meghatározó közösségeket, személyeket, akik egy gyermek felcseperedésénél alakítanak, hatással vannak rá. Elérkeztünk július hónapjához, ahol a nagyszülőkről gondolkodunk. Vendégem Mógasebők Erzsébet, tiflopedagógus, és Vancákné Fixek Judit, az Otthon Segítünk Alapítvány Szentendrei csoportjának egyik vezetője, akik maguk is gyakorló nagyszülők. Először arra szeretnélek meghívni benneteket, hogy meséljetek egy olyan emléket, ami a ti élettörténetetekből a nagyszülőhöz kötődik.
5: Hát nekem nem voltak nagyszüleim, és általában a családokban is, nagyon sok családban előfordul, hogy az unokák nem tudnak már valamilyen oknál fogva találkozni a nagyszülőkkel, vagy azért, mert idősek voltak és elhaláloztak, vagy pedig azért, mert nem voltak idősek, de mégiscsak távoztak az élők sorából. És ennek a hiányát éltem meg, illetve, hogy nekem idősek voltak a szüleim, és örültek annak, hogy egyáltalán lettem. Tehát ez a lét az én személyes életemből kimaradt. Viszont amikor már én szülő lettem, akkor az édesanyám egy gyönyörű példát adott arra vonatkozóan, hogy milyen a nagyszülőség. Tehát ez annyit adok magamból, amennyit tudok, de nem annyit, amennyi a csövön kifér, hanem annyi, amennyit a másik be tud fogadni. Tehát ez egy picit az Isten szeretetével is így van, hogy ő is annyit ad, amennyit be tudunk fogadni. És hát oké, hogy az ajtóban áll, de ha nem nyitom ki, akkor ott is marad. Úgyhogy így volt ez az én édesanyámmal kapcsolatban is, hogy jött és annyit adott, amennyit föl tudtunk dolgozni, nagyon sokat segített. Ugyanis 4 gyermekünk van, és főleg az első 3 elég szorosan jött egymás után, aztán volt egy kis szünet, de pont akkor, amikor a 3. gyerekünk megszületett, akkor a férjem egy darabig kint dolgozott Ausztriába, tehát a hétköznapokban, hétfőtől péntekig nem tartózkodott otthon, és akkor bizony nagyon fontos szerepet töltött be az édesanyám, hogy tényleg, és abba, amibe kellett, tehát hogyha éppen a befőzésben, akkor abban, vagy az ünnepek, hogy például minden december 25-ét és minden húsvét vasárnapot nála töltöttünk, abba az icike-picike kis lakásba, de mégis elfértünk 6-an, sőt, van, amikor 7-en is elfértünk, mert az anyósom is ott volt. És hát ugyanezt vettem át én is a család összetartásában, a szűkebb és a tágabb család összeterelésébe, én úgy is hívom magamat, mint egy pulikutyus, aki így összetereli az embereket, és hát ez van, amikor ment, van, amikor megy, van, amikor nem, de ez mindig az élet kihívásaihoz tartozik. És hát természetesen ebbe benne van az imádság is, hogyha nem megy szép szóval, nem megy egyszer, nem megy kétszer, nem megy többször, akkor az ember elkezd imádkozni, hogy legyen meg a közösség, mert ugye az nagyon fontos a gyerekeknek. És aztán most, hogy már van 2 unokám, igaz, hogy másnak két gyereke van, és 8 unokája, tehát itt most lehet irigykednem, hogy nekem csak 2 van, de milyen hálás vagyok, hogy van 2, és hogy ez már egy egészen más lét, amit az ember nagyszülőként tud adni, tehát soha nem gondoltam volna, hogy ez ilyen önfelett lehet. És itt a felelősség gondolatát hoznám be, hogy amit én láttam, hogy az édesanyám nagyon felelősségteljes nagymama volt, tehát amikor ráhagytuk a gyerekeket, és egy kis baleset történt, akkor ezt ő egy sok hatásként élte meg. És hogy egyébként ezek meg az élet természetes velejárói, és bárkivel megtörténhet, bárki van azzal a gyermekkel, és hát egyébként meg minden gyereknek van őrző angyalkája, sőt a szülőnek, meg a nagyszülőnek is, úgyhogy így kerek a világ.
4: És a nagyszülők akkor tulajdonképpen ilyen földi őrangyalok, de hogyha még arról, még így a bemutatkozás kapcsán lehet, hogy a hallgatók számára a tiflopedagógia egy érdekes fogalom, hogyha ezt egy pár szóval körvonalaznád, hogy ki is vagy te?
5: Ez tulajdonképpen mert kikopott a szakterminológiából, mert ha azt mondjuk, hogy gyógypedagógus vagyok, azt úgy érti mindenki, meg azt is, hogy a vakokkal foglalkozom, illetve foglalkoztam, és már 16 éves korom óta ez folyamatosan működik, úgy, hogy nyugdíjas vagyok úgy is, de hogy nekem ez tetszik. Tehát ez egy bizonyos időszakban volt a vakok nevelésével, oktatásával foglalkozó gyógypedagógusnak az elnevezése, és én aztán így bent hagytam a saját terminológiámba. És ez is olyan érdekes, hogy az ember az élet során, főleg így most már egy picit visszatekintve a 70-hez inkább közelebb, az évtizedekre, hogy ami jó, azt az ember megtartja. Tehát ugyanígy a jó gyakorlatoknak a beemelése, hogy amit bárkitől meglát az ember, azt szabad csinálni, és semmi gond, hogy ezt nem én találtam ki. És hát ez meg az alázat, hogy nagyon nehéz manapság erről beszélni, mert egyrészt nem is értik az emberek, hogy miről van szó, mert azt hiszik, hogy az valami alázatoskodás, ami azt jelenti, hogy én
4: ilyen borsággal. Milyen borsággal kevelik talán össze az alázatot?
5: Hát, hogy a másik akarata alá behajlok, úgyhogy az nekem nem jó, de pont ez a magasztosság van benne, hogy igenis alázatosan elfogadom, és örülök a másik erényeinek, és annak, amiket ő kreatívan meg tud valósítani, és azt szabad hasznosítani.
4: Akkor most itt térjünk is rá, Judit, még így a te emlékeid előtt arra, hogy ti az Otthon Segítünk Alapítványnak a tevékenységét honosítottátok meg Szentendrén, és ugye említette Erzsi is, hogy van olyan helyzet, amikor nincsenek nagyszülők, és ez az alapítvány tulajdonképpen egy kicsit a nagyszülőket is pótolja.
6: Igen, arról van szó, hogy heti 2-3 órába kimegyünk olyan családokhoz, akinek nincs segítsége, vagy kevésnek érzi, és akkor hozzánk fordul, hogy rendszeresen, az fontos szerintem, hogy ilyen rendszeresen ők is tudják várni az önkéntesünket, meglátogatjuk a családokat, és fontosnak tartom, hogy mindig meg kell kérdezni, hogy miben tudunk segíteni. Mert szerintem sokan, akár nagyszülőként is, mi látunk valamit, ami lehet, hogy az anyukát nem zavarja, és fontos az, hogy abban segítsünk, amit ő szeretne. Szóval ehhez is egy kicsi alázat kell, hogy ne rögtön rendet rakjunk, mert a mi rendszintünk az mondjuk nem olyan éppen, hanem lehet, hogy a gyerekek kell kér, hogy játszunk mondjuk a kisebbel vagy a nagyobbal. Tulajdonképpen, mint egy karó állunk a család mellett, hogy megerősítsük az anyukát, hogy ő jó, és hogy tehetséges, esetleg mintát mutassunk azokban a játékokban, amit ők nem láttak otthonról, de mindig abban megkérdezzük, hogy miben segíthetünk.
4: Tehát ez egy nagyfokú alkalmazkodás, a ráhangolódást jelent az édesanyára?
6: Igen, igen. hogy tényleg megerősödjön a maga hivatásában.
4: Akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy akkor ott is van a segítő, vagy amikor elmegy az anyuka, akkor segít, hogy ez hogy van kialakítva?
6: Nem, hanem mindig az édesanyával együtt vagyunk. Látás és hallás távolságba kell, hogy legyen, de lehet, hogy elmegy éppen valamit tanulni, vagy csak lefekszik aludni. Tehát ahogy a bizalom épül, nyilván egyre több mindent így rábíz az önkéntesre, vagy csak egy beszélgetés, egy megerősítésre vágyik, vagy együtt elmegyünk vásárolni. Tehát az alapítvány 25 éve van Magyarországon, még a Nagy Családos Országos Egyesületének a Benko Ágota hozta be Magyarországra, és így az önkéntes is könnyebben ráhagyatkozik, bármi történik, azért a szülő a felelős, de hogy együtt
4: egy támogató személy tulajdonképpen.
6: Támogató személy, igen. Főleg, ahol ikrek van, akkor tehát mi egy keze vagyunk, vagy egy lába, vagy tényleg megerősítő.
4: Vagy a több gyereknél is ez előtt fordul. És Kelecsényi Ritának a nevét még muszáj megemlíteni, mert amellett, hogy egy igaz életvédő, ő is ezt segített megvalósítani Szentendrén, és az sem mindegy, hogy ez egy karitatív szolgálat, tehát nem...
6: Igen, abszolút önkéntes. Meg 40-50 órába tartunk egy ilyen felkészülést magára a segítésre. Mert nagyon fontos, hogy tényleg jól segítsünk annak a szülőnek, és akkor visszanézünk a saját életünkre is, ilyen játékokkal, coachinggal, hogy bennünk, nekünk mi volt a hiányunk, miért akarunk igazából segíteni, hogy tudunk jól segíteni, szóval, és közösséget is építünk. Az önkénteseknek fontos, hogy ők is tudjanak ezáltal töltődni. Tehát, hogy nem mindig lesz jó, ha menjünk el, hanem mint egy napsugár bemegyünk a családhoz, ott segítünk, de hogy nekünk is nyilván kell töltődni, és akkor egy ilyen közösséget is építünk így egymással is. Tehát vannak esetmegbeszéléseink, meg ilyen programjaink közösen is az önkénteseknek.
4: Tehát akkor egy nagy szülőhelyettesítő, hogyha erre van szükség, és azt mondják sokszor, hogy amikor az ember segít, azzal kapja a legtöbbet, hogy a tanítással lehet a legtöbbet tanulni, hogy érezted azt, mert te is gyakorló nagyszülőként foglalkozol az unokáddal, és esetleg segített ez abban, hogy ezt egy kicsit más szemszögből is meg tud figyelni?
6: Igen, meg hogy nagyon jó egy kicsit ilyen rendszerezettséget adni, meg a mennyemmel is egy kicsit ez a távolabb, tehát hogy ránézni az ő szemszögéből is a helyzetekre, az elméletekre. Tehát, hogy nem csak a sajátom van, hanem így egyeztetni az időpontokat is, meg így a szemléletmódot is. Azért azt néha jó, hogy nem én tudom a tutit.
4: Akkor ez tulajdonképpen minden nagyszülőségre készülőnek is egy hasznos jó tudás lehet, igen, fölkészülni erre a szerepre is. Hogyha még mondanál esetleg te a saját életedből olyan példát, ami neked egy olyan példa volt, hogy ezt mindenképpen szeretném megvalósítani majd én is az unokámnál.
6: Nekem is van néhány imacsoportom, édesanyák imái, előtte Szent Mónika volt, és hát én egy nagy betegségen mentem keresztül, 2 hétig intenzív osztályon hirtelen, amikor a gyerekeim kicsik voltak, és anyósom Pocs Petriből jött föl, és akkor még szoptattam, tehát egyik pillanatról a másikra kellett neki bekapcsolódni a családunk életébe, és akkor 2-3 ételt főzött, és mutatta a védőnőnek, hogy de melyiket adhatja, és ő nagyon sokat segített. Akkor ő, amikor jött, akkor ott aludt nálunk 2-3 hétre is, úgyhogy ő egy ilyen elég nagy példakép számomra, és az imacsoportba is bekapcsolódott velünk, úgyhogy... Hát utána nálunk is halt meg. tehát nagyon közeli lett az ő személye. Még érdekesség, hogy amikor én nagyszülő lettem, pont Szent Anna napján, a nagyszülők napján, és a reggeli misének a végén kihívott a szentendrei káplánatya, hogy külön megáldja a nagyszülőket, és akkor még ugye a pocakban volt az unokám, de hát mondtam, hogy bármi, hát ő már az unokám, akár ugye az édesanyja hasában van, és aznap született meg, úgyhogy ez ilyen nagy élmény volt, és éppen múltkor mondta hintázás közben, hogy mindjárt lesz mama a szülinapom, és mondtam, hogy igen, akkor bújtál ki anya hasából. Igen, kijöttem a sötétségre, hogy átöleljem apát. Szóval annyira jókat tudnak mondani.
4: Ez gyönyörű. Neked, Erzsi, van esetleg egy olyan élményed az unokával, ami olyan lélegzetelállító volt? Biztos több is, csak hogyha egyre most vissza tudnál emlékezni.
5: Ha már az elején kezdted, akkor nekem is az legeslegeleje jutott eszembe, hogy mielőtt megszületett volna az első unokám, akkor a lányom bent volt a kórházba egy pár hónapig, mert valami nem stimmelt, aztán hazaengedték, és amikor mondták, hogy be kell vonulni a szülést megelőző héten, akkor én ott elbúcsúztam tőle, mert a fiammal mentem Medjugorjéba, és mindenki olyan furcsán nézett rám, hogy micsoda nagyszülő az olyan, aki az első unokája születésekor ott hagyja a gyermekét, és hát ez valami csodálatos volt, mert én konkrétan éreztem a hívást jóval hamarabb, hogy mennünk kell, és amikor megérkeztünk reggel Medjugorjéba, akkor kaptam a videót, hogy megszületett a Lilla, úgyhogy az valami egészen különleges élmény volt, és ott egy egész zarándok csoportnyi ember imádkozott a Lilláért, meg a családért, szóval, hogy már ott elindult ez a nyilván mielőtt anyánk méhébe kerülünk, az Isten tenyerén vagyunk, de hogy ezt tényleg minden egyes szituációban megtapasztalni, és hogy így neki indulni az életnek, szerintem ez egy nagyon szép dolog.
4: Ez érdekes, amit mondasz, hogy szó volt korábban az imádságról is, és mondtad, hogy ha már semmilyen eszköz nincs az ember kezébe, akkor hát ott van az imádság, amihez bizton nyúlhatunk. De most, ahogy mind a ketten ezt a különleges történetet elmeséltétek, hát mennyire áldott az, aki úgy tudja kezdeni bármilyen hivatását, vagy életfeladatát, hogy már az elején áldást kap rá, akár a házasok a házasságra, de hogy így a nagyszülői mi voltra is lehet áldást kapni, és érzitek ezt, hogy azon túl, hogy egy megnyugvást adott, de látjátok, hogy ennek sok gyümölcse van?
5: Hát nem tudom, hogy így hirtelen nem tudnék ebből kiemelni valami nagyon fontosat, vagy ami elüt a többitől, de akkor elmondok egy történetet, hogy van egy ima csoport, a Maksó Péternek az ima csoportja, minden este 9 órakor elmondjuk a rózsafűzét, és több tucat ilyen ima csoport létezik az országban.
4: Ez a Skype rózsafűzére?
5: Hát a Skype, ami már igazából nem Skype, mert ugye, hogy nincs, de ez az, és hogy azt tapasztaltam, hogy sokan, tehát ez 19 adventje óta vagyok ebbe az ima csoportba, és azt tapasztaltam, hogy sokan vagyunk nagyszülők, és hogy sokan mondják, hogy jönnek az unokák, vigyáznom kell az unokákra, stb., és hogy akkor így nem tudnak velünk imádkozni egy-egy alkalommal. És amikor az első ilyen történet volt, hogy Sukoron vagyunk nyáron, és hogy akkor jönnek az unokák is, úgyhogy elmennek a szülők, főleg most már, hogy a szülők dolgoznak mindketten, mert megnőttek a gyerekek, és hát akkor 9 órára kész kell lenni a mesével, az imádsággal, minden, és végül is a Skype-os rózsafűzér, illetve a rózsafűzér imádság volt az altató, és a kisebbik unokám meg is jegyezte, hogy ennél jobb altató nem is kell nekünk. Úgyhogy ez ilyen nagyon szép dolog, és ha ne adj Isten, most tényleg a nagy hőségben nem tudtunk mindig elkészülni, akkor is rózsafűzér imádságra aludtak el, de akkor nem az élőre, hanem a YouTube-os rózsafűzérre, és hát mindig megjegyezték, hogy ó, már megint lemaradtunk. De hogy ez egy nagyon jó megnyugtató számukra, hogy így tudnak elaludni.
4: Mesélni szoktatok? Vagy az kinek a feladata, hogy meséljen?
6: Én szoktam mesélni.
5: Mindenkinek a feladata szerintem, aki a gyerekek körül megfordul.
6: Igen, ő szokta is kérni az unokám, hogy miből meséljünk, meg beiratkoztunk a könyvtárba, úgyhogy nagy lelkesen mindig kiválasztja. Most lesz 3 éves, úgyhogy az édesanyám nekem, aki inkább olvasott nekik mesét a gyerekeimnek, és a másik nagymama pedig az ételekkel kedveskedett mindig, palacsintát, meg bármit is megsütött nekik. Annyira jó volt, hogy ők is jobban voltak egymással, és különféle oldalról, amiben ők jók, meg jól érzik magukat, arról az oldalról segítettek, vagy hát így adták át azt a szeretetet, amit ki tudtak fejezni.
4: Vannak olyan igazán nagy szülős feladatok. Most hallgassunk meg egy kis zenét, ami ráhangol minket, és akkor majd folytatjuk ezekkel a feladatokkal.

0: Visszatérünk a nagyszülőkről való beszélgetéshez. Két vendégünkkel, Mogasevők Erzsébet tiflopedagógussal és Vancákné Fixek Judittal, az Otthon Segítünk Alapítvány Szentendrei csoportjának vezetőjével, és felidézzük azokat az emlékeket, amiket mi is kaptunk gyermekként a nagyszüleinktől, vagy a környezetünktől, és benneteket, mint gyakorló nagyszülőket kérdezlek, hogy ma milyen nagyszülőnek lenni? Tehát mennyivel hasonló, vagy mennyivel más, akár mint ebben az énekben, amit hallottunk?
1: Hát annyiban más, hogy nem egy házba élünk, tehát itt a dalban is volt, hogy mi adjuk a gyógyszert, meg mi fürdetünk, ezt nálunk legalábbis így a fiatalok végzik, tehát így a napi rutinba nem kapcsolódunk be ilyen szorosan. Én például hétfőn és szerdán vállaltam egy-egy napot. Inkább a játék, meg a szabad játék, meg leviszem a patakpartra köveket dobálni, meg hintázunk, amikor jön. Tehát szerintem most valamilyen szinten könnyebb nagymamaként lenni, mert a fiatalok többet vállalnak, legalábbis így nálunk, tehát hogy nem szorulnak rá annyira, hogy takarítsunk, meg napi szinten főzzünk, de jó lelki támogatás is nyújtani, meg hát így a jó része az az enyém. És viszont ez a, hogy aranyhajú drága tündér, azt én is érzem, hogy annyira fölnéz, meg ilyen örömmel jön mindig, meg most is írta a fiam SMS-be, hogy annyira várja, hogy hozzánk jöjjön. Szóval, hogy ez a része viszont annyira hálás is.
0: Egy vidám együttlét kötődik akkor a nagyszülőhöz.
2: Igen, ez is benne van, de hogy annyira megváltozott a világ, tehát, hogy más elvárások voltak régen is, meg most is. És az, hogy a közösség, tehát eleve nem születik annyi gyerek, nincsenek olyan nagy családok, meg hogy még túl fiatalok a nagyszülők, és dolgoznak, és hogy mi az, ami igazából a nagyszülőre hárul. Nyilván az, amit te is mondtál, Judit, hogy amilyen tehetsége van a nagyszülőnek, és mondjuk az egyik lekvárt főzbe, a másik meg inkább mesél, vagy például nálunk a Lilla most már harmadik osztályos lesz ősszel, és pedagógus a nászasszonyom, tehát olyan teljesen evidens volt, hogy ő segít ezekbe a leckés dolgokba. Mert például nálunk az elején, tehát nagyon érdekes, hogy meg is érezte a Lilla, hogy ha nincs kedve nálunk megcsinálni, hát akkor természetesen, hogy unózni fogunk, és nem a házi feladatot csináljuk meg, mert szegény fáradt, hát majd megcsinálja otthon, és hogy persze nyilván ez is alakul, megváltozik, de hogy sokkal engedékenyebb egy nagyszülő, ez valóban így van, mint a szülő, és ez meg is teheti, mert a gyerek is érzi azt, hogy kinél mi az, amit megengedhet magának, és ez a picit, hogy jól érezze magát, és ebből a nagyon szoros feladatkörökből kiszakadjon a nagyszülői házba.
0: Viszont... és ahogy így mondod, hogy határok, hogy vannak olyan határok, amit viszont a nagyszülőnél meg kell tartani, és esetleg otthon nem, vagy fordítva, hogy otthon keményebb, és a nagyszülőnél azért tudja, hogy ezt lehet. Én tudom, hogy a saját nagyszüleimnél mi megnézhettük későn este is a filmet, amit otthon biztos, hogy nem engedtek, de a nagyszülőknél volt egy ilyen, hogy mi tudtuk, hogy ők ezt nem tudják, hogy otthon mi a rend, és ebbe egy kicsit lazábbak lehettek. Van olyan most nektek, amiben ti vagytok lazábbak, vagy éppen nálatok vannak keményebb határok?
2: Ez nagyon érdekes, mert nálunk pont fordítva van, hogy otthon néznek mesét, és hogyha nehogy Isten eszükbe jut, hogy nem voltunk annyira kreatívak, vagy esetleg egy pici ilyen belefeledkezés van a semmibe a gyerekek részéről, és mondjuk eszükbe jut, hogy esetleg filmet is lehetne nézni, akkor biztos, hogy ez nem valósul meg. Viszont rengeteg ilyen kézműves dolog az, amit csinálunk. Tehát a kavicsfestéstől az agyagozás, a nemezelés, vagy például most egy hetet töltöttünk közösen, és pont egy nagy társaság volt nálunk. És nagyon jól beilleszkedtek ebbe a nagy társaságba, azokkal is, akik vendégségben voltak, meg hogyha bármelyikünkkel a nagypapival vagy velem is akartak valamit, akkor szóltak. És egyszer azt láttam, hogy a kisebbik unokám úgy belefigyel a nagy semmibe, és akkor elkezdtünk rajzolni közösen. És annyira aranyos volt, hogy megmutatta, hogy mondjányi, te tudod, hogy kell fűcsomót csinálni? Hát majd én megmutatom neked, olyan, mint egy mosolygós, és akkor ilyen cikk-cak vonalakkal fejeződött be. És tényleg olyan volt, mint egy fűcsomó, úgyhogy közösen rajzoltunk egy ilyen virágos keltet, aminek a megkoronázása egy rózsaszín nyakék volt.
0: És ezt a gyermekeiddel is megtetted, vagy ott ez elképzelhetetlen volt?
2: Nem, én velük is, tehát hogy mindig valami olyasmit szerettem nekik is átadni, ami nekem is jó, és engem is érdekel. Például a gyerekekkel, amikor még csak a 3 lány volt, akkor úgy, hogy a fiammal már 7 hónapos várandós voltam, elmentünk Nagy Kálóra a tékatáborba, és minden este táncoltunk. Meg ott is agyagozás, és mindenféle kézműves foglalkozás volt.
0: És ők ezt tovább vitték az életükbe, ezt a kézműves vonalat, vagy?
2: Hát igen, 4-ből 2-en igen, tehát vannak a páratlan szülött gyermekeink, ők az egészségügyben dolgoznak, a párosok pedig művészek, pont a lányok édesanyja textiles iparművész, tehát a bőrművesség területén tevékenykedett, míg megszülettek a gyerekek, és most pedig egy könyvkötészeti cégnél dolgozik, úgyhogy amire mindig is vágyott, hogy ezt szeretné csinálni. A fiam, akit akkor váltam, ő pedig néptáncos egészen furcsa módon, vagy nem furcsa módon. És amikor először a színpadon volt, akkor ugyanazt éltem meg, mint amikor leültem a tánc után, és akkor ő próbálkozott. De egy nagyon fontos dolog jutott eszembe a nagyszülői feladatokkal kapcsolatban, ami aktuális lehet ebben a mai világban, hogy milyen közösségbe kerülnek a gyerekek. Ez nyilván régebben is fontos volt, de hogy ez egyre inkább fontos a közösségnek a megtartó ereje, hogy hasonló gondolkodású családok, gyerekei kerüljenek oda, ami akár egy plébániai közösség, vagy egy cserkész csapat, vagy egyáltalán egy olyan óvoda, vagy egy olyan iskola, ahol jó érzésű szülők, jó érzésű családok vannak. Ez is nagyon fontos, és nyilván ennek is van egy ima háttere, hogy
0: nem mindegy, hogy milyen közösség az, amiben belekerülnek. Egyébként köszönöm, hogy ezt így megerősíted, mert a műsornak magának ez a mottoja, hogy egy gyerek felnevés, ez egy egész falu kell, tehát a közösség is kell. És Judit, akkor téged kérdezlek, hogy neked milyen olyan, te milyen nagyszülő vagy, egyáltalán hogy hívnak a gyermekek? Vagy most ezt nem is tudom, hogy mi most a megnevezése a nagyszülőknek?
1: Én mama vagyok, a nászasszonyom, ő maradt Kati. Tehát én mama vagyok. Visszatérve így a feladatokra, hogy én egyeztettem a menyemmel, meg a fiammal, hogy például a tévénézés az abszolút nem, abba egyeztünk, meg így az internet se, hát még egyenlőre 3 éves, de hogy nagyjából azért hasonló értékek mentén neveljük, de azért én hagyom szabadabban szerintem, hogy nálunk egy kicsit abban mások a szabályok, hogy nekem van időm elpakolni,

0: technológiában, akár a kommunikációban, vagy a szemléletben, ahogy nevelik a gyerekeket, nyilván ugye az internet már fölkerült így témaként, de hogy van, ami más volt esetleg, amire te nem gondoltál, vagy újként jelent meg ennél a generációnál?
1: Például fölhívták a figyelmemet, én a hitoktatás miatt léptem föl a Facebookra, és akkor én lehet, hogy szabadabban megosztottam volna ezt az örömet, hogy nagyszülő lettem a baba képével, és akkor előre mondták, hogy azt létszi ne, tehát ne rakjak föl semmi képet, és ez olyan jó volt, hogy így figyelmeztettek, hogy ennek vannak veszélyei is, mert én ilyen személyi kapcsolatokba gondolkodok, meg ilyen bizalomba, és akkor azért fölhívták a fiatalokra a figyelmemet. Ugyanakkor azt látom a mostani édesanyáknál, hogy nagyon sok minden információt az internetről jön nekik, és néha nagyon magas elvárásokat támasztanak önmaguk felé, és el tudnak bizonytalanodni, hogy annyi szemléletmód van, hogy nem látják a példát így maguk előtt, vagy maguk körül, mert messze vannak a nagyszülők, és akkor mindent onnan próbálnak leszedni, akár a szoptatási tanácsadás, bármi, ami régen evidens volt, hogy ott a nagyszülő esetleg segít, és ez ilyen elbizonytalanodás, meg egy kicsit elmagányosodás felé mennek el, hogy ki kell mozdulni, hogy közösségekbe lenni. Most volt egy egyházközségi tábor, és olyan öröm volt, hogy rengeteg kisgyerek volt a táborba, és 4-5 gyerekkel, ilyen kisgyerekkel, és a bérmalányom pont volt egy ilyen ki mit tud, és akkor előadtak ilyen imádságos, ilyen mutogatós éneket, hogy ők így szokták minden este így a családban, hogy fektetik a gyerekeket, milyen szokások vannak, és olyan jó, hogy így közösségben egymással is tudnak beszélgetni a fiatal anyukák is, és segíteni egymást. Tehát a közösségeket nagyon fontosnak tartom. Meg az édesanyák imái csoportba pedig minden héten összejövünk, és mindegyik gyerekünkért, keresztbérma gyerekünkért, lelki gyerekünkért imádkozunk, és egyesével így le is tesszük őket a Jóisten kezébe, átadjuk a problémákat, és tényleg ő így megoldja. Szóval olyan jó, és akkor következő héten rálátunk arra, hogy ezért is hála, azért is hála. Van egy füzetünk is, hogy abba írjuk az ilyen nehezebb élethelyzetben levőket, és látjuk, hogy rábízhatjuk a Jóistenre, mert tényleg nála van a legjobb helyen, persze visszalopkodjuk hétközben, úgyhogy a következő héten újra átadjuk őket.
0: És hogy kell egy olyan nagymamának, vagy egy nagypapának így fitten tartani a magát? Tehát, hogyha jönnek az unokák, azért ez energia. Tehát egy gyereknek az energia készletével azért nehéz lépést tartani. Nektek van esetleg valami egy-egy rövid tippetek, hogy lehet ez tempóval, meg energiával? Hogy ti hogy frissültök föl? Nyilván a közösségi ima élet, de hogy van valami az életetekben, amivel karban tartjátok magatokat?
2: Hát szerintem a legjobb karbantartás az imádság, meg a Szentlélekre ráhagyatkozni, mert akkor a Vargalaszi püspök atyának van egy jó kis mondása, hogy odébb állok, hogy minél nagyobb helye legyen a Szentléleknek, és akkor én nekem végül is csak azt kell csinálni, amerre vezet. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó tipp arra, és mindenkinek is, hogy hogyan tudja azokat a felesleges dolgokat, amit esetleg nagyon fontosnak gondol, de nem is nekem kell azt megoldani. Viszont az nagyon fontos, hogy például beszéljünk a gyerekeknek az imádságról, meg szerintem az egy ilyen tipikus nagyszülői feladat, amikor úgy tudunk együtt lenni hosszasan, hogy csak úgy nyugiba, és akkor ők is elmondják, ami éppen bennük van, és akkor így lehet ehhez kapcsolódni, vagy akár az, hogy már várom, hogy anyáék hazajönnek, és arról volt szó, hogy vacsorára jönnek, de mégse jönnek csak majd akkor, ha elhalszunk, és hogy ezen annyira szépen átsegít az, hogy az ember az élő Istenről beszél az unokáinak. Szóval

0: Nagyon sokan azt tapasztaltuk, meg manapság is, hogy akár hittanórákon sem hangzik el az, hogy mi is az az imádság, és hogy mi a lényege az Isten kapcsolatnak, hogy nem csak ez az elmegyünk a templomba, hanem ott valami élő Istennel találkozunk, és hogy az, ha csak úgy elmegyek, hát az egy keret. De ha nincs benne a találkozás, akkor marad a keresztkép nélkül.
1: És érzitek, hogy akkor ezekben akár a gyermekkel való kapcsolatban is, ez is az Isten kapcsolattól lesz teljes?
0: Hát szerintem én ehhez sokat nem tudok hozzáadni.
1: Akkor most itt a műsor végén, mert pereg az idő, és a sok érdekes téma mellett még hát ezt lehetne folytatni, de ha egy ilyen olyat mondanátok így a végén, hogy vannak olyan családi receptek, vagy családi hagyományok, vagy az ünnepek, amik nálatok ti is örököltétek, és ezt szeretnétek továbbadni?
2: Nekem karácsonykor a dédszüleim elkezdték a 9. kisded Jézushoz egy ilyen elég hosszú imádság, és kiskoruktól mi minden évben imádkozzuk így együtt, egy ilyen litániát, és először meg így hálát adunk az egész évért, imádkozunk, hogy a nagy családba is, tehát ilyen 20, és elmondjuk, hogy ki hol tart, mi volt a legjobb abba az évben, és hogy a fiatalok is így hálát adnak, szóval ez nagyon jó. Meg a szülinapok is, hogy így összejövünk tortázás, de az inkább az együttlét, az öröm, hogy jönnek a vendégek, és akkor együtt vagyunk, és mindenki hoz valamit, de ezek az együttlétek, ezek nagyon jók. Hogy úgy megerősíti az embert. Meg még visszatérve erre a fizikai karbantartásra, hogy olyan jó, hogy most már van idő így a barátokkal is elmenni túrázni, vagy kirándulni, szóval, hogy már a barátnőkkel is van idő töltődni. Most is három barátnőmmel kimentünk Lisszabonba, meg Fatimába, elmentünk zarándoklatokra, szóval, hogy így lehet fizikailag is azért egy kicsit karban tartani magunkat, meg lelkileg is töltődni.
0: Egyébként olyan jó, hogy te is a karácsonyt említetted, és az jutott nekem is eszembe, amit mondasz, hogy az együttlét. Tehát nálunk egy picit árnyaltabb a helyzet, mert nem hívő mindenki a családba, vagy nem úgy hívő, tehát mondjuk meg van keresztelve, de mondjuk nem járnak templomba, és mégis együtt vagyunk, és a telefonokat begyűjtöm egy kis kosárba, és beteszem őket egy zárt szobába, hogy akkor csak együtt legyünk, és semmi ne zavarhassa meg ezt az együttlétet, és egyébként nem lehet világmegváltó beszélgetésekbe kapcsolódni a másikkal, de az, hogy úgy együtt van mindenki, ez szerintem nagyon fontos, és biztos, hogy amikor már az ember az élete végéhez közeledik, akkor már így nem is eszik, nem is jár, nem is iszik, de az együttlét és a szeretet az megmarad.
1: És mint tudjuk, a költőtől végemből születik a kezdetem, tehát ez egy örök boldogság, amire meg vagyunk hívva, és ennek, hogyha a szeretett kapcsolatainkat megéljük, már itt a Földön a Mennyország részesei vagyunk. Ez a beszélgetés is egy kicsit a Mennyország részeseivé tett minket. Szeretettel gondolunk mi is a nagyszüleinkre, Szent Anna napja közeleg, úgyhogy Isten áldását kérjük minden nagyszülőre és minden családra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
3: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
4: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

Nem félek, mert nem a félelem lelkét kaptam, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ez az ige akkor lett számomra fontos, amikor a megtérésem után megismertem. A megtérésem előtt egy beteg ember voltam, depressziós, szorongásos ember, és hát 4 éven keresztül ez az állapot nagyon-nagyon súlyosan fennállt, orvosokkal, gyógyszerekkel, kórházakkal, és aztán egyszer csak Isten engem minden előzmény nélkül ebből kigyógyított, mégpedig egy húsvét vasárnapon. Fekszem szépen az ágyban, és már reggel van, 9:30 fele, arra ébredek, hogy a bensőmben egy hang beszél. És azt mondja a belső hang, hogy van valaki, és ez Jézus Krisztus, aki meghalt, érted? Meghalt, és föltámadt. Eredj, menj el oda, és nézd meg, mert ez ma van. És annyira, de annyira meggyőző volt, hogy akkor én kipattantam így az ágyból, fölkaptam valamit, és elmentem egy közeli templomba, mert gondoltam, hogy hát biztos ezt akarja ez a hang. És akkor ott könnyek formájába kijött az egész, és tudtam belül, hogy én most már meggyógyultam. És amikor pedig meggyógyultam, akkor rájöttem arra, hogy az élet az nem félelemből áll. Ekkor találtam rá erre az igére Pál apostol egyik levelében, hogy ennek nem kell így lennie, és hogyha valakit bármilyen okból elfog a félelem, és elimádkozza ezeket a szavakat, az nagyon-nagyon sokat segít. Belülről a lelkükből kifelé a testükre is hatva, megvalósul. Hiszen Isten igéje pedig teremtő szó.

0: Dér Katalin egyetemi tanár teológus gondolatait hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. A papi képzés megújításáról tanácskoznak a kolumbiai püspökök. Hálát adtak a megszületett gyermekekért a vértes somlói kegytemplomban. Az egyház a remény világító tornya a mély válságba süllyedt Kubában. Jönnek a részletek, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. A papi hivatások képzésének megújításáról tanácskoznak a kolumbiai püspökök július 6-a és 10-e között Bogotában, számolt be a Fidesz. A kolumbiai püspöki konferencia 121. plenáris ülésének középpontjában a papképzés áll, szinodális és missziós szemléletben. A tanácskozáson mintegy 90 püspök mellett szemináriumi előjárók, papnövendékek, szerzetesek és világi hívek is részt vesznek. A résztvevők a papképzés országos irányelveit tartalmazó dokumentum megújításán dolgoznak. A püspökök hangsúlyozzák, a papnevelés nem csupán a szemináriumok feladata, hanem az egész egyházi közösség közös felelőssége. A kezdeményezés hátterében az is áll, hogy világszerte csökken a papok száma, ami egyre nagyobb lelkipásztori terhet ró az egyházra. Kolumbiában mintegy 48 millió katolikust közel 9700 pap szolgál, így egy lelkipásztorra összesen 5000 hívő jut. Július 5-én ismét összegyűltek a zarándokok és a gyermekáldásra váró párok a vértes somlói Sarlós Boldogasszony kegytemplom ünnepén, közli a Magyar Kurír. A somlói búcsú az egész vértesben különösen kedves ünnep, a gyermekáldásra vágyók kiemelt zarándok helye. 2017 és 26 között már több mint 100 ezüst hálaszív tanúsítja itt a boldogságos Szűz Mária közbenjárását. Az ünnepi körmenet a falu központjából indult a gyönyörű környezetben épült kegyhelyhez. A püspöki szent mise előtt Fésztere Zsuzsanna helytörténész idézte fel a sváb telepesek mély hitét. Spányi Antal püspök idén 12 új hálaszívet áldott meg. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott imái meghallgatásra találtak. A megható ceremónia zárásaként a főpásztor külön megáldotta azokat a párokat is, akik még várnak a gyermekáldásra. A kubai egyház a remény egyik utolsó támasza a súlyos gazdasági és társadalmi válságban, mondta José Luis Correale-re a szükséget szenvedő egyház rendezvényén. A Magyar Kurír cikke szerint a 10,8 millió lakosú karibi országban az üzemanyag, áram, gyógyszer és élelmiszer hiány miatt általános a nélkülözés. A fiatalok külföldi rokonaik révén tömegesen hagyják el hazájukat, mert nem látnak jövőt Kúbában. Az iskolákat bezárták és minden este tiltakozó tüntetéseket tartanak. Az egyház viszont továbbra is segélyakciókat szervez, támogatja a rászoruló családokat és közvetítő szerepet vállal a társadalmi feszültségek enyhítésében. A szerzetes szerint a kubai katolikus közösségek anyagiakban szegények mégis gazdagok, megosztják egymással azt a keveset, amiük van, imádkoznak és a hitből merítenek reményt és erőt a mindennapokhoz. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
3: Az esti dicséretet a második Zsoltár hét csütörtöki napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Miután lelketeket az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok az őszinte szeretetre, hűségesen szeressétek egymást tiszta szívből. Nem pusztulásra ítélt, hanem elpusztíthatatlan magból születtetek újjá, az Isten élő és örök szava által.

0: Hálával telten emeljük lelkünket üdvözítő Istenünkhöz, aki megáldja népét minden lelki áldással. Kérjük áhítattal.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
0: Irgalmas Istenünk, tartsd meg Leó pápánkat és Zsolt püspökünket, őrizd meg őket épségben egyházad javára.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
0: Védd meg, Urunk, jóságosan országunkat, és szabadíts meg minket minden bajtól.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
0: Gyűjtsd tieidet asztalod köré, hogy minél szorosabban kapcsolódjanak hozzád tisztaságban, szegénységben és engedelmességben.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
0: Őrizd szolgálóidat, akik szüzességet fogadtak, hogy téged, az Isten bárányát kövessenek bármerre még.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
0: Nyugodjanak a megholtak békétben, és egyre szorosabban kapcsoljon össze velük a lelki javak közössége.
1: Áld meg, Urunk, népedet!

0: könyörögjünk. Esti dicséretünk szolgálatát elvégezve, esdve kérünk, jóságos Istenünk, ne engedd eltávolodni szívünket a törvényedről való elmélkedéstől, és add meg nekünk az örök élet fényességét és jutalmát. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: az evangélium tiszta forrásánál. Forrai Tamás jezsuita atya homíliáját hallják.
1: Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: magasztallak téged, atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztatod a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett ez neked. Az én atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, és az atyát sem ismeri más, csak a fiú. És akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra az igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Nem tudom, hogyan hat rátok ez az ismert rész. Nekem egy kedvenc részem. Egészen különleges, hogy elindulunk onnantól, hogy Jézusnak egy egészen személyes imája, valahogy ahogy ez lecsapódik, ahogy valamit ebből fognak a tanítványok és megörökítek, az atyával való kapcsolatának egy mélysége, és mintha egyszerűen egy pontnál fölnéz Jézus, és rád néz, hogy mi a baj? Miért vagy fáradt? Mi akkor neked a nehézséged? Milyen jó lenne, hogyha egyszerűen így tudnánk mi is lenni. Egyszerűen fölnézni, és rá tudnánk a másikra nézni, és hogy észrevenni, és komolyan megkérdezni, hogy akkor valami nyom, valami teher, valami ez súlyosabb, mint kellene. És azt gondolom, hogy megvan az életünkben ez a tapasztalat. Az a tapasztalat, amikor ott van a vízzel telített pohár, de ilyen kis csippentővel még be lehet rakni még egy cseppet, és akkor még ki is dudorodik a víznek a szintje, és egy pontnál pedig szétfolyik. Egy pontnál az túl sok. A pontnál nem tudunk így megtartani már, és akkor az egész egyszerűen kimegy. Tegnap a első unokahúgomat eskedtem Tihanyba, és akkor utána még akkor kellett hosszan együtt lenni itt a nász néppel, és aztán akkor hajnalba jöttem vissza a Bakonyból, mert 9-kor már itt kereszteltem, és érzem, hogy nekem már ügyelni kell ezekkel a nagy ünneplésekkel, de ez csak egy egyszeri alkalom. Ez egy egyszeri fáradtság, amit kialszunk. Vannak itt olyan emberek, akik arról írják a doktorit, hogy akkor mi az a mentális fáradtság. Mi az, amikor igazán valahogy ez úgy mélyen megy belénk? Mi történik itt? Mi az, amire tanít Jézus? Miért kapcsolódik ez a kicsinyekhez? És önmagában, hogy miért annyira fontos a kicsinyek, a gyermekek képe Jézus számára? A gyerek az, aki szabad, aki ki tudja azt mondani, hogy ő most fáradt, ő most éhes, ő mostan nem akarja ezt tovább csinálni. Mi a felnőttségnek a definíció, amik ezeket már el tudjuk nyomni, mert mi jól neveltek vagyunk, mi már tudjuk akkor kontrollálni magunkat. És milyen érdekes, hogy Jézus nem ezt kéri. Jézus a gyereket állítja elénk, a kicsinyeket itt. A kicsiny az, aki ki tudja mondani, hogy ez sok. És ez nehéz. Miért nem tudjuk ezt felnőttként kimondani? Mert ha kimondjuk, hogy ez sok, akkor azt jelenti, hogy gyengék vagyunk. Sebezhetőek vagyunk. Nem vagyunk eléggé jók és eléggé tökéletesek. Már pedig azt hiszük, hogy annak kéne lenni, szupermeneknek. De egy biztos, hogy az evangélium nem ezt kéri tőlünk. ebben a részben egészen tisztán. Szóval, akkor merre az előre? Mit mutatnak nekünk itten a szövegek? Volt egy nagyon szép ószövetségi proféciánk. Isten közénk jön szeliden, békével, szamár háton, és akkor hirtelen ez átvált arra, hogy széttörje a fegyveremet, a nyilakat, lovakat, a harci szekereket. Mit jelent ez? Leírja azt a pontot, amit megtapasztalunk így, hogy az első lépés ebben a kicsinségben, amikor észrevesszük, hogy fegyvertelenek vagyunk, hogy nincs elég erőnk és bölcsességünk és energiaforrásunk, hogy megoldjuk azokat a dolgokat, amik ott vannak előttünk. És azt hiszem, hogy ez a profécia alapján is, hogy Isten, szóval mondani, hogy örül ezeknek a helyzeteknek, valahogy azt érzi, hogy itt valami történhet. Ez olyan, amikor egyszerűen széttödezik a páncélunk, széttödezik a álarcunk, és előjön a valóság. És azt gondolom, hogy ez az első feltétele annak, hogy közel tudjunk menni Istenhez. A másik feltételem, erről szólt a Szentlecke, hogy ebben a helyzetben akkor ne összerottyanjunk, hanem ilyenkor idézzük föl azt, hogy a lélek az bennünk van. Hogy meg vagyunk keresztelve, hogy arra vagyunk hívva, hogy fölfedezzük Isten bennünk működő lelkét, és engedjük, hogy ez működjön bennünk. Már most. Mert ez az egyetlen vágya Istennek. Szóval akkor mire van szükség? Szükség van egy alázatra, hogy megtapasztaljuk a fegyvertelenségünket. Az, hogy erővel nem tudjuk megoldani, és nem kell mindent megoldani. A kicsiségnek a tapasztalata. Ha csak ez ott lenne bennünk, felnőttekben, ha csak ez ott lenne keresztény egyházunkban, már mennyivel más lenne a kapcsolódásunk azzal a társadalommal, ami olyan sokszor az egyháznak csak a erőfitoktatását, hatalomfitoktatását látja, és ezt nem kéri. Mennyivel hitelesebb az egyház, amikor ennek a gyengeségét is meg tudja mutatni. A második, hogy amikor ez történik bennünk, akkor vegyük észre a léleknek a működését. Hogy akkor kezdjük el nézni igazán, hogy na most mi történt velünk, mi az, ami oda vezetett, és hogy hol van ebben a gyengeség tapasztalatban, megtörtség tapasztalatban is Isten jelenléte. Merre akar vezetni? Amikor megtörezik a álarcunk, a páncélunk, akkor valami mozgásterünk van, valami új látásmód. De akkor merre? Merre hív minket az Úr? Hogy ebben a helyzetben, pont a megtörtségben is keressük és megtaláljuk Istent. Mert ott van. Ez az egyháznak a tapasztalata. És akkor utána pedig következik a ráhagyatkozás. Ez egy bizalompróba. Félretettem azt, ahol saját erőmet próbálom fitoktatni, saját erőből próbálom megoldani a dolgokat, de nem állok meg, hanem valahogy egy tudatosabban, egy bátrabban, egy még nagyobb bizalommal ráhagyatkozok akkor arra, hogy akkor Isten mutasd meg, akkor te vezess ebben. Akkor te gyógyítsd a sebet, akkor te adjál ottan erőforrást hozzá.

0: Érdekes ez, hogy Leó pápának egy visszatérő képe ez, amikor a fegyverek letételéről beszél, a békével kapcsolatban, de alapvetően az emberi fejlődésünkkel kapcsolatban. Letesszük annak a vágyát, hogy erővel oldjuk meg a dolgokat. Valahogy nagyon erősen következik ez az ő lelkiségéből, és az ide vezet minket vissza. Álljunk meg csak így egy pillanatra, én is megállok itt egy hosszú papolásban, mert elmondjuk a hiszek egyet. Egyszerűen csak azt a kérdést tegyük föl magunknak, hogy hiszed-e azt, hogy Jézus téged is megszólít. Hogy neked is azt mondja, hogy ha fáradt vagy, ha terhek alatt görnyedsz, akkor ő felüdít téged, mert ő szelíd és alázatos szívű. Hiszed-e azt, hogy nála tudsz békét, nyugalmat, vigasztalálni, és akarod-e ezt?
1: Az evangélium tiszta forrásánál. Forrai Tamás jezsuita atya homíliáját hallották.

Ragyogás. Az a hang, az a haj, az a mozdulat, és ugyanaz a szó és feltörő mosoly is. Bármikor, bárhol és bárkitől. Az egek tánca a tekintetekben, amint megleli a felkelő napot. Oly sok dolgunk olyan, mint a fiújé, és szabad szárnyalással szeli a levegőt a lélek horizontok szomjas tájain. A merengés és a tánc között felfüggesztve gyűl a szívünkben, e meg annyi pillanat ölelés melegétől átitatva, amelyekben a hirtelen kegyelem mennyet kovácsol a töredék valóból.

A bennünk nemes rácsodálkozás kacsintásai ezek, hol a levegő mindig azonos terét kitölti a csoda. Hogy egyek vagyunk. Szilvási Zoltán.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Hálát adtak a megszületett gyermekekért a vértes somlói kegytemplomban. Személyi változások lépnek életbe a veszprémi főegyházmegyében. Fiatalok jelentkezését várja az idei Hittel az Egyetemen keresztény gólyatábor. Most pedig jöjjenek a részletek, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Július 5-én ismét összegyűltek az zarándokok és a gyermekáldásra váró párok a vértes somlói Sarlós Boldogasszony kegytemplom ünnepén, közli a Magyar Kurír. A somlói búcsú az egész vértesben különösen kedves ünnep, a gyermekáldásra vágyók kiemelt zarándok helye. 2017 és 26 között már több mint 100 ezüst hálaszív tanúsítja itt a boldogságos Szűz Mária közbenjárását. Az ünnepi körmenet a falu központjából indult a gyönyörű környezetben épült kegyhelyhez. A püspöki szent mise előtt Fésztere Zsuzsanna helytörténész idézte fel a sváb telepesek mély hitét. Spányi Antal püspök idén 12 új hálaszívet áldott meg. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott imái meghallgatásra találtak. A megható ceremónia zárásaként a főpásztor külön megáldotta azokat a párokat is, akik még várnak a gyermekáldásra. Személyi változások lépnek életbe a Veszprémi főegyházmegyében augusztus 1-től, olvasható az egyházmegye honlapján. Saját kérésére nyugállományba vonul Horváth Lajos, bakonynánai plébános és Salgó Ferenc pápai plébániai kormányzó. Szolgálatukat az érsek köszönettel ismerte el. A pápai szent Anna plébánia vezetését Darnai János veszi át, aki több új megbízást is kapott, köztük a pápai kórházlelkészi szolgálatot. Tel Nándor diakónust érseki szertartóvá és lelki igazgatóvá nevezték ki, míg Kulcsár Dávid az apostoli nunciatúrán végzett szolgálata után a veszprémi főszékes egyházi plébániára kerül káplánként. Udvardi György érsek emellett új espereseket, referenseket és káplánokat is kinevezett, valamint több pasztorális terület vezetésében is változásokról döntött. További részleteket a Veszprémi Egyházmegye honlapján olvashatnak. Július 24-e éjfélig várja a fiatalok jelentkezését a Hittel az Egyetemen röviden hegyként emlegetett gólyatábor, írja a Magyar Kurír. Ez az egyetlen országos szintű, egyetemektől független keresztény gólyatábor, amely idén Szolnokon kerül megrendezésre augusztus 10 és 15-e között. A 2008 óta működő, eredetileg Pannonhalmi Bencés diák kezdeményezés célja, hogy a keresztény értelmiségi fiataloknak támogatást nyújtson az egyetemi évei kapujában. A tábor szervezői változatos programokkal várják a frissen érettségizett vagy felsőoktatásba készülő fiatalokat felekezeti megkötés nélkül. A résztvevők többek között hasznos információkat kapnak a felsőbb évfolyamon tanulóktól, és keresztény ifjúsági közösségeket is ajánlanak számukra. A részletes programokról és a jelentkezés menetéről a hegy saját honlap oldalán tájékozódhatnak az érteklődők. Kedves hallgatóink! A szerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Magyarságunk kincs, az emberiség kincse. Istenünkhöz kiáltunk nemzetünkért. Mutasson nekünk jó utat és jó megoldásokat. Magyarságunkat szeretnénk megőrizni. Magyarságunkat szeretnénk felemelni. Nem más népek rovására. Sőt, éppen az emberiség nagy színes kavalkádja megmaradásáért. Magyarságunk kincs, az emberiség kincse. Erről szól hozzánk Babits Mihály is, az Örök kék ég a felhők mögött című művében. Magyar vagyok. Lelkem, érzésem örökséget kapott, amelyet nem dobok el. A világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság kincsét. De milyen balga volnék, ha ugyanakkor más színt, más kincset el akarnék vetni? Vagy meggyengíteni? Én hiszek a testvériségben. A színek együtt adják ki a képet, a hangok együtt adják a koncertet. Nemzet ne a nemzet ellen harcoljon, hanem az ellen, ami minden nemzet nagy veszélye. Az elnyomás és a rombolás szellem ellen. Micsoda leckét kaptunk ebből éppen mi, magyarok, mondja Babits Mihály.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Most pedig hallgassuk meg Máté evangéliumából a következő részletet. Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte. Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és életre kell. Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt. Bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házába ért és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt. Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken. A most felolvasott evangéliumban hallhattuk, hogy egyesek mekkora hittel fordulnak Jézushoz. És ez a nagy hitük milyen isteni csodákat, mennyi gyógyulást hoz életükbe. Egy hívő apa, akinek meghal a gyermeke, de még mindig hisz abban, hogy Jézus visszahozhatja az életbe. És megkapja Istentől ezt az ajándékot. Jézus valóban feltámasztja a lányát. Vagy a beteg asszony, aki 12 éve kínlódik betegségével. 12 éve. Semmilyen gyógymód nem segít rajta, de még csak az ima sem. Mert egy ilyen hívő asszony biztosan sokat imádkozott, sokat kérte az Istent, hogy segítsen rajta. És még 12 év után is hisz abban, hogy ha csak megérinti is Jézus ruháját, meg fog gyógyulni. És meg is gyógyult. Jézus bennünket is bíztat, mint az evangéliumban ezt a betegségével 12 év óta küszködő asszonyt. Bízzál, leányom! Hited meggyógyít téged!
1: Mai ima szándékunk. Uram, köszönjük a te biztatásodat, hogy ha hiszünk, meggyógyulunk testileg és lelkileg, de hozzád kiáltunk mindazokért, akik elcsüggettek, akik úgy érzik, hogy mindent megtettek, és sokat imádkoztak, és mégsem talált meghallgatásra imájuk. Ne engedd, Uram, hogy elcsüggedjenek. Adj nekik kitartást, élő hitet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz. Inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.
4: Mária Rádió.
5: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.

Kedves hallgatóim, mindnyájan némi aggodalommal tekintünk hazánk közeljövő helyzetére, kiki politikai beállítottságának megfelelően kisebb vagy nagyobb optimizmussal, avagy éppen pessimizmussal. Azonban nem akarok elmerülni a napi politikai és gazdaságpolitikai aktualitásokban, várjunk még egy kicsit ennek az értékelésével. Nagyobb távlatokban szeretném megközelíteni jelenleg Magyarországnak a világban elfoglalt helyét, hogy hát valamilyen képet kialakíthassunk magunknak a múlt alapján is a jövőről. Madison, a jeles amerikai gazdaságtörténész még 1999-ben, vagyis a 2000-es évek elején készített egy nagy átfogó tanulmányt, ami 2000 évre visszamenőleg próbálta összehasonlítani a világ keleti és nyugati részének fejlődését. Aztán 2008-ban arra is kísérletet tett, hogy a jelenlegi, hát hogy így mondjam jelenlegi, legfrissebb helyzetet is elemezve, tegyen egy előrejelzést a 2030-ig várható folyamatokra. El kell mondani, hogy amikor ezt tette 2008-ban, akkor már a gazdasági nagy válság éppen kibontakozóva volt, de arra aztán végképp nem számíthatott, ami utána jött, az ukrajnai háborút, a Covid-válságot. Ezeket nem láthatta előre, már pedig most már mi tudjuk, hogy ezek nagyon jelentősen befolyásolták a világ és az ember hazánk fejlődését is. Ő akkor az akkori trendek folytatódását vette alapul a becsléseknél. De hát, ahogy mondom, lélek cserélő időket élünk napjainkban. Nagyon sok a kardinális változás. Így ma már látjuk, hogy Madison elemzéseiben jócskán voltak melléfogások. Magyar hazánk helyzetét is majd ebben a kontextusban nézegetjük, de előbb talán menjünk mégis a szélesebb horizontú kitekintésre. Nézzük meg, mi történt tehát a világgazdaságban. Ha a Madisoni első fázisára, tehát a 2000-es év elején készített elemzésre gondolunk, akkor azt láthatjuk, hogy Madison két csoportra osztja a világgazdaságait. The West and the Rest, vagyis a nyugat és a többi. Hát kicsit nehezen értelmezhető, hiszen az első évtizedben a nyugat aligha jelentett mást, mint Európát, ma meg már azért hozzájön Amerika, Ausztrália és még sok kisebb más terület is. Ezek akkor még aligha voltak számba vehetőek. Ázsia azonban akkor is már több évezrede létező valóság volt. Nos, Madison szerint az első évezredben nem volt olyan jelentős a különbség a két terület fejlődések között, pontosabban szólva, ezerre nézve az úgynevezett nyugati rész, amit hát tulajdonképpen Európával tehetünk azonosnak, alacsonyabb jövedelemmel rendelkezett átlagosan, mint a rest, vagyis a világ többi része. A nagy történelmi múltra visszatekintő Ázsia. Tudjuk, hogy 1820-ban, ezt akkor alaposan elemezte ebben a művében Madison, jelentősen megváltozott a helyzet. Ettől kezdve aztán végképp dinamikusan nőtt a különbség kelet és nyugat között, vagy a West és a Rest között. Nekünk se esik nagyon nehezünkre megtalálni e jelenség magyarázatát, hiszen 1820, miért pont ez az időpont van ugye kiemelve Madisonnál? Ha belegondolunk, ez volt a gőzgép nagyüzembe helyezésének az időszaka, vagyis a modern energiaforrásokkal működtetett nagyipar megindulása. Érlelődött azonban már korábban, ahogy mondom, a fordulat Európa javára. A gazdagok nyugat egyfőre jutó jövedelme kétszerese volt a keletének. 2003-ra azonban ez 21-szeresére növekedett nyugaton, keleten meg csak 7-szeresére növelte ezt az értéket. A nyugati félteket át elhúzott Ázsiától. Ráadásul a változás
homogénebb, mert nyugaton nem voltak jelentős különbségek az egyes országok között, voltak, hát mondjuk Magyarország sem volt az élvonalban, ugye, de nem voltak a különbségek akkorák, mint keleten, ahol hatalmasak a differenciák, mondjuk például Hongkong és Burundi jövedelme, egyfőrétű jövedelme között 50-szeres különbség van Hongkong javára. Próbáljuk meg összefoglalni, hogy mi is volt az, ami a 1820-ig tartó fejlődést mozgató rugóként előre vitte. Ezt ismét a mostani elemzésben is felidézi, tehát már a 2008-asnak nevezem a mostanit, második elemzést, ezt ebben is felidézi Madison. Először is a könnyújtatás, a tudás bővülése, általában a tudás bővülése óriási jelentőségű volt, hiszen a könnyújtatás révén a nemzedékek tudás mennyisége sokkal könnyebben áthagyományozódott egymásra, és széles körben elterjedt az olvasás elterjedésével. A másik ilyen nagy változás a középkorban volt az urbanizáció, vagyis a városok kialakulása, hiszen a városokban egy gyorsabb fejlődési folyamat vette kezdetét, majd azt is meg kell említenünk, hogy a középkor, amelyet nem véletlenül tekintünk a keresztény vallás világkorára, annak sok olyan szempontja is volt, ami ellentétes volt, vagy különbözött az ázsiai, mondjuk a kínai és indiai szokásoktól, vagy akár az iszlám több nejűségtől, mert hogy ezt ki akarom emelni, hogy az indiai és kínai nagy családokkal szemben bizonyos visszafogó hatása volt a monogám párkapcsolatok, hát vallásos preferálásának. Így az a népesség robbanás, ami több feleség, vagy pedig hát általában véve az ilyen nagy család preferálása mellett Ázsiában adódott, hogy a népesség nagyon dinamikusan megnövekedett, ez nem rontott az egyfőre jutó gazdasági eredményeket az összehasonlításban. Aztán érdekes módon azt is mondhatjuk, hogy a nemzetállamok kialakul is fontos folyamat volt Európában. Itt sok kis nemzet alakult ki különböző nyelvekkel, amelyek azonban a nyelvi különbségek ellenére intenzív, hát mondjam azt, hogy kommunikációs kapcsolatban voltak egymással. Ugye tulajdonképpen emlékszünk arra, hogy középkorban a mesteremberek is hát ilyen vándorútra mentek, hogy elkészítsék műremeküket, tehát megismerkedtek a máshol lévő technikákkal, és ezek Európában olyan alapot képeztek a technika fejlődésé, aminek aztán a gazdasági növekedés nagy hasznát lát. Szeretném itt most kiemelni az előző ponttal kapcsolatosan is. Európában akkor volt egyfajta közös identitás, ami nem nemzetiségi vagy faji alapon alakult ki, hanem a közös vallás alapján. Akkoriban az olasz, akarom mondani, hát az itáliai, vagyis a latin liturgia, mindenütt jelen volt Európában. Igaz, azt az egyszerű emberek nem nagyon értették, és ebben nagyon nagy szerepe volt, hogy a könnyújtatás felfedezése után a lefordított bibliák nagyon sokat lendítettek ezen a nemzeti nyelv fejlődésen, és a keresztény eszméknek a fejlődésén is. Most tehát a kereszténység, mint Európa bázisvallása nagy jelentőségű volt a gazdasági fejlődés szempontjából is. És a könnyújtatás kapcsán utalt gondolat, amelyre a könnyújtatás kapcsán is utaltam, a technikai fejlődés különösen a tengerészetben lett ugye jelentős, amely Amerika felfedezését eredményezte, de hát az ázsiai gyarmatosítást is nagyban segítette, és tudjuk, hogy mindkettőből a fejlett világ hatalmas előnyöket szerzett. Nyugat rengeteget profitált ebből a mondjuk azt imperialista gyarmatosításból, az így átáramoltatott jövedelmekből, mondjuk, ha csak az ázsiai vonalra gondolunk,
tudjuk, hogy aztán a későbbiekben, mikor létrehozták a Kelet-indiai társaságot, akkor meg hát India, Anglia gyarmatbirodalma volt, akkor az angliai dinamikus fejlődésnek ez fontos forrása volt, hát a francia gyarmatok is. Minden olyan ország, amelyiknek volt módja gyarmatoktól jövedelmet átszivattyúzni. Amerikának meg pedig az volt a hatalmas előnye, hogy szabad földterületekkel rendelkezett, az őslakosok kiirtásával és az afrikai rabszolgák betelepítésével pedig olcsó erőforráshoz jutott. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezek az országok nem csak azért fejlődtek nagyon dinamikusan, már értem ezen, hogy a nyugat országai, mert valamiben külön volt elméletileg a berendezkedésük, mint a reszté, a keleti, hanem elsősorban azért, mert ilyen reál gazdasági előnyökhöz is jutottak. 1820 után aztán a addigra kialakult nemzetállamok központi hatalmi segítsége, amelyet a gazdaságnak nyújtottak, rendkívül sokat jelentett, és technikai haladás meg, amiről már beszéltem, egy kifejezetten felgyorsító erő volt. Most én, kedves hallgatóim, tudják, hogy pénzügyes szakember vagyok, legalábbis az voltam. Én ezért hozzátenném kiemelten a nemzetközi pénzügyi rendszer fejlődésének a hatását is, mert az a 19. században nagyon nagy mértékű volt. Korábbi előadásaimban már sokszor emlegettem, hogy az akkori amerikai gazdaság már megerősödve, egyébként a megerősödés ez azért egy jelentős piacvédelem után került sor, tehát azért Amerika sem a szabad versennyel kezdte, csak azzal folytatta a világhódító tevékenységét. Nos tehát Hamilton még nagyon védte az amerikai infant industry, tehát a gyermeki cipőkben járó ipart, aztán amikor az felerősödött, és hát jöttek ugye a hatalmas olajlelőhelek, és így tovább, akkor Amerika nagy dinamikával tört előre a világgazdaságba, és átvette a 19. században még Angliának tulajdonított vezető szerepet. Az állami szerepvállás ebben azért fontos volt, és ebben az is nagyon-nagyon jelentős volt, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszer, ami kialakította a központi bankok intézményét, és nagyban segített az arany alapú pénz elterjedését, ami módot adott a nemzetközi kereskedelemben az előnyök jó felmérésére, és így módon a terjeszkedés intenzitásának növelésére. Emlékeznek, kedves hallgatóim, a közelmúltban idéztem fel az Óza csodák csodája meseregényt, amely azonban, mondjam azt Arany Jánosa, hogy nem mese ez gyermek, mert valóban lekopírozta az akkori Amerika társadalmában az ezüst és az arany alapra helyezett pénzügyi rendszer közötti küzdelmet megismétlem, amit már most nyilván tudnak, kedves hallgatóim, hogy az ezüst pénzügyi rendszer, amelyet a farmerek támogattak volna Dorotival, ugye, meg a szalma emberrel az élet, amit ezek támogattak volna, az azért volt számukra fontos, mert ezüst kincsben gazdagabb volt Amerika, de mégis a bankszektor az arany alapot szorgalmazta, mert arany alapon lehetett aztán a világ minden részén többé-kevésbé stabil értéket megállapítva kereskedni racionálisan. A nemzetközi kereskedelem aztán nagyban hozzájátszott azon országok fejlődéséhez, akik ebben intenzíven részt tudtak venni. A 20. századot megrázta a nagy válság, de amikor ezen a Roosevelti reformok alapján Amerika újjá lett, és lassan-lassan elkezdett a világgazdaság valamennyire helyreállni, akkor azonban sajnálatos módon Európában kialakult a német gazdaságnak az a törekvése, hogy a vesztes háború után clearing megállapodásokkal kötött magához sok országot, viszont a nemzeti szocializmus gazdaságpolitikája az nagyon pozitív volt. Ezen ne botránkozzanak meg. Szó sincs arról, hogy én a Mein Kampf alapján létező német ideológiát pozitívnak értékelném.
el kell különítenünk a faji elméleti megállapításokat attól, amit az iparpolitikában a Reichsbank támogatásával a gazdaság fejlesztésében elértek a németek. Bizony, ha nem csinálja ezt a kegyetlen faji elméleti emberirtást Hitler, akkor ma minden városban szobora lenne. Még egyszer mondom, ne döbbenjenek meg ezen, kedves hallgatói. Igen, ha figyelmesen elolvassa valaki a Mein Kampfban megfogalmazott gazdasági elveket, azok bizony eléggé időtállóak voltak, nagyon szomorú, hogy társult aztán ezzel a szörnyű ideológiával. Na de térjünk mi csak a gazdasági kérdésekre vissza. Mi is történt aztán a második világháború után? Nagyon izgalmas kérdés, kedves hallgatóim, hogy akkor Amerikában éppen a fasizmus szörnyűségeinek hatására volt egy nagyon kegyetlen német ellenes irányzat. Morgenthau, az amerikai pénzügyek főnöke, olyan politikát szorgalmazott, hogy a németeket ki kellene telepíteni, hát millió és millió számra Afrikába, és a földdel kéne egyenlővé tenni Németországot, hogy ne ismétlődhessen meg többet. Ez a technikai fejlettségen és hát a német szorgalmon alapuló hatalmas növekedés, amit a náci Németország elért. Szerencsére. Szerencsére. És itt nem győzöm a kedves hallgatóknak az emberi tényező fontosságát kiemelni. Szerencsére az amerikai kormányzatba győzött a józan ész, és Truman elnök egyáltalán nem követte ezeket az elveket. Itt álljunk meg egy polgári szóra. Éppen a napokban néztem meg Truman elnöknek az életrajzát, és abból a következőt láthattam, hogy amikor leköszönt az elnökségről, oly mértékben visszament egyszerű polgárnak, amilyenre én nem tudok, vagy legalábbis kevés példát tudok mondani a világtörténelmből. Tehát volt benne egyfajta olyan igazi, helyes, puritán magatartás, amit nagyon kívántos lenne minden politikusnál látni. Akkor nem beszélhetnénk arról, hogy politikai változásoknak azok a magatartások jelentik az alapját, amelyek a luxizással függnek össze. Szóval egy puritán amerikai elnököt. Nos, ő észszerűen és józan ésszel felfogta, hogy Európát nem lehet Németország nélkül elképzelni, és Németországot nem lehet a földdel egyenlővé tenni. Így a Marshall segélyek megfogalmazásában szerepe volt annak, hogy bizony a neki adott hatalmas háború alatti támogatást csak azzal tudja megszolgálni, hogyha olyan keresztül,

azért a háborús kihadások eredményeképpen tudtak olyan szintre jutni, hogy az aztán átáramulva a polgári szektorba a teljes gazdaság növekedését fel tudja gyorsítani. Én elolvastam nagy figyelemmel Galbraithnek az életrajzát, és abban azt a szakaszt, amelyben beszámol a háború alatti gazdálkodás megszervezéséről Amerikában, ahol nem kis dolog volt rávenni a háború által közvetlenül, akkor még nem érintett Amerikát arra, hogy nagy áldozatokat vállaljon a hadiipar fejlesztése érdekében. Hogy csak egy példát mondjak, például, hogy a gumigyártásra a hadi célokra szükséges járműveknek volt igényük, és ezért korlátozni kellett Amerikában, ahol ugye ez egy létkérdés, az autók gumihasználatát, illetve azok számára rendelkezésre álló gumi lehetőségét. És így bizony a háború alatt Amerika nagyon komoly, mondjam azt, tervgazdálkodást kezdett el folytatni, egy jó darabig ezt még csinálta is Galbraith, csak aztán később iktatták ki ezeket a, hogy így mondjam, háborús rendszabályokat. No tehát Amerika nagyon dinamikusan nőtt, és Európa elkezdett felzárkozni. Ez lehetőséget adott arra, hogy az egyébként akkor már nagyon intenzív fejlődő országokbeni mozgalmaknak, a gyarmatbirodalmak megszűnését eredményező tevékenységeknek a felgyorsulásához is hozzájáruljon. De hogy így mondjam, megszűntek a gyarmatbirodalmak, azonban a növekedés lehetősége, amely az országokban így módon, mármint hogy az európai országokban így módon lehetségessé vált, módot adott arra, hogy pótolja az korábban átszivattyúzott jövedelmek élénkítő hatását. Elegendő volt a saját maguk által megtermelt jövedelem az életszínvonal emelésére is, és a beruházások növelésére is. Ezzel párhuzamosan a kelet-ázsiai egyfőre jutó színvonal és kezdett változni, mert az 50-es években még a háború előtti szint alatt volt, hiszen Japán is nehezen tért magához a nagy vereség után. 1955-ig nem tért magához, de magas színvonalú humántőkének köszönhetően ekkor dinamikus fejlődésbe fogott. Az ázsiai kis tigrisek is, emlékszünk erre a fogalomra, rendkívüli növekedési ütemet értek el, beleilleszkedtek a nemzetközi munkamegosztásba, kereskedelembe. És akkor a dél-koreai és Tajvan és egyéb áruk elárasztották a világot. India és Kína 1978-ig még alacsony ütemet mutatott. Mi jól ismerjük a kínai maoista politika rendkívül hátrányos következményeit, a népi kohókat és az egyéb képtelenségeket, amiket Mao népére ráerőszakolt. Ezeknek meg a kulturális forradalomnak csak Teng Xiaoping színrelépésre vetett véget 1978-ban, de akkor dinamikusan elkezdett fejlődni Kína. Indiában a függetlenné válás után jó darabig még a központi gondolatot Gandhi önellátási fogalmai határozták meg, de 1990-es években aztán egy liberálisabb irányú vezetés került hatalomra. Mondok egy nevet, ami nem túlságosan ismert európai körökben, pedig, mint majd látni fogják, nagy egyéniségről van szó. Úgy hívták, hogy Manmohan Singh, 90-es évek elején lett India pénzügyminisztere. Emlékszünk arra, hogy már megelőzően Indira Gandhi is jelentős gazdaságpolitikai változásokat valósított meg. Ő megpróbálta még a nagy népesség robbanást is visszafogni. Nem, ezek nem voltak a legszimpatikusabb lépései, de Indira Gandhi rengeteget tett az ország fejlődésért, és ő tette az Indiát a el nem kötelezett országok vezető erejévé. Na most Manmohan Singh, akire utalnék, egy liberális felfogású, Sikh származású pénzügyminiszter volt. Csak mondom, hogy Indira Gandhit Sikh terroristák ölték meg. Singh beengedte a külföldi tőkét, és ezért jelentős mértékben meglendült India fejlődése. 2003 és 2006 között már 6%-ra, de már 1990 és 2003 között is 3%-os növekedésre, 3,9%-os növekedésre hozták fel India gazdaságát. És ez azért fontos, mert hát ugye persze sokkal alacsonyabb szintről indulnak, de hát ugye ez a növekedés ütem, 4% körű növekedés ütem volt Európára is jellemző. Na, de most a felzárkózáshoz felhozta 6%-ra. Singh megítélése szélsőséges volt hosszú pályafutása alatt, de amikor ez 2000

0: 2024-ben elhunyt, és jöttek az értékelések, nos ezek az értékelések. Egységesen, mint India egyik legnagyobb vezetőjét idézték, kiváló politikusnak tartván. Voltak, akik még Nehrunál is többre értékelték. Egyébként Singh volt a BRICS csoport megalapítóinak egyike. És hát én, mert talán ezzel kedves hallgatóim, ha vannak hűséges régi hallgatóim, emlékezhetnek rá, hogy a Raghuram Rajan indiai pénzügyes közgazdászt, akit én sokkora tartok és sokszor idézek, ő hívta meg az indiai nemzeti bank elnöki posztjára, tehát azért gondolom, hogy ez fontos volt, mert 3 év alatt a pénzügyekben Rajan rengeteg fejlesztést ért el. Mindenesetre tehát India fajlagos mutatója javult, de még így is csak a felét ért el Kína fejlődésének eredményeképpen kialakult mértéknek. 2008 és 2025 között az egyfőre jutó GDP nominális értéke azonban közel megháromszorozódott. 2012 és 2014 között aztán a növekedés megtorpant, a rúpia gyengülése miatt, ezért volt oda hívva, hogy így mondjam, Rajan, mint jegybankelnök, és akkor kislábaltak ebből. De 2020-ban, ahogy közelítünk napjainkhoz, Indiát is megviselte a Covid-járvány nagyon is, és akkor egy visszaesés következett be, de aztán 21 után ismét gyors növekedés van. Ma is a leggyorsabban növekvő gazdaságok közé tartozik India. 2008-ban, ahogy említettem, Madison készített egy prognózist, amelyben a népesedés és termékenységi prognózisokat vette alapul, hogy hát mi lesz majd 2030-ig. Úgy becsülte, hogy már 2015-re az egyfőre jutó GDP alapján a világ sorrendben India, Kína és USA után a harmadik lesz. Nem vált be ez a jóslata. India csak a 7. helyen volt ekkor még. Mint hogy az se vált valóra, hogy Kína addigra már megelőzi az USA-t, bár tényleg nagyon megszorította. Azonban Amerika mindmáig őrzi első helyét a világba, noha nagyon a nyomában van és szorongatja Kína. Napjainkra már igen kicsi köztük a különbség. No, minden esetre 15-ben még Japán volt a harmadik helyzet, és hogyha most megnézzük, hogy 25-ben, ki a harmadik helyzet? Hát kérem szépen, Németország. Japán meg a 4. helyen van, de India már követi 5. helyre feljött. Tehát 10 év alatt a 7. helyre, az 5. helyre jött fel a világ ranglistában. És csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy 2025-re Oroszország is bekerült a top 10-be, tehát a 10 legfejlettebb országba, amely addig itt nem szerepelt, Brazília viszont kiesett, ami korábban benne volt. Tehát ez csak egy mellékes megállapításom volt, ami annyiban nem mellékes, hogy azt lehet mondani, hogy úgy tűnik, hogy az oroszoknak a hadigazdasági átállás, a gazdasági eredményeik általános értékelését tulajdonképpen javítóak hatott. Nem lehet tudni, meddig bírják így, és úgy ebben nem akarok most belemenni, de minden esetre most már a top 10-es listában benne van a 10. helyen. Az egyfőre jutó reál GDP azonban a globális pénzügyi válság kirobbanásától a 2025-ös évvel lezáró időszakig azonban úgy alakult, hogy a globális súlypont áthelyeződött. Mi ez a reál GDP? Van egy bizonyos mérőmód, úgynevezett Gini-Kemis nemzetközi dollárban kifejezve, amely egy módszer arra, hogy purchasing power parity, tehát vásárlóparitásosan, hogyha hasonlítsuk össze az országokat. Nem mindegy, hogy nominális árfolyamokon számoljuk az országok teljesítményét, vagy pedig PPP alapon. A globális súlypont átrendeződött, 2008-ban egy átlagos amerikai még 5-ször annyit termelt, mint egy kínai polgár, de 25-re már ez csak csökkent, már csak 3-szorosan termelt többet. Kína és India a leglátványosabb ugrás produkált, a Kína 150%-kal, India 117%-kal növekedett ez alatt az időszak alatt. Az USA csak 30%-kal, de még így is őrzi vezető erejét. Ne felejtsük, a kisebb százalékok, a nagyobb alapra vetülnek, azért azok jelentősek. Az olló nyugaton kinyílt. Az Egyesült Államok sokkal rugalmasabban és gyorsabban lábadozott 2008-as pénzügyi sokkból, mint Európa. USA és a vezető nyugat-európai magországok, Németország, Egyesült Királyság között a fejlődési szakadék, fejlettségi szakadék azonban már tágult, mert az amerikai technológiai szektor rendkívül expanzív volt. Dél-Európa is stagnált, Olaszország például egyetlen olyan vezető ország volt, ahol Görögországon kívül a fent számított PPT módszer alapján nem tudta meghaladni a 17 évvel korábbi válság előtti csúcsszintet. Röviden foglaljuk össze, hogy mi történt a mi régiónkban. A kelet-közép-európai régió, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, vagyis a Visegrádi négyek, a gazdasági fejlődés szempontjából a 2008-as válságtól 25-ig dinamikus felzárkózási folyamatot jelez. Jól látható, hogy a régió tagjai eltérő sebességgel közeledtek a nyugat-európai átlaghoz. A bajnok Lengyelország volt, sok színű belső piacának köszönhetően, míg a 2008-as válságot is recesszió nélkül vészelte át, és ahhoz képest 25-re 93%-kal növekedett, majdnem kétszeresére. Magyarország 2008-as egyfőre jutó gazdasági teljesítményben még hajszányira megelőzte Lengyelországot, de ez az elmúlt 17 év alatt nagyon lemaradt. Lengyelország Magyarországot és Szlovákiát is maga mögé utasította és felzárkózott Csehszlovákia szintjére. Csehszlovákia csak 41-42%-kal nőtt, de a régió legstabilabb és legfejlettebb gazdaságaként még mindig abszolút vezető szerepe van a jóléti mutatókat tekintve a régiónkban. Hazánk a 2008-as sok-sok után 2010-es évektől kezdve aztán felgyorsult. 58%-kal a második leggyorsabban növekvő a négy ország közül. A 2008-as pénzügyi krízis és adósság miatt, válság miatt azonban kezdetben komoly növekedési áldozatokat szenvedett el, de aztán az intenzív uniós forrásbeáramlás, a járműipari beruházás, a foglalkoztatás bővülése motorja lett a növekedésnek. A Covid minket is visszavetett, meg hát aztán jött az ukrajnai háború és ezzel kapcsolatos szankciók hatása. Szlovákia kezdetben az euróövezeti csatlakozás után még egy nagyot ugrott, aztán lelassult, ugye egy 43%-os, 44%-os növekedést mutat, még az autóipari beruházások és a reformok miatt gyorsabban fejlődött, de 15 után már egy növekedési csapdába került. Ha hazánkat az EU tagjaihoz, nyugati tagjaihoz viszonyítjuk, például az osztrák szinthez, akkor azt láthatjuk, hogy 2008-ban 43%-án voltunk mondjuk Ausztriának, vagy ebből 25-re 62%-ra zárkóztunk fel. Tehát a német szinthez képest is felzárkózást mutattunk, mint ahogy az osztrákoknál. Itt a német gazdasághoz képest kezdetben csak 48%-ot produkáltunk, 25-ben pedig 66%-ot. Ez azt mutatja, hogy azért ezek az évek nem minősíthetők úgy, mint hogyha az országot tönkretettük volna. Csak mondom, tönkretette volna az a kormány, aki akkor volt. A felzárkózás részben azért azonban annak is köszönhető, hogy nyugati országok növekedési üteme lassult, tehát amihez viszonyítunk, ugye. A Magyarország a legnagyobb ugrás 14 és 19 között mutatta, a globális konjunktúra, alacsony kamatkörnyezet, autóipar, akkumulátorgyár, stb. Maximálisra pörgette, és az uniós források ekkor felgyorsították a reálbér és GDP növekedés, hát aztán 2020 után megtorpanás jött. A relatív közeledés üteme az extrém magyar hazai infláció és a tartósan magas kamatok miatt veszített a lendületéből, de sajnos a kamatokat nem lehetett olyan mértékben csökkenteni, mint szerettük volna, hiszen a fizetési mérlegre ennek negatív hatása lett volna, akkor már sok volt újra, mint mindig a elmúlt évtizedek folyamán. Külföldi adósságunk, amit ugyan az Orbán kormány megpróbált reépíteni, de utóbbi időre ismét erre kellett fanyalodnia. Így a mi felzárkózásunk üteme az utolsó években lassult, és hát ennek aztán láttuk is politikai következményeit. Ha ebbe a képbe elhelyezzük Magyarországot, akkor összefoglalóan azt mondhatjuk, felzárkoztunk, nem rossz eredményt mutattunk, de nem elegendőt. Én azt gondolom, hogy ebben két dolognak volt alapvető szerepe, ha szabad ilyen nagyon leegyszerűsítettem fogalmaznom. Egyrészt az erkölcsi normák nem kielégítő működésének, másrészt a humán tőke fejlesztése elhanyagulásának. Ezekre a kérdésekre majd még többször visszatérünk egy keresztény, katolikus rádió hallgatóságának azonban kiemelkedően fontos lehet az erkölcsi kérdések súlya. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Közös szív, cselekvő remény címmel tartottak teremtésvédelmi nyári egyetemet Veszprémben. Személyi változások lépnek életbe a külhoni Magyar Egyházmegyékben. Rekordidő alatt kapkodták el a jegyeket a Bájói Kárpit londoni kiállítására. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Július 1-e és 3-a között rendezték meg a Közös Szív Cselekvő Remény elnevezésű teremtésvédelmi nyári egyetemet Veszprémben, írja a Magyar Kurír. A Katolikus Pedagógiai Intézet és a Caritas in Veritate Bizottsága közös programjának a Davidicum Kollégium adott otthont, melyen 82 katolikus intézményben dolgozó pedagógus vett részt. Udvardi György érsek köszöntője után neves szakemberek tartottak előadást, Gelencsér András a klímahelyzetről, míg Neumayer Éva a biomimikri területén elért eredményekről beszélt. Cipán Katalin kitért arra, hogyan alakíthatja egy közösség a fenntarthatóbb jövőt, a későbbiek során pedig Takács Sánta András beszélt a helyi közösségek erejéről. Néhány jó gyakorlatként a Pannon Egyetem, a Veszprémi Davidicum Kollégium és a Gödi Búzaszem Iskola teremtésvédelmi munkája is bemutatásra került. Jelentős lelkipásztori átalakulások lépnek életbe a külhoni Magyar Egyházmegyékben, közli a Magyar Kurír. A gyulafehérvári főegyházmegyében Kovács Gergely érsek döntése nyomán számos plébánián változás lép életbe. Csíbi Levente, Nagy Szebenen, Lázár Hunor Imre pedig a Gyergyó Alfalvi plébánián lesz segédlelkész. Círják Otto érseki titkári kinevezést kapott, miközben 5 idős lelkipásztor nyugállományba vonul. A Szatmári Egyházmegyében püspöki intézkedésre szeptember 1-től Meleg a Ferenc István Máramarosszigetre kerül, emellett több plébánia és filia, köztük József háza és hosszú mező ellátását is összevonják. A felvidéki egyházmegyéket is érintik a változások. Molnár Tamás Nagy Magyaron kezd plébánosi szolgálatot, a pozsonyi magyar híveket pedig Varga Viktor új dómi káplán fogja pasztorálni. További részleteket az egyházmegyék honlapján olvashatnak. Kevesebb, mint 24 óra alatt keltek el a jegyek a British Museum történetének egyik legjobban várt kiállítására, írja a kultúra.hu. A legendás Bájói Kárpitot története során először és valószínűleg utoljára Franciaországon kívül is megcsodálhatja a nagy közönség. A Kárpit, melynek pontos keletkezési helye ismeretlen, monumentális méretekkel bír, csak nem 70 méter hosszú és 350 kg-ot nyom. A történelmi erekje feltehetőleg 1070 körül készülhetett, és 58 képben latin feliratokkal meséli el Anglia 1066-os normann meghódítását. A műtárgy korábban mindössze 2 alkalommal hagyta el Bájő városát. A kiállítás egy történelmi jelentőségű kultúrdiplomáciai csereprogramnak köszönhető, melyet Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezett. Az egyedülálló tárlat szeptember 10-én nyílik meg a British Múzeumban, várhatóan a jövő év júliusáig lesz látogatható. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió gyál, FM 98,9.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Június hónap, egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek a magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
5: Hit a művészetekben. Csányi László műsorát hallják.

0: Július 15-én ünnepli 85. születésnapját Medvecki Ádám Kossuth Díjas karmester. Mai adásunkban a 2023-ban vele készült beszélgetés hangzik el. Csányi László Medvecki Ádámmal és még 11 művésztársával készült Hit a művészetekben című fényképekkel illusztrált riportkönyve a 97. ünnepi könyvhéten jelent meg, ajánljuk szeretettel a hallgatók figyelmébe.
1: Köszönti Önöket Csányi László, a műsor szerkesztő műsorvezetője. Pár hónappal ezelőtt elindult riportműsoromban a művészvilág olyan emblematikus képviselőit szólítjuk folyamatosan mikrofon elé, akik életművükön keresztül tanúságot tudnak tenni, hogy a természet fölötti erőknek nélkülözhetetlen és meghatározó szerepe van a művészi alkotó folyamatokban, és pályájuk alakulásában az isteni elrendeltetés nyomon követhető. Programjaink ezt a missziót szeretnék segíteni azáltal, hogy a művészeti élet egy-egy kiválóságának tanúságtétele által fényt sugározzon a jövő felnövekvő alkotó generációi felé, és hitünk szerint ezzel egy lassan feledésbe merülő szellemi áramlat újjászületését, megerősödését segítsük elő. Mai adásunkban sem lesz ez máshogy, hiszen szerény véleményem szerint ezen hit, belső indítatás nélkül a művészet, a színházteremtés áldott feladatát nem is lehet művelni, ahogy azt mesterem Medvecki Ádám karnagyúr életrajzi könyvében kristálytisztán meg is fogalmazza. Hit nélkül lehet élni, de nem érdemes. Kivált a művészi hivatást művelni. Kizárólag a belőlünk áradó hit lehet az alapja ennek, ezt kell sugároznunk közönségünk felé. A hit erejével vagyunk képesek azt a csodát létrehozni, ami megérinti az emberek lelkét. Jó, szép és emberi érzésekkel ajándékozzuk meg őket, mely által jobbá tudnak válni. Ez a hit teremtő ereje. Ez a feladatunk a világban. Úgy gondolom, Karnagy úr szavai kijelölték utunkat, és talán nem véletlenül fogalmazta meg bölcseletét, hiszen látja ő is felgyorsult világunkban, hogy a művészet eredeti küldetésére, a transzcendentális erők és a művészek kapcsolatának megerősítésére mennyire fontos felhívni a figyelmet, hisz a nézőközönségnek, társadalmunknak, a felnövekvő generációknak a gyógyító, testet, lelket felemelő érzésekben való elmélyülésre lenne a legnagyobb szüksége mai zavaros világunkban, mely érzetek közvetítésében, létrehozásában az alkotóművészek felelőssége beláthatatlan. Szeretném ezért ezen hitvallásról a legautentikusabb művészt megkérdezni, aki eszmeiségével elindítója volt ennek a műsornak is. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm stúdiónkban Medvecki Ádám, Kossuth Liszt és Bartók pásztori, Prima díjas, érdemes művészt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címzetes egyetemi tanárát, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját, a Magyar Állami Operaház örökös tagját és mesterművészét, a Magyar Érdemrend középkeresztje és az Aranypálca kitüntetettjét.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves közönséget és a hallgatóságot, és nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy itt lehetek ebben a csodálatos helyen a Mária Rádióban, és itt beszélhetünk gondolatainkról.
1: De még mielőtt elmélyülnék a beszélgetésben, szeretném tájékoztatni a hallgatókat, hogy műsorunkban most is lesz kvízjáték. Az adás végén fel fogok tenni egy kérdést Karnagy úrral kapcsolatban, és a helyes megfejtők között az ő portréját bemutató könyvet sorsoljuk ki, mely a Püski Kiadó gondozásában jelent meg. Ha a Mária Rádió e-mail címére, az info@mariaradio.hu címre beküldik a megfejtést, tehát jól figyeljenek. Kedves Karnagy úr, szeretném, ha a hallgatókkal megosztanád, hogy a zene, a művészet irányába a gyermekkorodban az isteni elrendeltetés, a számodra kijelölt út hogyan volt felfedezhető. Jól tudom, hogy édesanyád, érsek Marikán, az operaház korepetitorán keresztül az akkori zenekultúra hatalmas egyéniségeinek művészetével már egész kisgyermekkorodban meg tudtál ismerkedni.
2: Igen, csodálatos helyre teremtett a Jóisten, zenei közegbe. Édesanyám a operázak híres korrepetitora volt, és jóformán tényleg gyerekkoromban már elárasztottak a legszebb opera dallamokkal, amik megfogantak bennem, és már akkor nagy hatás alatt kerültem, és magamban mentek a Rigoletto, a Bohém élet, a Bánkbánnak a dallamai, és külön szerencsém volt abban az irányban, hogy édesanyámnak nagynénye, Bazilides Mária, a világhírű opera énekes volt, akivel a Bartok és a Kodály irodalmat, vokális irodalmat állandóan művelték, és zongorák kísérték, és próbáltak, és koncerteztek, és én ezeket a csodálatos dalokat már szinte itt a gyerekkorban belettem volt a infravénásan Bartok és Kodály, és a magyar nemzeti zenével, és ez külön nagyon nagy szerencsém. És természetesen ekkor még nem tudatosult benne annyira, hogy ennek a hittek itt milyen szerepe van. Később, amikor ezeket a csodatos műveket hallottam, a Bangbánt, a Hugyadit, a Székelyforrót, a Hárit. Szóval ezek a Székelyforró és a Hárja, amit tényleg Bazilides Mária előadásában hallottam, és különösen a Székelyforró összes nagy altréta feldolgozásait, ez rám nagyon nagy hatással volt, és ekkor már kétfelé ágazott bennem a magyarság és a hit felé vezető útra.
1: Csodálatos, tehát ezzel kaptál egész életedre tulajdonképpen igen. Indítatást.
2: Igen, ez gyerekkori beoltás, ugyanúgy, mint akar BCG vagy himnőre, de ez most a zenére kaptam.
1: Így van, édesanyától és fölülről a teremtőtől.
2: Igen.
1: Azt hiszem, hogy most felidézhetjük Bartók Istenem, Istenem kezdetű népdal feldolgozását, kivel is mással, mint Bazilides Mária művésznővel és Bartók Béla előadásában egy 1929-es felvételről.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Medveszky Ádám karnagyúrral. Azt hiszem, sokak által közismert nemzeti kultúránként való elhivatottságod, mint már az előbbiekben is kifejtettél, mely hagyományok, értékek és érzések tiszteletét már kisgyermekkorodban magadban szívhattál. Hadd idézzek fel egy szép érzést a tavaly megjelent életrajzi könyvedből. A nyári tanítási szünetek végtelennek tűnő hónapjai lehetőséget kínáltak számomra, hogy a 7. kerületi belvárosi fiú egy mezitlábos, gondtalan, gyermekkorát kiteljesítő paraszlegényke lehessen, aki ezáltal fel tudta fedezni azt a csodát, amelyet a magyar vidék jelent, amit a városi ember soha vagy csak nagyon ritkán lát, tapasztal, érez. Hogy is felejthetném el azokat a hajnali pillanatokat, melyeket egyébként a pesti kőrengetektől sohasem láthatnak az emberek. Mikor lassan átvált az éjszaka, a mélyvörösből a sárga és a rózsaszín minden árnyalatán keresztül, a sötétségből a világosba, majd mikor a horizont egyre jobban kezd izzani, egy pillanat alatt felbukkan a nap, és elárasztja a világot éltető sugaraival. Véget ér az éj, a reménytelenség új remény kér, akár a varázsfuvolában. Ezek az élmények, tapasztalások, gondolatok formálták lelkemet, szívemet és határozták meg későbbi gondolkodásomat az életről, zenéről, hitről. Vallom, hogy az a felkelő és lenyugvó nap, azok a csillagok, melyek, ha a szénabogjára éjjel kifeküdtem és felnéztem az égre, az a lágy szellő, mely simogatta arcom, azok az illatok, érzések, amelyeket ott láttam, érzékeltem, a magyar vidék, a magyar föld, a magyar haza utánozhatatlan és egyedi jelentését véste belém, mely semmihez nem fogható érzés volt számomra, és hiszem, hogy minden magyar ember számára, hiszen Vörösmarty szavaival élve, a nagyvilágon egy kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sors keze, itt élned s halnod kell. Ezen szép érzések mellett a zenei tanulmányokat sem hanyagoltad el nyaranta. Hogyan váltál ütőművésszé, és egyben ragyogó zongoristává, korepetitorrá, vagy például hogyan került sor, hogy Jason Brown szerepében fellépj az Erkel Színház színpadán?
1: Hát a zongora adva volt, és édesanyám tanított, és nagyon nagy lelkesedéssel gyakoroltam, különösen amikor már olyan fokon voltam a kottalvasásnak és a technikának, hogy operákat tudtam zongorázni. Ugye a nevelőapám Katona Lajos neves operaénekes, és édesanyám, hogy érsekvári operető korrepetitor, tuskáltam az operai zongora kivonatokban, és leszettem is egy-egy Rigolettót, egy varázsfollát, zongoráztam, és csodálatos világok nyíltak ki így. Az, hogy én a sokat hallott és rajongott dallamokat én meg tudtam szólaltatni, ez egy csodálatos nagy élmény volt. Zongoráztam, és nem is rosszul, de azért nem annyira, hogy zongorosan lehess emberen. És itt volt tényleg jó Istennek egy csodálatos rendelete, amikor a konzervatóriumban nem vettek föl se zongorára, se karvezetésre, nagyon el voltam szontyolodva, és később megtudtam a miértjét, azért, hogy én a zenekar felé forduljak, a zenekari hangszer felé, és ezáltal a karmesterség felé. Viszont ütőhangszerre fölvettek, egy csodálatos hangszercsoport, ami rendkívül tarka és sokrétű, és hamar zenekarba lehetett vele játszani. Ezzel a kormányrút váltással sikerült ebbe benni, de az zongorázás megmaradt, és amikor az operába kerültem korrepetitornak, akkor mutatták be Görsi Borgés Beszfraját, ahol egy elég nehéz zongoraszólót, feketére bevázolva, mint egy néger, kis fiatal zongorista, pianinon játszottam a Erkel Színház színpadán. Nem azt mondom, hogy ilyen zongoraszólót még nem hallottak, de megoldottam valahogy.
0: Mert ugye elhangolt zongora, ugye?
1: Ez az igen, a mulató. De te még steppeltek a balettosok, körül táncoltak.
0: Ez a nehezítő pálya. A
1: seregvizációval első találkozásom volt, ő csinálta ezt a koreográfiát, egy félig jazzes, félig romantikus, de nagyon izgalmas és nagyon kedves feladat volt.
0: Így van. Hát ahogy említetted, teremtők irányítja ugye a sorsunkat, és úgy tudom, hogy az 1974-es év a számodra többszörösen is kiemelt jelentőséggel bír.
1: Hát a legfontosabban kezdem, akkor született első gyermekem, Attila, akkor indult meg a gyermekáldás, ami aztán hál' Istennek elég bőséges volt a későbbiek folyamán, és akkor volt a Magyar Televíziónak az első nemzetközi karmester versenye, amely felhívták rá a figyelmemet, és az nagyon nagy jelentőségű volt. Elismertség, feladatok, munkák, premierek, koncertek, operaházi feladat, még külföldi utazást is jelentett számomra, de ha másért nem, ember megtanult nagyon-nagyon gyorsan, de ugyanakkor alaposan fölkészülni, és olyan repertoár sajátította bele a felkészülés alatt, ami később meghatározta az egész karmesteri működésemet. A klasszikus zenének legszebb szimfóniái, a romantikus zenének szimfonikus költeményei, a magyar zenének a gyöngyszemei, ugye hát Bartók Kodály művei, ezt el kellett sajátítanom, és ebből akkor nem is ott mondtuk, hogy ez lesz az igazi főgyeremény.
0: Hát is el kell ilyen titkot árulni, hogy ugye mondjuk ez a felvétel ez május elején készül, de a múlt héten ugye csináltunk egy könyvbemutatót, és azon archív felvételek voltak láthatók, és felfeltűnnek a zsűri tagjai közt olyan szakmai nagyságok, bel- és külföldiek, hogy ő előttük is be tudtál mutatkozni. Hogy esetleg róluk lehet pár szót hallani?
1: Igen, ez magával volt sok mindent. Egy német impresszárió ennek alapján hívott meg Göttingenbe, ahol a César Franck szimfóniát vezényelt, emlékszem. De tulajdonképpen a nagyművészekkel való kapcsolat elindult, és ez volt csodálatos. Szóval megadatott nekem, hogy híres szólistákkal játszhattam, Gidon Krémerrel, és a feltörekvő fiatalokkal. Akkor Diák és Dövendék koncertezni a későbbi nagy fiatal sztárokkal, akik korosztályban voltak, Kocsis Zoltánnal, Sif Andrással, Szenthelyi Miklossal. Akkor indult a közös hangversenyek, és az operában pedig olyan kiválóságokkal dolgoztam, mint Jelena Obraszova, Teo Ádám, Kapucsilli, és Jeszterenko, Renáta Scott, akivel Toszkát csináltam, és még sorolhatnám, és ezeket nagyon sokat tanultam. Tanulni lehetett tőlük, és én örömmel vettem helyenyegozítást és tanítást is, még zenekari tagoktól különösen. És én zenekari tag voltam, ugye az állami hangversenyzenekar zenekari üzdobosa, és tudtam, hogy mennyire műveltek, és mennyire jó muzsikusok, és ha mint karmester kaptam zenekari tagoktól jó tanácsot, azt örömmel megfogadtam. Hát ki ne fogadnám be, hogy ilyenekkel dolgoztam, mint Tátrai Vilmos, Pongrácz Péter, Kovács Béla, akik az elején élet nagyjai voltak, és néha ezzel figyelmeztettek valamit, hogy ide figyelj, jó-jó minden, de azért erre és erre jobban kéne figyelni. És a mondataik még most is égnek bennem.
0: Erre még visszatérünk, erre az odafigyelésre későbbiekben. Könyvedben megvalod 1956-os emlékeidet is, köztük a forradalom leverése után 3 hónappal általatok, mint gimnáziumi tanulók által szervezett megemlékezést, mely felkeltette még a karhatalom figyelmét is akkoriban. Hogyan volt ez pontosan? Hogyan szerezte meg az elnyomó hatalom a látszólagos béke eszközével a hamis ideológia az ateizmus számára a megfélemlített emberek lelkét?
1: Hát terrorral sajnos. Megfélemlítéssel. Bennünkét még a forradalomért időszaknak a félelme, ez a bizonyos csengő frász, amikor mindjárt várott a éjszakai vagy késő esti csengetéstől, az nagyon ijesztő volt, és ilyenkor vitték el a deportáltakat, egy óra alatt össze kellett szedni, és vitték le Hortobágyra, Recskre, a Kistarcsára, és a félelemben maradt. A forradalom csodálatos apja után ugye kicsit olykor meggondolatlan diákok, nehezen nyugodtunk bele, és 57. február 4-én elhatároztuk, hogy a forradalom leverősének negyedéves évfordulójára fekete szallagot teszünk a zakónkra, egy gyászszallagot. Már a második óráról, mert nyilván a gimnáziumnak a pártitkára nyilván leadta a jelentést a karhatalomnak és az ávónak, úgyhogy jöttek ügynökő bizony, és faggattak, hogy honnan szerezek, vagy hogy történt, és tetlegességig ugyan nem fajott egy gyereket pofosztása fel, aki nagyon bátor válaszokat adott, de nem nagyon tudtuk beletörődni abba, hogy ennek vége, és tovább vittük ezt az érzést félelem nélkül, még ha később utólag ez meggondolatlannak is tűnt. Igen, hát aztán meglettünk félemlítve, később is hallottuk, hogy akkor már elkezdődtek a perek és a kivégzések, a Andrássy úti székházban, meg a különböző főutcán, meg a börtönökben. Persze akkor ez valahogy teljesen az árnyékben volt, és igazából nem beszéltek róla. Főleg utólag tudtuk meg, de abban időben is sejtettük, hogy azért, hogy kiket vittek el, és hogy és ki nem jött vissza. Ez mélyen a kulisszák mögött egy szörnyű időszak volt, mégis valahogy szüleinktől és a ifjúságunktól olyan örömet és olyan boldog ifjúkornak lehetett tanulja, amely örömet és életcélt és vígságot hozott. Ez volt ez a nagy kettősség, hogy emögött a nagy művészeti sikerek, ugye az operázakor volt a fénykorában, és a sport. A sport az nagyon jól jött akkor, mert az nagyon mindent érzéstelenített. Viszont másik oldalon pedig a sport az nagyon alkalmas arra, hogy nemzeti érzést fölébresszen. Emlékszem még, hogy milyen kommentárok és mik voltak a Szovjetunió Magyarország fotballmeccseken, vagy amikor legyőztük a Szovjetunió kosárlabda csapatát, vagy amikor a kis Kovács legyőzte Vladimir Kuszot a Népstadionba. A sport az felébresztett valamit.
0: Hát egy hátsó összetartó erőt. Kimondatlanul ugye a hatalom ellen nem lehetett menni,
1: igen.
0: De akkor mindenki tudta, hogy viszont
1: különösen, különösen kedvenc csapatomat, a Ferencvár akkor szétszették, mert valahogy nem volt szimpatikus a klubnak a háttere, és az egész csapat, és az egész sportegyesület. Szétszették, és pillanatokat, mint Édosz a 100%-os bajnokság megnyerése után az utolsó eltöjéket, aztán, mint Kinizsi már kezdett felkapaszkodni, akkor jöttek a, most már a nagyöregek, és aztán később már a forradalom után Kinizsi visszakapta a régi nevét, és Ferencváros lett, és az vezet visszakapta. Na, ez csak egy zárójelben, szóval, és ugyanakkor a hatalom az félelmetes volt, sose lehetett tudni, hogy mikor visznek el, és mikor ideznek meg kihallgatásra.
0: Azt gondolom, hogy a témához stílusos felidéznünk egy másik nép, szabadság küzdelmének egyik legkiválóbb zenei megformálójának, Verdinek alkotását, mely szerző munkássága pályád alakulásában központi helyet foglal el. Hallgassuk most meg a Don Carlos egyik részletét kiváló előadók tolmácsolásában. Don Carlos Simándi József, Póza Márki Bende Zsolt. Az 1986-os koncert felvételét Medvecki Ádám vezényli.

0: Medveszky Ádám Kossuth-díjas karnagyúrral beszélgetek a Hit a művészetekben adásában. Idéztem már a tavaly megjelent életrajzi könyvedből, melynek megírására, mint egykori zeneakadémiai növendéketként, operaházi kollégátként kaptam tőled megtisztelő felkérést. Az aranypálcás karmester, azaz Medveszky Ádám élete és küldetése ezt a címet hagytad jóvá. Szeretném, ha elmondanád a Mária Rádió hallgatóinak, hogy mi is az az aranypálca, és kiktől kaptad?
1: Ez csodálatos kitüntetés, talán erre vagyok a legbüszkébb, megmondom őszintén. 40 éves operázi tagságom alkalmából Puccini Pirelli kisasszony operát vezényeltem az operába, és csak sokat sejtetően mondták, hogy ne menjek, ne rohanjak el a végén, hanem nézek föl egy kicsit a büfébe. Valamit ottan meg kell beszélnünk. Hát aztán, ami ott történt, az csoda. A zenekar nekem ajándékba saját ötletükből, saját összeadott pénzből csináltatok nekem egy aranypálcát. Én akkor föl sem tudtam fogni ennek jelentőségét, csak bámultam, és nem találtam szavakat, mint hogy most is ennek nehéz. Általában az, hogy a zenekar karmesternek vesz valamit, ez nagyon ritka. Volt, mert tudom, mert voltak, és szerettek. Volt itt, amikor a Kobolyos 50 éves voltak, és az AHZ-ban egy nagy ünnepség volt. A Ferencsiknek az összes kerekszámú évfordulóján ünnepségek és ünnepi koncertek voltak. De ezt a spontán ötletet és ezt az eseményt, ezt nagyon nehezen tudtam magamban feltolkozni, olyan boldogító volt. A zenekari tagoknak a megbecsülése, a szeretete, az elismerése, és az, hogy tudták, hogy én is közéjük tartom, hiszen nem csak az AHZ-nak voltam tagja, hanem 2 éven keresztül kisegítettem az opera zenekarba is. Tehát sokan ismertek, és ez az elismerés, ez önmagáért beszél, hogy egy zenekartól kaptam ilyen elismerést. Ennek jelentőséget még ma sem tudom igazából felfogni.
0: Hogy mennyire így van, most szeretnék egy pár sort idézni a kiadótól, Püski Istvántól, így ír. Kedves olvasó, most egy olyan könyvet tart a kezében, amely 100%-ban képviseli a kiadónk mottóját. Csak magyarságunkat és magyar kultúránkat megőrizve lehetünk igazán európaiak. Medveszky Ádám Kossuth-díjas karmester az Operaház, a koncertpódiumok karmestereként és a Zeneakadémia professzoraként Európa, a világ és kiemelten a magyar zenekultúrát több mint fél évszázada megingathatatlan magyarságából fakadó hittel sugározza a zeneértő közönség és növendékei felé. E hit vezeti életútját és pálcáját, melynek segítségével zűrzavaros világunkban harmóniát és emberséget képes teremteni a reál jellemző visszafogott és puritán stílusával. Őt igazán nevezhetjük demokratának. Ha ez nem így lenne, elképzelhető lenne-e, hogy az Operaház zenekarának tagjai saját pénzükből iránta érzett tiszteletük jelképeként kitüntették volna egy arany karmesterpálcával. Ilyesmi csak olyan emberrel történhet meg, aki szívből jövően figyel oda embertársai véleményére, és tiszteli azokat. Kérem, önök is nyitott szívvel olvassák ezt az őszinte, szívből és lélekből érkező vallomást. Püski István. Több kifejezés is megragadja a hallgató figyelmét. Hittel sugározza a zeneértő közönség és növendékei felé. Tehát e könyv nem csak a nézők, hanem a növendékeidnek is szól. Mindenki tudja rólad, hogy a zeneakadémiai professzora vagy évtizedek óta több tanszakon is. Egyfajta útmutatónak, tankönyvnek is szántad számukra e könyvet?
1: Közvetlenül a említett verseny után akkor kerültem, mint tanár a főiskola először. Akkor egyelőre csak óradíjas tanárnak, és a főiskola zenekarát irányítottam, a zenekari gyakorlatot. Na most a főkérdésre visszatérve, se tanítani, se dolgozni bizonyos hit nélkül nem nagyon lehet. Kezdetben nem is igazából a Isten hitről van szó, hanem valami szépben, valami jobban, valami nemesben, ami előre visz. Amikor a üres hangjegyekből összeállva szívszorongató melódia jön létre, hogy az ember tényleg vagy könnyekre fakad, vagy libja bőrzik, vagy hatása van, ez az anyagtalansága a zenének. Hiszen tulajdonképpen a lényegi része az, ha leszámítjuk a zenének a fizikai jellegzetességet és alap eredetét, akkor a megfoghatatlant fejezi ki. És tulajdonképpen itt találkozik valahol a hittel, mert a hit is ugye van az a mondás, hogy ott kezdődik, amikor már az értelem nem halad tovább. Amikor már olyan dolgokkal találkozunk, amit nem tudunk normális módon megmagyarázni. Amikor egy olyan szerzőnek a művét találkozunk, mint Mozart, akinek már nem tudunk magyarázatot adni a művészetére, és azért az egyik szimfóniát elnevezzük Jupiter szimfóniának, hát az, hogy Isten szimfónia, azt nem adhatták, de mégis az, hogy ezek közötti, hogy valami itt isteni közbenjárás van. Mindig szoktam idézni Kisétényi Melindát, aki mondta egyszer nekem, hogy fiacskám, az atya nem csak a fiút küldte ám le, hanem Mozartot és Bachot is. Szóval ezek azok nagy szerzők, akiknek a műveik, bibliák és szentírás független attól a tartalomtól, és enélkül átadni. Nem tudom, hogy nyilván vannak sokan, akik nem részesülnek ebben az élményben, és mégis nagyszerű muzsikusok, de szerintem szükség van, hogy valami belső hitveli hajtóerő vezesse az embereket. És nem szabad megállni a hitnek azon a fokán, amikor az ember valahogy a maga fantáziában elképzelem, hogy hogy is van az egész. Nem. Szilárdan meg kell győződni. Meg kell győződni, hogy ez nem sejtés, hanem hit. Ez két különböző dolog. Még a 9. készifolyában sejtés van, meg Adi úrérkezése című könyvében is, hogy csak a sejti az ember, titkon sejt, vagy a 9. szimfóniában Musa Liber Fater van volnen, kell, hogy ott legyen valaki, egy kedves atya, aki irányít bennünket, és nagy utat kell megjárni azért, és talán most kezdem érezni, hogy ez most már szilárd meggyőződés, nem csak sejtelem. Nem csak vélekedés, nem csak egy fantázia, hogy elképzelek egy nagy fehér szakáros, jóságos öregembert, aztán az vagy segít, vagy nem. Szóval erről tudni kell, és tulajdonképpen most döbbentem rá, amikor az ember istenképet próbál elképzelni, hát Jézus. Hát és Jézus azt mondta, hogy senki sem jut az atyához, csak általam. Tehát, hogyha ránézünk, akkor megvan az istenkép is.
0: Akkor most hallhattuk, hogy mi az, hogy hittel sugároz.
1: Igen,
0: úgy veszem
1: igen,
0: észre.
1: Igen.
0: Én most szeretném idézni az egyik nagy nevű kollégádnak a írását, ami a könyvben olvasható, Berczeli István Kossuth Díjas operaénekes írását, akit innen a stúdióban is nagy szeretettel köszöntünk, aki így ír rólad a találkozásotokról. Később karmester korában korrepetitor nélkül tanította be számunkra énekeseknek az operákat, és azon kívül, hogy tökéletes zeneiséggel rakta rendbe őket és ellátott bennünket széleskörű információkkal a darabok cselekményei és érzelmi világuk rejtelmeit illetően, valami olyan pluszt tudott hozzáadni a zenéhez, amire nagyon nehezen lehet szavakat találni. Megpróbálok rávilágítani a számtalan közös koncertünk egyikének felidézésével, hogy mi is az a plusz, az a varázslat, amelyet Ádám a zene által tud közvetíteni. Dvorzsák Requiemjét vezényelte, amiről azt kell tudni, hogy a zeneszerző azután írta, amikor a teljes családját egy járvány során elveszítette. Sokan úgy élnék meg ezt a borzalmat, hogy kérdőre vonnák a világot, Istent, hogyan fordulhatott ez elő? Miért büntettél ezzel, Istenem? És elfordulnának a Teremtőtől. Dvorzsák mást tesz zenéjében. Semmi dű, semmi számonkérés nincs a darabban, hanem még inkább az Isten felé fordulás és hitben való elmélyülés hatja át, melyeket a pravoszláv kórusokban figyelhetünk meg leginkább, híven a Biblia tanításához. Ne legyen nyugtalan a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Ezt a hídat képes Ádám átszellemült vezényléseivel megteremteni, és a felülről táplálkozó pluszt tudja számunkra, mint előadóknak sugározni, hogy általunk tudjon a közönség részesülni a hit zene által közvetített csodájában. Megtisztelő, hogy barátjának mondhatom magamat, hiszen belülről fakadó művészete, magyarsága és puritánsága magával ragadott mindig, és példaképként áll előttem. Művészetről alkotott felfogásunk, hitvallásunk is ugyanazon irányba mutat, melyet Renoir fogalmazott meg tökéletesen. Nem vagyok hajlandó feketének festeni a világot. Nekem egy kép legyen kellemes, gyönyörkedtető és szép. Igen, szép. Éppen elég ocsmányság van a világban, nem kell újakat gyártanunk.

0: földet képesek összekötni. Karnagy úr, kérlek, fejtsd ki, hogy mit jelent szépet és jót adni a közönség, az emberek számára, és mekkora felelőssége van ebben a művészeknek, az alkotóknak a kultúra és színház teremtés kapcsán.
1: Nagyon nagy felelőssége van, egyszerűen először ezt tudom válaszolni, és nem is annyira az előadó művészekre vonatkozik az, hanem alkotókra, szerzőkre, rendezőkre, akik életre hívnak egy produkciót, hogy merjék a szépet és a jót adni. Mert tény az, hogy a régi operákban is nagyon sok olyan szörnyű dráma van, ami letaglózó és szomorú, akár a Verista irodalomban nem védem, de még Verdinél is, de valahol mindig ott van valami vigasztalás. Ugye Toszka is a nagy vérzivatar után utazó, avanti a díjó, menjünk az Isten elé. A végzett hatalma is egy megbékéltető együttesre zárul, noha ott azért a hős azért kicsit meginok a hitében a tenorista. De a mai színeviteleknél vigyázni kell arra, hogy próbáljuk meg, legalábbis az én véleményem szerint. Igaz, egy kicsit konzervatív felfogású vagyok sok tekintetben. De meg kell próbálni vállalni azt, hogy azt sugározni és azt színre vinni, amiről szól a darab, ahogy az meg van írva, ahogy az igazságot sugározza. Például a Varázsfollát és a Fidéliót, ez a két opera, ez külön fejezet az opera történetében, ez annak ellenére, hogy igazából nem egyházi témájú, tehát nem passió és nem requiem és nem mise és nem kantáta, ami csodálatos magas dimenzióban játszódik. Ezt még Ferencsik Jánosról hallottam, hogy két opera van, amelyik más dimenzióban játszódik, és túl van az emberi teljesítő és érzelmi és felfogó képessége. Ez a Fidélió és a Varázsfolla. Miért? Mert mind a kettőben az emberi hit van kidoborítva. Itt megszólal a hit, mondja Sarastro. Florestan sok-sok évig hitt abban, hogy majd megszabadul, mert tudta, hogy életében mindent jól tett, ez a büntetését érhetővé teszi. És ez a két opera, amiben a hit sugárzik, és sokszor voltam már tanulja, hogy úgy próbálják színpadra állítani, ami egy kicsit félre magyaráz, vagy a szerzőknek is, versírók, költőknek, zeneszerzőknek, olyasféle műveket kell, ami még ha dráma is, akkor is valami kis világító fény az alagútnak a végén meglátszó csodálatos napsugarat és a világosságot feltétlenül szükséges az. Jó, az élet tele van rosszal, és azt néha azt ábrázolják, akár még társművészetek, képzőművészetekben is, de ott is, akármilyen stílust vannak, van a szépnek jellemzői, és az emberiség a szépre van kiéhezve, kiszomjazva, tehát ez tudomásul kell venni, hogy az élet nem habos torta, de csak a szörnyűségeket az nem szabad túlvenni, már nem is Verista módon, hanem valami teljesen meghökkentő módon ábrázolni.
0: Hát igen. A műsorunk küldetése éppen ezért, hogy azon művészeket szólítsuk meg, akik ebben a felgyorsult modernizáció kényszere által hajtott korszellem ellenére alkotói művészetükkel példamutatóan kiállnak az európai kultúrákat. 2000 éve meghatározó legfontosabb alapértékünk a Szentírás tanításai, illetve az ebből sarjadó állandó emberi értékek művészetben való képviselete mellett. Melyik általad vezényelt darabban érezted, hogy a zeneszerző által megírt mű mondani valója és az interpretálásod által bensőséges kapcsolatot tudtál teremteni Istennel? Ezáltal a közönség is részesülni tudott ebben a csodálatos élményben.
1: Két alapoperát már említettem, arról már nem tudok beszélni, de nagyon sok olyan opera van, ami számomra épp a hitbeli kicsengése miatt rendkívül fontos. Ilyen volt a Tannhäuser. A Tannhäuser az a bűnbánatnak és a bűnbocsánatnak az operája. Egy emberről, aki nagyon nehezen tud bűneitől szabadulni, még az első megbocsátás után is visszaesik, visszaeső bűnös. És ezt a visszaeső bűnöst veszi pártfogásába, és csak így hívom, mert hiszen ez van megkomponálva Erzsébet, aki tulajdonképpen Árpádházi Szent Erzsébetnek a dramaturgiai megfelelője, akinek imádsága és a hite olyan erős, hogy megváltoztatja a pápai döntést. Ugye azt mondta a pápa, hogy amíg ez a pásztorbot ki nem virágzik, úgy a te bűneit se nyerhetnek soha az életbe. Bocsánat, mint ahogy ez nem hajt rügyet, ez a fáca. És Erzsébet imájának hatására ez felülbírálja ezt a döntést. Visszahozzák a fiatal zarándokok a kivirágzott pásztorbotot, és ezáltal az, hogy utolsó pillanatig is a megtérő bűnösnek, vagy a kegyelem és a bűnbocsánat az itt vár, és ez olyan csodálatos ajtó, ami mindig vigasztod és távoztat. De nem csak az ilyen jellegű.

0: hanem akár emberi dolgok. Például a két nagy Erkel opera, a Hunyadi és a Bánkbán, ott is valahol a történelem mezején és Szűzanyának a keze, mivel ő a magyaroknak a védője, védőszentje, az vonul végig ezeken a magyar operákon, ott is a hit vezényel mindent, és a Kodály művészete, amiben a mindkét dalművében még erősen rejtve a Háriban is, de a Székelyforróban mindenféleképpen egy erős hit jelentkezik. Ez a hit és a magyarság a Bartókodál Kodálynál, ez két teljesen különböző. Kodálynál egyértelmű, mint a Szálgó Szongárikozban is kifejti, és nagyon sok mindenben, feldolgozásaiban, és a Székelyforró számtalan részleteiben. Bartóknál ez rejtőzködik, és a hit és az igazság az valahol mindig benne van. A Koncertó című művében, ahol a kimenetele után fölidézi egy dallamban a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország című dalt, ami a hazaszeretetét igenis kifejezi, és a harmadik zongoravers egy második tételének imádsága. A gyógyult ember imája. Kodály leönti az embert a magyarságával és a hitével. Bartók szemérmesen rejtőzködik, kemény sziklák alá rejtve, mint hogy a kék szakállóban, ott derülnek, és oda rejti, és onnan budjannak elő ezek az ősi, csodálatos dallamok, amik az ő régdal feldolgozásai.
1: Amikor életrajzi könyvedet fogalmaztuk meg, egy csodálatos bibliai idézettel határoztad meg a család fogalmát, mely számunkra keresztény művész emberek számára alapfogalom. Az első ember teremtése után az Úristen így szólt: nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok neki segítő társat, aki hozzá illő. A család hitünk egyik alapillére, alkotói életünk, gondolkozásunk mozgatója, mely különösen igaz ez olyan esetekben, amikor valamelyik családtag személye még a mester pozícióját is betölti egy családban. Így a szakmai tudást és szellemiséget generációkon átívelően is tovább tudják örökíteni. Ezt a kiváltságos helyzetet magam is átélem nap, mint nap, hisz édesapám Csányi János színész, operaénekes tapasztalataira tudok építeni, akivel sokat dolgoztál együtt pályát során, főleg Wagner operáinak interpretálásakor. Úgy tudom, hogy a ti családotokra többszörösen is igaz ez, hisz gyermekeid közül többen is a művészetet választották élethivatásuknak. Nemzeti kultúránk fennmaradása érdekében életbevágóan fontos, hogy globalizálódó világunkban, ahol nem a nemzeti kultúráknak kedvez a széljárás, és a posztmodern irányzatok egyre jobban teret nyerhetnek az alapvető emberi és transzcendentális értékeket el nem ismerő kulturális importon keresztül, hogy mi, kultúrai színházteremtők, az ifjúság nemzeti hagyományainkra, hitünkre, tradícióinkra nevelése által átadhassuk értékeinket. Megosztanád velünk ezzel kapcsolatos gondolataidat?
0: Elsősorban a család. Egy csodálatos dolog. Felfoghatatlanul szép és csodálatos, és noha az ember sokszor gyarló ember révén vét a család törvények ellen, de azt mondom, hogy a családnál és a gyerekeknél és a harmonikus családi életnél szebb nincs. Sajnos ez is támadva van, mint minden nemes dolog, és a családnak a fogalma nem elég, hogy tényleg sokszor botlások vannak, és sokszor dolgok, ami nem helyes, de ha az ember helyes útra kerül, akkor tovább tudja vinni az életpályáját, de az, hogy eleve a családnak a lehetőségét megkérdőjelezik, ez szörnyű, ez nem lehet. És amivel kezdted, hogy igenis Ádám egyedül volt, Évát megkaptad, csodálatosan indul az egész, tehát az embernek társa, nőre van szüksége, és gyerekekre. Igenis, a gyerek nagyon fontos, és a gyereknevelésről könyveket írtak. És én azt hiszem, hogy mindenfajta parancs és brossúra mellett a személyes példa és a személyes kontaktus és a lelki közösség az, ami tovább viszi a gyerekben a szüleinek a viselkedését. Mint említettem, nekem szerencsém volt a művészet és a család kapcsolatában. 5 gyermekem van, és mindegyiket megkínáltuk a zenének a lehetőségével. És volt, aki hegedült, furulyázott, zongorázott, dobolt, és nekem csak az volt a célom, hogyha nem is mindenki zenész, de a zene benne legyen a zsigereikbe, az érrendszerükben, a cillutetésekben, hogyha meghallanak egy Mozart szimfóniát, egy Wagner nyitányt, vagy egy Verdi finálét, akkor az hasonl rájuk, és tudják hova tenni, hogy tudják a különbséget tenni jó és rossz rendszerek között, műfajok között is egyre különbséget tenni, hogy nagyon jó és színvonalas egy koncert a Petőfi Csarnokban, ugyanakkor rendkívül felemelő a Zeneakadémián is. Mind a kettőt koncertnek hívják. Vagyis megtalálják a helyes utat. Öt gyermekem közül van egy karmester, fiam Medvecki Szabolcs, aki a Győri Színháznak karmestere, amellett zeneszerző, korrepetitor és mindenhez ért, ami a színház és a zene kapcsolata. És akkor van egy színész gyermek, aki szintén zenéből kiindulva ütőhangszer, majd balettozás után jutott el a színjátszásig. Tehát testvér szakma művészetből gyökerezik a szó, és a ritmus, és a hangszínekkel dolgozik ő is. Itt tulajdonképpen mondom, direkt az, hogy de most megparancsolni, most fiam gyakorol 8 órát, vagy 4 órát zongorán, vagy hegedő naponta egy 10 éves gyereknek, ez így nagyon nem. Vagy megfogja, és önkéntelen oda megy, és nehéz levakarni a zongoráról, mint hogy velem is mindig, hogy vasz veszekedés volt, de most már igazán tessék jönni ebédelni. Szóval akkor tényleg, amikor az ember rabja annak, amit csinál, és nem foglalkozásnak fogja föl, hanem életcélnak is, és nem is hivatásnak, ez túl fellegzős szó, az a értető erőnek.
1: Igen. A legutóbbi alkalommal Pártai Lilla művésznő volt stúdiónk vendége, és elárult nekem egy titkot. Készül Bulgakov híres drámájából a Mester és Margarita balettje, melynek zenei összeállítását a több évtizedes közös alkotói mutatók alapján ismét rád bízta. Kérlek, beszélgetésünk végéhez közeledve, oszd meg velünk ezen szakmai terveid részleteit.
0: Igen, valóban így van. Még a Covid előtt találkoztak utoljára Lilával, egyébként nagyon szeretek vele dolgozni, egy zenével átítatott és emberileg egy kitűnő művész. A Aranyeset című munkácsi balettet csináltuk együtt, Mozartról készült balettet, akkor Bartókról, akkor elfújta a szét. Igazából annak a szerkesztésében már nem én voltam. Már egy készműbe csöppentem be, de abban is nagyon sokat dolgoztam. És most Bulgakov Mester és a Margarita című művéről van szó, amivel már többször összejöttünk, és hát főleg orosz zeneszerző kompozícióval, de más romantikus zeneszerző kompozícióra lesz összeállítva. Majdnem kész van már tulajdonképpen. Én remélem, hogy ha jó is és úgy akar, de is olyan állapotban, fizikai állapotban leszek, hogy ezt meg tudom csinálni, akkor ez meg is lesz. Érdekes téma, nagyon jó, és kíváncsian várom, hogy fog sikerülni.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, és nagyon jó egészséget kívánjuk a tanárunknak a további terveknek a megvalósításához. Jó Isten adjon hozzá erőt, egészséget. Köszönöm szépen a beszélgetést. És most befejezésül jöjjön a kvízkérdés, melyre az info@mariaradio.hu címen várjuk a helyes válaszokat, melyeket a műsor elhangzását követő 10. napig fogadunk, majd sorsolunk ki. A nyertest e-mailben értesítjük. Melyik évben lett Medvecki Ádám karnagyúr győztese Kobayashi Kenichiroval az első nemzetközi karmester versenynek, amely megismertette tehetségét a kül- és belföldi publikummal egyaránt? Riportműsorunkat Karnagyúr szellemiségének megfelelően egy egekbe a művészet és a hit által a szférák világába emelő muzsikával, Kodály galántai táncok művének részletével zárjuk, mely kifejezi nem csak az ő hitvallását művészetről, hitről és hazájával kapcsolatban, hanem felidézi és a jövőbe vetíti azt a reánk, utódokra mért, szimbolikus, katedrális építő felelősséget is, melyet ezer éves Kárpát-medencében gyökerező sokszínű, egyedi történelmünk és teremtőnktől kapott üzenetet kell, hogy eszünkbe juttassa. Egy szóval, Isten áld meg a magyart! Köszönöm figyelmüket, az Úr neve legyen áldott, ámen!

0: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. A papi képzés megújításáról tanácskoznak a kolumbiai püspökök. Hálát adtak a megszületett gyermekekért a vértes somlói kegytemplomban. Az egyház a remény világító tornya a mély válságba süllyedt Kubában. Jönnek a részletek, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. A papi hivatások képzésének megújításáról tanácskoznak a kolumbiai püspökök július 6-a és 10-e között Bogotában, számolt be a Fidesz. A kolumbiai püspöki konferencia 121. plenáris ülésének középpontjában a papképzés áll, szinodális és missziós szemléletben. A tanácskozáson mintegy 90 püspök mellett szemináriumi előjárók, papnövendékek, szerzetesek és világi hívek is részt vesznek. A résztvevők a papképzés országos irányelveit tartalmazó dokumentum megújításán dolgoznak. A püspökök hangsúlyozzák, a papnevelés nem csupán a szemináriumok feladata, hanem az egész egyházi közösség közös felelőssége. A kezdeményezés hátterében az is áll, hogy világszerte csökken a papok száma, ami egyre nagyobb lelkipásztori terhet ró az egyházra. Kolumbiában mintegy 48 millió katolikust közel 9700 pap szolgál, így egy lelkipásztorra összesen 5000 hívő jut. Július 5-én ismét összegyűltek a zarándokok és a gyermekáldásra váró párok a vértes somlói Sarlós Boldogasszony kegytemplom ünnepén, közli a Magyar Kurír. A somlói búcsú az egész vértesben különösen kedves ünnep, a gyermekáldásra vágyók kiemelt zarándok helye. 2017 és 26 között már több mint 100 ezüst hálaszív tanúsítja itt a boldogságos Szűz Mária közbenjárását. Az ünnepi körmenet a falu központjából indult a gyönyörű környezetben épült kegyhelyhez. A püspöki szentmise előtt Fésztere Zsuzsanna helytörténész idézte fel a sváb telepesek mély hitét. Spányi Antal püspök idén 12 új hálaszívet áldott meg. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott imái meghallgatásra találtak. A megható ceremónia zárásaként a főpásztor külön megáldotta azokat a párokat is, akik még várnak a gyermekáldásra. A kubai egyház a remény egyik utolsó támasza a súlyos gazdasági és társadalmi válságban, mondta José Luis Correallira a szükséget szenvedő egyház rendezvényén. A Magyar Kurír cikke szerint a 10,8 millió lakosú karibi országban az üzemanyag, áram, gyógyszer és élelmiszer hiány miatt általános a nélkülözés. A fiatalok külföldi rokonaik révén tömegesen hagyják el hazájukat, mert nem látnak jövőt Kubában. Az iskolákat bezárták és minden este tiltakozó tüntetéseket tartanak. Az egyház viszont továbbra is segélyakciókat szervez, támogatja a rászoruló családokat és közvetítő szerepet vállal a társadalmi feszültségek enyhítésében. A szerzetes szerint a kubai katolikus közösségek anyagiakban szegények mégis gazdagok, megosztják egymással azt a keveset, amiük van, imádkoznak és a hitből merítenek reményt és erőt a mindennapokhoz. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem Horváth Anita, aki arról fog mesélni nekünk, hogy csecsemő otthonból indult az élete, és hogy hogyan formálta át magát, hogyan ment végig egy olyan úton, hogy most itt ülhet velem szemben, és ennek az életnek a tanulságairól mesél nekünk. Szervusz, Anita!
4: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Amikor írtál nekem egy üzenetet, akkor azt a címet adtad a beszélgetésnek így előzetesen, hogy csendből hang. Szóval most akkor hallani fogjuk a te történetedet. Kérlek, hogy mesélj arról, hogy hogyan is indult a te életed, mit lehet erről tudni.
4: Először is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és a csendből hang címet azt azért adtam a levelemnek, mert annyi ideig és évig hordoztam magamban a némaságot, a csendet, hogy most szeretnék hangot adni minden érzésnek és minden gondolatnak, amit eddig hordoztam magamban. Születésemtől fogva csecsemő otthonban nőttem fel. A csecsemő otthonról sajnos nincsenek emlékképeim. Édesanyám fiatalon szült, egész fiatalon, és ő maga egy nehéz helyzetben lévő fiatalkorú nő volt. Ő akkor nem szeretett volna gyermeket, így aztán valahogy sikerült beleszületnem a csecsemő otthonba. Tehát 3 éves koromig ott voltam, erről sajnos emlékképeim nincsenek, ami számomra nagyon-nagyon fontos lenne, hiszen valami kis emlékképet szeretnék ebből megfogni magamnak, hogy mi van ott, mi történt. Úgyhogy ezt valahol még keresem és kutatom. 3 éves koromban nevelőszülőkhöz kerültem. Ott már pár hónap után úgy tűnt, hogy szeretne visszahelyezni az állam falai közé. Kicsit nehezebben nyitottam, nehezebben tudtam megnyílni érzelmileg. Így feltételezhető volt, hogy újra visszakerülök. Elmesélte egyszer, hogy jött egy hölgy, tehát kérte is, hogy jöjjön el egy hölgy, és talán esetleg jobb lenne, hogyha visszakerülhetnék. És elmesélte, hogy ez novemberben volt, egy nagyon havas, esős időben. Bejött a hölgy az akkori otthonomba, és én pici gyerekként nagyon megijedtem. És én akkor hirtelen a nevelőszülőnek a lábát átkaroltam. És akkor itt valami történt. Itt talán érzelmileg úgy gondolhatta a nevelőszülő, hogy na most sikerült akkor megnyílnom. De ez nem megnyílás volt, hanem félelem volt részemről. Arra emlékszem, hogy egy fekete kabátban volt, és valóban vizesen és megázottan jött a hölgy. De én akkor megijedtem, és én nem a szeretetet fejeztem ki, hanem a félelmet. Így akkor aztán maradhattam a nevelőszülőnél, és akkor így tovább tudtam családban élni, mert mellettem volt egy, mondjuk úgy, hogy egy csoda gyerek. Ő szintén állami gondozottként volt kiemelve, ő már csecsemő korában. Tehát őt már csecsemő korától nevelte, de ő volt a csoda gyerek. Tehát mindig volt kettőnk közt egy ilyen megkülönböztetés. És én ebbe is éltem. Aztán emlékszem, hogy ez így nagyon sokszor elhangzott a családban, hogyha én nem vagyok elég jó, vagy ha én nem leszek jó, akkor ő visszaad az ilyen-olyan anyámnak. Hát akkor gyerekként én nem tudtam, hogy milyen az a ilyen-olyan, csak azt tudtam, hogy félni kell. Hú, és én féltem is, erre emlékszem, hogy féltem, és azt hiszem minden nap az a program futott bennem gyerekként. Ugye jó vagyok, ugye elég vagyok, és emlékszem erre egész pontosan, hogy ültem a kanapéján mellette, és igyekeztem kihúzott szép testtartással ülni, és megkérdeztem, hogy, és erre emlékszem, erre a mai napig emlékszem, hogy ugye jó vagyok, ugye most nem adsz vissza. És egyenesen ültem, szépen megfeszített testtartással. Tehát ez volt, amivel ki tudtam fejezni akkor önmagam, mert...
3: Hát így tudtad eljátszani, hogy jó vagy.
4: Igen, igen, igen, pontosan. Igen. De erre válasz soha nem volt, hogy én elég jó vagyok-e vagy sem. De valahogy ez egy ilyen napi programommá vált, hogy ugye jó vagyok, ugye most nem fogsz visszaadni, de válasz nem jött, hogy jó vagyok-e. Úgyhogy valahol kimerem azt jelenteni, hogy az egész pici gyermekkoromat megfélemlítésbe, megszégyenítésbe és értéktelenségbe éltem ott le. Elég gyorsan megtanították azt, hogy az érzéseimről nem igazán kell beszélni, mert hogyha próbáltam is beszélni, akkor az mindig vagy túl sok volt, vagy túlzóak, vagy csak figyelmen kívül hagyták. Ez történt inkább legtöbbször, ez a figyelmen kívül hagyás, vagy aztán, hogy valótlanak az érzéseim. És ami úgy gyerekként már akkor leszűrtem, az az volt, hogy ez a túl sok vagyok, de mégis kevés voltam.
3: A nevelőszülőd, ők egy pár voltak, vagy egyedül volt? Milyen motivációból vettek magukhoz?
4: Nevelőszülő anyuka volt, tehát ő egy egyedülálló hölgy volt akkor, és hát mellette nevelkedtem egy fiúgyermekkel, akit ugye szintén ő állami gondozásból vett ki, tehát összem, hogy jól emlékszem, a csecsemő otthonból. Hát igen, ezt gyerekként megkérdeztem, hogy miért engem választottak. Volt bennem egy ilyen izgalom, hogy na most aztán biztos valami jót fognak mondani, hogy miért engem választottak, és a válasz az úgy hangzott, hogy azért, mert a fiú testvér szeretett volna egy hugicát. És akkor ez így egy ilyen újabb lélektörés volt, hogy akkor mi alapján választottak, vagy mi volt gyerekként bennem az, amire ők rátekintettek, és azt mondták, hogy na igen. Most itt gondolok arra, hogy ez a kislányos cserfes volt, az izgatott volt, vagy éppen rajzolgatott, tehát hogy valami ilyesmire.
3: Kapaszkodót vártam.
4: Igen, valami kapaszkodót pontosan. Azt vártam, és akkor egyszer megkérdeztem, hogy értem, ez évekkel később volt, hogyha a fiúgyermek szeretett volna egy zsiráfot, akkor ő egy zsiráfot kap? És azért is mondom, hogy az érzéseim és a gondolataim folyamatosan lekicsinyítették, vagy nem volt túl fontos, mert akkor a válasz az volt, hogy lehet.
3: Nem érezted magad egyáltalán annak a, hát egy személynek, akit magáért tudnak elfogadni, szeretni, hanem így mindig viszonylásba láttad magad, hogy valakinek a tesója lettél, vagy...
4: Igen.
3: Uh-huh. Hány évet éltél így?
4: 11 éves koromban újra visszakerültem az államfalai közé. Tehát mondhatom azt, hogy olyan volt, mint egy szempillantás az egész, hiszen az egész gyerekkorom tényleg erről szólt, hogy erről a programozásról. Fontos volt az, hogy valahol a lelkembe, talán ilyen tudatalat, hogy én itt maradhassak ebbe a családba, mert közben azért én kötődtem ehhez a fiúgyermekhez, tehát én őt testvéremnek éreztem és gondoltam. Úgyhogy 11 éves koromban kerültem vissza újra az államfalai közé.
3: És ez hogy történt?
4: Nevelőszülővel szépen lassan valahogy nem sikerült ez a lelki kapcsolódás, nem érezte azt talán, hogy továbbra is ezt tudom mondani, hogy én elég vagyok, vagy szerethető vagyok. Amikor a fiú testvéremnek tudom mondani, ő végül is egy új életet kezdett, tehát ő külföldre utazott, akkor a nevelőszülőnek megromlott az egészségügyi állapota, de végül is az volt, hogy ha a testvérem nincs, akkor nekem is tovább kell állnom. Tehát valahogy így kerültem, de igazából ott már valóban a nevelőszülőnek megromlott az egészségi állapota. Én ugye akkor már egy 11 éves valahol kis kamasz gyerek voltam, kislány voltam, aki azért már úgy valamennyire érezte, hogy most akkor itt mi van. Kezdtem finoman hangot adni, hogy akkor most hogy lesz, és hát akkoriban már ki is jelentette. Nem volt egy újdonság, hogy én megint csak visszakerülök az államfalai közé, hiszen ez egy ilyen ijesztegetés volt.
3: Ilyen fenyegetés volt.
4: Igen, igen, tehát más gyerekekért eljött a zsákos, vagy eljött a farkas és elvitte, tehát valahogy ezt tudom fogalmazni, de nálam folyamatosan ez volt, hogy az ilyen-olyan anyámnak visszaad, visszamész akkor az otthonba, és hát ez így is történt, miután a fiú testvér, ő akkor külföldre utazott.
3: Ő akkor hány éves volt?
4: Akkor ő már körülbelül ilyen 18 nagykorú volt. És akkor emlékszem pontosan, hogy ő is vitt be, tehát ez kicsit olyan, azt éreztem, hogy a nevelőszülőtől ez egy ilyen kis bántás volt még, hogy a fiú testvérem vigyen be, tudta, hogy én őt akkor nagyon kapaszkodtam belé, tényleg őt. Valahogy őt választottam, hogy ő az én testvérem, én őt nagyon szeretem, csak hát nála se tudtam ugye akkor gyerekként felmérni, hogy mi is az a szeretet, mert ott is voltak olyan helyzetek és dolgok, ami már nem biztos, hogy a szeretetről szólt. Ugyanúgy a megaláztatások, tehát az ő részéről is, a megszégyenítés, és hát sok minden más történt ott. De erre pontosan emlékszem, ott álltam, tehát egy utazótáskával kerültem be, és ott álltam az udvaron, és csak néztem fel az égre, hogy ez teljesen komoly, ez most valóság. És valóság volt. Valóság volt. És akkor ott talán minden elveszett bennem. Minden. Ott kezdődött a... Ahogy ugye hát az élettől is éreztem, hogy ahogy büntettek engem, én megtanultam önmagamat megbüntetni. És ez abból is állt, hogy önsértéseket végeztem, szerettem volna elmenekülni az élet elől is. Ez nem csak egyszer történt, meg ez talán kétszer is megtörtént. Tehát annyira elveszettnek éreztem magam, és annyira felerősödött bennem ez amit hoztam, és hordoztam magamba, hogy nem vagy jó, nem kell lesz. Tehát a szerethetőségemet valahogy mindig ott éreztem, amikor ők másként tudtak engem szeretni. Tehát fogalmazhatok így, hogy a szeretet nyelvük nem jól volt átadva részükről az én részemre.
3: Amikor ott így álltál az udvaron, utána, hogy mi történt veled, vagy ki jött oda érted, hogyan kaptál szobát, hogy milyen körülmények közé érkeztél?
4: Ó, igen, ez a... Bocsánat, azért nevetek, mert nyilván azért az érzelmekben még mindig nem olyan egyszerű. Tehát én hiszem azt, hogy a múltunk az megkísért minket. Ezen lehet dolgozni, be lehet gyógyítani, de a múlt az mindig megkísért. Az más kérdés, hogy mi ezt hogyan dolgozzuk fel, hogyan tudjuk önmagunkat gyógyítani. Arra már egész pontosan nem emlékszem, hogy kijött értem, de azt tudom, hogy egy szoba volt, ott három szobatársam volt egy pici kis szekrényünk, az ágy fölött is volt szintén egy pici kis szekrény, és volt egy ágyunk, tehát ennyi volt, és ami számomra ugye nagyon nagy meglepettség volt, hogy nyilván azért családban nem látjuk azt, vagy otthon, hogy kimegyünk a konyhába, és le van lakatolva a hűtő, vagy az, hogy egyszer csak a konyha becsukódik, és 6 óra után már nem lehet kimenni, nem tudsz kimenni meginni egy pohártát. Tehát ott egy teljesen más rendszer van. És azt tudom mondani, hogy még a lakás otthonokon is kívül teljesen más a rendszere, egy olyan állami gondozásban, ahol azért közel majdnem 60 gyerekkel nőttem fel. Úgyhogy a szobámra arra a mai napig emlékszem, sőt, visszatérő álmom, azt még most is keresem álmomba, hogy... Mert valahogy az egy olyan biztonság volt az a szobám, tehát ha még csak egy sarok is volt, azt mindig igyekeztem úgy megcsinálni, hogy az otthonos legyen, hogy abban legyen valami kis harmónia. Talán az az egy biztonságom volt, és mielőtt készültem volna erre a beszélgetésre, vagy találkozásra, már előtte is álmodtam ezt, hogy hol van a szobám, nincs meg a szobám, más valaki van a szobámban, úgyhogy nagyon nehéz volt ezt megélni, hogy van egy teljesen más rendszer, hogy az ebédidő az ebédidő, és körülbelül még 20 gyerek ül melletted, és hogyha nem értél be az ebédre, akkor majd a következő az uzsonna lesz. De ami számomra tényleg nagyon meghökkentő volt az, és nyilván valahol itt is egy rendet és egy rendszert kellett nekik tartani, hogy le volt lakatolva a hűtő, vagy akár az, hogy a közösségi térbe együtt tévéztünk, és akkor azt az egy valamit kellett nézni, amit mindenki más akart. Tehát, hogy voltak ebben nehézségek, de ez a szoba, ez teljesen megmaradt. Talán mondhatom azt, hogy ez tényleg egy igazi biztonság volt ez a szoba. Pedig aztán nem volt egyszerű három szobatársal ott felnőni, tehát mindenkinek megvolt a saját kis rutinja, a saját kis úgymond élete, úgyhogy össze kellett ott kovácsolódni.
3: Hogyan voltál velük, vagy barátok lettetek, összenőttetek, vagy hogy volt az iskola?
4: Érdekes, mert valahogy gyerekként, nem tudom, úgy mindig sikerült úgy megtalálni a hangot egymással. Persze természetesen ott is volt, akivel kicsit nehezebben működött ez, de a beilleszkedéssel komolyabb problémám nem volt. Azzal volt, hogy én egy nagyon-nagyon befele forduló kislány voltam, tehát mindenről lehet beszélgetni, de érzésekről nem. Mindig olyan ember voltam, vagy gyerekként is, aki úgy másnak a dolgával van elfoglalva, hogy az milyen jó. Nem volt a beilleszkedéssel akkora problémám. Csak azután, miután szembe tűnt nyilván mindenkinek ez a befelé fordultságom, hogy nem szeretnék beszélgetni, és hát nyilván ameddig tudtam addig, volt is arra lehetőségem, hogy én kevésbé vettem részt ezekbe a közösségi dolgokba, ami akár ott bent volt a gyerekvédelemben, mert hogy én akkor ugye még mindig táncoltam. Tehát valahogy szerencsésnek mondhatom magam, mert pici óvodáskorom óta táncolok. És mert pici óvodáskoromban valahogy felfigyeltek rám, de ez volt a szerencsém, ez volt a lehetőségem az élettől, hogy a tánc rám talált, és nyilván gyerekként akkor csak táncoltam, de később észrevettem, hogy amíg táncolok, addig szól egy zene is. És ezek a zenék, ezek nagyon szépek voltak, és azt éreztem, hogy én ki tudom magam fejezni a mozdulatokkal, hogy annyira szépen szól a zene is erre. Ennek vannak ugye tanult mozdulatokat, amiket megtanítottak az óvodába. Erről is kevesebb emlékképen van, de azt tudom, hogy akkor már országos versenyekre jártunk, és még a tanárnőre is valamennyire emlékszem, és még a csapatnevünkre is. És ott sikerélményeim voltak, tehát ha nincs a tánc, akkor nem tudom, hogy mi az, ami megment akkor. Később egy olyan iskolába kerültem, ahol magas óraszámba tanították a táncot, balettot, néptáncot, modern táncot, jazz balettot, akrobatikát is, és hát ez a magas óraszám, ez valóban azt jelentette, hogy nulladik órától egészen délutánig, és ebbe valahogy úgy sikerélményeim voltak. Ezek a visszajelzések, ezek a tánctanároktól jöttek, tehát nem otthonról. Ugye akkor én még nevelőszülőnél éltem, és teljesen öntudatlanul menekültem én bele ebbe a táncba. Már akkor külön órák voltak, tehát ezt úgy kell elképzelni, reggel 6:30-tól, vagy 7 órától egészen délután 3:30-ig, 4 óráig táncoltunk, és akkor én még ezen kívül még egy külön órára eljártam, ami délután 3:30-tól, vagy 4-től esetleg 6 óráig tartott. Tehát túl sokat én nem voltam otthon. Ebbe valahogy fel tudtam töltekezni. Nem tudom azt mondani, hogy értékesnek éreztem magam, csak azt, hogy táncolhatok, hogy élhetek, hogy levegőt kapok, hogy szól a zene, és nem csak mindig ezek a kis, fogalmazhatok úgy, hogy lágyabb, melankólikus zenék, hanem voltak igenis nagyon pörgős zenék, és akkor az ebbe elég sok mindent én úgy meg tudtam élni. Akár fogalmazhatok úgy a lelki fájdalmaimat, és éppen azt is, amikor jó volt minden ugye a tánc által, és akkor az egy ilyen nagyon pozitív dolog volt. Akkor éppen azt tudtam megélni. Úgyhogy hát 12 évig biztosan, és akkor utána sajnos diagnosztizáltak egy fiatalkori sokizületi gyulladást, ami sajnos kiderült, hogy genetikai úton örökölhető. Úgyhogy akkor erről le kellett mondani, erről a táncról, azaz arról biztosan, hogy ennyire magas óraszámba ezzel foglalkozzak. Utána akkor megint összetört minden, mert valahol a gyerek otthonba, ugye amikor bekerültem, ott még szerencsés volt, mert ott még mindig jártam külön órákra.
3: Meg volt ez a folytonosság.
4: Igen. Tehát nagyon nem is kellett idézőlesen, vagy nem is nagyon voltam részese a gyerek otthonnak, vagy ennek a közösségnek, mert hát táncórákra jártam, és én mindig én voltam az, aki későn ér be. És
3: megúszós volt a beilleszkedés is
4: igen,
3: egy kicsit.
4: Igen, és volt egy nagyon kedves csoportvezetőm, soha nem felejtem el, ő volt a Zsóka néni, és akkor ő úgy oda csapott gondolatokba, és mondta, hogy ez így nem lesz jó, hogy ezt amúgy egészségileg sem lehet, és hogy én amúgy nem fogok tudni beilleszkedni. És akkor ezt így szépen fokozatosan úgy mondta, hogy szeretné, hogy akkor ezt befejezném. Nem járnék ennyit táncórára, és valahol igaza volt. Tehát tényleg én esténként estem be, tehát hogy ilyen vacsora időre, vagy még arra se, Úgyhogy szépen ez így fokozatosan abba maradt, mind egészségügyi probléma miatt, mind az, hogy akkor a csoportvezetőm úgy látta, hogy ez így nem biztos, hogy jó lesz. És akkor hát ott kezdődött, amikor én ezt éreztem, hogy húha. Tehát ott volt egy ilyen ébredés, egy ilyen érzet bennem, hogy oké, akkor most nem járok táncórára, oké, akkor most itt vagyok a gyerek otthonba, akkor most itt be kell illeszkedni. És ott kezdődtek el az igazi felismerések bennem. És ott kezdődött el az, hogy én elkezdtem magamat büntetni mindenért. És akkor itt már kezdődött az önbüntetés, az önsértés, az élettől való elmenekülés. És akkor valahogy megint csak szerencsés fordulat jött. Most azt mondom, hogy szerencsés, akkor nem éreztem szerencsésnek. A gyerekotthonnak az igazgatója, művészetterápiával foglalkozott, meghívott egy rajzszakkörére, ami ott volt bent a házba, ez egy program volt. És hát én mondtam, hogy én nem szeretnék menni rajzolni, én nem tudok rajzolni, valóban nem tudok rajzolni, és ezt neki is akkor ott elmondtam, hogy ez nekem így nem fog menni. Láttam, hogy mások tudtak rajzolni, szépen tudtak rajzolni, szépen használták a színeket. Én meg ott ültem, és gondolkodtam, hogy na most mit is lehet rajzolni, ami számára jó lesz, és megfelelő lesz.
3: Tehát megint előjött ez a jó legyek, ügyes legyek, értékes
4: igen.
3: legyek.
4: Igen, ez valahogy végig kísértett az életembe, és akkor ott rajzoltam valami semmit mondott, tehát azt éreztem, hogy a többiekéhez képest az enyém az egy semmi. És soha nem felejtem el, akkor ott már zenére rajzoltunk. És az ott egy kicsit segített nekem, mert a zenében megint csak találtam valamit, amiben egy kicsit úgy a lélek ki tudja magát fejezni, vagy én tudtam magamat kifejezni. Most a papíron nem ez látszott, de... És akkor mondtam is neki, hogy én nem tudok rajzolni. És akkor ő odajött, és azt mondta, hogy nagyon szép ez a rajz. És mondtam, hogy nem értem, hogy mit lát szépnek. Mi a szép rajta? Tehát, hogy valahogy magyarázatot kértem. Mert a mellettem ülő láttam, hogy nagyon szépen rajzolt, nagyon szép színes, és ő tényleg nem a formákat nézte. Ő nem azt nézte. Ő a kifejezést nézte. Még mondta is, hogy erre pontosan emlékszem, hogy nem a tökéletes formát kell keresni, hanem a kifejezést. És ezt akkor ugye nem nagyon értettem, és csak azt láttam, hogy ott a könyvei közt ott nagyon pakolászik, és hozott egy hatalmas nagy könyvet, és kinyitott, és azt mondta, hogy nézd, ezek a híres festők is hasonlóképpen rajzoltak. És akkor ott azt éreztem, hogy valami kis hitet ő adott nekem, tehát valamit ő próbált velem elhitetni, hogy jó az a rajz, még akkor is, hanem a tökéletes formák vannak ott. Úgyhogy így kezdtem el járni az ő művészetterápiás foglalkozására. Ott egészen végig jártam. Hát 3-4 évet biztosan rajzoltam nála, és amikor kikerültem az állami gondozásból, akkor utána még visszajártam hozzá rajzolni. De nem azért, mert hogy milyen szuperül rajzoltam, hanem mindig látott benne valamit, amit bennem azért nem nagyon láttak meg akkoriban.
3: Milyen volt kikerülni ebből az egészből? Hogyan indul el egy gyerek, vagy egy fiatal felnőtt az életbe?
4: Hát igen, ez igencsak nehéz, mert azért ezek a fiatalok, vagy mi fiatalok, ugye először is azért küzdöttünk, hogy valaki értékesnek lásson minket, hogy mi is vagyunk elég jók, vagy lehetünk elég jók, és tehát ez volt az elsődleges megküzdésünk. Jók vagyunk, szerethetők vagyunk, és elfogadhatók. A következő az volt, hogy kevésbé éreztem én ott, hogy ismertetik-e a lehetőségeinket, hogy amikor majd kimegyünk, akkor mi az, ami vár ránk. Tehát ott is gyerekként inkább azt hallottuk többen, hogy mert ha kimész az életbe, akkor majd aztán meglátod, hogy ez sem jár, meg az sem jár, tehát hogy semmi sem jár végül is az életbe, ha kimegyünk, és hogy majd az élet megmutatja, hogy tehát nem nagyon éreztem ennek a felkészítését, a lehetőségét, vagy az, hogy ha kikerülsz, akkor mik a lehetőségeid, hogyan tovább, mik a jogaid, tehát hogy ezeket nem ismertették velünk. csak valahol megint ezt a gyerekkori dolgot, hogy mert ha kikerülsz, akkor veled hogy lesz, mint lesz, és nem tudod megállni a helyedet az életbe. Mint hogyha így visszaköszönt volna ez a gyerekkori dolog bennem.
3: Újra jött az ijeszgetés.
4: Igen, igen. Tehát nem a lehetőségekről beszéltünk, nem arról, hogy ez az út áll előtted, és ez jó lehet, és. Arról pedig végképp nem, hogy mik a jogaink. Tehát ez így, az így teljesen elcsúszott, és a legfájóbb ebben a témában az, hogy több társam, vagy sorstársam sajnos pont ezért, amiért nem ismerte akár az értékeit, a lehetőségeket, a jogait, elvesztek, és ez az elvesztek, ezt pontosan úgy értem, ahogy ezt megfogalmazom, ezt nem tudom szebben, vagy nem szeretném másként megfogalmazni. Tehát ők valóban elmenekültek az élet elől, mert nem volt ott senki, aki azt mondta volna, hogy okay, itt vagyok, ez a lehetőséged, és segítelek ezen az úton. Ki lettünk engedve a nagyvilágba, és mindenki találja meg a saját útját. És úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos lett volna nem rémizgetni, vagy ijesztegetni, hanem ezeket a gyerekeket, minket valóban segíteni, és megtalálni azt az utat, ami lehetőségünkben áll.
3: Ezt olyan nehéz elképzelnem, hogy 18 évesen azt mondják, hogy akkor eddig tartott a mi dolgunk, és becsukódik mögöttetek az ajtó, és onnantól hol laktok, hol dolgoztok, hogy vannak ezek a dolgok?
4: Az egyik lehetőség az, hogy van, aki tud kihez menni, akár nagyszülőkhöz, testvérhez, vagy az van, hogy ahogy kikerülünk, akkor valamit dolgozni kell gyorsan, tehát valahogy fent kell tartani magunkat, és természetesen van egy állami támogatás, ami mindenkinek jár, ez az otthonteremtési támogatás, de hát ezért is például nekem volt egy elég hosszú utam, mire ezt végig kijártam, hogy hogyan működik, miként működik, hiszen tájékoztatást erről nem kaptunk, hogy ezt hogyan és miként lehet. Úgyhogy ezt addig végig kellett járni, hogy akkor hogyan működik az otthonteremtési, hogyan kaphatjuk meg, mire használhatjuk fel. Tehát ez egy hosszadalmas út volt, és igen, el kellett tudni dönteni, hogy akkor arra van a lehetőségünk, hogy tovább tanulunk, vagy arra van lehetőségünk, hogy gyorsan valami munkát találunk, és az idő alatt akkor ezt az otthonteremtését mi megkaphatjuk, és elkezdhetjük a saját életünket úgy, ahogy mi tudjuk, vagy amit addig fejlődtünk.
3: Ilyenkor így összefogtok páran, vagy tudtok egymásba kapaszkodni, akik ott voltatok egy fedél alatt? Van egyébként ilyen kapocs, vagy mindenki tényleg így amerre tud helyezkedik?
4: Én azt láttam, hogy voltak. Emlékszem, egész pontosan volt két nagyon jó barátnőm, és mi mindig azt terveztük, hogy na majd kimegyünk az életbe, és akkor majd együtt fogunk lakni. Nyilván addig az élet, és mi magunk is változunk, és talán valahol mindenki a kis lelkében, mert hogy hiszem, hogy ezekben a gyerekekben mind az van, hogy majd akkor én egyedül megállom az életben magamat, nem kell segítség, tehát hogy igyekezett mindenki a saját talpán megállni, vagy ugye korán férjhez mentek, vagy ami nagyon sajnálatos, teljesen más életútba, gondolok itt a szerhasználattól kezdve, hogy ez egy menekülés volt, vagy akár abba, hogy az élet elől való elmenekülés. Tehát ez a kikerülés a rendszerből, ez túl sok mindent hozott magával, ez azt is hozta magával, hogy akkor érezte magát valóban, vagy akkor éreztük magunkat valóban az a legelveszettebbnek. És ott szerintem ott úgy minden úgy elveszett az is, hogy na most akkor nekem van egy jó kis barátom, és akkor ővele kapcsolódok, és akkor mondjuk esetleg együtt megyünk egy albérletbe. Tehát hogy én azt éreztem, hogy ott úgy minden elveszett, és ott valóban az jött, hogy mindenki saját magára számíthat.
3: Neked hogy alakult az élete? Mihez kezdtél?
4: Hát én az életemben, az igazságérzetem valahogy pici gyerekkorom óta az úgy elég erős, és én azt mondtam, hogy én másként szeretném élni az életem, teljesen másként, és én mentem, és én végigjártam, hogy mégis ez az otthonteremtési hogyan működik. Olvasni kezdtem, nyilván segítséget is kértem, ez idő alatt megpróbáltam munkát keresni, hiszen akkor már keresett igazolást kellett felmutatni, hogy ezt az otthonteremtését mi megkaphassuk, és ezt fel tudjuk használni albérleti díjra. Úgyhogy én mentem, és hát rengeteg elutasítást kaptam már akkor is, hogy ez jár, vagy nem jár nekem. És hát én csak mentem, hogy azért csak jár, csak. De ez nem volt egy egyszerű feladat. Mindig azt érezni, hogy valahogy nem jutok oda, hova kell, mert mindig az volt, hogy ez nem jár, ezt így nem lehet felmenni, tehát hogy nem nagyon volt ott segítségem, ott pontosan magamra számíthattam, hogy mégis ez az út, ez hogyan járható. És valahogy akkor addigra úgy összeszedtem magam, és akkor elég határozottan bementem, hogy én ezt így és úgy szeretném, természetesen azért is, hiszen volt akkor már keresetem. És akkor nagyon szerencsésen alakult, egy nagyon szép albérletet sikerült kivenni, ami elfogadható volt ugye az államnak, és akkor én már egy szép albérletbe éltem, és akkor utána már tovább dolgoztam. Úgyhogy nekem valahogy ez sikerült ezt kijárni, ezt az utat, de több társamnak nem.
3: Mit gondolsz, hogy mi volt a különbség, vagy mi volt az, ami benned megvolt ez a csak azért is, hogy miből fakadhatott ez?
4: Az igazságérzetemből és abból a fájdalomból, amit láttam több társamon, hogy elvesztek azért, mert nem volt segítség. Hogy feladták, mert nem állt mellettük senki, és nem kellett ehhez annyira, hogy bárki, én legalábbis ezt érzem, hogy ott legyen mellettünk, hiszen mi folyamatosan, azt gondolom, hogy nem csak én egyedül, hanem ez a 60 gyerek is ugyanúgy, a kis lelki sebeit azt úgy vitte magával, hogy vajon neki sikerülhet, vajon ő elég lehet. Tehát nem ismertették a lehetőségeinket és a jogainkat. Így ez nagyon nehéz volt így kikerülni az életbe 18 évesen, vagy esetleg 21 évesen, hogy na akkor mégis mit lehet kezdeni. Ez volt a legnehezebb. De bennem talán ez volt, hogy nem szeretnék elveszni. És addig kerestem és kutattam, amíg egyszer csak egy könyvet találtam a kezembe, és akkor láttam, hogy nagyjából mik a lehetőségeim.
3: Ugye most itt vagy egyben felnőtt nőként, hogy alakítottad, hogy dolgoztál magadon, hogy sikerült ezeket a sebeket megdolgozni, tanúságot levonni az életed alakulásából, tehát ez hogy?
4: Ez egy nagyon-nagyon nehéz út volt, és nehéz út is, tehát hogy ez nem ér véget. Talán úgy sikerült, hogy civil szervezeteknél és alapítványoknál dolgoztam, és én azt hittem, hogy sok mindent láttam az életbe. De hogy így tényleg minden. És amikor ehhez a civil szervezethez, alapítványhoz kerültem, na ott egy igazi szegregátumba kerültem. Pici, fiatal gyerekek. És ez ott teljesen meghökkentett, hogy van más is, és másnak is micsoda terhei és fájdalmai vannak, és ők ebbe élnek, és pont ezt szerettem volna megfogalmazni, hogy semmivel sem könnyebb családban élni. Mert ezek a gyerekek ugyanúgy azt láttam, hogy hasonló érzéseket hordoztak magukba. Pont ezt az állandó címkézést, hogy nem beszéltek a lehetőségeikről, nem vették bennük észre az értéket, és az mellett, hogy nem vették észre, nem is emelték ki. És úgy kerültem oda, hogy azt mondták, hogy na, ezekhez a fiatalokhoz olyan valaki kell, aki, mert hogy ők aztán nagyon kemények, és hát itt. És akkor én azt gondoltam belül itt a lelkembe, hogyha én 3 hónap alatt, nem tudom miért ezt a 3 hónapot szúrtam ki, ha én 3 hónap alatt nem tudok értéket adni, akkor nincs itt a helyem. Tehát én így kerültem ebbe a tanodába. 30 gyerekről van szó, 30 gyerek járt a tanodába. Azért nem mindig, meg nem egyformán, de azért 30 gyerekkel foglalkoztunk. És ott láttam, és ott emlékszem, hogy az első 2 nap próbanapomon volt. Hazamentem, 8 órás munka után, amit a fiatalokkal együtt töltöttem, hazaértem, leültem, és megsirattam őket. Pont azt láttam rajtuk, és éreztem mindenbe, amit saját magamon. és valahol újra visszaköszönt a múltam. Ezért fogalmazom még mindig azt, hogy a múlt az megkísért, mert újból szembe jött, és ezek a gyerekek iszonyú tehetségesek voltak. A legkisebbtől egészen a 18 évesig. Tényleg hihetetlen volt. Tehát volt olyan fiatal, aki nagyon ügyesen táncolt, és volt, aki pedig hangszeren nagyon ügyesen tudott játszani, és voltak gyerekek, akikbe teljesen más, mondhatom azt, és fogalmazhatom azt, hogy szeretett nyelv mutatkozott meg. Nyilván azért valamennyit kellett együtt dolgozni, és az együtt dolgozás az azt jelentette, hogy valahol egy ilyen rendszert próbáltam felépíteni. És a rendszer az az volt, hogy tanuljuk meg a varázsszavakat. A kérem, szeretném, köszönöm. Ezeket kezdtük el gyakorolni, mert hogy itt azért voltak hiányosságok, de a hiányosság az nem belőlük fakadt.
3: Nem tanulták meg.
4: Így van. Tehát nem volt, aki átadja, vagy jól átadja. Elkezdtük tanulni ezeket a varázsszavakat, és elkezdődtek a programok. Ezek általában ilyen szabad vagy fejlesztői programok voltak, csoportos játékok is voltak, vagy játék által való fejlesztés, és ott azért elég sok minden kiderült a személyiségükről, vagy arról, hogy miféle dolog érdekli, mire nyitott, vagy az, hogy egymással kapcsolatban ők hogyan gondolkodnak. Végül is az én programom az volt, hogy ezek a

0: ügyes volt, és például szépen meg tudott teríteni a többieknek, akkor őt megkértem, hogy ő terítsen meg. Tehát folyamatosan az értékeiket emeltem ki. Ott, aki nagyon szépen tudott színezni, akkor kértem, hogy a húsvéti ablakra való színezőt, azt ő készítse el. Ilyen apró dolgokból tevődött ez össze, és amikor azt láttam, hogy nekik sikerélményük van, akár jött a szülő, és megkérdezte, hogy ezt hogyan csináltam, nem volt benne semmilyen titok, és nem volt benne semmilyen, én azt mondom, hogy nagy tudás. Én azt gondolom, hogy nem csak ennek a 30 gyereknek, vagy akkor nekünk ott a 60 gyereknek, hanem összességében az embereknek szerintem arra van szüksége, hogy részese legyünk a pillanataiknak. Szerintem ez a titok és a varázslat. És nem tudsz ott ülni 30 gyerekkel, mert nem tudsz ott ülni. De az a 2-3 perc, vagy az az 1 perc, és az ő valóságába, az ő minőségébe, lehet, hogy ez az ő kis gyermeki világa, de akkor legyünk ott abba. És ettől működött ez jól. Nem azért, mert én bárki lennék, hanem az ő pillanataik, és az ő valóságaik, és ugyanezt látom az embereknél is, hogy valahol, mintha mind minőségi időre vágynánk, és keressük is, meg igyekszünk megadni, de vajon ezt jól tesszük? Megtanultunk jól kérdezni? Úgy, hogy meghalljuk a másikat is? A másik lelkét is? Vagy képesek vagyunk ezt jól kihallani esetleg? Mert a csendből hang, az nem véletlenül csendből hang. Úgy vélem, hogy senki nem szeretné túlmagyarázni az érzéseit, de ha jó hallgatóság vagyunk, és szeretettel tudunk figyelni a másikra, akkor pont meg tudjuk hallani. És ugyanezt gondolom, hogy az értéket is igenis képesek tudunk lenni meglátni a másikba. És hogyha csak az az érték, csak idézőjelbe mondom, hogy ő meg tudja szépen teríteni az asztalt, akkor ezt emeljük ki, akkor ezt erősítsük benne. Szeretném, ha te terítenéd meg az asztalt, mert szerintem te nagyon szépen meg tudod teríteni. Így kezdett el ez működni, és az ő sikerélményeikbe lett nekem is sikerélményem.
1: És akkor ez gyógyított téged tovább? Vagy ez volt a terápiád?
0: Igen, igen, igen, végig ez volt az én terápiám. Igen, ők a fiatalok, és ezt megelőzőleg bekerültem egy olyan iskolába, ahol pontosan tudták, hogy számomra mit jelent a tánc, és egy nagyon kedves tanárnőm megkérdezte, hogy nem ezt szeretném ezt oktatni problémás gyerekeknek. Ó, mondtam, hogy szuper, megint csak ezzel találkozok, megint a matrica, megint a bélyegzés, és megint nem értettem, hogy lehet folyamatosan embereket, lelkeket állandóan matricázni, bélyegezni, tehát hogy miért tesszük mi ezt? És persze belül zakatolt bennem, hogy tanítani és élni nem ugyanaz, nem ugyanaz. És a problémásnak mondott fiatalok megérkeztek a táncórámra. Fiúk, lányok, vegyesen, és hát azért itt már nem kis fiatalokról beszéltünk, itt elég komoly kis kamaszok jöttek, és ott is azt éreztem, hogy ezeknek a fiataloknak, akik kaptak megint csak egy minősítést, na, akkor ővelük szeretném elhitetni, hogy mennyire is értékesek. Azért gondoltam, hogy na akkor bum bele, úgyhogy legyen akkor a tánc csoportomnak a neve Kreatív Tánc, és azért kapták ezt a nevet, hogy Kreatív Tánc, mert itt mindent szerettem volna belevinni, mindent, amit akkor én tanultam, úgyhogy itt a fiatal fiúk itt balettoztak, modern tánc is volt benne, jazz balett és hip-hop is, és persze jöttek a fiatalok, hogy ők nem tudnak táncolni, ők csak jönnek, állnak és nézelődnek, hát mondtam, hogy akkor ezt próbáljuk meg újból, és úgy gondolom, hogy mindenki tud táncolni. Olyan nincs. Tényleg úgy gondolom, hogy nincsen, aki ne tudna táncolni. És azért 7.-8. órára ők bejöttek, tanultunk egy koreográfiát, és ezt előadtuk pedagógus napon. Majd aztán akkor egy egész iskola előtt és a tanári kar előtt. Próbákon mindig szuper volt, nagyon ügyesek voltak, hiba nélkül, nem is mondom, hogy hiba, mert nem szeretem ezt a szót, inkább elcsúszás nélküliek voltak. amikor előadtuk a táncot, akkor ott ügyesek voltak tényleg, és iszonyú tehetséges volt itt is mindenki. Tehát azért fiú létükre megtanulni balettozni pár hónap

0: alatt, és a lányok is nagyon ügyesek voltak. Előadtuk a koreográfiánkat, és képzeld el, hogy elcsúsztunk, nem jól sikerült. És hát egy egész iskola, egy egész tanári kar ott állt, és csak egy pillanatra néztem hátra, és láttam a csalódottságot az arcukon. Hatalmas tapsot kaptak, de úgy éreztem őket, hogy... újraindítottam a zenét. Emlékszem, hogy az első sorban ott állt egy nagyon kedves tanárnőm, és jelezte, hogy nem, jó volt ez így, tökéletes, és mondtam, hogy nem. Visszarendeződtünk a koreográfiához, és azok a tehetséges fiatalok hibátlanul megoldották, és eltáncolták másodszorra. Ott valami olyan dolgot mutattak önmaguknak, és a hitetlenkedőknek, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy nekem is leesett az állam. Tehát másodszorra kiállni, és ezt így megcsinálni, és akkor így kezdődtek, hogy szalagavatókat, azokat mi mutattuk be, a mi táncunkkal készültünk, pedagógus napok, nyílt napok, úgyhogy ezekbe találtam meg magam, igen. Valahol abba találtam meg magam, amit én is hordoztam. Hogy le lettünk kicsinyítve, hogy mennyi és mennyit érünk, mi az értékünk, a bélyegzésünk, tehát, hogy mindenkivel elhitetni, és a hitetlenkedőknek, hogy igenis, mind értékesek vagyunk, és mind hordozunk valami értéket. Csak az a kérdés, hogy ezt más meglátja bennünk, képes-e ezt meglátni, és hogyha ezt képes meglátni, akkor vajon ezt képes-e bennünk erősíteni, vagy ezt le akarja nyomni.
1: Szerinted mi múlik az, hogy valaki ilyen lelkülettel van, hogy nagyon az értékekre szeretne koncentrálni, és nagyon a jót látni és támogatni, és mi múlik az, amit mondjuk te nem kaptál meg, és ahogy mondjuk hozzád álltak, hogy címkéztek téged is. Tehát, hogy a kétféle ember között mi a különbség?
0: Az én gondolatom az, hogy az önismeret nagyon-nagyon fontos, és csak azt tudom megfogalmazni, ami bennem mindvégig dobogott, hogy én soha nem szeretnék olyan lenni, mint ezek az emberek, akik folyamatosan címkéztek. Nem szeretnék ilyen lenni. Egész pontosan nem tudom, hogy ez a határa a kettő között hol húzódik, mert még mindig valahol vívódom én is, hogy ebben, hogy a társadalom hol tart, és hogy úgy látom, hogy a földi dolgok lettek itt az értékek, a külsőségek. Mekkora házad van? Milyen autóval jársz? Legyen versenyautód? Ha nincs versenyed, autód, legyen repülőd, tehát, vagy pedig a rangokról szól. Olyan, minthogyha az emberi érték, a lélek, az ember, tehát hol van ezekbe? Tehát én valahol mindig ezt kerestem, de azt látom, hogy ez a világ, minthogyha átrendeződtünk volna, és az az érték tényleg, hogy a divatos ruhát meg tudod-e venni, és nem maga a szemét nézzük, és azt gondolom, hogy azért nem, mert az munka, az idő. És ugye pont ezt gondolom és fogalmazom meg neked, hogy az önmagunkkal való folyamatos munka és dolgozás az fájdalmas. Még mindig fáj nekem is. És szerintem az is nagy munkát kíván, hogy a másikba észrevegyük. Idő, energia, és akár önmagam befelé tekintése is, hogy vajon bennem ez megvan, amit a másik hordoz. Nem tudom, hogy a világ hol csúszik el, de én azt gondolom még mindig, hogy minden ember egyedi és különleges. Ebbe biztos vagyok. Csak rosszul mérünk embereket. Kimerem azt jelenteni, hogy ha jól tudom, akkor a legtöbb embernek a Kis Herceg a kedvenc könyve, ugye, vagy meséje, és a kérdésem az, akár önmagamnak, akár a világnak, hogy lehet, hogy a Kis Herceg egy rózsában meglátta az értéket. Tehát egy rózsában látta meg az értéket. És hogy mi emberek most miben látjuk meg az értéket? Válaszolva a kérdésedre, küzdöttem önmagamért, hogy nem szeretnék olyan lenni, mint a bélyegző emberek, mert valahol onnan soha nem kaptam jót, És ez a kevés, akár itt a tánctanárokat említem, akár itt a pedagógusokat, akik azért hittek ezekbe a fiatalokba, és a fiatalok meg tudták mutatni, és erre képesek voltak.
1: Az jutott eszembe, ahogy így mondod, hogy hol csúszott, és az emberek sokkal inkább törekednek a külsőségekre, hogy amikor mondtad, hogy kiskorodban kihúztad magad a kanapén, hogy hát úgy néz ki egy jó gyerek. És hogy belül mennyi kétséged volt, és hogy mennyire szerettél volna visszaigazolást, és hogy valószínűleg a felnőttek is így működnek, hogy hát ilyen autóm van, ilyen házam van, hát dicsérd meg, ugye szeretsz, ugye értékes vagyok. És hogy az a, az érzés, meg a kétség, meg ugyanaz, mint benned pici korodba.
0: Lehetséges. Lehetséges, hogy van egy ilyen érzet benne, de hiszem azt, hogy én ott akkor gyermekként, tehát más lehetőségem nem volt a kifejezésre. De az, hogy most a médiában, a közösségi oldalokon tehát csak azt nyomja ránk, hogy a külsőségeket, így van, de hogyha most akár a bárki, aki hallgat minket, vonatkoztassunk el ezektől a külső jegyektől. A házunktól, az autóktól, a szupercipőtől, a rengeteg utazástól. Mi van itt legbelül? Itt a szívünkben. És mi van itt a fejünkben, itt az elménkben? Ki vagyok én? És én mit adok tovább?
1: Hogy állsz Istennel?
0: A nevelőanyámat elég sokat hallottam imádkozni, és hogy már gyerekként nem értettem ugye az imáit, mert ugye ebbe a szeretetlenségben nőttem fel, és ebbe az elfogadhatatlanságba, és utána a következő, akitől hallottam, az pont egy művészetterápián, a gyerek otthonnak az igazgatóját, és számomra az volt a kérdés, hogy Isten, oké, de hol volt Isten akkor, amikor látta az én szenvedéseimet, az, hogy én nem kellettem gyerekként, tehát hol volt patogatott kukoricát készített? Mert hogy én valóban ezt a kérdést tettem föl. És később, most lassan, mert azért még vannak vívódásaim Istennel, hogy mit szeretne tőlem és mit nem, lehet, hogy ő azt gondolta, hogy Anita, ha nincs is más útám, legyen az, hogy itt a gyerekekbe találd meg az értéket, aztán menj, amerre szeretnél. Tehát, hogy vívódunk. 2023-ban át kellett élnem egy gyászt, és akkor azt kérdeztem tőle megint egy zöld mezőn állva, könnyekkel a szemembe, hogy mi a terved? Mi a terved? Ez a terved? Tehát ott egy elengedésről volt szó, és az a kiskutyám volt, tehát nagyon hirtelenséggel, és azt gondoltam, hogy ilyen nincs, hogy egyik napról a másikra veszítem őt el, és megint azt kérdeztem, hogy hol vagy. Álltam, és veszekedtem a Jóistennel, hogy mi a terv.
1: És most még tárgyalás alatt van a dolog.
0: Tárgyalás alatt van, de ez idő alatt azért én úgy gondolom, hogy ő ad némi utat, hogy merre kell menni, és a gyászba azért, és minden egyes helyzetbe azért tanulunk, és valahol talán gyógyítjuk is magunkat, és hát próbálom gyógyítani, és azt kivenni, amit valahol még az Úr szeretne, hogy mi az, amit nekem még tennem kell. Ha elfelejtenek, vagy elhanyagolnak, ha tudatosan mellőznek, és te mindezt alázattal vállalod, és Uradnak hálát adsz minden sértésért és megaláztatásért, akkor az győzelem. Ebbe találtam meg a vígaszomat.
1: Lenne hozzád egy olyan utolsó kérdésem, mert sajnos kifutunk az időből, hogy ha megfogalmazhatnál egy-egy üzenetet, mondjuk az állami gondozásban dolgozóknak, tehát hogy ezeknek a szakembereknek mi az, amit üzennél, mi az, amit a gyerekeknek üzennél, akik ennek a rendszernek a részei, vagy éppen már kikerültek onnan, és mi a te vágyad, álmod, amit te szeretnél az életedben, vagy akár ami a legnagyobb tanulságod volt?
0: Jó nehéz kérdéseket tettél fel, mert az embereknek azt üzenném, és a hallgatóságnak, hogy legyen minden nap a programunk, a jóság, kedves szó, figyelmesség, vagy akár egy mosoly, vagy az, hogy találjuk meg az értéket a másikba, és értem én ezt a digitális világot, akkor a digitális világba közösségi oldalon küldjük el a másiknak, hogy mit szeretek benne. Mert úgy gondolom, hogy attól, hogy valakinek kiemeljük az értékét, vagy elmerjük neki mondani, hogy szeretem benned ezt és azt, attól mi nem veszítünk az értékünkből. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy mi nem veszítünk az értékünkből. De mondjuk azt, hogy akkor azt a másikat meg tudom ajándékozni egy kedves szóval. Tehát mind hordozunk valami sebeket, akkor arra a lelki sebre tudunk tenni egy tapaszt. És hogy mit üzennék, akik a rendszerben fiatalokkal foglalkoznak, az üzenetem az, hogy ezek a fiatalok mind értékesek. Rajtunk múlik, hogy ezt meglátjuk-e, és ismertessük a lehetőségeiket, hogy mennyi lehetőség áll előttük, és nem csak az, hogyha kikerül az életbe, akkor aztán ez lesz és az lesz. Ők állnak a hátuk mögött, segítsék a lehetőségekhez, és ismertessék a jogaikat. Ahhoz, hogy ezek a fiatal felnőttek valóban virágozni tudjanak. Most jön az, hogy magamnak mit üzennék? Na, ez a legnehezebb. Önmagamnak talán azt üzenném, hogy talán egy kijelentés, hogy egész életemben a szerethetőségemet, az elhagyatottságomat, minden fájdalmamat és üldözöttségemet, azt valahol az állatok szeretetében találtam meg, mert ők nem hagynak el minket, tehát akkor sem, ha hibázunk, és akkor sem, hogyha mondjuk vele mászoknit húzunk fel, tehát ők minket szeretnek, a mi értékünket, ami belül van, nem az, hogy éppen most milyen színű zokni van rajtam, és nem fog ő sem matricázni. Talán ami valódi gyógyulást hozott, vagy azt mondhatom, hogy ez rendben volt. Ezeknek a rengeteg fiataloknak felismerni mindenkinek az értékrendjét, és az ő sikerélményeikben osztozni, mert az ő sikerélményük lett az én sikerélményem.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és meséltél magadról. Hát még nagyon sokáig tudnám folytatni ezt a beszélgetést. Hát
0: én köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen. Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Hálát adtak a megszületett gyermekekért a vértes somlói kegytemplomban. Személyi változások lépnek életbe a veszprémi főegyházmegyében. Fiatalok jelentkezését várja az idei Hittel az Egyetemen keresztény gólyatábor. Most pedig jöjjenek a részletek, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Július 5-én ismét összegyűltek az arándokok és a gyermekáldásra váró párok a vértessomlói Sarlós Boldogasszony kegytemplom ünnepén, közli a Magyar Kurír. A somlói búcsú az egész vértesben különösen kedves ünnep, a gyermekáldásra vágyók kiemelt zarándok helye. 2017 és 26 között már több mint 100 ezüst hálaszív tanúsítja itt a boldogságos Szűz Mária közbenjárását. Az ünnepi körmenet a falu központjából indult a gyönyörű környezetben épült kegyhelyhez. A püspöki szent mise előtt Fésztere Zsuzsanna helytörténész idézte fel a sváb telepesek mély hitét. Spányi Antal püspök idén 12 új hálaszívet áldott meg. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott. Az ezüst medálok azoknak a családoknak a háláját fejezi ki, akiknek a gyermekáldásért mondott imái meghallgatásra találtak. A megható ceremónia zárásaként a főpásztor külön megáldotta azokat a párokat is, akik még várnak a gyermekáldásra. Személyi változások lépnek életbe a Veszprémi főegyházmegyében augusztus 1-től, olvasható az egyházmegye honlapján. Saját kérésére nyugállományba vonul Horváth Lajos, bakonynánai plébános és Salgó Ferenc pápai plébániai kormányzó. Szolgálatukat az érsek köszönettel ismerte el. A pápai szent Anna plébánia vezetését Darnai János veszi át, aki több új megbízást is kapott, köztük a pápai kórházlelkészi szolgálatot. Tel Nándor diakónust érseki szertartóvá és lelki igazgatóvá nevezték ki, míg Kulcsár Dávid az apostoli nunciatúrán végzett szolgálata után a veszprémi főszékes egyházi plébániára kerül káplánként. Udvardi Györgyesek emellett új espereseket, referenseket és káplánokat is kinevezett, valamint több pasztorális terület vezetésében is változásokról döntött. További részleteket a Veszprémi Egyházmegye honlapján olvashatnak. Július 24-e éjfélig várja a fiatalok jelentkezését a Hittel az Egyetemen, röviden hegyként emlegetett gólyatábor, írja a Magyar Kurír. Ez az egyetlen országos szintű, egyetemektől független keresztény gólyatábor, amely idén Szolnokon kerül megrendezésre augusztus 10 és 15-e között. A 2008 óta működő, eredetileg Pannonhalmi Bencés diák kezdeményezés célja, hogy a keresztény értelmiségi fiataloknak támogatást nyújtson az egyetemi évei kapujában. A tábor szervezői változatos programokkal várják a frissen érettségizett vagy felsőoktatásba készülő fiatalokat felekezeti megkötés nélkül. A résztvevők többek között hasznos információkat kapnak a felsőbb évfolyamon tanulóktól, és keresztény ifjúsági közösségeket is ajánlanak számukra. A részletes programokról és a jelentkezés menetéről a hegy saját honlap oldalán tájékozódhatnak az érteklődők. Kedves hallgatóink! A szerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. A pápa üzenete a genfi mesterséges intelligencia csúcsra. A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. Leó pápa államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a genfi mesterséges intelligencia csúcsra, amelyet július 7-e és 10-e között tartanak a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ENSZ társszervezetei és a svájci kormány együttműködésével. A Szentszék kész a párbeszédre az új technológiák adtakorszakváltás idején. Új utakat kell találni a közjó előmozdítására a mesterséges intelligencia használatán belül, mutatott rá üzenetében a pápa. Az ENSZ idei csúcs találkozóján a genfi Palexpo kongresszusi központban több mint 1000 előadó vesz részt, több száz műhely találkozó és kiállító várja az érdeklődőket. A platform célja, hogy olyan gyakorlati mesterséges intelligencia megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek segítik az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseinek elérését. A kiemelt témák között szerepel a mesterséges intelligencia szabványosítás, a globális kormányzás és a felelősségteljes fejlesztés. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának videó bemutatója elé bevezető üzenetet küldött, amelyben szívélyesen üdvözli a csúcs találkozó résztvevőit. A mesterséges intelligencia nagyon fontos kérdéseket vet föl az emberiség jövőjét illetően, ezért a pápa biztosítja a platform résztvevőit a Szentszék jelenlétéről és párbeszéd készségéről, különösen ebben a korszakváltó pillanatban. Nemrég megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, amelyet az emberi személy megőrzésének szentelt a mesterséges intelligencia korában, Leó pápa kifejezte azt a vágyát, hogy párbeszédet vállaljon korunk embereivel, hogy így új utakat találjanak a közjó és a méltó élet biztosítására mindenki számára. A Magnifica Humanitas azt követően született, hogy a pápa meghallgatott olyan tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak azon, miként lehetne a technológia segítségével enyhíteni sokak nagy szenvedését. Meghallgatott olyan politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan keresték az egyenlő normákat, szülőket és tanárokat, akiket mélyen aggaszt a fiatalabb nemzedékek jövője. Mindazonáltal az enciklika megírására az is késztetést adott, hogy nagyon sok igen aggasztó beszámoló látott napvilágot az algoritmusok potenciális visszaéléseiről és az emberi cselekvés elvesztéséről kritikus területeken. A Szentatya építő és gazdagító megbeszéléseket kívánva imáiról biztosítja a genfi mesterséges intelligencia csúcs résztvevőit, hogy erőfeszítéseikkel az emberiséget szolgálják. A Szentatya enciklikájának harmadik fejezete, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. A pápa hangsúlyozza, hogy az AI, a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza, a csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között, az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában.
4: A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. A Vatikán július 6-án közreadta az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát, amely Ferenc pápa a családokról szóló szinódus utáni apostoli buzdításának 10. évfordulóját ünnepli. A világiak, a Család és az Élet dikasztériuma és a szinódus általános titkársága közzétette a tematikus keretet, azt az előkészítő dokumentumot, amely a 14. Leó pápa által összehívott találkozó vezérvonala lesz, amelyet 2026. október 7-e és 14-e között tartanak a Vatikánban a keleti katolikus egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel. A dokumentumot elküldték a Sui Juris, a saját jogú keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek. A tematikus keretrendszer célja, hogy előkészítse és kísérje a Leó pápa által összehívott a Vatikánban október 7-e és 14-e között tartandó találkozó munkáját. A találkozót a Szentatya először 2026. március 19-i üzenetében jelentette be, amely az Amoris Laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából készült. Elismerve a családokat továbbra is érintő mélyreható változásokat, Leó pápa kifejezte azon vágyát, hogy kölcsönös meghallgatás útján szinodális mérlegelést folytasson arról, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy hirdessék az evangéliumot a mai családoknak az Amoris Laetitia tükrében, és figyelembe véve azt, ami jelenleg a helyi egyházakban történik. A július 27-i rendkívüli konzisztórium lezárásakor 14. Leó visszatért a család témájához. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája nő. Ahol a család megsebesül vagy elszigetelődik, ott az egész társadalom viseli a következményeket. Ugyanezen alkalommal bejelentette, hogy több család is részt vesz a találkozón, megosztva élettapasztalatait. Rómában a világ minden tájáról érkező püspököket arra hívják, hogy foglalkozzanak a tematikus keretben javasolt témákkal, és figyelmesen hallgassák meg egymást, hogy helyi egyházaikba visszatérve a családokkal együtt megújíthassák a közös lelkipásztori elkötelezettséget, a család, az emberi élet és a házasságra szóló hivatás támogatása érdekében. A találkozó napjainak célja, hogy valódi teret biztosítsanak a találkozásra, a meghallgatásra és a megkülönböztetésre. A családok élettapasztalatainak befogadása, az élet konkrét történeteinek megosztása, az egyházi közösség családokat kísérő lelkipásztori kezdeményezéseinek átgondolása, valamint a szakértőkkel való párbeszéd. Emiatt a püspöki konferenciákat és a keleti katolikus egyházakat arra kérik, hogy a találkozót megelőző hónapokban kezdjék el átgondolni a javasolt témákat, különös hangsúlyt fektetve a helyi egyházaik családjainak meghallgatására. Ez tehát egy elsősorban lelkipásztori út, amely a családokat nem csak az egyház lelkipásztori gondozásának kedvezményezettjeiként, hanem küldetésének aktív alanyaiként helyezi a középpontba, akiken keresztül az evangélium testet ölt a mindennapi kapcsolatokban, döntésekben, küzdelmekben és reményben. Bár a találkozó nem a püspöki szinódus gyűlése, szinódusi stílusban kerül lebonyolításra, mert ahogy 14. Leó pápa a konzisztórium végén jelezte, osztozik a szinódus végrehajtási folyamatának szellemében amelyet a meghallgatás, az ima és a megkülönböztetés jellemez. A dokumentum 5 tematikus területet javasol átgondolásra, mind a találkozó előkészítése, mind a találkozó idejére. Ezek a témák a következők. Családok ma. Valóság, szépség és kihívások. Az idők jeleinek felismerése a családok tapasztalatain és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségén keresztül. Fiatalok és a házasságra szóló hivatás felfedezése. A fiatalok meghallgatása és elkísérése a házasság értékének felfedezésében. Házas élet. A házasság első évei. Döntő időszak a párok meghallgatása és kísérése a házasság első éveiben és az élet minden szakaszában. Az élet nehézségeiben kísérés és támogatás. A családokkal együtt járni összetett helyzetekben. Keresztény családok, mint az egyház küldetésének alanyai. A házastársi és családi szeretet felvállalása a misszió ösztönzésére. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Paul Richard Geleger érsek július 2-án érkezett a Nigériai Szövetségi Köztársaságba, hogy részt vegyen a Szentszék és az afrikai ország közötti diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulójára rendezett ünnepségen. Látogatása július 7-én kedden ért véget. A nyugat-afrikai országban több mint 30 millió katolikus és több mint 10 000 katolikus pap él, miközben továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzdenek. A látogatás során, amint azt a vatikáni államtitkárság hivatalos X, korábban Twitter fiókja, a Terza Loggia bejelentette, Geleger érsek találkozott Bola Ahmed Tinubu elnökkel az elnöki palotában. Jelen volt a találkozón a külügyminiszter és az ECOWAS bizottságának elnöke is. A találkozót követően Tinubu elnök a helyi médiának elmondta. Megerősítette a kormány elkötelezettségét, hogy prioritásként kezeli a vallásközi párbeszédet, valamint az ország különböző vallási közösségei között a béke, a harmónia és a tolerancia előmozdítását. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 5-én vasárnap délelőtt szentmisét mutatott be az abudzsai Garki-ban található Nigéria királynője székesegyházban, hálát adva a Szentszék és a Nigéria közötti 50 éves diplomáciai kapcsolatokért.
3: Röntgenképek. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
5: Röntgenképek. Az egyik kolostorban egy laikus szerzetes boldogan élte a kolostori életet, de a prédikáció alatt mindig elaludt, és azzal mentegetőzött, hogy nem érti a szentbeszédet. Egyik napon aztán rendfőnök elküldte a közeli patakhoz, azzal a feladattal, hogy hozzon onnan egy követ. Milyen a kő? Kérdezte a rendfőnök. Vizes, felelte a barát. Most tört ketté, utasította a rendfőnök, és mondd meg, milyen a kő belül. Száraz, felelte a barát. Na látod, ilyen a te lelked is. Belül száraz, mert nem engedi, hogy áthassa Isten igéje. Gondolom, Jézus a magvetőről szóló példabeszédet azért mondja a hallgatóságának, mert tanításával kapcsolatban szembesült ilyen vagy hasonló ellenvetésekkel. Mester, te minden nap fáradozol, mindenfelé elmész és hirdeted az igét, mondod a példabeszédeket. De mi értelme az egésznek? Látod valami eredményét? Milyen hatása van a te ige hirdetésednek és tetteidnek? Változik valami? Nem veszed észre, hogy a farizeusoknak hiába mondod, mert ők a régi szövetségnek és a törvénynek megátalkodott képviselői? Nem látod, hogy a nép, bár valami különöset sejt meg benned, úgysem áll ki melletted? Nem érzed, mester, hogy ennek az egésznek borzalmas halál lesz a vége? Hiába. Minden hiába. Jézus pedig továbbra is tanít, és megy tovább, mert az ő szótárában nem szerepel a hiába szócska. Időnként keríthet engem is hatalmába ez az érzés. De az évközi 15. vasárnap első olvasmányában Izaiás próféta is bíztat, hogy az égből lehulló eső sem tér vissza eredménytelenül, még akkor sem, ha nincs rögtön látszatja. Fontos, hogy rendszeresen hallgassam és ízlelgessem Isten igéjét, amely úgymond elvégzi a munkáját bárkiben, aki oda teszi magát. A rendszeres figyelemmel nyitottságomat is erősítgetem, s akkor nem leszek olyan, mint az a barát, aki elhitette magával, hogy ő nem érti a prédikációt. Ezért maradt száraz a lelke. Jézus Krisztus a megtestesült ige. Az evangélium pedig, amely őróla és Isten szeretetéről tanúskodik, a hirdetett ige. Az evangéliumon keresztül el tudok jutni Krisztushoz, aki elvezet az Atyához. A hirdetett igétől a megtestesült igéhez. Onnan az Atyához. A magvetőről szóló példabeszédben olyan képek tárulnak elém, amelyeket én most röntgenképeknek nevezek, és ezek segíthetnek abban, hogy hol javíthatok, miben változhatok és változtathatok. Az első röntgenkép, amikor a mag az útszére esik, jönnek a madarak és felcsipegetik. Ha jelen is vagyok egy igehirdetésen testileg, vagy olvasom az igét, de gondolataim messze kalandoznak, csaponganak, vagy túl sok helyet adok az okoskodásnak, önhitegetésnek és kételkedésnek, akkor ezek könnyen elcsipegetik előlem az ige magját. Ha évtizedek óta gyakorlom vallásomat, de nincs különösebb változás és megújulás az életemben, akkor megmerevedett, únott és álmos vagyok, mert vallásosságomban nincs jelen az élő hit. Ha nyitva is van a szemem, az még korán sem jelenti azt, hogy ébren is vagyok. Az ébren alvó ember az, aki mindenkit megváltoztatna önmagán kívül. A második röntgenkép, amikor a mag köves talajba esik. Ez a kép egy olyan embert mutat, akinek van egy eredeti kőszíve, vagyis még nincs Krisztusban új élete, de megjavult, erkölcsös és a világ szerint becsületes ember. Nagyon sok ilyen ember van, aki szereti ugyan hallgatni az igét és valóban örvendezik is egy jó igehirdetésen, elméletileg mindenben igazat is ad az ige betűinek, de nem hajlandó egy teljesen új életet kezdeni, vagyis halálba adni mindenestől a régi életét, és átadni a maga élete felett való uralmat, irányítást Jézus Krisztusnak minden feltétel nélkül. Isten nem megjavítani akarja az embert, hanem teljesen újjá tenni. Izrael népe is kitűnően tudott vallásoskodni, áldozni, imádkozni, ünnepelni, mégis az Úr azt üzeni nekik, már a proféták által is, ahogy Ezekiel profétánál olvassuk a 11. fejezet 19. versében. Új szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik. Isten ma is minden embernek új szívet akar adni. A harmadik röntgenkép, amikor már lehet egyébként jó talajú föld, de az a baj, hogy nem csak a jó mag van belevetve, hanem van benne gaz és tövis is. Az ilyen ember már hívő, megtért, újjászületett ember, de megtűr olyan dolgokat az életében, amelyek akadályozzák a teljes önátadást Isten országa számára. A negyedik röntgenkép, amikor az ember szíve a jó földhöz hasonlít, amelyben nincs sem kő, sem tövis, hanem teljes önátadásban él, engedi, hogy rendszeresen átjárja, tisztítsa és megújítsa Isten igéje. Egy napon Szent Ágoston egy folyó mellett sétált, ahol néhány asszony vásznat fehérített. Mikor meglátták a papot, dicsérni kezdték, milyen szépen prédikál. Mit értettél meg belőle? Kérdezte a szent. Nem tudjuk elmondani, atyám, de nézd! Itt vannak ezek a vásznak, melyeken áthatol a víz, és egyszer csak megtisztulnak. Velem is ez történik, ha hagyom. Hagyom.
3: Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jesus Christus.

0: Radio.
1: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
2: Szent János apostol első levele, az első fejezet. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit a kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük nektek. Igen, az élet megjelent. Láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben. És azért írjuk ezeket nektek, hogy örömünk teljes legyen. Az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és nektek hirdetünk ez, az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem az igazsághoz igazodunk. De ha világosságban élünk, ahogy ő is világosságban él, akkor közösségben vagyunk egymással, és fiának, Jézusnak a vére minden bűnt lemos rólunk. Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, akkor, mivel ő jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden gonoszságtól megtisztít bennünket. Ha azt állítjuk, hogy nem vétkeztünk, hazugnak tüntetjük fel őt, és tanítása nincsen bennünk.
3: Szent János apostol első levele, a második fejezet. Abból tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy megtartjuk a parancsait. Aki azt mondja, én ismerem őt, de a parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs benne az igazság. De aki megtartja az ő tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes. Innen tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt állítja, hogy benne él, annak úgy is kell élnie, ahogyan ő élt. Szeretteim, nem új parancsot írok nektek, hanem a régi parancsot, amely kezdettől kötelez benneteket. A régi parancs az a tanítás, amelyet hallottatok. Másfelől mégis új parancsot írok nektek. Ez benne és bennetek vált hitelessé, hiszen már oszladozik a sötétség, és világít az igazi világosság. Aki azt állítja, hogy a világosságban él, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben jár. Aki szereti a testvérét, az már eljutott a világosságra, és nem okoz botrányt másoknak. Aki azonban gyűlöli a testvérét, az sötétségben van, a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétségben elvesztette szeme világát. Gyermekeim, írok nektek, mert bűneitek bocsánatot nyertek az ő nevében. Írok nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdet óta van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, kedves gyermekeim, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, Isten tanítása bennetek van, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. ha valaki szereti a világot, abban nincs az atya szeretete. Mivel minden, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevésége nem az atyától való, hanem a világból. De elmúlik a világ és minden kívánsága. Aki pedig megteszi Isten akaratát, az megmarad örökre. Gyermekeim, itt az utolsó óra. Hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus. Most sok Antikrisztus támadt, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk kerültek ki, de nem voltak közülünk valók, mert ha közénk tartoztak volna, megmaradtak volna velünk együtt. Rajtuk kellett nyilvánvalóvá válnia annak, hogy nem mindenki tartozik közénk. Titeket azonban fölkent a Szent, és ezt mindannyian tudjátok. Nem azért írtam nektek, mintha nem ismernétek az igazságot, hiszen ismeritek, és tudjátok, hogy az igazságból semmiféle hazugság nem származik. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Aki tagadja a fiút, az az atyát sem ismeri. Aki megvallja a fiút, az ismeri az atyát is. Amit kezdettől fogva hallottatok, maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is megmaradtok a fiúban és az atyában. És az ígéret, amelyet ő maga adott nekünk, az örök élet. Ezeket azok miatt írtam, akik félrevezetnek benneteket. A tőle kapott kenet maradjon meg bennetek, és akkor nincs rá szükségetek, hogy bárki is tanítson benneteket, hiszen az ő kenete megtanít titeket mindenre, s ez igaz, nem hazugság. Aszerint, ahogy tanított benneteket, maradjatok meg ő benne. Különösen most maradjatok benne, gyermekeim, hogyha majd megjelenik, bizalommal lehessünk iránta, és eljövetelekor ne kelljen szégyenkezve távoznunk tőle. Ha tudjátok, hogy ő igaz, azt is tudjátok, hogy mindenki, aki az igazsághoz szabja tetteit, tőle való. Szent János apostol első levele. A harmadik fejezet. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert őt sem ismeri. Szeretteim, már most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. És mindenki, aki így remél benne, megszentelődik, ahogyan ő maga is szent. Mindenki, aki vétkezik, megszegi a törvényt, mert épp a törvényszegés a bűn. Tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, s hogy ő benne nincs bűn. Az, aki ő benne marad, nem vétkezik. Aki vétkezik, nem látta és nem ismerte meg őt. Gyermekeim, senki ne vezessen félre titeket. Aki az igazsághoz szabja tetteit, az igaz, ahogy ő is igaz. Aki bűnt követ el, a sátántól való, hiszen a sátán kezdettől fogva bűnös. Azért jelent meg Isten fia, hogy a sátán művét lerombolja. Azok, akik Istentől születtek, nem követnek el bűnt, mert az ő magja marad bennük, és nem vétkezhetnek, mert Istentől születtek. Erről ismerhetők föl Isten gyermekei és a sátán fiai. Aki nem az igazsághoz szabja tetteit, az nem Istentől való. ugyanígy az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ezt az üzenetet halljuk kezdettől fogva, szeressük egymást. Ne úgy tegyünk, mint Káin, aki a gonosztól való volt, és megölte a testvérét. És miért ölte meg? Mert az ő tettei gonoszak voltak, a testvére tettei ellenben igazak. Ne csodálkozzatok azon, testvérek, hogy a világ gyűlöl benneteket. Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, gyilkos. Márpedig tudjátok, hogy egy gyilkosnak sincs örök élete. A szeretetet arról ismerjük föl, hogy életét adta értünk. Nekünk is oda kell adni az életünket a testvéreinkért. Hogyan marad meg Isten szeretete abban, aki, bár bőven van neki a világ javaiból, mégis amikor látja, hogy a testvére szükséget szenved, elzárja előle a szívét? Gyermekeim, ne szóval és nyelvel, hanem tettel és igazsággal szeressünk. Ebből ismerjük föl, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg az ő színe előtt a szívünket. Ha a szívünk vádol minket valamivel, Isten fölötte áll a szívünknek, ő mindent tud. Szeretteim, ha a szívünk nem vádol, bizalommal lehetünk Isten iránt. Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hiszen megtartjuk az ő parancsait, és ami neki tetszik, azt cselekedjük. Az az ő parancsa, hogy higgyünk fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást parancsa szerint. Aki teljesíti az ő parancsait, Istenben marad, és Isten is ő benne. Annak, hogy ő bennünk marad-e, a lélek a próbaköve, akit nekünk adott.
0: Szent János apostol első levele, a 4. fejezet. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta rontott a világra. Az Istentől származó lelket erről ismeritek meg. Minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől való. És minden lélek, amely nem vallja Jézust, nem az Istentől való, hanem az Antikrisztusé, akiről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van. Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert aki bennetek van, nagyobb, mint aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világról beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk. Aki nem ismeri Istent, nem hallgat ránk. Így különböztetjük meg az igazság lelkét és a tévedés lelkét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy ő benne élünk, ő meg mi bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. mi láttuk és tanúsítjuk, hogy az Atya elküldte a fiút, a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban Isten marad, és ő is Istenben. Mi megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és hittünk benne. Szeretet az Isten, és aki megmarad a szeretetben, Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban teljesedett ki bennünk a szeretet, hogy örömmel és bizalommal várjuk az ítélet napját, mert amilyen ő, olyanok vagyunk mi ebben a világban. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem büntetés. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. Azért szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt állítja, én szeretem az Istent, de testvérét gyűlöli, hazudik az. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Ezt a parancsot kaptuk tőle, aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Szent János apostol első levele, az 5. fejezet. Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Isten szülötte, és aki a szülőt szereti, szereti szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, hogy szeretjük Istent, és teljesítjük parancsait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy a parancsait megtartjuk.

0: a víz és a vér, és ez a három egy. Ha emberek tanúságát elfogadjuk, Isten tanúsága nagyobb. Isten tanúsága az, hogy tanúságot tett a fia mellett. Aki hisz Isten fiában, magában hordja Isten tanúságát. Aki nem hisz Istennek, hazugságot tulajdonít neki, mert nem hisz a tanúságában, amelyet Isten a fia mellett tett. Mert ez a tanúság az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki magáénak mondhatja a fiút, annak van élete. Aki nem mondhatja magáénak Isten fiát, annak nincs élete. Ezeket azért írtam nektek, hogy megtudjátok, nektek, akik hisztek Isten fia nevében, örök életetek van. A bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk akarata szerint, odafigyel a szavunkra. Ha pedig tudjuk, hogy akármilyen kéréssel fordulunk is hozzá, meghallgat bennünket, tudjuk azt is, hogy amit kértünk, azt már meg is kaptuk. Amikor valaki látja, hogy a testvére bűnt követ el, de ez a bűn nem halálos, imádkozzék érte, és életet szerez annak, aki nem halálos bűnnel vétkezett. Van halálos bűn is. Nem az ilyenről mondom, hogy imádkozzék érte. Minden igazságtalanság bűn, de van olyan bűn is, amely nem halálos. Tudjuk, hogy aki Istentől való, nem vétkezik, mert az Istentől született ereje megóvja a bűntől, és a gonosz nem keríti hatalmába. Tudjuk, hogy mi Istentől vagyunk, s hogy az egész világ a gonosz hatalmában van. Tudjuk, hogy Isten fia eljött, és megadta nekünk az értelmet ahhoz, hogy megismerjük az igazat. Mi az igazban vagyunk, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, óvakodjatok a bálványoktól!
1: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Közös szív, cselekvő remény címmel tartottak teremtésvédelmi nyári egyetemet Veszprémben. Személyi változások lépnek életbe a külhoni magyar egyházmegyékben. Rekord idő alatt kapkodták el a jegyeket a Bájói Kárpit londoni kiállítására. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Július 1-je és 3-a között rendezték meg a Közös Szív Cselekvő Remény elnevezésű teremtésvédelmi nyári egyetemet Veszprémben, írja a Magyar Kurír. A Katolikus Pedagógiai Intézet és a Caritas in Veritate bizottsága közös programjának a Davidicum Kollégium adott otthont, melyen 82 katolikus intézményben dolgozó pedagógus vett részt. Udvardi György érsek köszöntője után neves szakemberek tartottak előadást, Gelencsér András a klímahelyzetről, míg Neumayer Éva a biomimikri területén elért eredményekről beszélt. Cipán Katalin kitért arra, hogyan alakíthatja egy közösség a fenntarthatóbb jövőt, a későbbiek során pedig Takács Sánta András beszélt a helyi közösségek erejéről. Néhány jó gyakorlatként a Pannon Egyetem, a Veszprémi Davidicum Kollégium és a Gödi Búzaszem Iskola teremtésvédelmi munkája is bemutatásra került. Jelentős lelkipásztori átalakulások lépnek életbe a külhoni magyar egyházmegyékben, közli a Magyar Kurír. A gyulafehérvári főegyházmegyében Kovács Gergely érsek döntése nyomán számos plébánián változás lép életbe. Csíbi Levente, Nagyszebenen, Lázár Hunor Imre pedig a Gyergyó Alfalvi plébánián lesz segédlelkész. Círják Otto érseki titkári kinevezést kapott, miközben 5 idős lelkipásztor nyugállományba vonult. A Szatmári Egyházmegyében püspöki intézkedésre szeptember 1-től Meleg a Ferenc István Máramarosszigetre kerül, emellett több plébánia és filia, köztük József háza és hosszú mező ellátását is összevonják. A felvidéki egyházmegyéket is érintik a változások. Molnár Tamás Nagy Magyaron kezd plébánosi szolgálatot, a pozsonyi magyar híveket pedig Varga Viktor új dómi káplán fogja pasztorálni. További részleteket az egyházmegyék honlapján olvashatnak. Kevesebb, mint 24 óra alatt keltek el a jegyek a British Museum történetének egyik legjobban várt kiállítására, írja a kultúra.hu. A legendás Bájói Kárpitot története során először és valószínűleg utoljára Franciaországon kívül is megcsodálhatja a nagy közönség. A Kárpit, melynek pontos keletkezési helye ismeretlen, monumentális méretekkel bír, csaknem 70 méter hosszú és 350 kg-ot nyom. A történelmi erekje feltehetőleg 1070 körül készülhetett, és 58 képben latin feliratokkal meséli el Anglia 1066-os normann meghódítását. A műtárgy korábban mindössze 2 alkalommal hagyta el Bájő városát. A kiállítás egy történelmi jelentőségű kultúrdiplomáciai csereprogramnak köszönhető, melyet Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezett. Az egyedülálló tárlat szeptember 10-én nyílik meg a British Múzeumban, várhatóan a jövő év júliusáig lesz látogatható. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermekei imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus, a megszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény örök gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgáló lánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belépsz testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csendjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsördül az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákuma válsz, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe,
4: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lekik az istenség teljessége. hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben gyermekén némán csodálkozó, mint a pásztorok, leborulsz előtte, mint a napketi bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben, csodálkozolhat a örvendezve, az ő békéjébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
5: akit te szent szűz, a világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárját, tudja, hogy a bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azon látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, és ha ki akarod kerülni, keszedsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhír, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja: Atyám, amikor elmékedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
7: akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltóbb lehessünk Krisztus életére.
1: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvosójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit maga

Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kálai Erzsébet énekművésszel Szabó Ildikó beszélget.

0: Részt énekzenetanárt, a tavalyi Regnum Marianum Fesztivál és énekverseny győztesét felnőtt kategóriában. A következő pár percben vele fogunk beszélgetni éneklésről, hivatásról, küldetésről, Isten kapcsolatról. Milyen érzés most másodszor ide visszatérni a tavalyi sikerélmény helyszínére?
1: Köszönöm szépen a felkérést, és szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Nekem mindig egy felemelő érzés ide visszatérni. Az első alkalom is nagyon-nagyon sok energiával töltött fel, hiszen ez a Bodajk egy különleges energiákkal bíró hely és szent hely, ezért is valószínű, de valahogy a templom és az egész verseny és a zsűritagok is szeretettel fogadtak itt minket, és azt gondolom, hogy a szeretet az a legfőbb erő mindenek fölött. Úgyhogy mindenképp egy feltöltődés.
0: Ma este a gála műsoron fogsz fellépni?
1: Igen, augusztus 15-én, pénteken este, a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyhelyen fogunk énekelni a Mária Fesztivál idei résztvevőivel, zsűritagok is, illetve én, mint tavalyi nyertes fogok énekelni.
0: Tavaly mi volt a motivációd, az indítatásod, hogy jelentkezz a 2024-es első Regnum Marianum Fesztiválra?
1: Mindenképpen a hithez kapcsolódik. Úgy éreztem, hogy itt kell lennem, és közvetítenem azt, amit én kapok fölülről a Jóistentől.
0: Kisgyerekkorod óta megvan-e a hited, vagy felnőtt korodban lett szorosabb az Isten kapcsolatod?
1: Kisgyerekkoromban is már szoros volt a kapcsolatom, viszont volt egy esemény, ami még közelebb hozott a Jóistenhez. Az 3 éve történt, volt egy műtétem, és ez tulajdonképpen életmentő műtét volt, és ott imádsággal mentem be a műtőbe, és aztán már tulajdonképpen az a probléma, ami miatt bevittek, meg is szűnt. Nekem ez egy bizonyosság volt a felől, hogy itt még dolgom van, és ezt kell csinálnom. És megerősödtem még inkább a hitemben.
0: Említetted az imádságot, számodra az éneklés is egyfajta imádság.
1: Igen, igen, én tavaly is így jöttem ilyen lelkülettel, hogy imádkozni jöttem, és most is.
0: Énekzenetanár is vagy, jelenleg tanítasz-e, vagy énekművészként tevékenykedsz, vagy mindkettő? Hogyan van ez jelen az életedben?
1: Én Kecskeméten élek jelenleg, és a Katona József könyvtár zenei könyvtárosa vagyok. Mellette szoktak felkéréseim lenni a városi eseményeken, leginkább ilyen hitbéli eseményeken énekelek, illetve hát mindenhol az országban vannak önálló műsoraim, és még van is fejben egy pár, amit szeretnék majd összeállítani és előadni. És az énekzenetanár, az most jelenleg, ugye, amint már említettem, nincs jelen az életemben, de én Szegeden végeztem a zeneművészeti karon, és onnan van egy énekművész diplomám is, és volt lehetőségem már gimnazista korosztállyal foglalkozni, mint magánénektanár, ezt Szegeden próbálhattam ki magam, és lehettem segítségükre a piarista gimnáziumban. Ha úgy adódna, akkor nagyon szívesen fogadnék magántanítványokat is, mert úgy gondolom, hogy az életben megszerzett tudást, ugye most ez nem látszik, mert 35 éves vagyok, de amit megszereztem eddig a színpadon állva és az emberek közt járva, azt szeretném átadni a diákjaimnak is.
0: Nálad az éneklés szeretete korán megmutatkozott, már kicsi korodban?
1: Igen, igen, már óvodás koromban is az óvónénik nagyon szerettek kiállítani, és akkor nem csak énekeltem, hanem verseket is mondtam, és ez egyébként 18 éves korom még egészen elkísért, szerettem volna színésznő is lenni egy ideig. Ezt az álmomat nem adtam még föl egyébként, úgyhogy valahogy ötvözve ezt a kettőt, az éneklést és a színészetet. Hogyha van, lesz rá lehetőségem, nagyon szívesen csinálnám. És énekeltem nagyon sok kórusban, és mindig én voltam, aki szólót énekelt. Éltem egy időben Budapesten is, ott a Szebelédi Vali néni, mi csak Vali néninek hívjuk, a vezénylete alatt az ő kórusában énekeltem. Meg hát sorolhatnám még, hogy a Rozgonyi Éva tanárnő, az Ordasi Péter tanárról is, még sokan mások, akiktől nagyon sokat tanultam egyébként a zenélésről is, hogy hogyan lehet mívesen szépen átadni azt, ami belülről jön.
0: Tehát ők voltak a mentoraid, a tanítóid.
1: Igen. Jelenleg Rálik Szilviához járok magánénekórákra, úgyhogy most jelenleg ő a mentorom. Ő a Magyar Állami Operaház operaénekesnője és egy Wagner szoprán.
0: Tehát énekművészként is még igen. kell énekórára járni, igen. folyamatosan kell a hangodat igen. képezni, szinten tartani.
1: Igen, ezen meg szoktak lepődni az emberek azért, mert tények alátámasztják, hogy mindig változik az ember teste, hangja, mindig történnek vele újabb és újabb események, és azok a hangszint is változtatják, és akkor olyan, mintha előről kellene elkezdeni tanulni, énekelni, hogy megismerni újra magának az embernek a testét, és ez kell mindig egy külső fül, mert mi máshogyan halljuk vissza magunkat innen belülről, mint kívülről.
0: Ezt így laikusként nem gondolná az ember. Hogy egy kész énekművésznek csiszolt hanggal, rutinnal, gyakorlattal. Nincs olyan, hogy hátradőlünk, nincs, és akkor nincs. Készen vagyunk.
1: Nincs olyan, soha nincs szerintem. Mindig fejlődni, tanulni, előre menni muszáj. Hogyha valaki kapott valamilyen tehetséget, akkor azzal muszáj dolgozni. Nincs pihenő.
0: Tehát akkor ez egy nagy felelősség.
1: Ez nagyon nagy felelősség. Igen.

0: A családod támogatta az énekzenei pályádat?
1: Igen, szerencsés vagyok. Igen, igen? Ők nagyon kiálltak mellettem, és megértőek, és segítenek mindenben, amiben csak tudnak.
0: Tehát akkor te nem kaptál olyan útmutatást, hogy valami tisztességes szakmát tanuljál, édeslányom?
1: Hát az énekzene tanári diplomába azért fogtam, hogy legyen egy kézzelfogható, de ezt magam miatt is, hiszen a mai változó világban sosem lehet tudni, hogy egyik pillanatban még valaki ott van, a színpadon a másik pillanatban meg ki tudja, mi lesz vele. Úgyhogy muszáj több lábon állni ezt. Ezt így gondolom.
0: Ez nagyon praktikus.
1: Igen.
0: És ha már az énekzenénél tartunk, az iskolánál, a tanításnál, nagyon sokszor hallani, meghallottam én is, még iskolás koromban, hogy hát az ének, az csak egy készségtantárgy, az nem fontos,
1: hát
0: az nem baj, ha abból rossz jegyet kapsz. Szerinted mégis mindennek a közfelfogásnak az ellenére, miért fontos mégis a zene az életünkben, mit ad ez hozzá? A személyiségünkhöz.
1: A személyiségünkhöz is, és a lelkünk egészségéhez is hozzáad. Egyébként terveim között szerepel az is, hogy zeneterapeutaként tevékenykedjek, majd hogyha eljutok odáig, hogy fölvesznek és elkezdhetem. Mert az mindig kiegyensúlyozza az embert szerintem. Az éneklés. Mindegy, hogy valakinek mekkora hangja van, nincs tehetsége, van tehetsége, mindegy, csak énekeljen, mert saját magán fog segíteni, ezt én is tapasztalom magamon is, hogy minél többet énekelek, annál több energiám van, és annál több kedvem van ahhoz a feladathoz is éppen, amit aznap el kell végezni. Tehát ez nekem mondjuk mindig egy ilyen mencsvár, ami kihúz az
0: igen.
1: hétköznapi mókuskerékből például. Tehát azon felül ugye küldetés is. Mindenkinek javasolnám azt, hogy mindenképpen énekeljen. És ne legyen kisítő, hogy nem tudok, mert nem jól hallok, meg nem olyan a hallásom, meg hamisan, meg mindegy, nem az a lényeg.
0: Tehát ez a csíra mindenkiben benne van?
1: Benne, szerintem.
0: Az éneklés, igen. Van, akiben segíti,
1: igen.
0: Hogy
1: igen, van, aki, így van, van, aki több tehetséget kapott. Tehetség és küldetés között is nagy különbségek vannak, én azt gondolom. Mert ha valaki tehetséges, és nincs meg hozzá az a belső késztetés se, hogy ezt művelje magában, akkor vannak kiválasztottak, szóval ennek vannak ilyen szintjei. Én így gondolom ezeket a fogalmakat, hogy így egymásra épülnek a művészeten belül. Úgyhogy, igen.
0: Te akkor kiválasztottnak érzed magad?
1: Nem érzem kiválasztottnak magam, én csak elhívást érzek. Én nem... Tehát ez most így elég nagyképűen hangozhat, hogy kiválasztottnak érzi magát valaki. Igazából mindenki tudja, hogy mi rejtőzik benne. Azt mindenki érzi szerintem, hogy mi van legbelül. De, hogy kiválasztott, nem így értettem. Nem negatív értelemben is, nem
0: igen,
1: ilyen
0: kivagyiság,
1: hanem a maga nemes természetében ennek a szónak.
0: Így van. És említetted még a tehetség mellett a küldetést.
1: Nekem mindenképpen azt gondolom, hogy elsősorban a kapelladalokkal van dolgom. Most van egy Mária énekekből álló műsorom, azt tavaly a Regnum Marianum énekverseny megnyerése után annak az ihletésére állítottam össze. Hogyha valaki bejön oda, ahol én énekelek, akkor lehet látni az emberek arcán, hogy olyan gondterheltek, mindig mindenki rohan, mindenhonnan csak a negatív és a háború, és nem szeretnék ebbe belemenni, csak hogy most ilyen nagyon nehéz időket élünk, és szerintem most az embereknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy valami őszintét, valami tisztaságot kapjanak, valami egyszerűt, amiben megnyugodhatnak, feltöltődhetnek, a lelkük feltöltődhet. És én abban bízom, hogy ha már egy emberhez eljut ez, persze nem én magam, hanem a Jóisten által, akkor már hasznos volt az, hogy ott lehettem.
0: Igen. Szoktad ezt érezni éneklés, fellépés közben, hogy te egy csatorna vagy, ég és föld között, hogy a dalaiddal, az énekléssel közvetítesz valamit?
1: Igen, olyankor nagyon közel érzem magam a Jóistenhez. Nem emlékszem egyet tulajdonképpen közben semmire, csak majd aztán a visszajelzésekből, amiután már leénekeltem.
0: Igen. Igen. Ebben benne van az izgalom, az átszellemülés, az átlényegülés.
1: Ebben egy mérhetetlen nagy nyugalom van, amit kapok olyankor.
0: Nyugalom?
1: Igen. Előtte igaz, hogy borzasztóan ideges vagyok, és remegek, és minden bajom van, de amikor odaérkezem, akkor úgy megnyugszom. Nem tudom.
0: Akkor az egy szerencsés, ihletett állapot.
1: Igen, lehet ezt mondani.
0: Igen.
1: Hálás vagyok érte.
0: Említetted a zeneterápiát.
1: Igen.
0: Ez a közeljövőre vonatkozóan egy terved, hogy zeneterapeuta leszel? Van már ilyen képzés Magyarországon?
1: Azt mondják is, ahogy utána olvastam, hogy gyerekcipőben jár, és külföldön jobban elfogadottabb ez a formája a nem csak a mentális betegségekkel küzdőknek, hanem az alkohol szenvedélybetegeknek is, még sorolhatnám a kategóriákat, de igen, ez azért fogott meg, mert bennem mindig ott van a másik ember felé egy ilyen segítő szándék, és annyian jönnek hozzám, elmondják a titkaikat, a mindenféle bajaikat ott a könyvtárban is. Sajnos rengeteg fedél nélküli ember él, és oda is járnak be hozzánk, mert mi nem csak egy kulturális, hanem egy szociális intézmény is vagyunk, és segíteni szeretnénk mi is. És akkor látom, hogy úgy örülnek, hogy elmondhatják, hogy milyen napjuk volt, hogy csak ilyen kis apróságokat is megoszthatnak, vagy éppen most kivel, hol találkoztak. Szóval mindig éreztem ezt egészen fiatal korom óta, hogy akár csak a vonaton ülve is jönnek oda hozzám emberek, és akkor úgy megnyílnak.
0: Van egy ilyen kisugárzásom, hogy...
1: Nem tudom, én nagyon hálás vagyok olyankor, és ezért gondoltam, hogy a zenét esetleg így a gyógyító oldaláról megközelíteni, hogy segítsek az embereken, ne csak így, hanem a zeneterápia segítségével.
0: Hát ennél jobban nem is lehetne ötvözni. Igen. A zenét, a gyógyítást, a terápiát.
1: Igen. Igen. Meg a pszichológia az mindig pszichológia. Érdekelt egyébként.
0: Tehát akkor te is ilyen életünk végéig tanulós típus. Igen. Vagy, ezt vallod.

0: neked milyen a kapcsolatod a szűzanyával? Szoktál-e hozzáfordulni az ő életéből, példájából, erőt meríteni?
1: Igen, szoktam hozzá imádkozni, és az ágyam fölött Szűz Mária képe van a kis Jézussal. De tényleg ez most lehet, hogy kisének hangzik, de tényleg ott van. Valahogy az édesanyám által belém átöröklődött. Ez olyan természetes nekünk otthon, hogy ilyenekről beszélünk, és így imádkozunk, és ha csak valami olyan nagyobb, vagy kisebb dolog történik, de mégis valami a jelentős, akkor is úgy mindig belefűzzük a mondatainkba őt valahogy, meg a jó Istent. Nem akarok senki fölött ítélkezni, semmi jogom hozzá, de azt látom és hallom, hogy olyan nagyon távolinak gondolják Szűz Máriát, meg a Jézus Krisztus. De szerintem ők közel vannak hozzánk, de nem akarom lehozni így a földi szintre őket, nem így értem, csak szerintem nem kell mindig betanult szöveget mondani, mert akkor nem biztos, hogy a léleknek a kívánsága eljut hozzájuk. Ezt a Mackó Máriának, aki itt most zsűri tag a Regnum Marianum énekversenyben, egy interjújában hallottam, és egyetértettem vele, hogy csak úgy mondjuk, és imádkozzunk, és énekeljünk, és akkor érezzük azt legbelül, amit közvetíteni akarunk, vagy amit el szeretnénk imáinkban mondani, és akkor biztos, hogy eljut hozzájuk.
0: Tehát hogy szívből jövő legyen, igen, az imádságunk.
1: Igen.
0: És szerinted akkor igaz ez a mondás, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik?
1: Szerintem igen. Igen. Mindenképp.
0: Úgy könnyebben felemeljük a lelkünket az égiek, igen, az ének által.
1: Így van. Eleve a zene, az éneklés, az egy másik lelki állapot. Még egy szintet emel az egész imádságon, ha lehet így fogalmazni.

0: Neked is volt olyan, hogy életed egy-egy nehéz pillanatában, vagy mélypontokon a zene, az éneklés segített? Igen. Tovább lendülni? Az ad neked erőt? Abból tudsz töltekezni?
1: Így van, abból tudok töltekezni.
0: Mit gondolsz énekzene tanárként, hogy a zenén belül is az egyház zenét, a komoly zenét hogyan lehet közelebb hozni a gyerekekhez?
1: Én most a Kecskeméti Katona József könyvtárban gondolkodom pont egy ilyen projekten, amikor is alsósok, felsősök, gimnazista korosztály is majd fognak jönni hozzám, mi szoktunk mindenféle foglalkozásokat tartani. Például azt találtam ki, mivel hogy énekművészként végeztem, és ugye ennek a folytatása vagy az opera énekmester, vagy az oratórium is dal énekmester szak. Operában gondolkodván gyerekoperákról fogok majd beszélni a gyerekeknek. Mármint meseoperákról fogok beszélni a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogy úgy lehet közelebb hozni, hogyha látják, hogy mi is élvezzük, ezt most átcsatoltam így hirtelen az énekzene órához, hogy lássák, igen, hogy élvezzük, és énekeljünk együtt. A példán keresztül szerintem meg lehet velük szerettetni, azt tovább tudják majd adni, és akkor majd érdekelni fogja őket. És a komoly zenét sem kell szerintem úgy idézőjelben lebutítani, hanem úgy, ahogy van, elmondani, és nyitottak lesznek rá szerintem, mert nagyon intelligensek, okosak a mai fiatalok. Csak mindenki azt gondolja róluk, mármint, hogy ez is csak egy ilyen hallomás a környezetemből, úgy hallottam, hogy ők nem nyitottak, mert már nem az a korosztály, már sokkal gyorsabban élnek, de szerintem nincs ilyen akadály, csak le kell ülni velük, és a nyelvükön tudni kell, érteni kell, és akkor...
0: Meg kell tudni őket szólítani.
1: Meg kell tudni őket szólítani. Igen, igen, igen.
0: Tehát akkor itt is nagy szerepe van egy jó pedagógusnak, egy jó mentornak, aki a példájával nevel.
1: Igen, az mindenképp, az is egy küldetés, az is egy teljesen más út, mint az éneklés egyébként. Ez a kettő külön embert kíván mind a kettő, külön egész embert.
0: Egész embert.
1: Hogy valaki erre teszi föl az életét, és mindegy, hogy mi történik a környezetében, a munkahelyén, a bármiről legyen szó, akkor is neki ezt tudni kell belül, hogy csinálni kell, és kész.
0: Ahogy így látom, hogy a gyerekekről, meg a nevelésről is olyan csillogó szemmel
1: beszélsz. Én nagyon szeretem a gyerekeket.
0: És akkor te hogy érzed, melyik az utad? Mert azt mondod, mindegyik egy egész embert
1: mindegyik
0: kíván.
1: Aztán lehet, hogy van valami kettő között valami út, még nem találtam meg, de majd megmutatja Isten, hogy merre menjek.
0: Így legyen. Köszönjük szépen ezt a beszélgetést. Kállai Erzsébet énekművészt, énekzenetanárt hallották. Nagyon sok sikert, és minden jót kívánunk neked a szakmai és magánéletedben.
1: Köszönöm szépen!

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Kedves hallgatóink! Sorstársak gyógyító szeretet a gyászban címmel a sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorunkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trehr Mária gyásztanácsadó.

Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.

0: A ne félj, nem ítélek el, és a ne sírj, ne bánkodj, lelki gyakorlatról van szó, amit Kovács Nitrer Mária férjével, Kovács Ferenccel vezetnek. Mária lelki, mentálhigiénés lelki gondozó, Feri pedig állandó diakonus. 17-18 évvel ezelőtt hívta meg őket először majdnem Püspök úr Kárpátaljára erre a munkára, hogy vezesse el a babavesztőket a vigasztaláshoz, az Úrhoz, aki mindannyiunkat szeretettel magához ölel. Utána Bíró Püspök úr hívására gondolták, hogy talán itthon is jó lenne egy ilyet bevezetni, és minden asszonyt, aki nagyon szomorú a lelkében, tudatosan, tudat alatt, elfolytja, nem folytja, az elvesztett babáért siránkozik és imádkozik az Úrhoz. Hogy milyen a lelki gyakorlat, azt majd ők elmondják, és hogy hova vezet, azt én is megtapasztaltam.
1: Tanúságtételünk 2026. május első vasárnapján hangzott el az Andocsi templomban.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket. Szóba álltok egy olyan emberrel, aki 6 évig börtönben volt.
3: 2000-től 2006 évvégéig a Balassagyarmati börtön és fegyháznak voltam a börtönlelkésze. Úgyhogy nekem olyan belépőm volt, amivel minden reggel bementem, és délután hazamentem. Mária 12 gyermekünknek édesanyja, és föltetitek a kérdést, hol van ez a Rajkó zenekar? A válaszom roppant egyszerű. Sajnos az Isten csak 3-at engedett fölnevelni, a többiek még a magzati időszakban visszatértek Teremtő Istenükhöz. Föltetitek a kérdést. Akkor innen van az affinitásotok ennek a lelki gyakorlatnak a végzésére? Igen.
2: Ez az ember 2 bombatámadás között született. Mi történt akkor veled? Már akkor is őrzött és vigyázott rád az Úristen, mert terve volt veled.
3: Ezt, amit itt megemlítettél, ezt csak édesanyámtól tudtam jóval később meg, de a következő volt. Én Nagy Kadizsán születtem, a magyar olajmező kellős közepén. És édesapám elintézte, hogy egy katonai konvoj átvigyen bennünket a Kisalföldre, az ő szülei kisfalujába. Aztán az események úgy folytak, azt nagypapától tudom, nagy csütörtökön este mind a megháborodottak rohangáltak össze-vissza a németek, és nagy pénteken hajnalban arra ébredtek, ez nem német szó, mintha más nyelven beszélnének, és megvolt a gazdacsere. Kanizsán nem volt semmi. A Kisalföldön visz oda, hova vittek, 6 kilométerre a szomszéd falu mocsarába, ez a Szili mocsarak. Én még gyerekkoromban játszottam a kilőtt, elsüllyedt páncélosokon. Már csak a torony tetején meg a csövön játszottunk, ami esetleg így áll. Na ennyi az életünkről. De ennek van egy folytatása. Miközben vittek át Nagykanizsáról a Kisalföldre, pápakösség közelében, illetve város közelében, a liberátorokat, az amerikai bombázókat kísérő vadászok, miután már elpotyogtatták a szeretett csomagjaikat, és fölmentek a 28 ezer méter magasra. A vadászok, azok a maradék lőszert azt elpufogtatták. Annak a menetoszlopnak, ami engem vitt Nagykanizsáról Vágra, egyetlen kocsija maradt a 26-ból, amiben anyukámnak én alig 1 éves gyerekként ültem az ölébe, és a pociában már ott volt a tesó.
2: Szüleimnek későn született gyermeke vagyok. Apukámnak 50 éves volt, amikor megszülettem. Szülési szövődményként egy daganat volt a fejemen, amit akkor nem tudták micsoda, úgynevezett fogós gyerek voltam. Idősebbek talán tudják. És édesanyám úgy, ahogy volt, elfogadott. Mikor megszülettem, már elképzeltem, milyen frizurát fog nekem csinálni, hogy ne látszódjon. Szüleim hitre neveltek, és egyszer megtudtam, hogy a szűzanyának ajánlottak föl. De nagyon fura történet ez. Egy 50 évvel később egy kis faluba imádkoztunk emberekért. A végén oda penderült egy sokszoknyás, valószínűleg olyan korom, mostani korombeli hölgy, és azt mondta nekem, téged a gyermekkorodban édesanyád, a szűzanyának fölajánlott. Én rácsodálkoztam, erről ugyan nem tudtam én semmit, nem mondta ezt nekem senki, de anyu még élt. Megkérdeztem tőle olyan bizonytalankodva. Azt mondja, hát persze, vagy 5 évig váltunk rád. Ez egy ajándék számomra. Később viszont az élet ajándéka nem mindig volt ilyen kedves. Iskolában csúfoltak, gúnyoltak, miért is? Mert vasárnap misére jártam, és akkor még nem tudtam, hogy ezt le kell tagadni. Fölálltam, és kész. És látod, ilyen gyerek nem kaphat oroszból, meg matekből, meg mit tudom, miből 5-öst, csak 3-ost. Úgy megdöbbentettek akkor ezek a dolgok, és nagyon mély fájdalommal töltött el. Iszonyan gyűlöltem ezt a tanárnőt, aki ezeket mondta. Ami aztán ütötte a biztosítékot, én az Isten nagyivel írtam. Közölte 1-es, a nem tulajdonnév. Aztán a középiskolai tanulmányoknál már egy borzasztó hátmakasság volt bennem. Benne voltam abban a 13 gyerekben, aki utoljára iskolai tanulmányra jár egész Budapesten. De én akkor is megyek. Sőt, kitűnő tanuló leszek, mert akkor is elérem, amit szeretnék. Orvos szerettem volna lenni, ezért iratkoztam be latin tagozatra, ezért jártam minden nyáron rendelőbe dolgozni. Örömmel készültem. És egyszer csak a végén behivatott az igazgatónő, hogy tudom, tehetséges vagy, de orvos, ügyvéd, tanár, ilyen klerikális beállítottságban nem lehetsz. Remélem, majd leszoksz róla. De nem megfordult a világ. Na mi van? Mi közelnek ehhez? Hát semmi. De onnantól kezdve befogtam a számat. Nem a hitvalló csoportba tartoztam.
3: Az én iskolás éveim egy picit másképp kezdődtek. Tán apám politikai üldözött volt, hogy érettségiig többször volt házkutatás, mindahányszor moziba eljutottam. Nagyon hamar kiszúrta a tornatanárom, hogy én nagyon tehetséges vagyok a sportban, és egészen a válogatottságig vittem a kézilabdát. De ez átalakította az életemet. Egy szlogen alakult ki bennem. Az egyik oldalon abból kerett, hogy már 6.-7. osztályos koromban javítgattam a rádiókat, ami akkor még nem volt egy olyan köztudott dolog. Aztán apukám 57 tavaszán föltette egy igen kemény kérdést. Akarsz menni a piarista gimnáziumba? Mert ha oda mész, eldöntheted, hogy pap leszel, vagy segédmunkás. Apa, ha itt abba hagyja, akkor Kovács Misi bácsi, a gimnázium kibernetikai szakkörének a vezetője, az nyert, mert kézzel-lábbal indultam volna felé.
2: De engedd meg egy kérdést, miért is mondtál olyan nagyon nemet erre a piarista gimnáziumba? Te akkor 56-ra gondolok, az 56 eseményeire, te már találkoztál a halállal.
3: Igen, egy nagyon nehéz és szörnyű eset volt. 10 éves gyerekként kilopóztunk a pincéből tankot nézni. Észrevett bennünket a tank személyzete. Mi berohantunk a kapu alá, becsaptunk egy majdnem akkora kaput, mint a templomajtó. Én hasra estem a kerámia kockán. A barátomat 8 géppuska lövedék érte, és ott a helyben meghalt. Szörnyű volt nekem elmondani a szüleinek, mert azonnal bevillant a fejembe, hogy mi 4 vagyunk testvérek, ő egyedüli gyermek volt. Ez egy életre meghatározta nekem azt, hogy nem kell nekem fegyver. De aztán folytatódott az életünk. Apa még föltette egy kérdést 57 tavaszán arról, hogyha mégis oda mész és pap leszel, azért meg is lehet halni. 2 olyan eseményt fogok elmondani, amit az idősebbek esetleg még emlékeznek. A Pócs Petri ügy, illetve a Kisalföldön, a Mária faluban a atya, akit kicsaltak azzal, hogy beteghez kell menni, és agyonvertek. A Brenner Jánosról van szó. Akkor én megráztam a fejemet, és magamba kimondtam, hogy nem, ezt nem merem vállalni, nem. Ettől aztán felvételiztem a Puskás Technikumba, és most már a villany volt az egyik fő dolgom. Olyankor javítottam már tévét, amikor még Budapesten kétjegyű számmal le lehetett írni a készülékek számát.
2: Valójában mégis kaptál fegyvert. Behívtak katonai szolgálatra. Prágai tavasz témakörére gondolok.
3: Hát igen, ez látszólag egy nagy ugrás az életemben, de a következő volt. Kint voltam a hadsereg közvetlen hírközlő javító szolgálatát vittem. Tudnék, akkor már nekem hírközlős diplomám volt. Így vittek be sorkatonának. Ismétlő eset történt az életemben. Mentünk a autóoszloppal, ez körülbelül 4-5 kocsiból állt, és a műhelykocsiban utaztam a kocsi parancsnok helyén, körülbelül itt bejött az első ablakon a golyó, és itt kiment az oldalablakon. Miután tisztázódott a helyzet, kerestem egy egyenes botot, átdugtam a két lukon, és visszaültem a helyemre. Körülbelül ennyivel hibáztak el. És mikor jutott mindez eszembe ilyen tömören, és amikor készültem arra, hogy itt meg kell szólalni előttetek, akkor rádöbbentem arra, hogy már anyám méhébe szeretett az Isten, Szentírásból egy kis plagizálással előbb szeretett, mint hogy én szerethettem volna őt. És egy csodálatos élménnyel tértünk vissza Magyarországra. Halottak napja volt. És ahogy mentünk át Dunántúlon, nem az autópályán, hanem a kisfalukon át, mert dugdostak bennünket, a temetőkbe égtek a mécsesek, és csodálatos volt ez a látvány. Soha nem tudom elfelejteni.
2: Hogy tértél vissza a hitedhez?
3: És ezt pont te kérdezett tőlem. Tudnék, a következő volt. Elektronika és a sport kialakított bennem egy szlogent, amiben nem folyik villany, vagy nem elég gömbölyű, hogy el lehessen dobni, azzal nem érdemes foglalkozni. És egy üzemi gyakorlaton Máriával összetalálkoztunk. Ez 66 nyarán volt. Egy picit számoltok, akkor alig 60 éve. Ő járt templomba. Én csak úgy hébe-hóba, becsalt a templomba. Az eredmény az lett, hogy alig másfél év együttjárás után öregebb fejjel elmentem, megbérmálkoztam. Hát így kezdődött. És az Isten nem hagyott békébe. Nem hagyott békébe, mert van ennek még folytatása is.
2: 1970-ben volt az esküvőnk, abban az időben nem volt jegyes oktatás, úgyhogy elég tudatlanul, meg sok mindent nem ismerve szerettük egymást és kész. Megszületett az első, majd a második kisfiunk, hát akkor azért már kezdett nehéz lenni. Lakás, munka, gyerek, tudjátok ti is ezt. Úgy gondoltuk, mi ketten, nem az Úristennel egyeztetve, de mi ketten úgy gondoltunk, hogy tenni kül valamit. No, de mit? Akkor jött divatba a bisekurin nevű gyógyszer, elég magas hormontartalmú fogamzásgátló gyógyszer. Jó megoldásnak találtunk, mert majd később lesz gyerek. Elkezdtem, és egy hét után látóidegbénulásom és halláskárosodásom történt. Ennek a nyomait még ma is viselem. Akkor ugyan nem tudtam azt, hogy ennek is van abortív faktora. Ezt ma már tudom, akkor nem tudtam. Egy éjszaka felébredtem. Eszembe jutott egy régi történet, egy kép. Amikor állok a telefonnál, sírok, zokogok, valakivel beszélgetek, de jó ég, úgy tűnik babát várok. Visszakérdezni, és el akarod vetetni? Hát azt azért nem, de nagyon sírtam. És ez a kép maradt bennem, ez a nagyon-nagyon nagy sírás. Félelem és rettegés volt bennem, hogy pont ez hiányzik most. Nem, én nem akarom, én nagyon nem akarom. a baba néhány nap múlva távozott. Ma már ilyen tapasztalattal, ilyen öregfejes tapasztalattal tudom, ez nagyon gyakori. Az anya el tudja utasítani gyermekét. Lelki gyakorlaton is több asszonnyal találkoztam. És akkor én még nem is sejtettem, hogy ennek részese vagyok én is. Nem akarom, és méltóztatik el menni. Akkor egy félelem mellett egy öröm volt bennem, ezt megúsztam. És most így 4 évtized után emlékezve rá, egy váratlan felismerés volt benne. 35 éves lenne. Erre aztán elkezdtem sírni. Nem gondoltam soha, hogy ilyen megtörténhet. Megtörtént velem is. Úgy mondtam, hogy bocsáss meg, drága gyermekem, bocsáss meg, hogy akkor nem tudtalak szeretni, akkor nem tudtalak elfogadni. Abban a pillanatban a lelkem mélyén hallottam a következő rövid mondatot. Anya, anyukám, apa, apukám, egyetlen megszületett kislányoktok lehettem volna.
3: Mária, amit elmondott, ezt olyan pokháló lóból valaminek érzitek. De alig fél éves az az amerikai kutatás, ami Magyarországon is elérhető volt az interneten, hogy megállapították hosszú orvosi kísérletek alapján, hogy amikor a foganás megtörténik, anya és gyermeke között valami iszonyatos mennyiségű információs áradat indul el. És akkor tedd össze a Szentírással. Mit mond a Szentírás? Hogy az anya nem felejtkezhet el soha a gyermekéről. 2500 évvel már megérezték, vagy az isteni sugallatra tudták, hogy itt valami olyan van, ami meghaladja az akkori tudás szintet. Gondold végig. A másik dolog, hogy föltették nekünk sokszor azt a kérdést, hogy na és te mit szóltál ehhez? De sok elment baba, eredményeképpen, amihez még ennyi közünk se volt, azt eredményezte, hogy rezgett a házasságunk. Nem tudtunk egymás szemébe nézni, nem tudtunk egymásnak mit mondani, szóval úgy csináltunk, hogy ha ő bement a konyhába, én kijöttem, bementem a szobába, vagy így fordítva, így kerülgettük egymást. Mikor? Tulajdonképpen akkor, amikor felismertük azt a Szentírásból, hogy a gyerekünk jó helyen van. És ezt megerősítette Szent II. János Pál pápának Evangéliumi Vitae című enciklikájának az a néhány sora, ami az abortuszon átesett családokhoz, hölgyekhez szól. Amiben leírja, hogy végtelenül igazságtalan és sokkoló, de azt is tudja az egyház, hogy mennyire nehéz és súlyos döntés vezetett odáig, hogy ezt elkövettétek, de van egy jó hírem. Van megbocsátás, és gyermeketek az Úrnál él.
4: Jó Uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, főre, szétmáló göröngyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz. Csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, sejem szőttes az álom, pehely könnyű és szinte-szinte semmi, s én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye. Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge. Dzsida Jenő.

0: Az imádságos életünk megváltozott. A gyerekeknél hát egyszerre nem lehet mindent elindítani, ami nem volt. Akkor karácsony, az egy jó alkalom. Csak akkor szorul meg, gyújtogatni lehet a gyertyákat. Szóval valami elindult köztünk és külön. Különösen Feriben. Úgy tűnt, hogy őt valahol az Isten megérintette, és egy nagyon szép és egyetlen verset írt akkor.
1: Viharos széllel söpörte lelkem az Isten, nem akartam, de ezt nem kérdezték itten. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mi vagyok, mit merek. Valóban engem hív az Isten, elhinni oly nehéz, nem merem. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mit merek. Imádkozni próbáltam, és kértem Istenem, segítsen és mondja meg, mit tegyek. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mi vagyok, mit tegyek. Hiába sóhajtok, mondja meg nekem, hogy kinek kell az én bűnös életem. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mi vagyok és mit merek. Hiába akarok elfutni, nem merek. Valami így kényszerít, hogy így tegyek. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mi vagyok, mit merek. És valóban, ha végig gondolod a versnek a hangulatát, végig gondolod azt a feszültséget, ami feszül benne, hát így éreztem akkor magamat.
0: Pápa látogatás, hősök tere, áldoztatási engedéllyel hívták meg a Ferit áldoztatni, de akkor és utána nagyon nagy dolog történt.
1: Igen, a hősök terén valóban bejött azt, amit az egyházunk megjósolt, több mint 500 000 ember volt ott. Mire mindennel befejeztünk, este 8 óra körül hazaértem a Józsefvárosba. És akkor a család azt kérdezte, apád hol van? Telefonálgatás jobbra-balra, végre megtudtuk, hogy a János Kórház tüdőintenzív osztályán van. Bementem. Kazügyeletes orvossal tudtam találkozni. Ő azt az információt adta nagyon röviden és szűkre szabva, de nagyon udvariasan, hogy holnap 10 óra után az osztályos orvos majd tud felvilágosítást adni. Másnap reggel bementem. Senkinek nem kívánom, amivel ott szembesültem. Az orvos először is eléggé durva hangon nekem jött, hogy maga a legközelebbi hozzátartozó, nem anyukám. Miért nem ő jött? Mondom, mert akkor lehet, hogy ketten lennének, akiket ápolni kell. Anya súlyos szívbeteg volt. Operálunk, nem operálunk, volt a következő keresletlen kérdés. Aztán, mintha ott felejtette volna, az átvilágító ablakon ott hagyta apunak a tüdőröntgenét. Én nem először láttam ilyen képet, de ő úgy búcsúzott tőlem, hogy most elmegyek körülbelül 15-20 perc a vizitre, addig dönts el, hogy mi lesz. Mikor megjött, én csak annyit mondtam. Láttam a röntgen felvételt, és tudom azt, hogy a bal tüdőlebenyben van a daganat, és nem látszik a röntgenképen tisztán, hogy mennyire szűrődött be a koszorú erekbe. Megdöbbent az orvos, és egy egész más hangnembe folytatta. Valóban igaz, amit mond. Én se tudom. És ekkor belőlem fölcsattant a kérdést. Na és ha operálunk, akkor mi a várható kimenete a műtétnek? Kicsi szünet, és az orvos azt mondta, hogy lehet, hogy élve nem jön le a műtőasztalról. Belőlem újra fölcsattant a kérdés, és ha nem, akkor mi van? Hát akkor 12-15 hónap várható ápolás. Így, ahogy most megálltam, akkor is megálltam, és a következőt mondtam. Döntöttem. Apát hazavisszük, és a családdal együtt ápoljuk. És valóban az orvos szinte napra pontosan megmondta, 15 hónap után apa rosszul lett, bekerült a kórházba. És itt előtte még történt valami, még nem voltam diakónus, de a pápa látogatás miatt már volt áltozási engedélyem, és néhányatok talán ismeri, Kemenes Gábor atya egyszerűen a fejemhő vágta, hogy mi akadálya van, hogy apádnak elvidd az oltári szentséget. Hát 2 hétig volt akadálya, és főttem a saját levembe, mire elmertem vinni. És akkor egy döbbenetes találkozás volt. Apám rám nézett, és csak annyit mondott. Már régebben akartalak rá kérni, de nem tudtam, hogy kezdjem. Már akkor elkezdődött egy olyan kiengesztelődés, hogy amikor december 22-én utoljára megáldoztattam, és akkor ő csak annyit tudott mondani sóhajtva, már csak ebben van reményem. Aztán belehanyatlott a karjaimba, és a Teremtő Istenhez távozott. Ki akartam menni, hogy szólok az orvosnak, fölállok az ágytól, és megdöbbenve látom, hogy az orvos és a nővér ott áll az ajtóba. Az orvos egy olyan dolgot tett, amit én nem vártam tőle. Odalépett hozzám, kezet nyújtott, fogadja őszinte részvétemet. Majd átölelt, és csak annyit súgott a fülembe. Gratulálok, mert én is így tettem volna.

0: Börtönlelkészként mutattam be Feritőt, valami történt. És olyan dolgok történnek ott, ami azért nem mindennapos dolog. Egyáltalán lehet valamit velük kezdeni. Egyáltalán szolgálatról valamit mondjál, ami számomra azért megdöbbentő, mert bárkivel beszél róla, azt mondja, hogy az életem egyik legboldogabb része volt.
1: Az életem egyik legboldogabb része volt. Fölkaphatjátok a fejeteket, hogy hát most hülyéskedik, vagy mi baja van? Nem. Gondold meg, délelőtt, ebéd utánig a börtönben. Azokhoz vittem az irgalmas Jézus szeretetét, akik ott kisebb, nagyobb, általában miután börtön és fegyházban, olyan 4 év alatt nem igen volt senki. Töltötték a töltenivalójukat, este pedig, ebéd, vacsora után, a szalézi kollégiumban azokkal a gyerekekkel foglalkoztam, akikre a szalézi atyák szakosították magukat. A társadalom szélére, a bűnöző szélére vetett gyerekeket fogadták maguk közé, és próbáltak belőlük igazi keresztény embereket nevelni. Hát nem boldogság ez? Nem ezt kell tenni? Nem ezt kaptuk hivatásnak, amikor megkereszteltek bennünket? Vagy elfelejtettük? Erre hívlak benneteket is. Gondold végig. A másik ilyen nagy tapasztalat az akkor esett le, amikor elkezdtük ezt a lelki gyakorlat sorozatot. Rádöbbentem arra, hogy az élet ellen nem lehet véteni. Tudnélik, ugyanazokkal a problémákkal küzdöttek a gyilkosok is a börtönbe, mint amivel a gyermekükre nemet mondó családok küzdködnek. Miért? Mert az élet szent. Mert az életnek Isten az alkotója, Isten az életben tartója, és Isten adja azt, hogy kit, mikor hív haza. Gondoljátok végig, ebben van feladatunk? És a válaszom roppant egyszerű, mert még egy dologról nem esett szó az életemből. 35 évnél régebb óta járok idős otthonba, öregeket, ágyhoz kötött betegeket, Jézus irgalmas szeretetével vigasztalni, ölelni, és aki még teheti, megáldoztatni, ige liturgiát tartani. Gondold végig. És erre miről van szó? Megint plagizálok egy kicsit a Szentírásból. Itt ezeknek a kicsinyeknek, aki csak egy pohár vizet ad, vagy egy jó szóval vigasztal, azt nekem teszi. És ezt maga Jézus mondja ott a Szentírás lapjain.
0: Sokan megkérdezték tőlünk, hogy van ereje az imádságnak? Van annak értelme, hogy ülök és morzsolgatom a rózsafüzért, vagy egyáltalán egy üdvözlégynek? Egy-két apró mozaikot mondanánk el.
1: Hát a következő volt. Volt egy néni, aki úgy képzelte magát, körülbelül annyi idős volt, mint most Mária, hogy ő trapéztáncos. Úgyhogy úgy pucolta a régi építésű lakásába az ablakot, hogy asztal, szék, sámli. Sikerült összedőteni ezt a trapézt, és olyan gerinctörést sikerült begyűjtenie, amitől maga tehetetlenül feküdt onnantól fogva az ágyba. Egy első pénteken mentem hozzá, hogy megáldoztatom. Belépek a kórterembe, és így szembe kellett volna a nénihez menni. Valami azt súgta nekem, hogy nem oda, oda, a másik sarokba a kórterembe. Megérintem a kezét úgy, ahogy most látjátok, csak ennyire. És a néni kinyitja a szemét, és csak ennyit mond, nekem hoztad a Jézuskát? Közben a szememből, ahogy fordultam 90 fokot, a sarkából láttam, hogy a ápolónő kézzel lábbal kalimpál, hogy ne menj oda, nem érdemes. Utóbb kiderült, hogy a néni 2 hete már kómában van,

0: senkivel nem tud kommunikálni, és már többet beszéltem róla, mint az áldozás után, amennyivel meghalt. És akkor mellette ült egy férfi ember, aki felzokogott. Ráborult a vállamra, és nagy nehezen csak annyit értettem meg abból, amit motyogott. 40 évig csúfoltam a feleségemet, hogy az első pénteki ígérete az humbok, minek teszi. És most rá kell döbbenem, hogy a halál előtt az utolsó útjára megkapta a szent útravalót. Innentől fogva csak egy mondat. Kocsival voltam a kórházba, beültettem a jó embert, elvittem a pesti ferencesekhez, és ott addig nyomtam a rendház csöngőjét, míg
1: ki az?
0: Mondom, hoztam egy olyan emberkét, aki 40 éve gyönt utoljára, és most halt meg a felesége. Veled szeretne beszélni.
1: Jó van, jövök.
0: Kinyílt az ajtó, én betoltam a jó embert, becsukták az ajtót, és a feladat véget ért. Aztán hazafele a következő rémes gondolat kerített magába. Ha én nem állok szóba vele, ha én nem viszem oda, ha én nem akkor megyek az Úrral, az oltári szentséggel oda a beteghez. Aztán itt elakadt a gondolatom, hogy hogy van tovább. És Mária azzal kezdte, hogy egész pici koromtól vigyázott rám az Isten. Gondoljátok végig, most másképp van? Nem hiszem. Uram Jézus, hálát adok a mai napért. Érhettem ezt a néhány percet, hogy szolgálhattalak téged, hogy figyelhettem a szavadat. Kérlek, Uram, jöjj, küldd el szent lelkedet, érintsd meg az összes embernek a szívét, akit meghallgatott bennünket. Ébreszd bennünk bátorságot, hitet és reményt, hogy ki tudják mondani azt, amit Sijejenő az ifjúsági találkozón kimondott pápa látogatáskor, csak Jézusnak szolgálok.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Július 10. A keresztény hivatás. Mit akar isteni mesterünk tanítani nekünk, mindannyiunknak ma? Egyszerű és világos szavakkal körvonalazta Jézus a bebocsáttatás feltételeit a mennyek országába. Felkínálta gondolatait a mindennapi élet minden aspektusáról. Jézus az új élet fogalmát határozta meg. Hegyi beszédének rövid bevezető mondataiban Jézus megadta ennek az új korszaknak a hangját, melynek meghirdetésére eljött. Az új szellemiségnek, gyöngédnek, jólelkűnek, egyszerűnek, és mindenekelőtt őszintének kell lennie. El kell kerülni, hogy arrogáns, rosszindulatú, vagy magamutogató legyen. Az új királyság tanítványainak boldogságára kell törekednünk a szegénység, a nélkülözés, a könnyek és az elnyomás körülményei között is. A mennyei királyság felé törekvés radikális változást tesz szükségessé külsőnkben, gondolkodásunkban, magatartásunkban és a másokhoz való viszonyunkban. Miként a Sínai hegyen a törvény megnyilvánult Mózes számára, ugyanúgy Jézus a hegyi beszédben új törvényhozóként az egész emberiség számára kínál új életmódot, a keresztény életkartáját. Az Isten atyai szeretete az, ami áthatja Jézus minden szavát. Minden párbeszédben arra szólítja fel hallgatóit, hogy feleljenek az atyának, a fiúi szeretet válaszával. Mindenki, akit lelkesít ez az új szellem, Isten gyermeke. Ez a fiúi szellem minket is arra késztet, hogy felkiáltsunk Abba, Atyám. Az új korszak legfőbb forrása a szeretet. Jézus egy későbbi alkalommal ezt megerősítette mondván, aki szeret engem, az megtartja tanításomat, és Atyám is szeretni fogja. Hozzámegyünk, és benne fogunk lakni.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Mór. FM 92,9.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem Horváth Anita, aki arról fog mesélni nekünk, hogy csecsemő otthonból indult az élete, és hogy hogyan formálta át magát, hogyan ment végig egy olyan úton, hogy most itt ülhet velem szemben, és ennek az életnek a tanulságairól mesél nekünk. Szervusz, Anita!
4: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Amikor írtál nekem egy üzenetet, akkor azt a címet adtad a beszélgetésnek így előzetesen, hogy csendből hang. Szóval most akkor hallani fogjuk a te történetedet. Kérlek, hogy mesélj arról, hogy hogyan is indult a te életed, mit lehet erről tudni.
4: Először is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és a Csendből hang címet azt azért adtam a levelemnek, mert annyi ideig és évig hordoztam magamban a némaságot, a csendet, hogy most szeretnék hangot adni minden érzésnek és minden gondolatnak, amit eddig hordoztam magamban. Születésemtől fogva csecsemő otthonban nőttem fel. A csecsemő otthonról sajnos nincsenek emlékképeim. Édesanyám fiatalon szült, egész fiatalon, és ő maga egy nehéz helyzetben lévő fiatalkorú nő volt. Ő akkor nem szeretett volna gyermeket, így aztán valahogy sikerült beleszületnem a csecsemő otthonba. Tehát 3 éves koromig ott voltam, erről sajnos emlékképeim nincsenek, ami számomra nagyon-nagyon fontos lenne, hiszen valami kis emlékképet szeretnék ebből megfogni magamnak, hogy mi van ott, mi történt. Úgyhogy ezt valahol még keresem és kutatom. 3 éves koromban nevelőszülőkhöz kerültem. Ott már pár hónap után úgy tűnt, hogy szeretne visszahelyezni az államfalai közé. Kicsit nehezebben nyitottam, nehezebben tudtam megnyílni érzelmileg. Így feltételezhető volt, hogy újra visszakerülök. Elmesélte egyszer, hogy jött egy hölgy, tehát kérte is, hogy jöjjön el egy hölgy, és talán esetleg jobb lenne, hogyha visszakerülhetnék. És elmesélte, hogy ez novemberben volt, egy nagyon havas, esős időben. Bejött a hölgy az akkori otthonomba, és én pici gyerekként nagyon megijedtem. És én akkor hirtelen a nevelőszülőnek a lábát átkaroltam. És akkor itt valami történt. Itt talán érzelmileg úgy gondolhatta a nevelőszülő, hogy na most sikerült akkor megnyílnom, de ez nem megnyílás volt, hanem félelem volt részemről. Arra emlékszem, hogy egy fekete kabátban volt, és valóban vizesen és megázottan jött a hölgy, de én akkor megijedtem, és én nem a szeretetet fejeztem ki, hanem a félelmet. Így akkor aztán maradhattam a nevelőszülőnél, és akkor így tovább tudtam családban élni, mert mellettem volt egy, mondjuk úgy, hogy egy csoda gyerek. Ő szintén állami gondozottként volt kiemelve, ő már csecsemő korában. Tehát őt már csecsemő korától nevelte, de ő volt a csoda gyerek. Tehát mindig volt kettőnk közt egy ilyen megkülönböztetés. És én ebbe is éltem. Aztán emlékszem, hogy ez így nagyon sokszor elhangzott a családban, hogyha én nem vagyok elég jó, vagy ha én nem leszek jó, akkor ő visszaad az ilyen-olyan anyámnak. Hát akkor gyerekként én nem tudtam, hogy milyen az a ilyen-olyan, csak azt tudtam, hogy félni kell. Hú, és én féltem is, erre emlékszem, hogy féltem, és azt hiszem minden nap az a program futott bennem gyerekként. Ugye jó vagyok, ugye elég vagyok, és emlékszem erre egész pontosan, hogy ültem a